0: pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban. Újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keretemelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
1: Időjárás.
0: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. And I will make room for you. I am absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, a legnagyszerűbb változásról a 2 Korintus 5.17-ben olvashatunk. Úgy hiszem, a legnagyszerűbb változás az nem egy csodálatos gyógyulás, bár ez mindig nagyszerű dolog, mégis személy szerint azt kell mondanom, hogy amikor Isten megváltoztat egy emberi lényt, amikor igazán megváltoztatja őt, a sokkal nagyobb minden csodával határos gyógyulásnál. Tudjátok, ha látnánk, hogy egy vak szeme megnyílik, akkor azt mondanak, ez elképesztő. De azt kell mondanom, hogy amit Isten bennem vitt véghez, az még ennél is elképesztőbb. Látni azt, hogy milyen voltam régen, és most milyen vagyok. Látni a változást az életemben, a gondolkozásomban, a dolgokhoz való hozzáállásomban. Látni, hogy egy haszontalan, morgó, állandó, panaszkodó nőből, aki minden vasárnap ellátogatott a gyülekezetbe, de nem terme gyümölcsöt az élete, ebből a személyből hogyan lettem valaki, aki most naponta az emberek hasznára van, és lehetősége van az evangéliumot hirdetni. Számomra ez az egyik legnagyobb csoda. És tudom, hogy ti is hasonló csodákat éltek meg az életetekben. Lehet, hogy nem pont ugyanolyan módon, de Isten folyamatosan változtat minket. Hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, az ő képére formál minket, és ez valóban egy Istentől jövő csoda. Nekünk pedig sokkal lelkesebbnek kell lennünk, amiért új teremtésé válunk Krisztusban, mint amennyire azok vagyunk. Amen! A 2 Korintus 5.17 azt mondja, ezért, ha valaki Krisztusban van, az teljesen új teremtés. Nagyon szeretem ezt a szót, hogy teljesen, teljesen új teremtés. A régi, korábbi erkölcsi és szellemi állapot elmúlt, és íme új jött létre. Nos, van itt valami, amit szeretném, hogyha mindenki észrevenne ebben az igeversben. Nézzétek csak meg! Azt mondja, a régi elmúlt. Mindenki mondja, hogy elmúlt. Elmúlt. És az új, mondjátok, az új. Eljött. Látjátok, szerintem nagyon sokszor valami olyasmit próbálunk megszerezni, ami már a miénk. Elképesztő, hogy nem nekünk kell rávennünk Istent arra, hogy megtegyen valamit. Ő már mindent megtett, amit kellett, és már csak ránk vár, hogy megtanuljuk, hogyan higgyünk mindenben, hogyan alkalmazzuk azokat, és hogyan fordítsuk őket a hasznunkra. Tehát a régi állapotunk már elmúlt. És újjá lett minden. Ja, ha igen, kérdezheted, akkor miért viselkedem még mindig arról rosszul? Nos, talán nem érted még, hogy miként csomagolod ki az Istentől kapott ajándékot. Talán még soha nem olvastad az útmutatót, nem tudom. Talán olyasmit próbálsz működtetni, amit még meg sem tanultál kezelni. Talán vannak bizonyos alapszabályok, amiket még meg kell tanulnod. Az igazság azonban az, hogy már minden ott van benned. Ha valóban egy újjászületett gyermeke vagy Istennek, akkor minden a rendelkezésedre áll, hogy egy teljesen új életet élj és teljesen új módon viselkedj. Amíg ezt nem hiszed el, addig semmi sem fog megváltozni. Nem élheted az életedet úgy, hogy valami olyasmit próbálsz megszerezni, ami már a tied. Mert attól csak frusztrált leszel. Egyfolytában frusztrált. Tegnap azt mondtam nektek, hogy mielőtt bármi is megváltozna, először a gondolkozásotoknak kell megváltozni. Ezért szeretném, ha elhinnétek, hogy ti egy teljesen új teremtés vagytok belül. A szellemetekben teljesen újjá lettetek. Isten eljött, hogy bennetek éljen. Ha megkértétek őt, hogy bocsássa meg bűneiteket, akkor az Isten magja, az Amplified fordítás szerint, az Isten spermája bennetek van. És ez azt jelenti, hogy terhessé váltál az, és benned van mindaz, ami az Isten. Az úgy költözött beléd, mint egy mag. Azonban neked öntöznöd kell ezt a magot az Isten igéjével, és távol kell tartanod a gyomokat, hogy ne folytsák meg. Aztán szépen fokozatosan azok a kicsi magok elkezdenek nagyobbra és nagyobbra nőni, és gyökeret eresztenek. A Biblia azt mondja, hogy gyökerezzetek meg az Isten szeretetében, gyökerezzetek meg Jézus Krisztusban. Ott vannak benned a magok, de azoknak meg kell gyökerezniük. Ha meggyökereztek, akkor az a jó dolog, ami ott van benned, elkezd majd növekedni egészen addig, amíg hirtelen elkezd majd rügyezni, majd egyszer csak mindenhol jó gyümölcsöket hoz, amiből más emberek táplálkozhatnak. Istenben felnőni nem feltétlenül egyszerű, de erre vagyunk elhívva. Efézus 1:3. áldás, magasztalás, dicséret és imádat szálljon a mi Urunk Jézus Krisztus, a Messiás Istenéhez és Atyához, aki talán egyszer majd megáld minket. Nem? Oké, próbáljuk újra. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki, ha eléggé igyekszünk, akkor... Oké, még egyszer. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki megáldott minket. Tehát akkor nem szükséges úgy imádkoznod, hogy Istenem, szükségem van az áldásra. Ehelyett azt kell mondanod, hogy köszönöm Istenem, hogy megáldottál, áldott vagyok. Tudjátok, van egy dolog, amire mindennél jobban szükségünk van, és szeretném, ha ezt megértenétek. Ez pedig az, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. És azt, hogy milyen örökséget kaptunk Jézus halála. És feltámadása által. Mi örökös társak vagyunk Krisztussal. Minden, amit ő megkapott az Atyától, az a miénk is. Ő bennünk él, mi pedig ő benne vagyunk. Ez a csoda történik meg az újjászületéskor. Isten jön és megtisztítja a szellemedet. Szentté teszi azt, majd elküldi a Szent Szellemét, hogy benned éljen. Téged pedig jogszerűen belehelyez Jézusba. Nos, lehet, hogy a lábaid azok még mindig a földön állnak, de van egy részed, ami a mennybe van felültetve Jézus Krisztussal. Azt a kifejezést, hogy Krisztusban, Krisztusban, Krisztusban, az egész Bibliában megtaláljuk. Különböző dolgokról van itt szó, ugyanis ti három részből álló lények vagytok. Egyrészt ti szellem vagytok, van lelketek is, és egy testben éltek. Szellemileg nézve mindenetek megvan, amire csak szükségetek van. Csupán annyi a dolgotok, hogy engednetek kell, hogy a szellemi részetek erősebbé váljon, mint a lelketek vagy a testetek. És akkor elég hamar megtanuljátok majd, hogy miként éljetek belülről kifelé. És pontosan ez az, amit tennünk kell. A világban ez pont fordítva van. De nekünk megadatott a jó sorrend. Belülről kifelé kell élnünk. Mielőtt Ádám bűnbe esett volna, ő teljes mértékben szellemben járt. Mindent Isten nézőpontjából látott. Elképesztő mértékű kreativitása volt. Mit gondoltok, mekkora nagy munka lehetett minden egyes állatnak nevet adni? Na, számomra ez egy emberöltő alatt sikerült volna. Nagyjából egy óra után kifogytam volna az ötletekből. Elképesztő kreativitása és ereje volt. A megfelelő módon élt. A szellemi embere gyakorolt rá befolyást. Azonban, amikor vétkezett, akkor meghalt szellemileg. Többé már nem volt meg a kapcsolata Istennel, és a lelke, valamint a teste átvették az irányítást. Onnan tudjuk ezt, hogy az első dolog, ami történt, az az volt, hogy elkezdett félelemben élni, és elkezdett gondoskodni önmagáról. Megpróbálta eltakarni magát, és betölteni a saját szükségeit. Többé már nem volt meg a korábbi kapcsolata Istennel. Nos, Isten annyira szeretett minket, hogy azonnal előállt a megváltás tervével. Azon nyomban akcióba lépett a megváltás tervével. A terv pedig az volt, hogy elküldi a saját fiát emberi testben, aki magára veszi majd a mi bűneinket, és egyszer s mindenkora biztosít majd számunkra egy utat, hogy Isten gyermekei mindig egy közeli és intim kapcsolatban lehessenek Istennel. Azonban ez mind Krisztuson keresztül működik. Nincs senki, akit a gonosz távol tarthat a mennytől, vagy csak az illető nem akar saját maga a pokolba menni. Nincs olyan ember, aki nem üdvözülhet, ha ismeri Jézus Krisztus örömhírét. Az ajtó nyitva áll minden férfi, minden nő, minden gyermek és minden generáció számára, hogy megismerhessék Istent és személyesen ismerhessék őt. Nem kell a papokon keresztül eljutnunk Istenhez, sem egy prédikátoron keresztül Istenhez, nem kell anyun vagy apu keresztül eljutnunk, lehet saját kapcsolatod Istennel, nincs szükséged egy másodkézből való kapcsolatra ővele, a saját kapcsolatodra van szükséged Istennel. Te hallhatsz Istentől, tiéd lehet a Szentlélek vezetése. De ti nem lesztek izgatottak saját magatok miatt, mielőtt elengedlek benneteket ma, akkor nem hiszem, hogy bárki is segíthet rajtatok. Tudnotok kell, hogy kik vagytok. És tudnotok kell, hogy mi mindennel rendelkeztek itt és most. Ti áldottak vagytok. Új teremtések vagytok. A régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett. Meghaltatok a bűn számára. Én most a szellemi részetekről beszélek. Meg kell tanulnotok nagyobb tiszteletben tartani a szellemi részeteket, a gondolataitoknál, az érzelmeiteknél és a saját akaratotoknál. A lelketek azt mondja majd, de most én érzek valamit. Tudom, Joyce azt mondta, hogy áldott vagyok, de én nem érzem magamat áldottnak. Ha megnézem az életemet, akkor nem úgy tűnik, mintha áldott lennék. Én nem is hiszem, hogy áldott vagyok. Áldott vagyok? Nem, valahogy ez a dolog elment mellettem. Nos, meg kell tanulnunk azt elhinni, amit Isten mond, akár az érzéseink ellenére is. Miért ne hoznátok egy döntést még ma, hogy hagyjátok az érzéseiteket azt csinálni, amit akarnak? De ti inkább azt hiszitek el, amit Isten mond. Többi ne hajtsatok térdet az érzéseiteknek, és ne hagyjátok, hogy irányítsanak benneteket. Tudjátok, hogy lehetséges mérgesnek lenni valakire, és közben mégis szépen beszélni, és jól bánni vele? Igen, lehet! Most azt gondoljátok, ó, én erre képtelen vagyok. De igen, képes vagy rá. Ha elhiszed, hogy megvan a bensődben az erő ahhoz, hogy megtedd, amit Isten kér tőled, akkor meg tudod majd tenni, mert a szellemi embered erősebb a természetes emberednél. Áldottak vagyunk. Most megkértem a kollégáimat, hogy hozzák be ezt a szép ajándékcsomagot, hogy érthetőbb lehessek. Szóval Isten nekünk adja a megváltás ajándékát, és mindazt, ami ezzel együtt jár. Nos, ez egy szép ajándék, de nem sok hasznát veszem majd, ha nem nyitom ki. Sok ember kapott dolgokat Istentől, de soha nem ástak eléggé a mélyére a dolgoknak ahhoz, hogy ki is nyissák őket. Azt is szeretném elmondani, hogy bármi is van a dobozban, az mindig használati útmutatóval együtt érkezik. Tudjátok mit? Ha soha nem tudom megfelelően működtetni a dolgokat, mert nem olvasom el az útmutatót, akkor az kinek a hibája? Néhányatoknak nem működnek jól a dolgok, mert soha nem tanulmányoztátok őket eléggé, és nem jöttetek rá, hogy miként lehet jól működtetni azokat a területeket. Nos, én megértem ezt, mert én sem szeretem őket. Ezt így szeretem. De vannak olyan kütyük a kocsimban, amiket azóta sem tudok használni, mióta megvettem az autót. A használati útmutató persze a kesztyűtartóban van, de gondoljátok, hogy valaha is rászánok 5 percet, és elolvasom, hogyan működik a rádió? Nem, továbbra is össze-vissza nyomkodom a gombokat, és ideges leszek, mert nem működik rendesen. Na, van itt valaki, aki megért engem? Úgy értem, én mindig úgy használom a számítógépemet, ahogy egy fickó megmutatta nekem kb. 20 évvel ezelőtt. A fia meg azt mondja, mit csinálsz? Te mit csinálsz? Még mindig egy flopira mented le a könyveidet? Nos, hát anya, meg kell mutatnom. Én meg valami ilyesmit mondok, most nincs erre időm. És tudom, hogy rengeteg időt spórolhatnék, sokkal egyszerűbb lenne, de olyan ez, mint amikor nem akarod elolvasni az útmutatót. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Jól van, de nem viselkedhetünk így, amikor a szellemi életünkről van szó. Ez a te használati útmutatód, hogy miként élj egy győztes életet. Minden válasz a problémáidra az ebben a könyvben benne van. Ha bátortalanul kelsz fel reggel, akkor olvasd el a zsoltárokat. Ha úgy érzed, hogy esetleg béna napod lesz, akkor olvasd el a példabeszédeket. Például, ha nagy döntés előtt állsz, és nem igazán tudod, mit kéne tenned, vagy ha mérges vagy valakire, akkor vedd elő a Bibliát, és nézd meg, hogy mit mond a Biblia a megbocsátásról, a szeretetről, a kegyelemről, meg arról, hogy ne legyünk ítélkező kritikusak. Nem telik majd el sok idő, és megváltozik a gondolkozásod. Nézzük meg az Efézus 1-et még egy kicsit. Olvastuk a 3. verset, most nézzünk meg még néhányat. Mondjátok, áldott vagyok. Mindenem megvan, ami a győztes élethez kell. Nos, ha elég okosak vagytok, akkor csináltok egy új listát a megvallásaitokról. És felírjátok rá azokat, amiket itt az alkalmakon elmondunk, és otthon elkezditek minden nap kétszer vagy háromszor elmondani őket, amíg változást nem tapasztaltok az életetekben. Mert valahányszor kimondunk valamit, amit az ige állít, olyankor megújítjátok az elméteket. Amikor megtanultok helyesen gondolkozni, akkor gonosz akár össze is csomagolhat és elfuthat, mivel lejárt az ideje. Amikor megtanulsz helyesen gondolkozni, akkor nem hazudhat többé neked, és nem tud becsapni. Nézzük meg újra a hármas verset. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. A mennyei világ minden áldása nekünk adatott. A mennyei világ minden áldása nekünk adatott. Hú! Krisztusban, mert ő benne, az ő szeretetében kiválasztott minket, vagyis sajátjaként kiszemelt minket magának már a világ teremtése előtt. Látjátok, ő nem azért választott minket, mert megérdemeltük, nem azért választott minket, mert nagyon jók vagyunk, és jó együtt lógni velünk, azért választott minket, mert van hitünk Jézus Krisztusban. És ő ezt még a világ teremtése előtt tette, mert már akkor tudta, hogy ki lesz az, aki a helyes dolgokat teszi, és ki lesz az, aki nem. Azt mondta, mindazok, akik hisznek a fiamban, azokat szeretem. És velem való kapcsolatra hívom őket. Ő azért tette ezt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Hű, ezt szeretem. Szabaduljatok meg a vádlástól, hogy fedhetetlenek legyünk az ő szemeiben, minden szemrehányás nélkül álljunk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, szeretetben eltervezte, hogy fiaival fogad minket Jézus Krisztus által. Akarata és tetszése szerint. 6. vers, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket az ő szeretett fiában. 7. vers, ő benne van a mi megváltásunk. 11. vers, ő benne lettünk Isten örökösei. És így folytatja tovább, és tovább, és tovább. Minden, amire szükségünk van, az ő benne található. Nézzük meg a 14. verset. A Szent Szellem az örökségünk záloga. A Szent Szellem a zálog. A garancia. Hányan vagytok úgy, hogy amikor vesztek valamit, főleg, ha az egy autó, vagy egy mosógép, vagy valami ilyesmi, akkor mindent tudni akartok a garanciáról. Nos, Isten nekünk is adott egy garanciát. Neked adom ezt az ajándékot, neked adom ezt a használati útmutatót, és adok neked egy garanciát, hogy mindez jól működik majd. Végül minden jól fog működni. Nekünk azonban tudnunk kell, hogyan engedjük a Szent Szellemet segíteni. Jézus azt mondta, én elmegyek, de nektek jobb, ha én elmegyek, mert elküldöm az én szellememet, aki bennetek él majd, eddig veletek volt, mostantól bennetek lesz. És miért van ő bennünk? Mert csak ő tudja előhozni mindazt a jót, ami bennünk van. Hogy amikor a felszínre jönnek, akkor élvezhessük azokat. És mások is élvezhessék körülöttünk. Ha azzal küszködsz, hogy megváltoztasd magadat, akkor csak az idődet vesztegeted, mert nélküle semmit sem tehetsz. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellemem által, mondja az Úr. 2. Korintus 5.20. David, gyere majd fel, kérlek. Igen, David segíteni fog nekem. Tudom, hogy szeretitek Davidet, mert jó képű. Ha soha nem értettétek eddig a 2. Korintus 5.21-et, most előbb a 20-at olvasom, de ha eddig nem értettétek, ne gyere, amíg nem szólok. Ameddig nem értitek meg a 2. Korintus 5.21-et, addig mindig zavaros lesz az életetek. Pont. Vita lezárva. Nézzük meg a 20-as verset. Tehát mi Krisztus nagykövetei vagyunk, mintha Isten kérne általunk. Mi, mint Krisztus személyes képviselői. De jó ég. Krisztusért kérünk benneteket, hogy ragadjátok ezt meg. Látjátok, azt mondja, Neked adtam mindent, amire szükséged van. Most kérlek téged, hogy ragadd meg ezt. Fedd ezt fel, ismerd meg, hogy miként működik. Ismerd meg a garanciát. Ne szalassz el semmit abból, amit neked adtam. Kaptam valamit egy nagyon kedves hölgytől. Caroline Barnett-től, a Los Angeles-i Dream Centerből. Biztos vagyok benne, hogy sokan jártok oda. Egy gyönyörű ajándékot hagyott nekem a hátsó szobában. Nos, amikor azt mondták, hogy van számomra egy ajándék a hátsó szobában, mondanom se kell. Nem veszegettem az időt, már ott is voltam, hogy kibontsam. Ki nem jövök ide, amíg meg nem néztem, mi van a dobozban. Fogtam a dobozt, kinyitottam, és egy gyönyörűséges biblia volt benne, egy arany keresztel, gyönyörű, gyönyörű, nagyon szépen köszönöm. De látjátok, ha ilyen agresszív vagyok, hogy kinyissak egy ajándékot, akkor miért ne lehetnék legalább ilyen agresszív, hogy kinyissak egy olyan ajándékot, amit Isten adott nekem? Nos, hadd mondjak valamit, ha oda sétálnék bármelyik költőkhöz, és azt mondanám, tessék, itt van neked egy ajándék, akkor ott ülnél, és a doboz felnyitásával bajlódnál, miközben én prédikálni próbálok? Nem, nem vesztegetnéd az időt, nem várnál, hogy majd akkor nyisd ki, ha hazaértél. Rögtön kibontanád, és hidd el, hogyha olyasmi lenne benne, amiről nem tudod, hogyan működik, kiderítenéd. Nos, nekünk ugyanezt kell tennünk Krisztussal, ő azt mondja, könyörgök, hogy ragadjátok meg az isteni jó indulatot, amit Isten felajánlott nektek, és béküljetek meg az Istennel. Nagyon szeretem ezt az igeverset, mert a mi kedvünkért tette Krisztust bűnné, aki valójában nem ismert bűnt, hogy mi ő benne, és ő rajta keresztül Isten igazsággal legyünk, hogy elfogadottakká váljunk, és Istennel jó kapcsolatban legyünk az ő jósága által. Ez ilyen egyszerű. Jézus elvette a te bűneidet, és neked adta az ő igazságosságát. Neked adta az ő jóságát, az ő Istennel való jó viszonyát. Egész életemben azt a lemezt hallgattam a fejemben, hogy mi a baj velem, mi a baj velem, mi a baj velem. Azt gondoltam, miért nem vagyok én olyan, mint más emberek? Miért molesztált a saját apám? Mi a baj velem, mi a baj velem? Akkora megkönnyebbülés volt rájönnöm, hogy nem a megfelelő viselkedéssel kellett kiérdemelnem az igazságosságot, nem azzal érdemelem ki az igazságosságot, hogy valaki mássá leszek, hanem egyszerűen kapok egy Istennel való jó kapcsolatot. Nos, ez a következő módon működik. David, feljönnél, segítenél nekem? David, játssza majd az Istent. Gyere ide, kérlek. Nos, így működik ez, látjátok? Ez a fehér köntös az Isten szentsége. Ez a fehér köntös. És ő elveszi azt, ami az enyém. Vagyis a bűneimet. És amikor Krisztushoz jövök, akkor ő azt mondja, Joyce, add ide azt az űrzavart, ami a tiéd, majd én elintézem. Én pedig neked adom az én igazságosságomat. Egyszerűen csak nekem adja. Nos, várjatok. David, gyere ide! Te jó ég, elbénázzuk.
2: Tessék, vedd fel ezt, vedd fel az igazságosság köntösét. Neked adom ezt, egy kicsit nagy rád, de majd segítek kitölteni, nem telik bele sok idő, és tökéletesen áll majd rajtad.
1: Köszönöm.
2: Szívesen. Ó, apropó, ez azt is jelenti, hogy bármit mondok, azt meg kell tenned.
1: Ezt a részt ő találta ki, nem én mondtam neki. Oké, figyeljetek, én csak próbálom megértetni veletek ezt az egész dolgot. Látjátok? Ti neki adjátok a bűneiteket, ő nektek adja az ő igazságosságát, de amikor elveszitek, akkor még túl nagy rátok. Ezért bele kell, hogy nőjetek.
0: Az elhangzott a tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: A társadalmi változásokra csak egy erős egyházi immunrendszer birtokában reagálhat jól az eklézsia verbálisan, nonverbálisan, cselekedeteiben. Az egyháznak adatott a képesség, hogy az egyénben, a közösségek életében és mindennapi működésében életre hívja a hitet. Az egyházi immunrendszer alappillérei szerintem. A remény, a bizalom teljes várakozás, a nem látott dolgok létéről, a legfőbb jóról való meggyőződés, aztán az önismeret, az istenismeret, a negyedik az egyházi reziliencia, a bátor kiállás és ellenállás társadalmi és politikai nyomás esetén is, kiemelten az ember méltóságára, a hit felvállalására. Az ötödik alappillér az empátia, egyének és különböző társadalmi csoportok más vallásúak felé is. A plusz a hatodik mai vendégemtől származik, a szó valódi és pozitív értelmében vett egészséges kritikai gondolkodás. De az egyház, Krisztus teste először is egyénekből áll, nekik kell helyreállni és helyt állni Jézussal. Csak stabil identitású egyénekből épülhet fel viharokat álló és kiálló egyház. Kritikus leszek, ömlik az önjelölt influencerekből a keresztényesdi. Másképp fogalmazva, élnek köztünk keresztény aranyifjak. Ezt a beszélgetést nem csak egy nyári ígéret hívta életre, a Jézus Bizalmi Indexe címet viselő adásból lemaradt néhány izgalmas gondolat, hanem a vágyam, hogy az egyház védekező mechanizmusáról beszélgessek. Ami, ha egészséges, kiköpi azt, ami langyos, azt, aki aranyifjú. Vajon tényleg ki kell köpnie? A kegyelembotrány, a 33. nyári olimpiai játékok ízlésében deformált megnyitó ünnepsége, a hormonbox, aztán a budapesti augusztus 20-ai tűz- és fényjátékokon az égre festett hatalmas kereszt és a Gellért hegyi keresztrejtvény, az új keresztállítás, ami mögöttünk van az elmúlt 8 hónapban. A fegyveres konfliktusokról, háborúkról majd egy másik adásban. Események, amelyek megrengettek Isten-ember kapcsolatokat, megkérdőjeleztek identitást, elgondolkodtattak keresztény vezetőket. Tényleg, mi végre vagyunk itt? Mi, akiknek az igája gyönyörűséges, a terhük könnyű, már ha jól csináljuk. Bali Mónika vagyok, hello! És a legnehezebb témákat úgy látszik, hogy mindig megnyered. Heizer Tamás van itt velem, köszöntelek szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönöm, én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Tamás lelkész teológus, menedzsment szakértő. 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgált Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakozott a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től a magyarországi igazgatója. Tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében folytatta, be is fejezte. 1989 óta él házasságban, és 3 gyermeke van. Ami legutóbb a Jézus Bizalmi Indexe adásból kimaradt, azzal kezdjük. És akkor utána rátérünk az egyház immunrendszerére, ennek a 6 alappillérére, és természetesen belefonjuk ezeket a nagyon jelentős eseményeket, amik hát nem felekezeteket rengettek meg, de azért emberi kapcsolatokat igen, ahogy a felvezetőben elhangzott. Példabeszédek 27-17, nagyon kemény ige, vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Te erre mit mondasz? Nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. Tamás, te felső vezető vagy. Ha nem simogatsz, akkor mit csinálsz?
2: Vezetőként, ha embereket akarunk formálni, akkor kapcsolódunk. Kapcsolódunk, transzparenssé válunk, továbbadunk alapértékeket. Ebbe beletartozik az empátia is, amit talán a simogatás szó körbeír. De azért vezetőként, ha valakiket fejleszteni akarunk, akkor nem csak az empátiának van helye, hanem a kihívásoknak is. Tehát nem csak annak, hogy együtt érezzek valakivel, hanem hogy úgy kapcsolódjak hozzá, hogy meghívjam, hogy ahhoz képest, ahol most tart, legyen bátorsága, motivációja meghaladni a jelenlegi önmagát és fejlődni. Szóval valami ilyesmire gondoltam, és ugye a Szentírás itt arra hívja fel a figyelmet, ami picit más irányba is fordítja ezt az igét, hogy ma például a vezetőképzést azt nagyrészt intézményekre bízzuk a világban is, meg az egyházban is. Lásd a keresztény egyház következő vezetői generáció, teológiai főiskolák, bibliaiskolák, egyetemek képzik. Itt meg a példabeszédek azt mondja, hogy az embert ember képzi, tehát nagy formátumú, alázatos, jó hozzáállású vezetőket, szintén nagy formátumú, jó hozzáállású, jó látással bíró vezetők formálnak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az intézményeknek semmi helye nincs, ebben van, de egy kicsit elidegeníti, eltávolítja az embert az embertől, átveszi ennek a kapcsolatnak a helyét az intézmény, az oktatási program, az órarendek, a stb. Vizsgák. Viszont a méreható emberi változások, fejlődéseket azért a leginkább azok a minták hívják meg, amit egy ember megfigyelhet, eldöntheti, hogy hitelesnek tartja, modellezheti a sajátját, hogy én ehhez képest hogyan szeretnék, mit szeretnék, ehhez mintákat kap, stb. És ezek nagyon háttérbe szorulnak az intézményesítéssel. Szóval a példabeszédek könyve azt mondja, hogy az emberi kapcsolatok nagyon kellenek.
1: Tudod, mi jutott eszembe? Nemrég olvastam újra Paul Young a Viskó című könyvét. Gyönyörű regény, az Immanuel kiadó jóvoltából jelent meg Magyarországon. Abban áll ez a gondolat, hogy a Szent Háromság kapcsolata körkörös és nem hierarchikus. Mi meg azonnal a hierarchiát keressük. De hogy lehet jól vezetni? Akár mondjuk egyházi intézményekben, nem feltétlenül gyülekezetekben, missziókban, keresztény munkahelyeken, úgy, hogy ezt a körkörösséget behozzuk.
2: A kapcsolódás és az értékek mentén azonosulás az, ami leginkább viszi előre azt, amit mi várunk ettől az egésztől. Én egyébként a hierarchiát azért egy Bibliában jelenlévő történetnek tartom fontosnak, ráadásul pont a Szent Háromságban, ha belegondolsz, csak nagyon másképp működik, mint az ilyen tartalom nélküli tekintély tisztelet, amikor csak a pozíciót önmagában el kell ismerni, vagy valaki elismerteti, mert ő valamilyen pozícióban van, de nem teszi oda azt az értéket, ami azt a pozíciót igazán definiálja. Tehát például gondolok erre, hogy Jézus mondja, hogy fiú nem tesz semmit addig, amíg nem látja, az atya mit tesz, vagy hogy a Szentírás mondja, hogy a Szent Szellem, a Szent Lélek az atyának enged, amikor az atya küldi, vagy a fiúnak enged, amikor a fiú küldi, vagy hogy nem önmagát emeli fel, hanem Jézusra mutat rá, stb. Tehát úgy tűnik, hogy az együttműködésükben, tehát hogy van egy lényegűség,
1: igen,
2: ez a körkörösség az istenségükben, egyik se istenibb lény a másiknál, és így kapcsolódnak, bocsánat. A másik oldalon viszont, amikor dolgoznak, amikor együttműködnek, ott van egy ilyen hierarchia, egy szent hierarchia, hogy az egyik igazodik a másikhoz, és alá dolgozik annak, amit éppen például a Jézuson mondja, hogy az áldozatát, ugye a kereszt áldozatát hozzákötjük. De azért a Biblia mondja, hogy a Szent Lélek erejével tudta ezt megtenni. Tehát, hogy támogatja őt a lélek abban, amit ő éppen csinál, az atya pedig hát küldi és átengedi, hogy az egyszülöttjét adja, tehát ugye, hogy ő is részt vesz ebben. Tehát együttműködnek, de itt van egyfajta ilyen hierarchia az együttműködésben, hogy valakinél indul egy kezdeményezés, egy másik pedig mögé áll és támogatja, és nincs rivalizálás, nincs elnyomás, egyáltalán nem ilyen alapon működik. Egyfajta ilyen szereposztás. Az egylényegűségekben meg ott van az a körkörösség, nincsen versengés a Szent Háromságban.
1: Ó, de szép, te valójában már a bibliai alapú vezetésről beszélsz.
2: Én szeretem itt kezdeni egyébként, amikor vezetésről tanítani, kell igen, Szent Háromság mintájáról.
1: Nem
2: mert
1: tudtam
2: hogyha,
1: ezt.
2: Ha belegondolsz, akkor ugye Isten azt mondja a Biblia, hogy a saját képére teremtett bennünket. Tehát hordozunk valami nagyon szép, csodálatos, ilyen titokzatos lenyomatát annak, aki Isten. És mivel a Teremtő Isten egy ilyen titokban jelentette ki önmagát, hogy a Szent Háromság, itt minimum három dologról érdemes elgondolkodni vezetőként. Az egyik az, hogy hogy hát amit mondtam, az egylényegűség, hogy a Szent Háromságban a személyek nem vetélkednek egymással, egylényegűek, mindegyik isteni lény. És ugye itt a szavak nagyon alkalmatlanok ennek a titoknak a kifejezésére, mert meghalad bennünket. Szóval néha dadogunk teológiailag, amikor erről a misztériumról beszélünk, de a lényeg ott van. Ez hogy jelenik meg az emberek oldalán? Hát úgy jelenik meg, hogy például, ha én vezető vagyok, tisztában kell lennem, hogy létezik az egylényegűség az emberek között is. Egyik sem magasabb rendű lény a másiknál, az emberi méltóságában, az értékében teljesen egyenértékűek. A vezető meg a vezetett, van egy egylényegűség az emberségben. A másik ott az egység, hogy a Szent Háromságot jellemzi ez az egység. A személyek megkülönböztethetőek, de szét nem választhatóak, összetartoznak. Na most a vezetésben is, hogyha ez az egység, amit lefordíthatunk úgy is, hogy közösség nincs meg, vezető és vezetett között, ott valami nagyon más irányba fog menni. Tehát, hogy a vezetők nem távolodhatnak el a vezetettektől, hogyha a vezetői hatás azt szeretnénk, hogy egészséges legyen, és az életet szolgálja. Tehát a vezető és vezetettek közötti szakadék az nem kellene, hogy ott legyen. Tehát, hogy nagyon fontos ez a hatalmi távolságnak a csökkentése és a kapcsolódás. Tehát közösség nélkül nincs vezetés, hatalmaskodás, meg uralkodás, meg kényszerítés az lehet, de amit vezetésnek hív a Biblia, az nem létezik enélkül. És akkor ott van ez a fajta szent hierarchia, hogy amikor többen működnek együtt egy cél érdekében, ott muszáj egy szereposztást követni, és van annak jelentősége, hogy akkor ki, hogy lép bele ebbe a kapcsolatrendszerbe, és hogy van-e ilyen irányítás, amit például észre lehet venni, hogy az atya kezdeményez, a fiú azt elfogadja, a Szentlélek meg ezt az egészet támogatja. Tehát a Szent Háromsággal indítani például annak a végiggondolását, hogy na én számomra mit jelent, hogy én vezető vagyok, a keresztény vagyok, hát itt van egy csomó olyan titok, amit érdemes fejtegetni, és tanulni belőle.
1: A te ideális világodban, mindegy, hogy keresztény vagy világi munkahely, egy felső vezetőnek, az irodájának az ajtaja be van zárva?
2: Hát van, amikor igen, és van, amikor nem. Szóval szerintem van helye az intimitásnak, a visszavonulásnak, az egyedül létnek, hogy valamit megforgasson magába egy vezető, és úgy álljon a többiek elé, hogy már valami benne összeállt. Nem úgy, hogy akkor diktálja, hogy na most mi, hogy lesz, de hogy el tudja azt mondani, hogy honnan, hova jutott, és sokaknak szüksége van ehhez egy kis intim szférára, magányra. Ugyanakkor ott a másik oldalon a transzparencia, szóval hogy ezeket nem szabad egymással szembeállítani és kijátszani. Hogyha nincs meg a transzparencia, az átláthatóság, akkor ugye a követőknek mi marad? A parancsnak való engedelmesség belátás nélkül. De ugye azért bármilyen folyamatot is vezetünk, hogyha ott nem tudjuk bevonni azokat, tehát nem tudnak bevonódni azok, akikkel együtt mi azt el akarjuk érni, azt a célt, akkor ott olyan eszközöket kell használni arra, hogy rábírjuk, ami azért a vezetés sötét oldalát fogja előhívni belőlünk is, meg a vezetettekből is, például rengeteg szervezeti célnak a vesztesége az oda vezethető vissza, hogy alul motiváltak a munkatársak. Tehát, hogy vannak motivációs veszteségek egy cégnél is. És ezek oda vezethetők vissza, hogy korbáccsal kell odahajtani őket, mert nem vált belsővé az a cél, hogyha látják és felügyelik és mikromenedzselik, akkor megcsinálja, de ha nem néz rá a főnök, akkor nem. Szóval, hogy gyakorlatilag egy vezetőnek szerintem nagyon fontos, hogy dolgozzon azért, hogy a munkatársai a sajátjuknak fogadják el, annak a csoportnak, közösségnek, szervezetnek a céljait, és hát ehhez kell például, hogy rálássanak az ő életére is, hogy na a főnöknél megjelenik, tehát nála is prioritás, tényleg csak minket hajt, vagy ő is alárendeli magát ennek. Szóval gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, csak vigyázni kell, hogy ne csúszunk bele egyikbe vagy másikba.
1: Egyik tanításodban hallottam, ott nem fejtetted ki, csak megemlítetted, hogy ma túlmenedzselt és alulvezetett világban élünk. Uh-huh. Hát ez mit jelent? És jellemző az egyházra is?
2: Hát sajnos szerintem az egész társadalomra, mindenféle szegmensére jellemző, de az a helyzet, hogy ezt nem én találtam ki, én is olvastam. Uh-huh. A Tom Marshallnak van egy könyve vezetésről, nem tudom, te
1: Nem, azt nem ismerem.
2: Vele. Na, egy érdekes, nagyon érdekes könyv, és ő a könyve bevezetésébe említi azt, hogy egyszer egy repülőúton felkapott egy újságot, hogy ne unatkozzon, és akkor a repülőn elkezdte olvasni, és volt egy cikk, ami beszámolt, az Egyesült Államokban egy olyan konferencia volt, amit felső vezetők, politikai, különböző társadalmi dimenziókban helytálló vezetők, gyakorlati vezetők, illetve elméletalkotók, tehát a vezetéstudománnyal foglalkozók voltak jelen, és a konferenciának az egyik rezüméje volt az, hogy az Egyesült Államok és a világ is egyfajta vezetési krízisben van, és ez a krízis úgy írható le, hogy a világunk ma túlmenedzselt és alul vezetett. Na most mit értettek ez alatt? Hát azt értették alatta, hogy ugye a vezetésnek több aspektusa is létezik, de a lényeg, hogy ott van például a menedzsment, ami nagyon fontos, de alapvetően jellemző rá, hogy rövid távú célokért és a hatékonyságért nagyon sokat küzd egy menedzser. Uh-huh. Minél olcsóbban, minél progresszívebben és jobb eredményekkel elérjük azt az üzleti célt, és olyan termékeket vagy szolgáltatásokat állítsunk elő, ami minőség megfelel. És ezek többnyire ilyen éves időciklusokon belül terveznek és mérnek is a hatékonyságát, eredményességét. Tehát a management fókusz az rövid távú. Az igazi leadership, vagy a kormányzás, most mindegyik alatt érthetünk egy kicsit mást, de a lényeg az, hogy ott viszont hosszútávú célokkal dolgoznak vezetők, és például fölteszik azokat a kérdéseket, hogy oké, most hasítunk, nagyon jók vagyunk, de merre megy a világ? Milyen szükségletek lesznek? Milyen kívásoknak kell megfelelni? Hogyan tudjuk fönntartani azt a működést, amit mi csinálunk? Egyáltalán etikus-e, ahogy működünk? Jó ez így hosszú távon? És hát ugye, hogyha ezt a társadalomra húzzuk rá, akkor ott nagyon könnyen belátható, hogy rövid, többnyire 4 éves ciklusokban vezetnek csúcsvezetők, ugye ezek a választási ciklusok. Viszont vannak nagyon komolyan társadalmi, gazdasági és környezeti, ökológiai problémák, ugye most már nyakig ülünk ezekbe, amik meghaladják a választási ciklusok hosszát az időtávban, ahogy azokra hatást lehet gyakorolni. És ott vannak az etikus kérdések is, hogy oké, hogy mi most élvezzük, de mi lesz a következő generáció? Etikus-e, hogy föléljük az erőforrásokat, amikkel majd nekik kellene gazdálkodni? És hát mivel a társadalmi működés választásról választás ritmusában éri meg ezt a hatalmi kérdést, hogy 4 évre kapják a hatalmat, és ezt újra meg kell szerezni. Ezért nagyon gyakran rövid távú célok mentén feláldozzák az igazán lényeges hosszú távú célokat, és hogy ez nagyon sok krízishez vezet. Válságban van vezetés, mert a menedzsment funkciók fölülírják az igazán hosszú távú vezetői dilemmákat és kérdéseket. Nem éri meg hosszú távon gondolkodni. A rövid távú logika a kifizetődő.
1: Mit jelent vezetni? És utána szűkítsük ezt majd az egyházra is, mert hogy megint csak tőled idézek, aki vezet, Krisztus vérén gazdálkodik. Én meg viccesen hozzátettem, hogy Krisztus vérén garázdálkodik.
2: Hát igen, van rá példa erre is, arra is. Oké, de ott kezdeném, hogy ez, hogy mi is a vezetés. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, több 100 vagy 1000 definíció született erre már. Van egy író, aki... egy kutató, aki ezt megpróbálta 1986-ban, ha jól emlékszem, publikált egy könyvet, ahol megpróbálta összeszedni az akkor forgalomban lévő definíciókat, és valamit kimazsolázni ebből a hatalmas mennyiségű elképzelésből. És egy nagyon érdekes dolgot talált, azt mondta, hogy az összes ilyen elképzelést, akik megpróbálják a vezetést leírni, hogy mi is az valójában, 3 csoportba lehet sorolni. Az egyik az az, hogy a vezetés az művészet. A másik az, hogy a vezetés az tudomány, a harmadik pedig, hogy a vezetés az egy szakma. Mi a különbség köztük? Ugye a vezetés és a művészet az azt jelenti, hogy vezetőnek születni kell, tehát, hogy van valami olyan tehetség, vagy képesség és személyiség struktúrája valakinek, ami őt bele fogja tolni azokba a közösségi dinamikákba, ahol ő vezetőként fog föltűnni, úgyis, ha nem akar, és
1: így
2: a többiek
1: van,
2: meg követőként néznek rá. Igen, így van. Ez igaz bizonyos szempontból, főleg a Biblia oldaláról nézve, hogy aki olyan lelki ajándékokat, karizmánkat kap Istentől, Szentlélek által, ami a vezetés felé tereli őt, azok, ahogy megnyilvánulnak, terelik ebbe az irányba. De világi szempontból is érthető ez, szóval analógiaként például, hogy mindenkit be lehet íratni a zeneiskolába zongorát tanulni.
1: Jaj, megpróbálták velem is, jaj. Na,
2: hát, és a legtöbben, mit tudom, egy-két darabot egész szépen eljátszanak, hogyha mit tudom, a helyzetbe kerülnek, és tudnak vele így egy kicsit menőzni. Vannak kevesebben, lényegesen kevesebben, akik viszonylag jól zongoráznak bármit, bármikor, ha kell. De azért Glenn Gould, Rubinstein, Brian Kütezső, Kocsis Zoltán, vagy Fischer Anni, vagy sorolhatnám. Szóval olyan azért kevés van. Mm. Tehát ahhoz nem elég csak a képzés, ahhoz van egy olyan képességstruktúra, és egy olyan személyiségprofil, ami együtt eredményez azt, hogy az egyik nagyon jó, a másik meg zseniális és művész. És ez igaz lehet a vezetéssel kapcsolatban is. A másik oldalon az is igaz, amit mondanak, hogy a vezetés az tudomány, mert hogy a tudomány eszközeivel vizsgálható, ugye ez egy közösségi jelenség, ez egy olyan interakció ember és emberek között, tehát a csoporton belül, ami vizsgálható tudományos eszközökkel, leírható. Tehát ilyen szempontból ez igaz, hogy ez egy tudomány, és olyan értemben szakma is, hogy ha már valaki leírta, akkor tanulható, és írhatok egy olyan munkaköri leírást, ami jól definiálja azt, hogy mit jelent vezetni ebben a pozícióban, és akkor elvárható, hogy valaki azt a feladatot megcsinálja, és akkor bele tud tanulni, szakmai tapasztalatokra tud szert tenni, stb. De ugye érzékeljük, hogy ez a három dolog egyszerre igaz, tehát nem lehet csak ez, vagy csak az. Szóval ezt találta ez a fickó, és szerintem nagyon igaza van, hogy a vezetést így megragadni nem is olyan egyszerű. Na most, ha keresztjénként nézünk rá, hogy mit jelent vezetni, akkor szerintem nem itt kell kezdeni, hanem ott kell kezdeni, hogy egy keresztjén az először követő és utána vezető. Különben az, amit ő vezetésként produkál, és mindegy, hogy az egyházi környezet vagy sem, az nagyon vagy kontraproduktív, vagy nagyon káros tud lenni, destruktív, fertőző, szóval rossz eredményeket tud kiváltani. Tehát először követjük Krisztust, és mondhatjuk, hogy az első számú vezető minden keresztény számára, és ebből a követésből születik meg az a fajta vezetés, amit vezetésnek hívunk. És nem tudom, egy rövid definíciót mondjak, tehát egy munkadefiníciót. Kíváncsi vagyok nagyon véleményedre, hogy két, tehát mindig rövid lesz, kettőt mondok el, az egyik az egy általános vezetési definíció, a másik meg a keresztény változata, hogy mit gondolsz erről. Szóval, hogy a vezető az olyan ember, aki képes elérni, hogy a csapatának a tagjai magukénak fogadjanak el közös célokat, ezek elérése érdekében együttműködjenek vele, mármint vezetővel és egymással, felhasználva a rendelkezésükre álló erőforrásokat. Most ugyanennek a keresztény változata az úgy hangzik, hogy a keresztény vezető olyan ember, aki képes elérni, hogy a csapatának a tagjai magukénak fogadjanak el Istentől származó közös célokat, ezek elérése érdekében együttműködjenek Istennel, a vezetőikkel és egymással, felhasználva az Isten által rendelkezésükre bocsátott erőforrásokat.
1: Teljes mértékben.
2: Szóval, hogy mi a különbség a kettő között?
1: A keresztény vezetésben, mintha több lenne a személyes felelősség az Istennel való, tehát az önmagammal és az Istennel való kapcsolat, hiszen mi egy személyhez kapcsolódunk. Tehát egy keresztény vezető, én el is várom keresztény vezetőként, hogy a munkatársak, akikkel együtt dolgozom, szolgálok, építsék a mindennapi kapcsolatukat magukkal is, meg az Istennel is. Én ezt láttam pluszban abban a definícióban.
2: Igen, semmi más nincs benne. Tehát, hogy ez és az azért érdekes kérdés szerintem, mert hogy ez mutatja azt, hogy a nem keresztény vezető, meg a keresztény vezető az nem valamit teljesen más csinál szakmai szempontból, amikor vezet. Hanem azt jelenti, hogy más tekintély alatt teszi ezt. Tehát, hogy a keresztény vezetőnek az attitűdjébe, a lelki alapállásba, ahonnan ő merít és hoz mindent, amin keresztül vezet másokat, abban ott van Isten. És hát láttad, hogy kitől vannak a célok, megérti, hogy Isten indítja valamire. Kinek a céljaival akarja, hogy azonosuljanak mások, nem az ő diktátumának, hanem se abban segít, hogy megértsék egy gyülekezetben a tagok azt, hogy hogyan tudnak ők kapcsolni Isten céljához. Az erőforrások, hogy az nem a miénk, nem az enyém, ezt megint csak Istentől kaptuk, azokat használjuk fel. Most ez azért érdekes ez a kettősség, mert vannak emberek, akik meg vannak győződve, hogy a keresztény vezetés az annyira, de annyira más, hogy nem is lehet egy lapon említeni és tanulni se lehet például a világi tudományoktól, a vezetéstudománytól. De ez nem igaz, tehát a vezetés az a bűneset előttre megy vissza, az ember Isten közösségi lénynek teremtette, és olyan célokat tűzött elő, olyan elhívást adott neki, amit igazából csak közösen tud az ember végrehajtani. Na most, amikor egy cél közösségi feladatként érhető csak el, ott bejön a vezetésnek a kényszere, ott koordinálni kell, összehangolni kell, irányt kell mutatni, stb. Stb. Szóval ez a bűnbeeséstől függetlenül egy ilyen alapkód az emberiségnek az életében, és hogy igaz az, hogy a bűn ezt a területet is úgymond tönkretette, tehát hogy az ember idegenedett Istentől, önmagától, másoktól, ez kihat a vezetés területére is.
1: És uralkodik?
2: De amikor nő a férfi, vizsgáljuk,
1: férfi a nőn, igen?
2: Igen, de amikor vizsgáljuk ezt a jelenséget, akkor azt kell mondani, hogy hát ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy a fizikát, ha valaki kutatja keresztényként vagy nem keresztényként, ugyanazt a valóságot kutatja, és a gravitáció mindig számára ugyanazt jelenti. A vezetésre ugyanígy áll. De ahogy, ha már a fizikát mondtam analógiának, hogy ahogy a fizikát mondjuk valaki, aki Isten ne nem ápol semmilyen kapcsolatot, jónak látja felhasználni arra, hogy atombombát gyártson, mit tudom én, egy atomürümű helyett.
1: Igen.
2: Ugyanúgy a vezetésnek is van olyan sötét oldala, amivel, hogy mondjam, vissza lehet élni, és tudományosan is meg lehet alapozni, hogy lehet manipulálni egy embert, egy csoportot, vagy akár egy egész nemzetet, és úgy vezetni, hogy hát gyakorlatilag a gonoszságnak nyit teret. De ez nem azt jelenti, hogy a vezetés más, hanem azt jelenti, hogy amikor Isten benne lehet, akkor az emberi minőség más, és ezért más a vezetés.
1: És mekkora felelősség? Szerintem még nagyobb. Ezért mondod azt, hogy aki vezet, Krisztus vérén gazdálkodik?
2: Hát azt a Péter levele miatt mondom, mert a Péter levelének az utolsó fejezetében van egy szakasz, ahol Péter a vezetőket szólítja meg a gyülekezetben, és egy olyasmit úgy fogalmaz, hogy ne erőből vezessenek, hanem példával vezessék azokat, akik rájuk vannak bízva. És ugyanez a Péter apostol a levelének az elején beszél arról az olvasóknak, hogy ugye az identitásukat akarja fölépíteni, és mondja, hogy ti amikor magatokra gondoltok, akkor tudjatok arról, hogy Isten számára hihetetlen nagy értéket képviseltek, mert nem veszendő dolgokon váltott meg benneteket, vásárolt meg benneteket, hanem ugye Krisztus vérén, ez a kereszt áldozatra utal, de hogy ez az atyának a legdrágább. Tehát, hogy ettől drágább árat fizetni nem lehet. Tehát gyakorlatilag, amikor keresztény vezetők egy egyházban vagy gyülekezetben embereket vezetnek bárhogy, akkor olyan emberekhez kapcsolódnak és vannak rájuk hatással, akikért Isten egy ilyen árat fizetett ki, ami a Krisztus vére. Tehát kvázi azon gazdálkodnak. Tehát ez meg annak a képe, amit a Biblia nagyon sokszor használ, gazdasági kifejezéseket, csak már a mi kultúránk ezt elfedi a magyar fordítás, hogy Isten befektet valamilyen értéket, és akarja látni a gyümölcsét,
1: igen,
2: és ezt rábízza a sáfárokra. Tehát ilyen értelemben a keresztény vezetők sáfárok, és gazdálkodnak azzal a befektetett értékkel, ami maga Krisztus és az ő áldozata. Szóval, hogy valahogy ezt látni kell az emberekben. Mert nagyon sokféleképpen lehet egy közösségben vezetőként jelen lenni, lehet az emberekben csak erőforrást látni, és amíg te szolgálsz, és beleteszed, és hozod azt, amit én vezetőként várok, addig figyelek rád, addig rajt vagy a radaron, ha történik veled valami, és felrálsz, akkor eltűnsz, mint nem is lennél. Tehát nagyon sok ember küzd azzal, a keresztény ember, hogy tehát ez az inkább lelki gondozói probléma, hogy ilyen használva, ilyen eszközjellegű kapcsolatokban élve használva érzi magát. Mint hogy nem ő lenne a fontos, hanem az a teljesítmény, amit le tud tenni. És ha alkalmas, hogy nem tudja letenni, akkor már is fontos. Na, ilyen nem lehet igazából egy normális, egészséges keresztény közösségben.
1: Egy egészséges immunrendszerrel rendelkező immunrendszerrel, keresztény igen. Közösségben, misszióban nem. Mielőtt rátérünk az egészséges egyház egészséges immunrendszere topikra, Válaszolj meg nekem kérlek nagyon gyorsan két kérdést, ami közben felmerült bennem. Az egyik, hogy te felső vezetőként mit kommunikálsz a célok között, növekedést vagy változást? Min van a fókuszod? A másik pedig Hákovács Judit közös barátunkkal nemrég beszélgettem adásban, aki nemzetközi minősítéssel bíró, coach és felsővezető, hogy a stratégiai pozíciókra miért nem választanak még mindig nőket? A világban sem igazán szívesen, persze az egyházban sem. Külön polcon vannak a lelkésznők.
2: Hát kell választani kettő között? Vagy inkább a kettő közötti összefüggés az, ami a fontos? Tehát, hogy ez a növekedés, fejlődés.
1: Növekedés vagy változás.
2: Uh-huh.
1: A Judit kihangsúlyozta a múltkor az
2: interjú. Növekedés alatt mennyiségi vagy minőségi?
1: Minden szempontból. Ő azt mondta az interjúban, hogy ő mindig arra helyezi a fókuszt, hogy változást kommunikáljon. Mert...
2: Kettő közötti viszonya fontos szerintem. Mert
1: igen?
2: Hogy most egyiket engedjem el a másikért, hát mind a kettő fontos szempont lehet. De a kiinduló pont szerintem az a típusú változás, ami minőségi fejlődést hoz valakinek az életében, és az onnan kezdve, vagy egy közösség életében, az onnan kezdve mennyiségi változásokhoz is fog vezetni. Például egy gyülekezetnél, hogyha azt tapasztalja egy presbitérium, egy előjáróság, egy vezetőség, hogy hú, hát itt a gyülekezetünk stagnál, sőt leépül, ugye egy mennyiségi megfigyelés, hogy a tagok száma hogy változik.
1: Igen.
2: Hát ez egy fontos észrevétel. De valószínű, hogy ezzel kapcsolatban változást, beavatkozást ott lehetne keresni, hogy ránézzünk, hogy jó, a közösségi minőség milyen. És nézzünk rá azokra az értékekre, amik elő fogják hívni ezt a mennyiségi növekedést. Tehát a beavatkozás oldala szerintem nem az, hogy akkor elkerjük ütni-vetni a hívőket, hogy na most mindenki hetente egy szomszédját elhozza, mert különben nem is tudom, mi fog történni. És akkor ez egy rövid távú mennyiségi változást okozhat. Hanem szembenézünk azzal a kérdéssel, hogy mi okozza ezt. Egyébként a nyugati kereszténységnek ugyanaz a problémáját. Fogynak el a keresztények a nyugati világban. Vajon miért? Mert a világ ilyen gonosz, tehát hogy biztos, hogy oda kell kitolni ezt a felelősséget? Vagy rajtunk kellene gondolkodni, hogy mi a baj velünk? Tehát Jézus azt mondja a hegyi beszédben, ugye ott, amikor a tanítványok identitásáról beszél, hogy és az egész hegyi beszéd arról szól, újra kéne olvasni minden keresztjének komolyan, hogy mit is jelent keresztjének lenni Jézus szerint. De ugye azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, mint a hegyen épült város. Ugye mire gondol Jézus? Zsidóknál léteztek ezek a menedékvárosok, hogyha valaki egy olyan bűnt követett el, ami a szándékán kívül állt, például balesetben megölt valakit, akkor elvileg halálbüntetés várt rá, de ott voltak a menekült, ezek a menedékvárosok, hogyha oda eljutott, és oda befogadták, akkor életben maradhatott. Mm. Egész addig még a következő, meg nem halt az a főpap, aki éppen regnált, és a következő lépett a helyére, és utána eljöhetett onnan. Tehát, hogy egy keresztény közösség az olyan az embereknek, mint egy ilyen jól látható hegyen épült város, amit nem lehet elrejteni,

0: tudott mondani. Az nyilvánvaló minden kutatásban, amit olvastam ez ügyben, hogy a nők nem csak ezen a téren, hanem minden területen gyakorlatilag azért hátrány szenvednek, ugyanazért a munkáért a fejlett nyugati demokráciákban is sok helyen kevesebb pénzt kapnak, mire föl, ha egyszer ugyanazt a teljesítményt teszik le, azt arra, stb. Szóval, hogy ez a világunk megtörtségében ott van, és sokan ezt ilyen feminista lózungnak érzékelik keresztjének között, holott azért, hogy mondjam, a Bibliából nehéz lenne megmagyarázni, hogy mitől értéktelenebb egy nőnek a teljesítménye, mint egy férfinek. Sok keresztény azt gondolja, hogy nőket nem szabad a vezetés közelébe engedni. De bocsánat, szóval menjünk vissza megint a kezdetekhez, ahol indult minden. Azt mondja Isten, hogy uralkodjatok többes szám. Kikre utal ez a többes szám?
1: Férfira és a nőre?
0: Hát volt az Ádám meg az Éva ketten. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a nők ugyanúgy arra lettek megalkotva, hogy valamilyen értelemben ebben a világban egy vezetői szerepet vigyenek, mert hogy az ember arra lett megalkotva. Igen. Nézzük az Ószövetséget, hát igen, többnyire férfiak vannak vezető helyzetben, de Isten ezt szabadon, szuverén módon fölülírja, nem egy pillanatban, és sok női profétát látunk nőket, akik háborúkat vezetnek, látunk nőket, akik tanácsolnak királyokat, szóval stratégiai kérdések. Az Új Szövetségben is azért vannak nevek, akiket ismerünk, hogy komoly vezetői szerepet és a férfiak által tisztelt szolgálatot viseltek.
1: Egészségesebb lenne az egyház immunrendszere, ha a nőknek megadnák azt a méltóságot, amit Jézus megadott, visszaadott a nőnek?
0: Hát nyilvánvaló, csak ugye itt mindjárt erre mindenki igen mondana, csak akkor bejön a kérdés, hogy az viszont egy teológiailag értelmezési feladat, hogy a férfi és a női szerep a Bibliában, hogyan értem, sokan ezen nem tudnak túllendülni.
1: De ez egy másik adásnak lesz a témája.
0: Igen. De oda szerintem érdemes visszamenni, hogy a kezdetekkor a férfinek és a nőnek mondta azt Isten,
1: igen,
0: hogy
1: ez a kulcs.
0: Vezessetek.
1: Ez a kulcs.
0: És ebbe bezavart egy olyan esemény, ami megtörtént, amire te utaltál, hogy akkor az egyik uralni akarja, igen, a másikat, és hogy nem mindegy, hogy melyikből vezetjük le a mi hozzáállásunkat. A férfi-nő kapcsolata bűneset előtt, vagy a férfi-nő kapcsolata bűneset után. És hát én úgy veszem észre, hogy sokan az utána lévő modellbe vezetik vissza azt, hogy mit, hogy kéne csinálni. És ez így nem biztos, hogy az evangéliummal is összhangban van.
1: Remény, önismeret, istenismeret, egyházi reziliencia, empátia, egészséges kritikai gondolkodás. Az egyház immunrendszere. A felvezetőben elhangzott, hogy én, amikor ezen gondolkodtam, egyszerűen jött egy ihletett ötlet, hogy vajon az egyház védekező mechanizmusa milyen pilléreken kellene, hogy álljon, és átküldtem ezt neked, Tamás, most megosztom a hallgatókkal, a Riveren és a Mannán, és te azt mondtad, hogy ezekkel maximálisan egyetértesz, és kiegészítenéd az egészséges kritikai gondolkodással. Sokakat megrengették azok a nyári események, amik zajlottak, akár az olimpia, akár itt Magyarországon a kegyelembotrány, ami nagyon megrázta a református egyházat, akár a Gellért-hegyi újabb keresztállítás, vagy az a monumentális és tényleg gyönyörű, ha nagy kereszt, amit felfestettek augusztus 20-án az égre. Ezen alappillérek ismeretében hogy tudnád behúzni ezeket a szálakat ezekbe az eseményekbe? Nagyon-nagyon mosolyogsz.
0: Igen, ettől féltem. Szívesen meghallgatnám az első 5 pontot tőled, és akkor
1: utána mondod, oké. Ad reményt egy kereszt, ami oda van festve az égre. Ad reményt egy keresőnek. Mit üzenünk ezekkel?
0: Figyelj, ez az augusztus 20-ai fényfestéses kereszt, meg a Gellért-hegyi kereszt témára is. Én azon gondolkodtam, hogy ugye ezek szimbólumok, és a szimbólumok fontosak.
1: Igen.
0: A jelképek nem önmagukban fontosak, tehát a szimbólumok, hanem tehát nem a fizikai manifestációjuk, vagy bármilyen más módon megjelenő formájuk miatt fontosak, hanem a mögöttük lévő jelzett dolog, tehát a jel egy jelzett dolog miatt fontos. A jelkép, a mögötte lévő sok minden lehet, ez lehet az egy eszme, egy filozófia, egy értékrend, akár egy személy, tehát tudjuk a régi kultúrában például a király jelenlétét szimbólumok tették oda az emberek számára, hogy vigyázz, mert a király

0: szemmel tart mindent, ami a királyságába tartozik, jelen van, akkor is egyébként most a trónon ülés nem itt van. És ilyen értelemben a kereszt is egy jelkép, de valójában mi a jelzett dolog? Tehát, hogy mire mutat rá a kereszt, mint jelkép? Kiknek a jelképe a kereszt, mint jelkép? Vagy kinek a jelképe a kereszt, mint jelkép? Tehát, hogyha ezen gondolkodok, akkor tök más összefüggésbe kerül, mert hogyha úgy fogom fel a keresztet, hogy hát a kereszt az most egy politikai irányzatnak a stratégiailag fontos kérdéseit jeleníti meg. Vagy a kereszt az egy a civilizáción belül egyfajta kulturális közegnek az eredményeit és értékeit jeleníti meg. Bizonyos szempontból persze, igen, talán. Az elsőre inkább nemet mondanék, a másodikra azt mondom, hogy igen, a kereszténység az hatott a kultúrára mindig. De azért, bocsánat, a kereszt azért mégiscsak egy szemét jelenít meg, arra mutat Jézusra. Na most, hogyha ebből indulok ki, hogy azért a kereszténység szimbóluma, hogy a maga keresztény szó is Krisztusit jelent, vagy a keresztény szó is Krisztusit jelent, most mindegy, hogy görög vagy a latin közvetítés miatt így vagy úgy hívjuk ezt, akkor mégiscsak arról van szó, hogy vannak emberek, akik kötődnek egy másik személyhez, nem egy filozófiához, nem egy erkölcsi értékrendhez elsősorban, nem egy fajta világképhez, hanem egy személyhez. És persze emiatt a személyhez való kötődésük miatt ez kiad a világképükre, az erkölcsi normák, sok minden másra. De én akkor keresztényként azt a kérdést teszem fel, hogy bocs, Jézus szeretné, hogy fölfessék az égre ezt a keresztet?
1: És mit gondol az ember, aki mondjuk még kereső, vagy tagadó, vagy zsidó? Ilyenkor mit ére? Vannak az ismeretségi köreidben olyanok, akiknek ez fájt?
0: Igen, sokan szóvá tették, és figyelj, tudom, hogy demagógiának hangzik, de nem tudok tőle vonatkoztatni én sem, hogy amikor arra gondolok, hogy az augusztus 20-ai ünnepély, az kb. 15 milliárd forintba került ebben az évben, nem tűzi játék csak, hanem úgy tokkal vonóval az ingyen sör, meg a mi vagy nem ingyen, de olcsó sör, meg a többi dolog, amit ott meg lehetett venni, meg a rendezvényszervezők, meg minden tokkal vonóval, és mellé teszem azt, hogy milyen típusú problémánkkal küzdködünk, amihez pénz kellene, akkor én nem érzem az demagógiának, hogy felteszem azt a kérdést, hogy mire volt ez a felhajtás. Tehát egyrészt a kereszt Jézus igen mondaná rá, hogy srácok, ezt a 15 milliárdot toljátok ki erre, mert ez a legjobb, amit tehettek.
1: Mert rám emlékeztek, közben
0: igen,
1: nem.
0: Igen, igen. És akkor ehhez oda teszem azt, hogy igen, akkor ez most irítál másokat? Van, akiket irítál. Megértik? Van, akinek ibolyán túli gőzre sincs, hogy most akkor mit gondoljon erről? Tehát ez önmagában milyen hozzáadott értéket
1: mit
0: képvisel?
1: Mit üzennek szerinted, és a kereszt állítás alag elért hegyen, ahol már vannak keresztek? Mit üzenhetünk ezzel?
0: Figyelj, az egy közterület. Egy olyan közösségnek a területe, ahol együtt élnek hívők és nem hívő emberek. Ráadásul az Úr Jézus tőlünk azt várja, hogy mi szeretetben és tiszteletben éljünk együtt másokkal, és az evangéliumot nem arra szánta, hogy azzal bosszantsunk, irritáljunk, hergeljünk embereket. Azt mondta, hogy arra fel kell készülnünk, hogy az evangéliumot, ha vállaljuk, akkor lehetnek negatív reakciók rá. De amikor a keresztet egy olyan hatalmi szimbólumként kezeljük, amit a politika behúz magának, egy ilyen politikai marketing termékét teszi ezt is, hogy önmagát tolja valahogy az előképbe, és hogy egyfajta kultúrharcba fordítsa bele ezt is, akkor én ezt nem tudom keresztényként igenelni, mert azt gondolom, hogy a kereszténység mindig egy ilyen kultúra kritikus közösség volt az evangélium miatt, mert hogy az evangélium reflektál mind arra, amit az ember Isten nélkül létre tud hozni, értéket vagy értéktelen dolgokat, a kultúránk abból áll össze, amit mi létrehozunk.
1: Igen.
0: És ebben van egy csomó olyan dolog, ami azért születik meg, és azért olyan, amilyen, mert az ember elidegenedett Istentől, önmagától, másoktól, és ez a kultúrába is bekerült. Tehát az evangéliumot, ha továbbadjuk, nem lehetséges az, hogy ne legyen benne egy kultúra kritika. De azért bennem a kultúrharc meg a kultúra kritika között óriási különbség van, mert az egyikre azt tudom mondani, hogy a kritika a szó valódi eredeti értelmében az meghív téged és engem, hogy beszéljünk meg valamit, és vitassunk meg valamit, amiről lehet, hogy más gondolunk, de kapcsolódunk annak érdekében, hogy ezzel a mássággal valamire jussunk. És van esély rá, hogy én megértelek téged, te engem, és a végén lehet azt mondjuk, hogy hát itt több a közös nevező, mivel hogy egy csónakba övezünk hívők, nem hívők a magyar társadalomba, és van miért szeressük, és tiszteljük egymást, és ezt megtaláltuk, és vannak dolgok, amikkel meg nem értünk egyet, ott a vitánk, de attól még együtt tudunk élni. A kultúrharcban viszont nem partnerem van, akivel vitatkozok, hanem ellenségem van, egy harcba léptem bele, akit le kell győznöm. Na most, ha én le kell győzzek valakit a kultúrharcba, akkor ugye ezt említetted a háborúkat is, hogy nem beszélünk erről, de ez képletesen szólva, tehát ezt az analógiát tovább gondolva, ez az ellenségnek a megsemmisítéséről szól. Ne legyen élettere, ne fejezhesse ki önmagát, ne képviselhesse azt, aki ő, de ez nem a mennyország, már bocsánat.
1: Jézus azt mondta a legfőbb parancsban, missziói parancsban, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, akkor az mit jelent? Azt nem jelenti, hogy keresztény országgá váljatok?
0: Na hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem jelenti azt. Jézus soha nem vizionált egy olyan jövőképet, hogy a világ politikai berendezkedése mielőtt ő visszajönne, ez egy ilyen egységes kereszt, ilyen nem is tudom, mivé fog válni. Egyáltalán nem vizionált ilyet, tehát nekünk nem az az elhívásunk, hogy politikai eszközökkel, erőből, kényszereket használva visszaélve esetleg a pozíció valamit, mit tudom, önmagát keresztjének tartó többség esetleg betölt, kényszerítsünk rá emberekre olyasmiket, ami nem a szívükből fakad. A tegyetek tanítványá azt jelenti, ugye, mert nem ezt mondja, hogy tegyetek tanítványá, azt mondja, hogy tegyetek az én tanítványaim.
1: Ó, igen.
0: Ugye itt azért nem mindegy, hogy kihez hívjuk oda az embereket. Igen. Tehát, hogy ez a parancs elsősorban arról szól, hogy segítsünk az embereknek Jézussal összeismerkedni.
1: Adjunk reményt ezen keresztül?
0: És azt eldönteni, hogy ők mit kezdenek azzal, amit Jézus értük tett. És amikor ezt emberek megértik, és a szívüket formálja át, akkor megváltozik a magatartásuk. De amikor tűzzel, vassal beleűzzük őket a folyókba, hogy megkereszteljük őket, hogy ez is egy történelmi tapasztalat. Igen. Magyarországon, hogy keresztjénné vált az ország, hát nem válik senki keresztjénné. Tehát ez egy zsákutca.
1: Attól sem, hogy Mária felajánlotta István. Ó, ez megint egy külön adást megér. Jó, igen, menjünk igen tovább, de ez muszáj volt, nem bírtam igen, ki.
0: Igen. Szóval Jézusnak volt egy beszélgetése Pilátussal ugye a kereszt halála előtt. Ez egy érdekes dolog egyébként az utolsó nap, hogy gyakorlatilag az emberiségnek mindenféle rendszere leszerepel és egy bizonyítványt kap, mert ott van Isten népe, amelyik a világban képviselné az örökkévalót, ahogy a zsidók ezt gondolják. Mi történt? A vallási vezetők Isten nevében az Isten fiát halálra ítélik Isten káromlásért. Tehát a vallás leszerepelt. Akkor ott a római jog. Római jog ugye az arra hivatott, hogy a polgároknak a jogait védje. Mit csinál ez a Pilátus? Hát gyakorlatilag megpróbálkozik vele. Ugye elkezdi mondani, hogy én kihallgattam, semmit nem találtam ebben az emberben, ami ítéletre szorulna, elengedem, hagyjuk ezt az egészet békén, és amikor jönnek a politikai játszmák, és azt mondják, hogy ha te ezt megteszed, nem vagy a császár barátja, ugye ez a fordulat, hogy császár barátja, akkor ez egy ilyen politikai állásfoglalás, tehát hogy ha Pilátus tudja, hogyha hú, ez a császárhoz visszamegy, és ő ezt elhiszi, akkor neki vége. Na akkor a római jog a politikai játszmáknak az erőterében megállja a helyét, és tényleg a jog érvényesül-e? Nem. Tehát elítéli és kiszolgálja a zsidókat. Ott a barátság, az emberi kapcsolatok. Ott van 12 barát, akiben Jézus beleöntötte az életét. És az egyikük még azt is mondta, hogy ha ez odafordul, én kész vagyok meghalni. Érted, minden mi történik? Elfutnak, Péter elárulja. Tehát gyakorlatilag azok az emberi relációk, amik mert benne élünk, ezen az utolsó napon levizsgáztak és elbuktak. De amikor Jézus beszélget Pilátussal, mielőtt még döntést hozott volna, akkor mondja neki a Pilátus, ugye, hogy hát milyen király vagy te, mert ezzel vádolnak téged. És akkor mondja, hogy az én országom az nem e világból való. Ha innen való volna, akkor az én embereim, vagy az én alattvalóim küzdenének értem. De ez nem innen való. Én nem fenyegetlek téged. Ez az ország, ez nem az, amit én a magaménak akarok. Az az ország, amit én hoztam, az már itt van. hogy az ő áldozatával győzelmet is arat a legnagyobb ellenség fölött, amit teszi tönkre az emberek országát, hogy úgy mondjam, és Jézus ebbe a másik országba hív be bennünket, és amíg vissza nem jön, a kereszténység és az Isten országa az nem fenyegeti az e világi országot. Nem akarja azt tönkretenni, nem akarja azt elnyomni, nem akarja azt megsemmisíteni. Tudomásul veszi, hogy ez létező valóság, viszont azt az üzenetet hozza, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa. És ugye egy keresztjén, pont attól keresztjén, hogy egy ilyen kettős állampolgárságban ér benne, hogy itt van a hazám Magyarország, igen, egy politikailag definiált közösség, és ennek a tagja vagyok. Ugyanakkor ott van az Isten országa, ahova beléptem kegyelemből, mert amit Jézus értem tett, és amit én megértettem, és a bizalmammal, a hitemmel megragadtam ezt, részese lettem ennek. És bennem ez a kettő, ez meg tud férni, és nem mondta azt Jézus, hogy nekünk feladatunk lenne politikailag legyőzni most azt, ami ezt a világot feszíti, hanem arra hívott bennünket, hogy az Isten országába hívjunk meg másokat, és majd eljön ő, és amikor eljön másodszor is, akkor ez a politikai viszonyokat is meg fogja változtatni.
1: Emiatt a higgadtság miatt tudtál azt hiszem nagyon higgadtan és bölcsen reagálni azokra a poszt áradatokra, amelyek születtek a 33. nyári olimpia megnyitója, Dionysos lakomája, színrevitele és akár a hormonbox kapcsán. A beszélgetés végén járunk, az egyház egészséges immunrendszere témát még épp csak elkezdtük kibontani.
0: Még nem mondtad el az elsőt.
1: Na, az egészséges kritikai gondolkodást te tetted hozzá, és most tényleg nagyon röviden, hol találkozunk ezzel a Bibliában, arról beszéljünk már, mert engem megleptél, amikor tanításodban erről hallottam, és legyen ez a zárszó, hogy miért van szüksége a keresztény embernek az egészséges kritikai gondolkodásra. Aztán rövid időn belül folytatjuk majd ezt az egyházi immunrendszer téma boncolást, mert addig még lesznek események szerintem, amin háborgunk és nem kellene, vagy megbotránkoztatunk a viselkedésünkkel, mert úgy reagálunk, és nem kellene.
0: Magas labda, köszönöm. Nagyon sok helyen van a Bibliában erről szó. Én úgy szoktam összegezni, hogyha nincs időm nagyon beszélni, hogy igazából meg akarod őrizni a hitedet, akkor tanulj meg kételkedni. Tehát nagyon fontos jól kételkedni azok között, a dolgok között, amik körülvesznek bennünket. Csak egy-egy példa, például mondtam, hogy a hegyi beszédben Jézus azt mondja el, hogy mit jelent kereszténynek lenni, hogy fejezi be, őrizkedjetek a hamis prófétáktól. Ugye, és pont azt mondja, hogy
1: és ők nem a buddhisták, ők nem a világiak, ők nem a krisnások.
0: Nem, és még csak nem is a melegek, meg folytatnánk, nem a libernyákok.
1: Nem a prostituáltak, nem.
0: Na, szóval, hogy ugye a hegyi beszédet így fejezi be, ezzel azt mondja, hogy a tanítványság szerves része az, hogy egy tanítványnak meg kell tanulnia a szó valódi értelmét, ugye mit jelent a kritika szó, a görög szó, az azt jelenti, hogy szétválasztani, tehát hogy meg tudok különböztetni dolgokat egymástól, az igazat a hamistól, és érdekel is engem, hogy valóban igaz vagy nem. Máté 24 azt mondja az Úr Jézus szintén, hogyha az utolsó időkről beszél, hogyha valaki akkor azt mondja nektek, itt a Krisztus vagy ott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok támadnak. Tehát megint csak nem a buddhizmust emlegeti, nem a muzulmánoknak
1: nem a nyomulását
0: említi, stb., akiktől mi hajlamosak vagyunk félni, vagy a menekülteket, vagy mint a micsodát, hanem egyfajta hamis kereszténységről beszél itt. Az 1 Korintus 10:15-ben Pál, aki az akkori egyháznak az első században az egyik, hát hogy mondjam, az egyik oszlopa volt, az egyik legnagyobb tekintélyű tanító volt, azt mondja, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Tehát, hogy mire hívja az embereket? Hogy emberek, felelősek vagytok azért, hogy miről és mit gondoltok, mert ahhoz fogjátok igazítani az életeteket. Ítéljetek meg. Tehát ez a ti házi feladatotok. Én képviselek valamit, de ezzel nem akarom megszüntetni ezt a felelősséget. Apcsolat 17:11-12, ugye itt a béreai hívőkről mondja azt az ige, hogy nemes lelkűek, de miért mondja ezt? Azért, mert ők, amikor hirdetik nekik a Pálik az evangéliumot, vetik a fáradtságot, és elkezdik az Ószövetségben ellenőrizni, hogy tényleg úgy van-e. Tehát egy kritikai munkát elvégeztek. És amikor azt találták, hogy igen, akkor elfogadták ezt az üzenetet. Ez 1 Tesszalonikai 19:22 a prófétálásról mond egy ilyen alapelvet, ez egy nagyon érdekes dolog, de szerintem kiterjeszthető minden másra, nem csak arra, hogy mindent vizsgáljatok meg, ahelyett, hogy elutasítatok gondolkodás nélkül mindent, mert hogy abból baj lehet, és akkor inkább ne profétáljon senki, mert abból baj lesz. Hogy vizsgáljátok meg?
1: És hogy a hallgató a Riveren és a Mannen még jobban értse azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, arra egy gyönyörű idézet, remélem, hogy megleplek téged is, Tamás, és a hallgatót is. Birhe Nándor, Szabó Adrián az Élet és a túlélés erkölcsi jogi kérdéseit című értekezésében felveti a következőt. Amíg Descartes azt mondta, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, addig ők tovább gondolva azt mondják, cogitor ergo sum, elgondolva vagyok valaki által, és ezért vagyok.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna víz gyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Időjárás.
4: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel. It's not-

0: István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg az, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a Szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem Felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal a magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nőalakot átkeresztelték Szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet tettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevégre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a

képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasút tervezett menetrendje. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori leleteket találtak Pestvár megyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rendkívül alacsony dunai vízellás ellenére továbbra is biztonságos Budapest ivóvíz ellátása. A fővárosi vízművek vezérigazgatója szerint ennek egyik legfontosabb oka egy a felszínről nem látható hatalmas vízkészlet, amely a Duna kavicsos medrében található. Csörnyei Géza az Inforádiónak azt mondta, hogy a folyó alatt és mellett húzódó vastag kavicsrétegben a Dunával párhuzamosan jelentős mennyiségű víz áramlik. Ez a természetes kavicsmeder akkor is szállítja és tárolja a vizet, amikor a folyó felszíni vízszintje rendkívül alacsony. A fővárosi vízművek kútjai ebből az úgynevezett parti szűrésű vízbázisból biztosítják a főváros ivóvíz ellátásának jelentős részét. A rendszer előnye, hogy a kavicságy hatalmas természetes tározóként működik, ezért a mostani szárazság idején is komoly víztartalék áll rendelkezésre. A biztonságos ellátáshoz ugyanakkor az elmúlt évek fejlesztései is hozzájárulnak. A 2020-as évek elején uniós forrásból 60 víztermelő kutat újítottak fel, aminek a mostani rendkívüli helyzetben különösen nagy jelentősége van. A vízművek szerint így jelenleg attól sem kell tartani, hogy Budapest ivóvíz nélkül marad a Duna rendkívüli apadása miatt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is fontosnak tartják a tudatos és takarékos vízhasználatot, különösen a tartós hőség és szárazság idején. Egyelőre nem áll vissza a korábbi rend Budapesten, továbbra is érvényben maradnak az energiakrízis miatt bevezetett takarékossági intézkedések, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A közösségi közlekedésben változatlanul energiatakarékos üzemmódban közlekednek a metrók és a villamosok, szünetel az energiaigényes díszkivilágítás, és a főváros által üzemeltetett szökőkutakat sem kapcsolják egyelőre vissza. A főpolgármester szerint az elmúlt napokban széleskörű társadalmi összefogás alakult ki az energiaellátási nehézségek kezelésére. Budapest ennek részeként állította át a kötött pályás közlekedést takarékosabb működésre, miközben olyan víztakarékossági programot dolgoztak ki, amely a fogyasztás csökkentése mellett a város zöld felületeinek megóvását is biztosítja. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Budapest ivóvíz ellátása továbbra is stabil, és a rendkívüli hőség ellenére a fővárosi szolgáltatások működése is biztosított. Szerinte a jelenlegi helyzetben különösen fontos a kormány, az önkormányzatok és a szolgáltatók együttműködése. A főpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy voltak félreértések az elmúlt napok intézkedései körül, egyebek mellett a vízkorlátozásokkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy a víztakarékosság mellett arra is ügyelni kell, hogy a rendkívüli szárazságban ne pusztuljanak el a főváros értékes zöld felületei. A jelenlegi takarékossági intézkedések feloldásáról egyelőre nem született döntés, így a budapestieknek a következő napokban is a módosított közlekedési és energiahasználati rendre kell számítaniuk. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a hozzá kapcsolódó új autóbuszhálózatot, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a budapesti agglomerációban fél óránként járnának az elővárosi vonatok, míg a távolabbra utazóknak két óránként biztosítanának interrégió és Eurocity összeköttetést. A vasútvonal magyarországi szakaszán néhány napja megkezdődött a személyszállítás elindításához szükséges vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Amennyiben a tesztek sikeresen, kritikus hibák nélkül zárulnak, akkor megkezdődhet a személyvonatok közlekedése is. Az új menetrend a Kiskunság több településének vasúti elérhetőségét is javítaná, emellett közvetlen nemzetközi Eurocity járatok teremtenének kapcsolatot Budapest és Belgrád között. A vasúti közlekedéshez számos új csatlakozó buszjáratot is terveznek, amelyekkel a környező településekről gyorsabban lehetne elérni az állomásokat és a vonatokat. Vitézi Dávid szerint az országos közösségi közlekedésben most először, még egy új szolgáltatás elindítása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják annak menetrendjét és a hozzá kapcsolódó buszhálózatot. A cél pedig az, hogy az utasok tapasztalatait és igényeit még a végleges közlekedési rend kialakításakor figyelembe lehessen venni. A tervezettel kapcsolatban augusztus 14-éig lehet véleményt és javaslatokat benyújtani. A beérkező észrevételeket feldolgozzák, az egyeztetés lezárása után pedig nyilvános összefoglalót készítenek az eredményekről. Idén is lesz iskolajárat Budaörsön. A 2026-27-es tanévben is elindítja az ingyenes iskolajáratokat Budaörs önkormányzata. A buszok a tavalyi rendszerhez hasonlóan kizárólag reggel az iskola kezdés előtt szállítják a gyerekeket, az igénybevétel feltételein azonban szigorítanak. A változtatásra azért van szükség, mert az előző tanévben sok olyan gyermek kapott bérletet, aki végül rendszeresen nem használta a szolgáltatást, miközben hosszú várólisták alakultak ki. Az őszi szünet után ezért megvizsgálják az utazási adatokat, és aki meghatározott mértékben nem veszi igénybe a járatot, elveszítheti a helyét. Ebben az esetben a várólistán következő gyermek kerülhet be a programba. Az iskolajáratot kizárólag 135 cm-nél magasabb, előzetesen regisztrált gyermekek használhatják. A jelentkezők névre szóló QR-kódos bérletet kapnak, amelyet minden utazáskor érvényesíteni kell a buszon elhelyezett készülékkel. A szolgáltatás továbbra is ingyenes, a járatokon azonban csak a gyermekek utazhatnak. Regisztrálni augusztus 23-áig lehet, a határidő után jelentkező automatikusan várólistára kerül. A jelentkezéskor egyebek mellett a gyermek és a szülő adatait, az iskola nevét, valamint a választott felszálló helyet is meg kell adni. A buszok szeptember 2-án indulnak először, és a tavalyihoz hasonlóan előre kijelölt megállókban, meghatározott menetrend szerint veszik fel a diákokat. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy ha egy gyermek lekési az iskolajáratot, a szülő feladata gondoskodni arról, hogy időben eljusson az iskolába. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori leleteket találtak Pest vármegyében. A honfoglaláskori elithez köthető rendkívül ritka régészeti leletegyüttes került elő egy Pest vármegyei település határában. A Magyar Nemzeti Múzeum tájékoztatása szerint a tárgyak között aranyvereteket is találtak, amelyek ebből a korszakból különösen ritkának számítanak. A lelőhelyre nyár elején a Közösségi Régészeti Egyesület egyik önkéntese figyelt fel, egy olyan területen, ahol korábban nem végeztek régészeti kutatást. Az erdészeti mélyszántás következtében felszínre került tárgyak jelentőségét felismerve értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum szakembereit, akik ezt követően terepbejárást, majd feltárást végeztek a helyszínen. A régészek szerint nem csak az aranytárgyak teszik kivételessé a lelet együttest, hanem a tárgyak rendkívül magas színvonalú kidolgozása is. Mindez arra utal, hogy azok egykor a honfoglaláskori társadalom előkelő rétegéhez tartozhattak. A feltárásba a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének szakemberei is bekapcsolódtak, a megtalált tárgyak részletes vizsgálata pedig jelenleg is zajlik. A területen ősszel tervásatást indítanak, amelytől további fontos leleteket és információkat remélnek. A lelőhely pontos helyét egyelőre szándékosan nem hozzák nyilvánosságra, hogy megvédjék az illegális kincsvadászoktól. A szakemberek a kutatások előre haladtával ígérnek részletesebb tájékoztatást a felbecsülhetetlen értékű leletekről és azok történelmi jelentőségéről. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Csökkent az éves infláció. Washington akár 100%-os vámmal büntetheti az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Az elemzők meglepetésként értékelték az adatokat, felhívták a figyelmet továbbá, hogy az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. Újabb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadott el az amerikai szenátus. A törvény lehetővé teszi, hogy Washington akár 100%-os vámmal büntesse az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat, így az európai piacra is hatással lehet. Emellett az Irán elleni szankció kiterjedésére is felhatalmazza az elnököt. A végszavazást szeptemberben tartják a képviselőházban. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántól nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti virágítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik virágítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és virágító tetőreklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszközre. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő virágító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyos bodó, aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város parkfenntartó cégének, a Főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A Főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és évelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A Főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicom mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtalálják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár Online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtérfigyelő eszközök kötelező vételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvízellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kérek erre mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írta a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, lassítják a metrót is, ahol lehet, kiváltják a trolikat. Egyre több nagy vállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Augusztus 30-ig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasút tervezett menetrendje. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori leleteket találtak Pest vármegyében. Üdvözlöm, Ver-

0: Liza vagyok. A rendkívül alacsony dunai vízellás ellenére továbbra is biztonságos Budapest ivóvízellátása. A fővárosi vízművek vezérigazgatója szerint ennek egyik legfontosabb oka egy a felszínről nem látható hatalmas vízkészlet, amely a Duna kavicsos medrében található. Csörnyei Géza az Inforádiónak azt mondta, hogy a folyó alatt és mellett húzódó vastag kavicsrétegben a Dunával párhuzamosan jelentős mennyiségű víz áramlik. Ez a természetes kavicsmeder akkor is szállítja és tárolja a vizet, amikor a folyó felszíni vízszintje rendkívül alacsony. A fővárosi vízművek kútjai ebből az úgynevezett parti szűrésű vízbázisból biztosítják a főváros ivóvíz ellátásának jelentős részét. A rendszer előnye, hogy a kavicságy hatalmas természetes tározóként működik, ezért a mostani szárazság idején is komoly víztartalék áll rendelkezésre. A biztonságos ellátáshoz ugyanakkor az elmúlt évek fejlesztései is hozzájárulnak. A 2020-as évek elején uniós forrásból 60 víztermelő kutat újítottak fel, aminek a mostani rendkívüli helyzetben különösen nagy jelentősége van. A vízművek szerint így jelenleg attól sem kell tartani, hogy Budapest ivóvíz nélkül marad a Duna rendkívüli apadása miatt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is fontosnak tartják a tudatos és takarékos vízhasználatot, különösen a tartós hőség és szárazság idején. Egyelőre nem áll vissza a korábbi rend Budapesten, továbbra is érvényben maradnak az energiakrízis miatt bevezetett takarékossági intézkedések, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A közösségi közlekedésben változatlanul energiatakarékos üzemmódban közlekednek a metrók és a villamosok, szünetel az energiaigényes díszkivilágítás, és a főváros által üzemeltetett szökőkutakat sem kapcsolják egyelőre vissza. A főpolgármester szerint az elmúlt napokban széleskörű társadalmi összefogás alakult ki az energiaellátási nehézségek kezelésére. Budapest ennek részeként állította át a kötött pályás közlekedést takarékosabb működésre, miközben olyan víztakarékossági programot dolgoztak ki, amely a fogyasztás csökkentése mellett a város zöld felületeinek megóvását is biztosítja. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Budapest ivóvíz ellátása továbbra is stabil, és a rendkívüli hőség ellenére a fővárosi szolgáltatások működése is biztosított. Szerinte a jelenlegi helyzetben különösen fontos a kormány, az önkormányzatok és a szolgáltatók együttműködése. A főpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy voltak félreértések az elmúlt napok intézkedései körül, egyebek mellett a vízkorlátozásokkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy a víztakarékosság mellett arra is ügyelni kell, hogy a rendkívüli szárazságban ne pusztuljanak el a főváros értékes zöld felületei. A jelenlegi takarékossági intézkedések feloldásáról egyelőre nem született döntés, így a budapestieknek a következő napokban is a módosított közlekedési és energiahasználati rendre kell számítaniuk. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a hozzá kapcsolódó új autóbuszhálózatot, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a budapesti agglomerációban fél óránként járnának az elővárosi vonatok, míg a távolabbra utazóknak két óránként biztosítanának interrégió és Eurocity összeköttetést. A vasútvonal magyarországi szakaszán néhány napja megkezdődött a személyszállítás elindításához szükséges vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Amennyiben a tesztek sikeresen, kritikus hibák nélkül zárulnak, akkor megkezdődhet a személyvonatok közlekedése is. Az új menetrend a Kiskunság több településének vasúti elérhetőségét is javítaná, emellett közvetlen nemzetközi Eurocity járatok teremtenének kapcsolatot Budapest és Belgrád között. A vasúti közlekedéshez számos új csatlakozó buszjáratot is terveznek, amelyekkel a környező településekről gyorsabban lehetne elérni az állomásokat és a vonatokat. Vitézy Dávid szerint az országos közösségi közlekedésben most először, még egy új szolgáltatás elindítása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják annak menetrendjét és a hozzá kapcsolódó buszhálózatot. A cél pedig az, hogy az utasok tapasztalatait és igényeit még a végleges közlekedési rend kialakításakor figyelembe lehessen venni. A tervezettel kapcsolatban augusztus 14-éig lehet véleményt és javaslatokat benyújtani. A beérkező észrevételeket feldolgozzák, az egyeztetés lezárása után pedig nyilvános összefoglalót készítenek az eredményekről. Idén is lesz iskolajárat Budaörsön. A 2026-27-es tanévben is elindítja az ingyenes iskolajáratokat Budaörs önkormányzata. A buszok a tavalyi rendszerhez hasonlóan kizárólag reggel az iskolakezdés előtt szállítják a gyerekeket, az igénybevétel feltételein azonban szigorítanak. A változtatásra azért van szükség, mert az előző tanévben sok olyan gyermek kapott bérletet, aki végül rendszeresen nem használta a szolgáltatást, miközben hosszú várólisták alakultak ki. Az őszi szünet után ezért megvizsgálják az utazási adatokat, és aki meghatározott mértékben nem veszi igénybe a járatot, elveszítheti a helyét. Ebben az esetben a várólistán következő gyermek kerülhet be a programba. Az iskola járatot kizárólag 135 cm-nél magasabb, előzetesen regisztrált gyermekek használhatják. A jelentkezők névre szóló QR-kódos bérletet kapnak, amelyet minden utazáskor érvényesíteni kell a buszon elhelyezett készülékkel. A szolgáltatás továbbra is ingyenes, a járatokon azonban csak a gyermekek utazhatnak. Regisztrálni augusztus 23-áig lehet, a határidő után jelentkező automatikusan várólistára kerül. A jelentkezéskor egyebek mellett a gyermek és a szülő adatait, az iskola nevét, valamint a választott felszálló helyet is meg kell adni. A buszok szeptember 2-án indulnak először, és a tavalyihoz hasonlóan előre kijelölt megállókban meghatározott menetrend szerint veszik fel a diákokat. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy ha egy gyermek lekési az iskolajáratot, a szülő feladata gondoskodni arról, hogy időben eljusson az iskolába. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori leleteket találtak Pest vármegyében. A honfoglaláskori elithez köthető rendkívül ritka régészeti leletegyüttes került elő egy Pest vármegyei település határában. A Magyar Nemzeti Múzeum tájékoztatása szerint a tárgyak között aranyvereteket is találtak, amelyek ebből a korszakból különösen ritkának számítanak. A lelőhelyre nyár elején a Közösségi Régészeti Egyesület egyik önkéntese figyelt fel, egy olyan területen, ahol korábban nem végeztek régészeti kutatást. Az erdészeti mélyszántás következtében felszínre került tárgyak jelentőségét felismerve, értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum szakembereit, akik ezt követően terepbejárást, majd feltárást végeztek a helyszínen. A régészek szerint nem csak az aranytárgyak teszik kivételessé a lelet együttest, hanem a tárgyak rendkívül magas színvonalú kidolgozása is. Mindez arra utal, hogy azok egykor a honfoglaláskori társadalom előkelő rétegéhez tartozhattak. A feltárásba a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének szakemberei is bekapcsolódtak, a megtalált tárgyak részletes vizsgálata pedig jelenleg is zajlik. A területen ősszel tervásatást indítanak, amelytől további fontos leleteket és információkat remélnek. A lelőhely pontos helyét egyelőre szándékosan nem hozzák nyilvánosságra, hogy megvédjék az illegális kincsvadászoktól. A szakemberek a kutatások előre haladtával ígérnek részletesebb tájékoztatást a felbecsülhetetlen értékű leletekről és azok történelmi jelentőségéről. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez a

0: FM, Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengokrin nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,5 4,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony, a jellegzetes épület egy elvarázsolt kastélybenyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt, ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlensége ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést. Pedig a magyar Szentföld templomot a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani. Működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a második világháborúban felépült bunker a hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekertváros között magasodik. A bunker a második világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedve sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Tauber Géza volt, ám az építést Vül Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot. Az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kiúti Cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a második világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna víz szintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni egyezmény helyreállítására.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: 12 eltévedt világ, ezzel a címmel jelent meg a 12 plusz 1 novellás kötete David Kronberg, azaz Kellner Dénes írónak. Hogy miről szól ez a könyv, milyen történeteket tartalmaz többek között, erről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vannak történetek, amelyek egyetlen kérdéssel kezdődnek, hogy mi lenne, ha, és vannak olyanok is, amelyek egy álomból születnek. Mai vendégem számára az álmok nem csak inspirációt jelentenek, hanem egy-egy új világ kapuját is. David Kronberg, polgári nevén Kellner Dénes, már harmadik önálló kötetével jelentkezik. 12 eltévedt világ című novellás kötet, 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz, amelyben a valóság és a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, a technológia, a hit, a fantasy, és sorolhatnám, a mindennapi élet különös módon fonódik össze. Vendégem 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most egy újabb izgalmas utazásra hívja az olvasót. Vendégem a stúdióban tehát David Kronberg, azaz Kellner Dénes. Szervusz, jó reggelt!
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a kedves műsorvezetőt is. Már mindent elmondtál, miért vagyok itt?
2: Ugye, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép
3: napot
2: neked is, és a hallgatóknak is. Hát ez nem ilyen egyszerű, kérem szépen. Elmondtam, hogy a tényeket, ugyebár. De a 12 eltévedt világ, ugye ez a könyv, itt fogom a kezemben egyébként.
3: És még nincs dedikálva, de mindjárt lesz.
2: Mindjárt lesz, igen. Nagyon, egyébként csodálatos ez a színvilág.
3: Borbála nagyon köszöni. Tehát Mészáros Borinak hála ezúton is, hogy ilyen borítót tervezett, nagyon szép.
2: Beszélünk egy picit a borítóról, kérlek.
3: Persze,
2: mit láthatunk, ez a tenger, és...
3: Ez egy félbevágott város, tehát ez ott hirtelen vége van a városnak. Ott...
2: Ja, hogy ez a világ vége, így mondtad.
3: Ez egy kicsit világ vége, igen. Egyébként egy nagyon hasonló képet, egy Fort Kronslott nevű, nem tudom kimondani, mert skandináv helyről láttam egyszer a neten, és valószínűleg az volt benne az álmaimban, de ez a helyszín is egy álom része, tehát ez megvan így álmodva, hogy az ember kinéz az ablakon, és közben félbe van vágva a világ.
2: Na most akkor ez, hogy az álom, ezt úgy képzeljük el, hogy ez tényleg az álmaidat írod le, úgymond, te mindig emlékszel minden álmodra?
3: Tehát ez annyira szó szerint így van, hogy egy hangfelvevőt tartok az ágy mellett, és annak mondom el mindig az álmokat. Mert egy ideje felfedeztem, és ez azt jelenti, hogy 10 években mérhető ideje, hogy kétféle álom van az agyamban, van amelyik ilyen elfelejtős, teljesen szürreális és teljesen világtól elugaszkodott és semmi értelme, és vannak ilyen filmszerűek, amik egy picit a szürrealitást még azért tartalmazzák, de már van értelmük, tehát vissza lehet hozni őket a valóságba. És ha ezeket elmondom magamnak, akkor ebből néha nagyon furcsa ilyen kicsit Black Mirror, kicsit Roald Dahl jellegű történetek születnek, és egyszerűen elkezdtem őket megírni, mert ott voltak a fejemben, és ugyanúgy, ahogy a te fejedben is ugye nyitva van minden ablak. Az én fejemben is az van, hogy ha nyomja a sok információ, meg a sok meg nem írt történet, akkor ki kell adni. Uh-huh. Ez olyan, mint ahogy az ember kimegy a mosdóba, mert muszáj.
2: Igen. De azt hogy képzeljük el, hogy ott van egy hangfelvevőt, mondtál, ugye? Hogy
3: így van, egy diktafon.
2: Hogy de te felébredsz rögtön az álom után, vagy reggel, amikor felébredsz, még emlékszel? Ez most csak azért.
3: Ez általában az ember... egyszerre történik, hogy reggel van és felébred.
2: Már még igen, de hogy mert van olyan, az ember éjszaka felébred, a álmodik valami ott.
3: Egyébként igen, felébred. Van olyan, hogy éjjel 3-kor muszáj. Pontosan. Uh-huh.
2: És akkor is felmondod?
3: Muszáj. Ha olyan az álom, akkor fel kell mondani, mert nem hagyja magát nem felmondani. Tehát egyszerűen fölébredsz, és érzed, hogy értéke van a sztorinak. Nyilván egy idő után kialakul uh-huh. az érzék, hogy most már tudod, hogy ezt nem írom föl, ilyen már volt. De van olyan tényleg, hogy fölébredsz, és ez nagyon jó volt. És még akkor kell frissen, iszonyat minőségben, vagyis iszonyat sebességgel romlik az álomnak a minősége, ahogy ébren vagy. Ugye az álomról tudja az agy, hogy ez kidobni való, ez csak munkaterület.
2: A volt. Minősége az emlékeidben?
3: Aha, így van, tehát elpárolog hogy... egyszerűen. Egy 5 perc múlva, 10 perc múlva nem fogsz rá emlékezni.
2: Ez tapasztalat, nem
3: számomra is. Mire leírod, addigra már nem, tehát amikor a kezed már tud írni, mert annyira fel vagy ébredve, már az izmaid ébren vannak, akkor más üzemmódban vagy, most már a világgal kell foglalkozni.
2: Ennek utána jártál egyébként, ennek csak ez a magyarázata, hogy ugye, ha az ember már felébred, és ugye jön a rengeteg információ, és a világgal kell foglalkozni, és emiatt tűnik el úgymond, vagy ez egy ilyen illékony dolog, hiszen ezért is álom.
3: Informatikai szempontból ez majd, hogy nem trivialitásnak tűnik, hogyha a munkaterület kell más valamire, akkor az előző kidobjuk, de emberkísérleteket folytattam egy fővel, és ez jött ki.
2: És az álmok tekintetében vélsz összefüggéseket, bármilyen összefüggést a napközbeni, tehát gondolok itt az álomfejtésre,
3: hogy
2: amikor fejtegetjük össze-vissza, ugye, hogy ja, ilyen csúny, rosszat álmodtam, én nem tudom milyen, azt se tudom kivel voltam, de mintha veled lettem volna, de mintha ezt csináltuk volna, a stb., hogy ezeket szoktad így fejtegetni is, úgymond, vagy csak leírod, és utána ez... ez másabb, kicsit másabb formában bekerül a köteteidbe?
3: Hát ugye mindig két felé kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mi az, ami a hangulatát adja, tehát azt meg kell benne őrizni. A másik az, hogy mik azok a konkrétumok, amiknek álom szempontból még volt jelentőségük, de fölébredve már teljesen el vannak rugaszkodva, és azokat sajnos le kell róla venni. Tehát van olyan, ami annyira szürreális, hogy nem tudod belerakni. Ugye van egy novella, ezt egyébként le is írom az extrák között, minden novellához vannak extrák, ezeket egy ilyen QR-kóddal lehet megnézni, minden novella végén van QR-kód, és ott az egyikben szerepel az, hogy az álom hogy nézett ki eredetileg. És eredetileg az volt, hogy a kis község, ahova betévedtem, azt földön kívüliek birtokolták, és így semmi értelme nem lett volna a sztorinak. Tehát így unalmas lett volna, és nagyon-nagyon fura. És aztán egy picit alakítottam rajta, és úgy viszont működött. És sokat szorra működött, tehát neki kellett futni egy párszor, hogy megírjam, ez az Átutazók című novella, ezt majd ha elolvasod, akkor gondolj rám, hogy ez eredetileg sokkal hülyébb volt, mint amilyen hülye, de azért egy csomó mindent megőriztem. Tehát a föl alá járkáló emberek, akiket majd olvasni fogsz benne, azok tényleg ott voltak.
2: De alapvetően megtartod akkor az álmokat úgy, ahogy vannak, csak ami nagyon szürreális, azt dolgozod át egy kicsit?
3: Ahogy egy szerkesztő egy hangfelvételt, miután a hülye interjú valami mindenfélét mondott, és akkor te is kivágsz belőle egy olyan részt, hogyha éppen volt valami, ami neked nem tetszik, így van. Tehát meg kell szerkeszteni az álmot. Mondhatjuk, hogy álomszerkesztő vagyok, ez a foglalkozásom.
2: Hát tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, de jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: David Kronberg, azaz Kellner Dénes íróval beszélgetek ebben az órában a 12 eltévedt világ című novellás kötetéről. 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz ugye ez a könyv, a valóság, a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, technológia, hit és a mindennapi élet különös módon fonódik össze ebben a kötetben. Arról beszélgettünk ugye, hogy hogyan születik meg egy-egy történet, tehát igazából az álmaidat írod le. Milyen érzés, nyilván vissza szoktad olvasni azért, vagy nem?
2: De abszolút.
1: És milyen
2: egyszer
1: érzés,
2: rám szóltak amikor... a fiatalok, amikor kiderült, hogy a saját könyvemet olvasom. Tehát, hogy beszélgetésben legyettünk egy villamoson, és akkor kérdezték, hogy mit olvasok. Mondom, hát ez most hülyén fog hangzani, de...
1: A saját álmaimat.
2: És akkor így néztek, hogy hát ez tényleg hülyén hangzik.
1: Az önismereteden segít? Tehát jobban megismered magadat?
2: A válasz az, hogy igen. És nem csak magadat, hanem a különböző, ugye az egész élet arról szól, onnan ismered meg magadat, hogy különböző szituációkba kerülsz. Uh-huh. Képzeld el azt, hogyha álmodban is ezt csinálod. Tehát ott egy másik életet élsz, ott is bedobnak mindenféle szituba, és ott is helyt kell állnod. Persze, tehát sokkal jobban megismered magad. Megismered magad, hogy mi történne akkor, ha tudnál repülni. Vagy ha, mint az egyik szereplőm...
1: De hát ez kizárt, tehát hogy ilyet nem...
2: Kizárt. Az álomban nem kizárt.
1: Az álomban nem, de a valóságban ott, igen.
2: Na de az álomban is reagálnod kell, és ugyanaz az agyad lesz ott, hogy reagáljon. Tehát ott valójában te vagy. A te erkölcsi rended, a te tapasztalataid, és a te bölcsességed, és a te gondolataid és reflexeid fognak reagálni ugyanúgy.
1: De akkor hogy tudsz olyan szürreálisat álmodni? Már nem csak te, hanem én is, meg mindannyian.
2: Az álomban nem te vagy a szürreális. Ha megfigyeled, te mindig te vagy, és a többi dolog a szürreális. Tehát nem te vagy az, aki teljesen megváltozik, hiszen te vagy az álmodó. A világ az, ami kifordul a sarkából, és ezért az a címe, hogy eltévedt világ. Tehát az értelmetlen álom, ugye, ami az első kötetnek a címe, 12 értelmetlen álom, akkor még azt hittem, hogy simán csak értelmetlenek, és azóta, mivel ez nagyon-nagyon régen, tehát abban olyan novellák vannak, amik 2004-esek például, úgyhogy akkor még egész más volt, akkor kitaláltam ezt a címet, de rájöttem, hogy a világ igazából csak el van tévedve néha. Elferdül, vagy inkább más szögből látod. Olyan, mint hogyha eddig csak hosszába láttad volna a könyvespolcot, és most oldalról néznéd, és máshogy esik rá a fény, és hirtelen észreveszed, hogy a könyvgerincek kiadnak egy hullámot, tehát az álom egy nagyon furcsa szögből nézi a valóságot.
1: De az álom az a valóság ezek szerint?
2: Az álom mindig a valóságból épül, mert azokból a darabokból, azokból a mozaikokból rakod össze, amiket a napközben látsz. Tehát soha nem volt még az álmaidban olyan, amit soha nem láttál. Nem lehetett.
1: De amikor szürreálisakat álmodik az ember...
2: A szürreális az csak a kombinációja. Tehát a vaddisznó az létezik, meg a repülés is létezik, csak a vaddisznó nem szokott repülni. Simán megálmodott, hogy akkor éppen repül. Tehát ez olyan dolog, hogy a szürrealitást, az álmot a sztoriba csempészi bele, nem a tárgyakba. Tárgyak azok vannak. Felismered, hogy találtál egy ollót a földön. Felismered, hogy ott egy ajtó, amin ki kell menni. Tehát, ha belegondolsz, egy csomó valóságos eleme van az álomnak, és pont ezt teszi izgalmassá. Tehát ott van a nagypapa az egyik történetben, aki egy sárkány hátán ül, és áramot gyűjt egy felhőben. Áram is van, felhő is van, meg hát nagy túlzással azért sárkány is van. De ez a dolog, amit ő csinál, ez nem mindig létezik. Na, a álomban az volt fantasztikus, ahogy ezek a viharvadászok mennek a felhőben, és gyűjtik az elektromos áramot a villámokból. És láttam, hogy gyűjtik. Hát később a GPT-vel rengeteget kellett beszélgetnem arról, hogy hogyan lehetséges ez technikailag. Hogyan tud egy ember begyűjteni áramot úgy, hogy ne csapja halálra.
1: És mit mondott erre a GPT?
2: Hát kifejtette, hogy milyen grafénszálból kéne készülni az antennának, és milyen szigetelést kéne használni a hátizsákon. Tehát fantasztikusokat mond. Ő aztán nem zavartatja magát. Az AI azért jó, mert neki akármilyen világot adsz, még az emberek fura világát is meg tudja szokni, bármilyen világban otthon érzi magát. Belehelyezkedik, és azt mondja, hogy hát akkor így megyünk.
1: Próbálkoztál már avval, vagy lehet-e egyáltalán irányítani azt, hogy mondjuk mit álmodjál? Volt-e már
2: hogyne,
1: olyan?
2: Olyan is volt, hogy tudtam folytatni, ez kiskoromban volt. És
1: na ez hogyan?
2: Rövid időszak volt, amikor képzeld el, hogy az volt, hogy az előző éjszaka álmodtam valamit, és annyira tetszett, hogy azt akartam megint álmodni. És ez többször is sikerült.
1: De azt... nagyon erős akarat kellett hozzá, mert így már én is voltam, hogy szerettem volna valamit álmodni, és nem sikerült.
2: Nem, az nem működik. Ez olyan, mint a Végtelen történet című könyvben a Fantáziai szelén nevű anyag, ami az akaratottól lesz erős, és ha akarsz rajta átmenni, egyre erősebben ellenáll. Az álom egy kicsit ilyen. Minél jobban álmodni akarsz valamit, Annál, emlékszel arra, amikor álmodban mondjuk meg akarsz szólalni, és nem tudsz?
1: Igen.
2: És nagyon akarsz, és fölébredsz rá. Mert az agyad azt mondja, hogy jó, akkor megszólalunk így, uh-huh. mire megszólalsz hangosan, és fölébredsz, kilökött az álom, azt mondta, hogy nem ért, csaltál. Igen. Úgyhogy nem lehet ilyet. Viszont én valamiért tudtam folytatni őket, és ez nagyon érdekes volt.
1: Többször is, több
2: többször
1: alkalommal?
2: Is, abszolút, uh-huh. abszolút. Ez egy időszak volt, amikor szinte rendszeresen meg tudtam csinálni. Ideje nem tudom, viszont volt egy olyan álom, amit úgy álmodtam meg, hogy ott is volt egy benne egy akkora furcsaság, hogy azt mondtam, hogy ez nem működik, és az agyam készséggel azt mondta 3 vagy 4 nap múlva, hogy figyelj, most megint hoztam egy sztorit, ami majdnem pont ugyanez, csak már nem annyira gáz. És azt mondtam, hogy na most vagyunk ott, most ezt meg kell írni. Hm. És ebből készült a második törzs című novella. Csak mondom az olvasóknak, ha egyszer majd arra járnak.
1: Aha. Volt már olyan, hogy valamire magyarázatot adott az életedbe egy-egy álom?
2: Hát ez inkább a fáraónak volt, amikor József megfejtette a 7 szűk esztendőt. Magyarázatot adni... Tud egyébként, csak nem olyan bekarikázható dolgokra, mint ott.
1: Persze.
2: Tehát nem annyira, tehát most hosszú történet lenne elmondani, hogy mire adott magyarázatot, ezért nem, erre most nincs időnk egy műsorban, de persze, tehát kis dolgokat a helyére tesz.
1: Hát mert hogyha azt mondjuk, hogy önismeretet is segíti, abszolút. Úgymond, akkor viszont azt feltételezi az ember, hogy bizonyos történetek, álombeli történetek megmagyaráznak bizonyos eseményeket az ember életébe, amivel összetudod kapcsolni, és azt tudod mondani, hogy ez azért vagyok én, vagy ez azért történt
2: igen.
1: úgy, mert...
2: Sőt, behúz összefüggéseket. Uh-huh. 2 dolog, ami eddig is létezett az agyadban, egyszer csak behúzza, hogy nézd, ez egymás mellett van. És fölébredsz, és az a fantasztikus, amikor az ébrenlétben is stimmel. Tehát amikor használható az információ. Ugye egy kicsit olyan, mint amikor a matek példa van, hogy mindig átviszed egy absztrakt térbe, megoldod, és utána vissza kell hozni az eredményt uh-huh. a valóságba, hogy na akkor mekkora igen. az a vödör. És ugyanígy csinálja az álom, és nem mindig lehet visszahozni a tanulságot. Tehát van, amikor egyszerűen ott marad az absztrakciós síkon, hogy hát ezt most nem tudom visszahozni. Uh-huh. Az álomban az a fantasztikus, amikor visszatudod, és fölébredsz, és úgy érzed, hogy Jézus Mária, az agyam dolgozott, amíg aludtam. Uh-huh. Volt egy kémikus, akivel

0: Ekkor tök más szinten működik az agyad. Itt inkább azt mondom, hogy itt nagyon sokat megtart a realitásból. Tehát a meditáció az majdnem, hogy a realitásról szól, csak elviszed sétálni. Az álom meg azt mondja, hogy nem, én viszlek téged. Uh-huh. Tehát engedd el a kormányt, repülünk jobbra-balra, azt majd kilyukatunk valahol.
1: Hát jöjjön egy rövid szünet, életöremzene a legfrissebb híreket is hozzuk, és folytatjuk utána a beszélgetést.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: 12 eltévedt világ címmel jelent meg. A legújabb könyve David Kronberg írónak, azaz Kellner Dénesnek. A könyvhöz egyébként hozzá lehet jutni a books.davidkronberg.com oldalon, de hozzuk a részleteket, hogy vajon miről is szól egészen pontosan ez a könyv. Érdemes lesz velünk tartani hírek, zene, és folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a

0: kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis és középvállalkozásokat is. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Manna FM. Manna FM.
3: Kellner Dénes, azaz David Kronberg író a vendégem ebben az órában, akinek nemrégen jelent meg a 12 eltévedt világ című novellás kötete, ahol fontos szerepet kapnak a kötetben az álmok, tehát David Kronberg álmai, de vajon mit üzenhetnek álmaink, vajon csak a képzeletünk játéka, vagy olyan gondolatokat és érzéseket is felszíne hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnának, hát ez is kiderül a beszélgetésünkből. Tartsanak velünk, nem sokára folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: David Kronberg, azaz Kellner Dénes a vendégem ebben az órában, akinek 12 eltévedt világ című novellás kötete nemrégen jelent meg, 12 plusz egy különleges történet. Amit meg tudni kell David Kronbergről, hogy 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most ezzel az újabb izgalmas utazásra hívja az olvasókat. Egy picit térjünk rá kérlek arra, hogy ugye, ahogy említettem a bevezető, hogy több antológiában is publikáltál, és ez már a harmadik önálló köteted. Miben érzed egyébként a legnagyobb fejlődést így, mint íróként?
2: Az a fantasztikus, hogy ha az ember ír, akkor kénytelen olvasni is. Tehát, hogy nem tudsz úgy írni, hogy közben nem olvasol, és ahogy az írás meg az olvasás összekapcsolódik a fejedben, valamiért elkezdesz fejlődni, nem tudod, hogy miért. És egyszer csak azt veszed észre, hogy a későbbi dolgaid jobban tetszenek az olvasóknak, és ezt mindig átélem. Tehát fantasztikus, hogy a kedvenc három novella ebből a kötetből, és több olvasó ezt jelezte vissza, tehát azt mondtam, hogy mondd meg a top hármat, és ugyanazt a hármat mondták. Az pont az a három volt, amit a legkésőbb írtam, annyira a legkésőbb, hogy sietni kellett, mert le voltunk maradva. Tehát rohantunk, hogy úristen, oda kell érni, mit tegyek még bele, hát ezt még megírom. És ilyenkor ugye végignézi az ember a jegyzeteket, és azt mondja, hogy ezt a hülyeséget még nem írtam meg. És ezzel az utolsó három lett a legjobb. Teljesen.
1: Olvasói visszajelzések, azok...
2: Iszonyú fontosak. Aha. Mindig kell. Mit akarták kérdezni?
1: Hát, mindig kellenek, és mindig fontosak, és ezeket beszoktad esetleg akár építeni, ha olyan tanácsot kapsz, vagy olyan, nem tudom, jó szándékú, de, vagy akár hát nyilván rossz szándékú üzenetet, mert ez is benne van a pakliban, főleg a mai világban, hogy ezeket felszoktad-e használni, alkalmazod-e valahogy a következő könyvednél?
2: Igen, akkor, hogyha olyan visszajelzések, amik az olvasóról szólnak, és nem arról, hogy én hogy írjak.
1: Igen, igen.
2: Például te a kőművésnek mondhatod azt, hogy nem lett szép a fürdőszoba, de azt nem mondhatod, hogy ne ezzel fugázzál, hanem
1: pontosan,
2: azzal.
1: Igen.
2: Tehát amikor azt mondják, hogy ne így írj, meg ne így csináld, akkor azt mondom, hogy jó, köszönöm, kettes ablak. Viszont amikor azt mondják, hogy én itt szomorú lettem, az nagyon fontos. Vagy például azt mondják, hogy én ezt a részt nem tudtam elsőre olvasni, mert ledobta a szememet. Erre külön kérem őket, hogy amikor ilyen rész van, azt mindig jelöljék. Mert amikor ledobja a szemet, az azt jelenti, hogy nem adott az agynak információt, az agy unatkozni kezdett, és az ADHD-s ember elkezdett jobbra-balra nézni, és észrevette a poloskát az ablakon. Az nem jó novella. Úgy kell megírni, hogy ne a poloskát nézze.
1: Na jó, de hát mindenkinek nem tudsz. Tehát, hogy lehet, hogy egy ADHD-s igen, valóban nem észreveszi a poloskát, de lehet, hogy 10 másik ember, aki mondjuk nem ADHD-s, ő tökéletesen jól végig tudja olvasni.
2: Hadd tisztelegjék Presser Gábor felé egy idézettel, nem szerethet mindenki.
1: Igen.
2: Tehát ez nem úgy működik, nem annak írsz, nem a mindenkinek írsz, hanem annak írsz, aki szeretni fogja. És az a lényeg, hogy ez ne kettő ember legyen a bolygón, hanem egy picivel több. Hát ennek arányában kapod ugye a pénzt.
1: Igen. Ugye azt mondjuk, hogy 12 plusz 1. Mi az a plusz 1? Miért kell a plusz 1?
2: Plusz 1 azért kellett, mert az illusztrátorom el volt maradva a rajzokkal, én meg el voltam maradva a novellákkal. És akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy figyelj már, nem akarsz egy olyat írni, mert mondtam, hogy motiváljál már, és inspiráljál már, valamit mondjál, te vagy a múzsám. És akkor azt mondta, hogy írjál egy olyan designerről, egy olyan illusztrátorról, aki el van maradva a munkájával. Mondom, na hát ez nagyon, nagyon sok konkrétumot tartalmaz, de tudod mit? Pukkadj, megírok rólad. És még aznap este írtam, átküldtem neki, mert ezt egy ilyen személyes dolognak akartam, nem akartuk beletenni a könyvbe, de teljesen elolvadt tőle, hogy jaj, hát ez tényleg én vagyok. Majd megrajzolt az egyik szereplőt, aki egy mókus, és ott vége volt, tehát a mókusnál, ezt egyébként a legvégén találod, a legvégén, na az a mókus, ez döntött arról, hogy bekerülünk a novellába, vagy a kötetbe. Tehát, hogy mit lehet ezzel csinálni? Hát ott fogja az ujját, hát nem lehet kihagyni.
1: Tényleg egyébként gyönyörű.
2: Igen, és a szerkesztők azt mondták, hogy semmi baj, odaírjuk, hogy plusz egy. Mi az, így működik?
1: Te láttam egy QR kódot is.
2: És QR kódok is vannak a történetek végén, ez nagyon fontos. Kérdezted, hogy a visszajelzés, olvasó visszajelzés. Nos, ez pontosan...
1: Ja, és azt is írja, az is QR kód alatt azt írja, hogy visszajelzés.
2: Így van, mert különben nem tudják és nem olvassák le azt, hogy dísznek van ott. Nem, az nagyon fontos. Az olvasókkal ugye nem nagyon tudod egy könyvírójaként tartani a kapcsolatot. Én viszont szeretném, mert én egy borzasztó hiú ember vagyok, és szeretem, hogyha visszajeleznek. Ezért, hogyha a QR kódot leolvasod, eljutsz egy oldalra, ott mindenek előtt meggyőződünk róla, hogy te tényleg olvastad, tehát nem csak végigrohanunk a kóreken, ekkor értékelheted, és ott van egy csomó-csomó plusz info róla. Tehát majd, hogy nem egy fél novellányi plusz anyag van róla mindig, hogy hogyan készült, ki kicsoda a történetben, mert nagyon sokszor beépítek valós szereplőket, tehát van olyan, hogy az az ember, aki ott van, az valójában tényleg létezik. Például egy Marcel nevű értékesítő, pont az Átutazók novellában, amit az előbb említettem, az tényleg létezik, az eladott nekem egy telefont, ez az a telefon. Uh-huh. Tehát, és ez konkrétan neki nagyon nagy szerepel.
1: Tehát akkor nem 100%-osan fikció a...
2: Úgy mondanám, hogy a fikciót érdemes megszínezni néha ilyen kis... Tehát mint amikor a színes drazsét rádobod a tortára, hogy nem az a lényeg, de azért jól néz ki tőle. És igen, vannak ilyen háttérsztorik.
1: Álomfejtés, erre mit mondasz? Hiszel ebben?
2: Az álom az, aki megfejti igazából a dolgokat, te már csak ki tudod olvasni, vagy nem tudod kiolvasni. Olyan, mint hogyha valaki kínaiul leírná neked, hogy mi lesz a jövő héten, és akkor vagy el tudod, vagy nem. És meg kell tanulni az álomnak ezt a speciális írásmódját. Persze, akkor nagyon sokat elmond, de nem úgy, hogy a jövő heti lottószámokat mondja el, hanem az álom az, amikor az agyad nagyon ráér. És olyankor egy csomó mindent összekapcsol, amit menet közben nem tudtál. Láttál két dolgot, semmi összefüggés, és aztán éjszaka azt mondja, hogy várjál, volt itt valami. Uh-huh. És ha megnézed, ugye beadja a szemednek a látványokat, tehát azért látsz álom közben, azért hallasz, mert beadja ugyanazokat az inputokat, mintha mennél az utcán. És ez fantasztikus, hogy ezeket újra feldolgozza, és így rendbe rakja, mint a összerázod az A4-es papírt, tehát így rendbe teszi az egészet, és azt mondja, hogy nem mehet az iktatóba. Most már tudjuk, hogy mi ez. Ha nem álmodnál, szerintem egy idő után meghűlnél.
1: Újra egy rövid szünet következik, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vendégem David Kronberg, azaz Kellner Dénes író, akinek nem régen jelent meg az egyik kötete, a legújabb kötete, ezt így is mondhatnám, 12 eltévedt világ címmel, ami 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz. Az álmok fontos szerepet kapnak ebben a kötetben, hiszen a történeteinek többsége ugye egy-egy álomból indul ki. Vajon mit üzenhetnek az álmaink? Csupán a képzeletünk játéka, vagy egy olyan gondolatokat és érzéseket is felszínre hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnak, erről is beszélgettünk, és még beszélgetünk a következő percekben is. Azt mondják ugye a szakemberek, hogy mindig álmodunk, csak nem mindig emlékszünk rá.
2: Biztos, hogy így van.
1: Igen. Neked mennyi idő volt egyébként, vagy mennyi idő alatt írtad meg ezt a könyvet? Arra lennék kíváncsi, hogy...
2: Nagyon gyorsan álmodok. Nagyon,
1: aha, te gyorsan álmod. Minden éjszaka álmod? Emlékszel az álmodra?
2: Mert nem most minden éjszaka van olyan, de hogy is, hát azért... Nagyon, tehát sokkal kevesebb olyan fölírható álom van, mint ahányszor lefekszem aludni, hál' Istennek. Nem, egy ilyen 100-150 álomjegyzetem lehet még, amit nem írtam meg.
1: Megfogod?
2: Nyilván megfogom, hát muszáj. Tombolnak, hogy őket meg kell írni. És ha már így kérdezted, hogy gyorsan írtam meg, általában ez úgy működik, hogy összehalászol bele olyan történeteket, amik a korábbi munkásságodban voltak, antológiákban szerepeltek, igen, pályázatra írtam, stb. A beadandó az konkrétan pályázatra volt, tehát az azért vicces, mert a címe is az, hogy beadandó, mert tényleg beadandó volt, de ráadásul a történetben is látni fogjátok, hogy miért az a címe. És az például egy olyan, hogy megírtam, aztán úgy nem is gondoltam, hogy ez bele fog kerülni egy kötetbe, majd hopp, belekerült egy kötetbe. És az utolsó néhány az, amit gyorsan kellett megírni. Na ott meg a gyorsat úgy kell érteni, hogy 2-3 hét alatt az nagyon gyorsnak számít, mert ugye nekifutsz, és nem sikerül. Volt olyan, hogy ki kellett dobni a két kedvencemet, az Érdemrendet, meg a Reggelit, ezt ki kellett dobni, mert nem tudtam megírni őket. Tehát ez a két novella nem fog szerepelni, bocsánatot kérek mindenkitől, de annyira rossz lett, hogy azt mondtam, hogy na ezt én így nem adom ki a kezemből. Egyszer majd talán.
1: Hol lehet megtalálni a könyveidet, most éppen ezt a 12 eltévedt világot, de akár az előzőeket is?
2: Nagy sajnálatomra, nagy bánatomra általában a gerincükről kell felismerni őket, mert a könyvesboltok nem híresek arról, hogy random írókat kitesznek a látható részbe, úgyhogy kérdezni kell, hogy van-e, és általában a Lírában kell megkérdezni, a nagyobb üzletekben vagyok, de ami sokkal jobban megy, az az, hogy tessék fölmenni oda, hogy books.davidkronberg.com, és akkor ott meg lehet rendelni.
1: Tehát a neved alapján, így az írói neved alapján.
2: De a Lírára is föl lehetne, a Líra oldalán is megtalálható mind a három nyilván, csak ugye direkt azért van róla egy oldal, azért csináltam egy weboldalt, hát hál' Istennek weboldalakkal is foglalkozom, csináltam róla, hogy bele lehessen olvasni, tudjad, mit veszel meg. És akkor ott vannak ilyen kis kertcsináló sztorik, meg egy csomó hülyeség, meg képek arról, hogy dedikálok a könyvhéten, meg mindenféle önpromózást, tudod?
1: És hát egyébként ezek a sztorik, én azt gondolom, még nem olvastam ugyan el, de hát az álmaink alapvetően, én nekem is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a ilyen filmforgatókönyvért kiáltanak. Tehát olyanokat tud az ember álmodni, hogy azt érzed, hogy úristen, ebből ezt filmen megnézném, akár egy thriller, egy horror, de lehet akár egy romantikus film is, szóval, hogy sok nyilván sokfélét álmodik az ember.
2: Ezt a mondatot nagyon szívesen meghallgatnám úgy, hogy már elolvastad a könyvet, és akkor így mondanád, hogy na hát ez egy film. Tehát egy csomó olyan van, ami konkrét film, tehát pörög a film, mert egyszerűen úgy volt, hát először a filmet láttam, tehát én csaltam. Úgyhogy igen, ezekben sok olyan van, amit szerintem föl lehetne tenni a képernyőre.
1: Na, hát akkor lehet, hogy legközelebb majd arról fogunk beszélgetni, hogy készül a film, a sorozat, 12 plusz egy részes sorozata a Netflixen.
2: Ne a Netflixen,
1: hol szeretnéd látni?
2: Kicserélik a szereplőket, ne is mondom.
1: Ja, hol szeretnéd látni?
2: Hát, hogyha lehet, akkor én azt szeretném, hogyha ez egy ilyen indie projekt lenne, ami a neten terjed, és akkor mindenki összesúg, hogy ezt láttad, fia, csak itt lehet letölteni, de szerintem nagyon jó.
1: Na akkor most, hogyha egy filmrendezők hallgatnak minket, akkor...
2: Biztos ettől kaptak egy ötletet, biztos nincs
1: ezer ilyen. Soha nem lehet tudni. Az, hogy álmokat olvashatsz, így összeszedve, nem, ezer biztos, hogy nincsen.
2: Én nem tudom, hogy konkrétan ez adja az értékét, hogy álomból van. Szerintem elég, ha szürreális, de tehát nézd meg a...
1: De az álmaink elég szürreálisak ahhoz, hogy az ember arra kapcsoljon, hogy igen.
2: De nem tudom, hogy a Márquez az például a 100 év magányban beleálmodta a hülyeségeket, vagy azt mondta, hogy most írok 3 hülyeséget.
1: Valószínűleg beleálmodta. Én is azt feltételezem, igen.
2: Azt például nem lenne érdemes filmen megcsinálni, mert ha a real time-ba csinálod 100 év magány, nem ülik végig a nézők.
1: Hát nem tudják ki, ezt igen.
2: Közben kimennek, hogy bocsánat, nekem 20 év elég volt. Majd mondjuk el még egyszer a címet, ha lehet, mert azt biztos, hogy nem írták le a hallgatók.
1: 12 eltévedt.
2: Nem, az, hogy books.davidkronberg.com, mert ez csalnak, és nem írják le, még most sincs náluk füzet, úgyhogy.
1: Én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés ez egyértelműen kedvet hoz az elolvasására a könyvnek. Nekem
2: igyekszem, igen.
1: Én óriási kedvet kaptam most, ezzel nagyon kíváncsi vagyok.
2: Kérlek, hogy te ne az elsővel kezd, jó?
1: Jó. Hanyadikkal kezdjem?
2: Figyelj, vagy a másodikkal kezd, ami az időszerkesztő, vagy pedig a Heilbronn hatás, az egy hosszú.
1: A védőbeszéd?
2: Hosszú. A védőbeszéd, azt skippeljük, az olyanoknak való, akiket a villamos...
1: Időszerkesztő.
2: Az időszerkesztőt azt javaslom, különösen a képre hívnám fel a figyelmet, Borbála olyat alkotott, hogy fantasztikus.
1: Tehát keresem, még gyorsan.
2: De nem ér, nem ér most így.
1: Muszáj, hát figyelj.
2: Oké.
1: Okay. Aha, uff, jó, igen, jó, csak ennyit mondok.
2: Ezt majd érteni fogod, hogy ez miért így néz ki ez a kép. És a Heilbronn hatás, az pedig az egyik olyan volt, amit utolsónak írtam, tehát ez a úristen.
1: Ez maga az idő, ami így betekerül.
2: Majd meglátod, ne kíváncsiskodjon a kedves olvasó.
1: Egyértelmű.
2: Akkor biztos az idő, az jó van.
1: Figyelj csak. 12 eltévedt világ, igen.
2: A Heilbronn az, amiben a helycsúcsok vannak, és szerintem azt te nagyon fogod szeretni. Tehát azt én most szeretettel küldöm neked, sőt, kezd azzal.
1: Jó, azzal fogom kezdeni.
2: Jó, ez hosszabb, de inkább azt, mint egy rövid és rosszat.
1: Jó, köszönöm szépen az ajánlást, és akkor még egyszer a weboldalt mondd el, kérlek.
2: És akkor books, mint a könyvek, a David Kronberg az, mint a nevem, és a .com pedig azért, mert menőzök, és nem akartam .hu domaint regisztrálni.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Hadd dedikáljak végre.
1: Köszönöm szépen, várom a dedikálást. Hallgatóknak tehát még egyszer 12 eltévedt világ a könyv címe. Vendégem volt ebben az órában David Kronberg, azaz Kellner Dénes író.
2: Köszönöm a türelmeteket. Családi Manna.

0: Tehát David Kronberg író, azaz Kellner Dénes volt a vendégem. 12 eltévedt világ címmel jelent meg legújabb novellás kötete, 12+1 történettel. A könyv egyébként elérhető a books.davidkronberg.com oldalon. Következő órában Canik Balázs kapuéra aerobik oktató és életmód tanácsadó lesz a vendégem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklám hangzott el.
7: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány intézkedési tervet készített az uniós forrás felhasználásáról. Holnap kezdődik a harmadik összmagyar középiskolás tábor Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis és középvállalkozásokat is. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Canik Balázs Kapuéra aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, pontosabban ő lesz a vendégem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztiválról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Canik Balázs, kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó. Ugye a nyár sokaknak a pihenésről szól, de egyáltalán nem kell választanunk a kikapcsolódás és a mozgás között, sőt a kettő remekül megfér egymás mellett. Ugyanis idén ismét elindult a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztivál, amely 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várja a családokat, hogy játékos formában mutassa meg az egészséges életmód, bizony lehet élmény is. Hát ennek kapcsán fogok beszélgetni Balázzsal, többek között arról, hogy hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni például a családdal, és mitől különleges az idei országos strand turné. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
1: No, hát itt ugye előtte kérdeztelek, hogy hanyadik ez már, mert ugye nem az első második, hanem ez már sokadik ilyen rendezvény, de hogyha egy picit visszamegyünk, szóval nem is biztos, hogy meg tudod mondani, hogy ez hanyadik. Az egésznek a kiindulása az, hogy ez megszületett, ez hogyan, honnan jött neked?
2: Tulajdonképpen az egésznek az ötlete az volt, hogy ugye mindig azon vagyok, hogy minél több embert rávegyek az egészséges életmódra, minél több embert megmozgassak, és gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen nyáron hol lehetne az embereket igazán megmozgatni, hol érünk el a legtöbb embert, és hát nyilvánvalóan a strandokon, és úgy döntöttem, hogy elindítok egy ilyen életmódváltó rócsót, aminek tulajdonképpen az a küldetése, hogy minél több embert teljes mértékben ingyenesen rávegyünk arra, hogy mozogjanak, táplálkozási tanácsokkal, életmód tanácsokkal lássuk el őket, és ez most annyira kinőtte magát gyakorlatilag, hogy most már ugye 20 állomáson több mint 100 000 embert megmozgatva, rengeteg edzőt bevonva, rengeteg kollégát bevonva, rengeteg táplálkozási szakértőt és különféle életmóddal kapcsolatos dolgot felépítve. Most már egy nagyon komplex programmal megyünk egyébként a strandokra, és szerencsére azt látom, hogy rengeteg visszatérő vendég van. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy vannak olyan vendégek, akik a mi unszolásunkra vagy biztatásunkra váltottak életmódot. Sőt, olyan visszatérő vendég is volt, aki azóta már edző lett a rócsó hatására. Úgyhogy gyakorlatilag rengeteg...
1: Ennek hatására? Hogy
2: abszolút, mert gondolkozott rajta, hogy milyen jó lenni, meg mondtam neked, nagyon szuper a mozgásod, mondom, szerintem neked tényleg dukálna egy ilyen aerobik edzői sztori, és azóta aerobik edző lett a hölgy, úgyhogy vannak ilyen sikersztorik, illetve rengetegen váltottak életmódot, nagyon sok fogyás van, aki például úgy jön már a rócsóra, hogy az elmúlt évben lefogyott mondjuk 30 kilót, ugye a mi biztatásunkra és tanácsainkat követve.
1: Tehát egy év alatt 30 között, ez nagyon szép.
2: Igen, meg az ő szépen tartható is, tehát hogy gyakorlatilag az pont egy olyan mennyiség, ami tartható. Illetve rengeteg olyan fiatal van, aki gyakorlatilag eddig nem volt nyitott a sport és a mozgás felé, inkább csak ugye a számítógép nyomkodása volt ugye a fő cél, és ezáltal meg gyakorlatilag ő is nagy mozgásba kezdett, beiratkozott a sportszakkörre, meg minden egyéb. Tehát gyakorlatilag rengeteg jó visszajelzést kapok, és egyébként ez is motivál engem.
1: Persze. Most az, hogy 20 strand, ugye azt mondtuk itt,
2: igen.
1: Tehát gondolom akkor a kezdetek kezdetén ennél kevesebb volt, akkor ez mondhatnánk azt is, hogy ha nem is évről évre folyamatosan bővül a számok, de azért már a 20 az már egy elég szép eredmény. Akartok még, vagy szeretnél még bővülni?
2: Egyébként nagyjából azt látom, hogy ugye a nyári szezonban körül ez a 20 állomás, amit
1: be lehet úgy
2: osztani, hogy úgy az egész nyarat felölelje. Viszont azt is látom, hogy például tegnap is bejelentkezett egy új strand, aki szeretné, hogyha csatlakoznánk a rócsóval. Nyilván ez már csak a jövő évben tudjuk kivitelezni, de egyébként próbálunk a fix helyszínek mellé minden évbe beújítani egy-két új helyszínt, pontosan azért is, hogy több helyszínt is kipróbáljunk, de azt látom egyébként, hogy a nagy strandokat, azokat nagyjából feleleljük egyébként a Magyarország területén.
1: Ezt azok az emberek, akik nyaralóképpen, nem tudom, ott vannak a strandon, ők is így becsöppenhetnek ebbe a fesztiválba, bárki oda mehet, vagy ez egy ilyen zárt körül?
2: Pontosan az a cél, hogy gyakorlatilag bárki oda jöhet, mindenki számára teljes mértékben ingyenes.
1: Tehát nem is tudjátok, bocsánat, így előre, hogy hány ember lesz adott strandon.
2: Nem, csak tippelni tudunk már, hogy az évek alatt, hogy nagyjából hányan fordulnak meg egy-egy strandon. Ezért is mondtam, ezt a durván 100 000 embert tudunk megmozgatni, már átlagban 5 000 embert számolhatunk egy strandra, de nyilván mondjuk egy Hajdúszoboszlón az mondjuk 10-12 000 fő simán, vagy egy Sárvár mondjuk 8 000, vagy egy Balatonfüred szintén 8 000, tehát azért itt azért szépen ugrálnak így a számok. Úgyhogy sok embert elérünk, és ami nekem nagyon tetszik, hogy érdekes, hogy az emberek gyakorlatilag furcsa, de mégis ráérnek a strandon, és nyitottak erre.
1: Hát igazából az ember, ha strandra megy, igen, tehát ez érdekes, hogy igazából ráér.
2: Igen, és oda jön, és kérdez, és gyakorlatilag most már annyira ugye a fix helyeken is, most már gyakorlatilag várnak minket, van, aki kimondottan csak azért jön oda a strandra, mert tudja, hogy ott leszünk, szeretné elmondani, hogy hogy halad, szeretne velünk találkozni, egy pár új tanácsot kérni, vagy megismerkedni új termékekkel, vagy szolgáltatások, amelyeket rengeteg programot viszünk, különféle mágnesterápiás eszközöket, mérünk testtömegindextől kezdve gyakorlatilag mindent.
1: Tehát kitelepültök mindenfélével.
2: Abszolút, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, aki erre mondjuk nyitott, és azt hiszem észre, hogy azok az emberek is abszolút nyitottak rá, akikre mondjuk nem gondolnád, hogy esetleg az egészséges életmód felé tendálna, vagy esetleg a testmozgás felé, viszont mégis oda jönnek, és bátran kérdeznek, és látom, hogy abszolút komolyan veszik ezt a dolgot, úgyhogy szerintem elég jól haladunk, mert évről évre azt látom, hogy egyre több ember vált életmódot, és egyre sportosabbak az emberek a strandokon is, amit őszintén szóval jó látni, hogy kezd célt érni azt, amit én és az edző kollégáim próbálunk az emberek felé nyitni, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül csak az én edzésem a jó, hanem rengeteg jó edző van Magyarországon, szerencsére rengetegféle sportágban. Ezért is például a különféle Mastery BL Life Expo-kat, amiket ugye szoktam májusban és novemberben berendezni, azt is kiegészítettük már egy ilyen sportág választóval, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára a legmegfelelőbb sportágot, mert ugye nekünk az a célunk, az a küldetésünk, hogy mindenkit egy kicsit egészségesebbé tegyünk, rendszeresen beiktassuk az életükbe a testmozgást és az egészséges táplálkozást.
1: Egyébként ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy én is azt érzékelem, így az ismeretségi körömben, meg egyáltalán akár itt a rádióban beszélgetve emberekkel, hogy igenis célt értetek ezekkel a kezdeményezésekkel, mert valóban egyre inkább és egyre többen gondolkodnak az egészséges életmódon, egyre többen tudnak már bizonyos lehetőségekről, és egyre többen ki is próbálják ezeket a lehetőségeket, úgyhogy szerintem egészen jó úton vagytok. Balázs, most tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, és ezt követően innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Canik Balázs kapuéra, aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztivál a témánk egészen pontosan. Ugye 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várjátok a családokat, hogy játékos formában mutassátok meg az egészséges életmód lehet élmény is, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ti nagyon sokat tesztek azért, hogy az emberek valóban egészségesen gondolkodjanak, így szépen fogalmazva, és hogy én azt látom, hogy szerintem el is értétek a célotokat, vagy legalábbis jó úton vagytok.
2: Igen, és azt látom, hogy egyébként nagyon sok ember bizonyos dolgokkal nem volt eddig tisztában, hogy merre induljon el, vagy egy teljesen téves információt látott az interneten, és rosszul értelmezte, és nem jól kivitelezte ezt a dolgot, és nem jött a várva várt eredmény, és nekik is rengeteget tudunk ilyenkor segíteni, mert személyre szabottan tudod elmagyarázni neki, hogy mi az a hiba, amit elkövet esetleg, vagy nem is gondol rá, például rengetegen odafigyelnek az egészséges táplálkozásra, de például nem figyelnek oda mondjuk azt, hogy mit isznak, és mondjuk rengeteg cukros üdítőt isznak, és olyan többet kalóriát visznek be, hogy gyakorlatilag az egész étrendüket tönkreteszik vele. De most mondom, egy ilyen alapvédélet, vagy vannak különféle hátfájás, vagy bármi egyéb, és teljesen más vonalon keresik a megoldást, mint ami lenne erre a legjobb. Tehát gyakorlatilag mi próbálunk olyan egészséges megoldásokba gondolkozni, akit mindenkit egy kicsit, mindenkinek az életét egy kicsit jobbá teheti.
1: Itt is gondolom nagyon fontos, úgymond a kémia, az a fajta kémia az érdeklődő, vagy az egészséges életmódra vágyó ember, és a hát hogy mondjam, és az edző vagy az életmód tanácsadók között fontos a kémia legalább annyira, mint mondjuk, mint bármilyen más területen. Tehát, hogyha adott ember mondjuk nem jó életmód, nem ugyan nem jó életmód tanácsadó, hanem tehát nem a számára megfelelő, nem találja meg a hangot jól az életmód tanácsadóval, akivel éppen találkozik, az nem biztos, hogy jó útra tud térni, úgymond.
2: Persze, valamilyen szinten ugye meg kell lenni ennek a úgymond kapcsolódásnak, igen, szerintem igen. Ez jól tudjon működni. Szerencsére én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom oldani a hangulatot ezeken a strandokon, és nagyon jók a visszajelzések szerencsére, és tényleg az embereknél azt látom, hogy abszolút nyitottak erre, és már várják, hogy menjünk, sőt rengeteg interneten, rengeteg megkeresést kapok a strandok által, hogy láttak a strandon, de volt olyan, aki még nem mert oda jönni, viszont szerette volna megkérdezni, látta, hogy milyen közvetlen vagyok, csak utána már vége lett a rendezvény, és akkor még ezt szerettem volna megkérdezni. Nyilván állunk elébe ezeknek a kérdéseknek és lehetőségeknek, úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy tényleg nagyon szuperul megy ez a mozgalom, és tényleg nagyon sokan kapcsolódnak rá, és ami nagyon jó még, és számomra megtisztelő, hogy korra is nem róla tekintetünk, mindenki. Tehát egészen a gyerekkortól kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenki részt vesz, és érdekes módon ugye mi egy aerobikus mozgásformát viszünk általában a strandokra, vagy zumbát, vagy aquafitness, vagy trambulin edzéseket, hogy a férfiak is beállnak. Ami szintén azt gondolom egy jó dolog, mert általában ezekre az aerobikus vonulatokat inkább
1: a női vonal, igen.
2: És valamiért azt látom, hogy legalább azt mondom neked, az egyharmada, hanem a fele az férfi.
1: Az egy nagyon jó arány már. Igen,
2: ami nagyon szuper arány. Mondjuk lehet, hogy az is közre játszik, hogy nyilván ugye a medencében sokkal könnyebben mozognak az emberek, és hogy nem annyira szégyelősek, vagy bármi egyéb, de abszolút szívesen vesznek részt. És ugye rengeteg sportvetélkedővel színesítjük, van fekvőtámasz verseny, táncverseny, különféle sportakrobatikai verseny, énekverseny, tehát nagyon sok mindennel kibővítjük egyébként ezt a repertoárt. Pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára legmotiválóbb programot.
1: Ez egész napos rendezvény, vagy fesztivál?
2: Általában úgy szoktunk kitelepülni, hogy 10-től 4-5-ig szoktunk lenni.
1: Attól és hogy veszik észre? Tehát, hogy van egy kis színpadot is visztek magatokkal, valami kis dobogót, vagy valamit, ahol ilyen nagyon látványosan ott vagytok?
2: Egyébként elég látványosan kitelepülünk, mert általában egy 7-8 sátorral jelenünk, és szétlátványos kitelepülésünk van, és általában a főmedencénél szoktunk lenni. És mivel, hogy folyamatosan kommunikálunk a hangtechnikánkon keresztül is ugye az emberekkel, és csalogatjuk oda a standhoz az embereket, illetve a hosszeszeink is ugye folyamatosan dolgoznak az, hogy minél több ember ellátogasson hozzánk, tehát gyakorlatilag tényleg azt látom, hogy mindenkit elérünk a strandokon.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy 20 strandra mentek ez a nyaratokat, mennyire fogja át, vagy hogy van minden, milyen időközönként utaztok, vagy folyamatosan egész nyáron úton vagytok?
2: Gyakorlatilag 7 hétvége, és péntek, szombat, vasárnapokra épül fel ez. a rócsó. Általában nézzük, hogy hogy jön ki, próbáljuk augusztus 20-áig mindig befejezni egyébként az esemény. Most az utolsó hétvégénk az a augusztus 20-a előtti hétvége lesz egyébként Makón és Szegeden. Uh-huh. Az is nagyon szuper lesz. Nagyon szeretem azt a környéket, és nagyon jók a vendégek is ott egyébként. Jót fogjuk most egy ilyen szombat-vasárnappal befejezni majd ezt a 20 állomásos strandfesztivált. De én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egész nyarat átöleljük vele, mert tulajdonképpen ez a július-augusztusi időszak szokott lenni az, amit Magyarországon igazán jó idő szokott lenni. Úgyhogy általában ekkor szoktunk. Úgyhogy általában a nyaraláshoz kiesik, mert ilyenkor mindig a strandokon vagyok.
1: Most pedig újra szünetet tartunk, csak és kizárólag egy rövid szünetet, de jövünk vissza és folytatjuk innen a beszélgetést Canik Balázsral.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ebben az órában Canik Balázzsal beszélgetek, aki kapoéra aerobik oktató, életmód tanácsadó. Neve évtizedek óta összefort a mozgás szeretetével, a lendületes edzésekkel és azzal a szemlélettel, hogy soha nem késő elkezdeni egy aktívabb életet. Arról is beszélgetünk, hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni a családdal, és mitől különleges ez az idei országos turné, ami nem más, mint a Pölöskei Strand és Sportfesztivál. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány támogatást nyújt a hazai reptereknek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt három hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja új helyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az ivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Canik Balázs a vendége ebben az órában, akivel a zene után folytatjuk a beszélgetést. Elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna.
1: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk. Ugye idén ismét útnak indult a Strand és Egészség Sportfesztivál. Sokak számára ez már igazi nyári hagyománnyá vált. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a rendszeres mozgás csak azoknak való, akik sportosak vagy fiatalok, pedig ez ugye egyáltalán nincs így. Ezekről is beszélgettünk többek között az előző percekben. Azt egyébként hogy látod, hogy ugye itt ezt már említetted, hogy legtöbb esetben az étkezésre mondjuk odafigyelnek az emberek, de arra már nem annyira, hogy mit isznak, hogy mik most így a legnagyobb kérdések, nem is azt mondom, problémák, de mondhatnám azt is, így az egészséges életmód tekintetében. Vagy akárha csak leszűkítjük mondjuk így a nyári nagyon meleg időszakra, hogy mit csinálnak a legrosszabbul az emberek, vagy mire figyeljenek, hogy ne is a negatívra hangsúlyozzuk, de nyilván ott van.
2: Az egyik legfontosabb, és szerintem ilyenkor ugye a folyadék bevitel, hogy arra figyeljünk oda, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszunk.
1: És ez fontos, hogy vizet gondolom.
2: Igen, mert ugye a cukros italán nem nagyon leszünk bejebb, illetve a magas koffein tartalmú termékesebb feltétlenül tesznek jót ilyenkor, mert ugye vízható hatásuk van. Innentől kezdve még több vizet kell majd visszapótolnunk, tehát itt az arányt azt jól meg kell találni. Ezen kívül pedig szoktam javasolni a sok zöldség gyümölcs fogyasztását. Figyelnünk kell arra, hogy ne vigyünk be azért nagyon nagy mennyiségű zsírt, illetve szénhidrátot. Nyilván most nem mondhatod meg a strandokon, hogy csak azokat az ételeket fogyasszák, amik egészségesek, és nem is akarjuk az embereknek nyilván a nyaralás alatt ezt megtiltani. Viszont egy érdekesség, hogy mostanában minden strandon látom azt, hogy a strandbüfékben megjelentek az egészséges ételek,
1: de
2: tehát
1: jó.
2: Vannak saláták, vannak gyümölcstálak, zöldséggel kapcsolatos termékek, sőt, mostanában sok helyen látok gluténmentes, laktózmentes terméket. És azt gondolom, hogy ez jó vonal, hogy most tényleg jobban odafigyelünk arra, hogy legyen lehetőség.
1: Hát volt egy idő, amikor ugye a sült kolbász mustára,
2: igen,
1: vagy ezek, a lángos, és
2: igen.
1: Akkor azért az...
2: Nem is olyan volt opció, tehát igen, volt egy 5-6 féle strandétel, ami nem azt mondom, hogy rossz, csak nyilvánvalóan nem mindenki számára megfelelő, és ugye ez egy másik alappillér, ugyanakkor azt látom, hogy egyre több strandnál vannak aktivitások, ami szintén nagyon jó, és ami a lényeges, hogy az emberek is aktiválják magukat, ami szintén azt gondolom egy jó dolog. Most több strandnál láttam már kihelyezett fitnessgépparkokat, tehát gyakorlatilag strandrupi pályát, egy csomó minden ilyen plusz dolgot, ami szintén egyébként én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, úgyhogy tényleg kezdjük azt látni, hogy egyre több helyen laknak be aquafitness órákat, tehát gyakorlatilag egyre jobban odafigyelnek erre az egészséges életmódra, úgyhogy szerintem ez egy jó vonal.
1: Tehát akkor a legnagyobb problémát azt mondod, hogy a nagy melegben az a vízfogyasztás, tehát hogy kevés folyadékot iszunk, igen.
2: Igen, és akkor a többlet kalóriabevitel ugye a másik, amikor túl leszük magunkat, zsíros, magas szénhidrát tartalmú ételekkel, ugye ez sem tesz túl jót az emberi szervezet számára, főleg azért is, mert a strandra azért megyünk, hogy ezért úgy élvezzük a strandot, legyünk. Ugyanakkor, ha beviszünk egy ekkora nagy mennyiségű dózist, akkor nyilván leginkább csak feküdni szeretnénk. Tehát ez is egy másik alappillér. Nyilvánvalóan ugye a napvédelem, amit azért mindig hangsúlyozunk, kell, még ha nem is figyelünk oda kellőképpen hozzá, és én amit fontosnak látok, és ugye azért is szuper ez a strand fesztivál, hogy a testmozgás, hogy amikor kimegyünk a strandra, akkor ne csak a napozási legyen a főszerep, hanem azért ittassunk be egy fél óra valamilyen mozgást, lehet akár ez egy csúszdázás, egy úszás, vagy bármi egyéb, vagy egy strandröpi, vagy bármi, csak hogy ittassunk be egy kis mozgást az életünkbe, és hogyha ezek megvannak, akkor szerintem egy nagyon szuper idézőjelben egy mini életmódváltásba kezdhetünk.
1: Ugye egy időben hallhattuk azt, hogy a nemzetünk az elég elhízottak vagyunk. Ez változott, te hogy látod, mégis ebben dolgozol, azért csak van rálátásod, hogy jobb-e már egy kicsit a tendencia?
2: Igazán azt látom, hogy nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy ez jobb legyen, és kicsit azt kezdem látni, hogy most már inkább sokkal többen kezdenek el mozogni, viszont akik elkezdtek mozogni, azok meg nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan mozognak, hogyan táplálkoznak, tehát sokkal tudatosabb lett az aktív sportolóknak a része. Ugyanakkor rengeteg olyan embert látok, akik például soha nem sportoltak, hogy bekapcsolódnak akár egy futóversenyre, vagy rendszeresen futnak, vagy bicikliznek. Látom most már rendszeresen használják ezeket a szabad téri fitness parkokat, amiket eddig mondjuk nagyon ritkán láttam, hogy használtak volna.
1: Úgyhogy egyre több is van egyébként.
2: Több
1: ilyen fitness park.
2: Igen, és ezek is nagyon szuperek, mert legalább levennek, és valamilyen szinten mozognak. És ugye a keringés fokozása szempontjából ez egy nagyon jó dolog.
1: Arról meg nem is beszélve, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy az, aki mondjuk nem tudja megfizetni a konditermet, akkor az kimegy egy ilyen kinti szabadtéri fitness parkba, úgymond, ahol ingyen tudja használni ezeket az eszközöket. Tehát ő is tud mozogni, igen.
2: Persze, és ez is egy nagyon szuper plusz szolgáltatás, főleg, hogyha valaki mondjuk összeköti egy aktív sétával, futással vagy biciklizéssel, tehát ez nagyon jó össze lehet kombinálni. De tényleg azt látom, hogy egyébként jó irányba haladunk, nyilvánvalóan még nem ott tartunk, ahol szeretnénk, de azt gondolom, hogy a vonal az nem rossz, tehát hogy jó felé megyünk, csak ezt még majd azért még összínű, szóval van munkám nekem is az edző kollégáknak, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy mozogjanak, viszont az a jó, hogy akiket meg már rávettünk, azokat tényleg már ilyen nagyon szuperul sikerült átalakítani, tehát több már tényleg nagyon odafigyelnek erre, és ezáltal ugye próbálják bevonni a környezetüket is, tehát a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, és ezáltal azért alakul ez az egészséges nemzet dolog.
1: Itt is ugyanúgy igaz az, hogy csak elkezdeni nehéz, mert az ember elkezdi, akkor onnantól kezdve már hiányozni fog, hogyha abba hagyja.
2: Igen, és a mozgásra is ez vonatkozik, illetve a táplálkozásnál pedig azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon nehezen vált életmódot, akkor próbáljuk meg azt a trükköt, hogy gyakorlatilag ahogy ülünk a hűtőnk, egészséges alapanyagokkal töltsük vissza. Tehát figyeljünk oda arra, hogy egészséges alapanyagok, magas fehérjetartalom, kevesebb szénhidrát, kevesebb zsír, jó zsírok, stb. Próbáljuk meg a hűtőt, illetve az éléskamrát egy kicsit így átalakítani otthon, gyakorlatilag bármikor, mikor enni szeretnénk valamit, gyakorlatilag csak olyan dolgokat fogunk találni a hűtőbe, amik az egészséges életmódba beleférnek. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy nem fér bele nyilván az, hogy az ember bűnözik, mert miért ne. Csak mégis azt gondolom, hogy átalakítjuk otthon ezt a kis hűtőt, illetve a kamránkat, akkor szerintem sokkal könnyebb lesz az életmódváltás is.
1: Na most újra a zene jön, de innen folytatjuk a beszélgetést Canik Balázzsal, maradjanak velünk önök is.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand egészség és sportfesztiválról beszélgetünk. Természetesen egészséges életmódról, arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tudatosabban éljünk, többek között ezekről is szó volt. Még egyetlen dolgot muszáj megkérdezem tőled itt a beszélgetésünk végén, hogy ugye a fogyókúra, tehát legtöbben nem is annyira talán az egészségük érdekébe kezdenek el mozogni akár, vagy életmódot váltani, nem azért, mert fogyni szeretnének. Na most nyilván ez a jó, hogyha valaki odafigyel az étrendjére, mozog, sportol akár valamit, és akkor szépen lassan leolvadnak a kilók. Viszont mostanában én egyébként egy hónappal ezelőtt jött velem szembe ez az információ, hogy most mi a divat ilyen fogyásra, és erre véleményedre lennék igazából kíváncsi, tehát hogy nyilván nem biztos, hogy a szakmai állásfoglalást tudsz te ebben nekem adni, de hogy most főként a hölgyek körében biztos hallottál róla, hogy nagyon elterjedt ez a injekcióba adják be maguknak a különböző valami háromféle ilyen. Hát nem is tudom, hogy ez mi cukorbetegeknek szokták adni, hogy ez oké? Most nem tudom egyszerűbben megkérdezni. Tehát rendben, hogy fogynak, tehát és ilyen látványos fogyásokat érnek el tőle. Én azt gondolnám, hogy ennek nyilván a hosszú távú következményeit sem látjuk még, hogy azért nem ezzel az egyszerű lehetőséggel kellene élni, nyilván mindenkinek a saját döntése. De kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Igazán itt én bármilyen ilyen dolgok kapcsolatban mindenféleképpen kikérném egy orvos tanácsát, és bármi ilyesmibe vágunk, akkor szerintem célszerű egy általános vérképet csináltatni, és ezt ugye folyamatosan figyelni. Főleg, hogy nekik nem is annyira egy általános vérkép kell, hanem pajzsmirigytől kezdve mindent, tehát gyakorlatilag elég komplexen kell ebbe gondolkozni, hogy mennyire befolyásolja ez a szervezetünket, mert az ezek a szerek bizonyos emberekre mindenkire idézősen másképp hatnak, vagy más jó hatás, vagy más mellékhatás is válthatnak ki. Úgyhogy én nem feltétlen vagyok ennek a híva, mert azt gondolom, hogyha valakinek van akaratereje, akkor egy jó diétával és mozgással simán el lehet ezt érni. Általában nyilván ugye mindenki keresi a könnyebb utat.
1: Igen, és gyorsabb és könnyebb, igen, ami és azonnal hat, igen.
2: Igen, viszont nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy ennek hatására nagyon sokan átalakultak, viszont nagyon sokan vissza is híztak utána. És azért vannak olyanok is, akiknek különféle mellékhatások alakultak ki, hogy most ennek hatására, vagy nem ennek hatására, azt mindenki döntse el, vagy ugye ezt nyilván utána kell járni. Igen. De én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat akkor szabad fogyasztani, ha az orvosunk azt mondja, hogy ezt ő indokoltnak találja, és nem össze-vissza ilyen internetes mendemondák alapján építenek fel így dolgokat, mert azért ez tud a visszajára is fordulni.
1: Hát hogyne.
2: Tehát én mindenféleképpen azt javasolnám, hogyha valaki ilyesmivel gondolkozik, akkor csak orvosi felügyelet mellett és megfelelő vizsgálatok mellett, mert tényleg, hogy ne legyen ebből a későbbiek folyamán olyan probléma, amit...
1: De nyilván a sport és a táplálkozás azért az...
2: Ez az alapja mindennek.
1: Az ennyi, így van.
2: Tehát én azt gondolom, hogyha valaki ezt tényleg komolyan veszi, és az akaraterén kell csiszolni szerintem, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag ez tud működni, és azért...
1: És hosszú távon tud működni,
2: természetesen, és egészségesen.
1: És, ilyen.
2: És a másik kritérium az, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, mert nem versenyre készülünk, hanem egy hosszú távú egészséges életet próbálunk kialakítani, és egy olyan bőrben szeretném magunkat látni, amiben jól érezzük magunkat, és kicsattanunk az egészségtől, és azt gondolom, hogy ez másképp nem fog menni, csak úgy, hogyha rendszeresen mozgunk és táplálkozunk, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy lefogyunk egy csomó kilót bizonyos szerektől, de viszont a keringésünk, az egészséges életmódhoz kell a mozgás. Innentől kezdve, hogyha nem tesszük mellé a testmozgást, akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy látványos eredmény, viszont nem egy egészséges vonal. Tehát mindenféleképpen gondolkozzunk abba, hogy bármibe is kezdünk, legyen meg a mozgás és a táplálkozás, és ha valaki mégis úgy dönt, hogy ezt szeretnénk kiegészíteni valamivel, akkor, hogyha ez mondjuk kémiai gyógyszer, akkor mindenféleképpen orvossal beszéljünk előtte, ha pedig esetleg egy zöld, vagy bármi egyébvel próbálja ezt az egészet segíteni, akkor nyilvánvalóan ezt nagyon szuper összerakni táplálkozási vagy dietetikussal. Úgyhogy azt gondolom, hogy inkább gondolkozzunk ezen a vonalon, és próbáljuk meg ezt erősíteni, mert azt gondolom, hogy mindenkiben megvan a lehetőség arra, hogy változzon, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, hanem hozzunk egy olyan testalkotot, amiben jól érezzük magunkat, és egészséges.
1: Igen. Arról meg nem is beszélve, hogyha valaki mozog és helyesen táplálkozik, annak a hangulata is más lesz, és az több energiája lesz, szóval, hogy mindenféle szempontból ez a legjobb választás, azt gondolom.
2: Én is azt gondolom, hogy javasolnám mindenkinek, hogy próbáljuk meg ezt.
1: És akkor ugye a beszélgetésünk végén említsük meg, hogy hol lesztek legközelebb, vagy hol találkozhatnak legközelebb veled, veletek, melyik strandon.
2: Pénteken egy nagyon szuper helyen leszünk egyébként Komáromban, a strandon várjuk a résztvevőket, illetve szombaton fogunk még menni az említett Balatonfüredre, ahol rengetegen szoktak lenni, úgyhogy egy nagyon nagy rendezvényre készülhetünk, és a Balatonban fogom tartani az edzést, tehát annak is megvan azt gondolom a szuper feelingje, illetve a másik nagy helyszínünkre fogunk menni vasárnap, azt mondjuk az én egyik kedvencem Sárvár, és Sárvárra fogunk látogatni, úgyhogy gyakorlatilag ez a most következendő három helyszín, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy mind a három nagyon erős lesz, és mind a három nagyon jó helyszín. Hogyha valaki esetleg arra jár a környéken, akkor nagyon szívesen várom akár egy szuper kérdéskörrel, vagy bármi egyébben, és beszéljük meg együtt, hogy hogyan is kell életmódot váltani.
1: Hát így legyen, akkor nagyon ajánlom én is a hallgatóinknak, tehát a Pöröskei Strand Egészség és Sport Fesztivál ezeken a helyszíneken, amiket a Balázs is említett, hétvégén, péntek, szombat, vasárnap oda, ott tudnak találkozni veletek, hát illetve hogyha valaki csak ezért megy arra, az is megteheti nyugodtan, hogy kicsit tanuljon, és egy kicsi információkat, meg mozogjon, meg információkat szerezzen az egészséges életmóddal kapcsolatosan.
2: Abszolút, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm a kívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Canik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Szonik Balázs volt a Családi Manna vendége ebben az órában. A következő órában Gáspár András színművész, szinkronszínész, rendező, illetve írói nevén Gáspár András Gáspár lesz a vendégem. Legújabb könyvéről, a Jutalom kirándulás 2065. Erről fogunk beszélgetni, tartsanak velünk.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány támogatást nyújt a hazai reptereknek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt három hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja új helyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kultúra rovatomban Gáspár Andrással beszélgetek. Ebben az órában írói nevén Gáspár András. Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkron színész, íróként 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifivel, és aztán folytatta az írói tevékenységét, most pedig nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM.
3: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris, 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az ÁSZ Drámaiskolát alapítottad, tanár is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör Shakespeare összes rövidítve című előadásában például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
4: Meg a Kung Fu Panda.
3: Meg a Kung Fu Panda.
4: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
3: Itt nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettővel voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
4: Jók
3: az
4: igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv. És ott gyakorlatilag, hát ez nem nagy képűség, mert így volt, tehát ez tény, a legjobb író kategóriában jelöltek, és az 5 legjobb között voltam, ami óriási élmény volt így a pálya elején, úgyhogy igen, azt mondják, hogy 3 könyv után mondhatja az ember, hogy író, én pedig a második után bekerültem egy ilyen kategóriába, ez csodálatos érzés volt.
3: Hát ezt elhiszem, és gratulálok hozzá, és akkor meg gyorsan 23-ban jelent meg egy felnőtteknek szóló történelmi thrillered, a Tiszta, és az apropó, ami most, és aminek kapcsán beszélgetünk, ez az új regényed, ez a Metropolis Média gondozásában, a tervek szerint augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
4: Igen.
3: A Jutalom Kirándulás 2065, ez a címe,
4: igen.
3: Korábban, akkor bocsánat, csak a dátum lehet,
4: nem jó. Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Média kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyvek a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta, a Móra társ kiadójánál a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem, hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni, jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, több helyen, a skifi műfajt ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
3: de ez
4: a
3: nagyon
4: Facebookon.
3: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig a, már bocsánat, de
4: én inkább azt mondanám, zörejek van.
3: Zörejek,
4: nagyon
3: igen.
4: Túl sok zörej van, igen. És közben
3: és a minőség elvész ebben a nagy zörejbe, tehát azért kérdezem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben úgymond ott maradni és figyelmet kapni.
4: Igen, és nyilvánvalóan ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan-amolyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongómmá vált, ő volt volt az, aki az első két könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélkülről is írt kritikát. Uh-huh. És a második a Héj nélkül után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
3: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
4: Igen, és a Gyula mondta azt, hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel ő elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mint a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
3: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
4: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habidi is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőbe képzeled, és ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet, úgyhogy ez egy disztópia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 ezerrel több olvasó legyen.
3: Igen, hát ebbe az egyediséget pont ebben rejlik egyébként, szerintem, hogy ez a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a, úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó. De mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
2: Csak egy vászon volt és egy ecset,

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő, műsorvezető, ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regényet augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet, Jutalom kiránduló 2065. Hát beszéljünk erről. Ez is hasonlóan a jövőbe játszódó, nyilván
2: hát
1: 2065.
2: Hogy a cím is, Jutalom kirándulás 2065.
1: De nem egy iskolai kirándulásról van szó.
2: Hogy?
1: Nem egy iskolai kirándulás, hát mert arra asszociálok rögtön.
2: Ez egy nagyon nagy kirándulás. Tulajdonképpen spoilerezni nem akarok, de alapvetően képzeljünk el egy olyan társadalmat, 2065-ben egy közép-kelet-európai országról beszélünk, Hunnia, aminek azt hiszem, hogy ez már üzen valamit, hogy vajon melyik lehet ez a közép-kelet-európai ország, és melyik országnak a jövőjét írtam meg 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan-amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborús eszközökig, úgy ereszi a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogy bennünk van, abszolút, igen, a tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztőközpontnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját. Ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legéletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire stabilak, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van e mögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás kettőn szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Uh-huh. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszott uh-huh. ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét keres, a helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz.
1: Tehát akkor ez egy három kötetes.
2: Ez egy trilógia elven. De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozatnak, igen, akkor igen. Fú, nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, ugye az éhezők viadala, igen, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen, ezek voltak a további részek. Úgyhogy igen, ez egy aktuális történet, és attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés. De olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez a fogalom, hogy
1: a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
2: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovin korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy

0: olyan, hogy egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem
1: rá. Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
0: és
1: volt.
0: És hallgassunk.
1: Igen.
0: Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta,
0: nem, én ezt megírtam, hiszen ez már 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez
1: meg két
0: előtte,
1: éve volt, vagy tavaly?
0: Igen, így van. És akkor, de most nem akai vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy története, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva ebben a könyvben. Az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az a Nostradamus.
0: Igen, és akkor az egész jutalomkirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben a mintakoalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a hunállam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország.
1: Tudtam.
0: Mondjam még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
0: Nem, Ukrajna nincsen, nem.
1: Kína?
0: Kína, igen, és?
1: Nem tudom még, mi lehet valami.
0: Észak-Korea.
1: Igen.
0: Tehát ez a mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív jövőképre
1: igen,
0: aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életörömzene is, folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Gáspár András Gáspár színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész a vendégem ebben az órában, aki csak úgy ontja magából a skifi történeteket. Ez már sokadik könyve, ami megjelenik nem sokára, augusztus 24-én, a könyv címe pedig Jutalom kirándulás 2065, és hát akik olvassák András könyveit, regényeit, azok tudhatják, mire számíthatnak egy csodálatos időutazásra, és olyan történetekre, amik egészen biztos, hogy nem fognak tudni letenni, egészen addig, amíg végig nem olvassák a könyvet. No, de hozzuk még a részleteket, hírek zene után, tartsanak velünk.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány támogatást nyújt a hazai reptereknek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt három hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja új helyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok, az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház.
2: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik az zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
2: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Gáspár András Gáspár író a vendégem ebben az órában, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Erről beszélgetek vele ebben az órában. Nyilván ez skifi történet, a jövőben játszódik, és de nagyon is jelen idejű kérdéseket tesz fel, kialakítja a valóságunkat, meddig engedelmeskedünk, és vajon képes-e egy új generáció megváltoztatni egy késznek hit rendszert. Többek között erről szól a könyv, de hozzuk még a részleteket a zene után, tartsanak velünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák erkölcsön alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz, azt látjuk, ott van körülöttünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen. Honnan jönnek neked? Tehát, hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő hát téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
1: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnét indulok, és ugye a drámát tanítok az ÁSZ Dráma iskolában, és itt csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi idézőjelben sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a híjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal valósággal, hazugsággal, társadalommal, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ez ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mármint a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkos-tó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mintha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
2: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
1: Nem láttam, nem. Hanem egyszer csak, tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, a tábor után megírtam az első fejezet. Így van, tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryját. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
2: Miért ilyen későn?
1: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskovszky Zsolt volt, aki a két regényemet, Földkettő záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regényeket
2: jelentetik meg. Nem mondtad el most.
1: Igen. És én voltam az első, akivel elindultunk, a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként, a Tisztát, a Merovin Koros történetet. És aztán a Zsolt így nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, És azt mondták, hogy most visszavonulót fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben, bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknál. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
2: ez élet erről szól, igen.
1: Így van, tehát nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, igen. Nem te vagy az első, akinek erről mesek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz, hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak hogy mondjam, nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
2: Érted? Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. Amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne volt, leírta, kiírta, ugyanígy az írók, igen. Szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
1: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerintem ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így úgy amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztítótűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalomkirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
2: Hát igen, ez talán a legfontosabb a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Gáspár András színművész író a vendégem. Írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik. Én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az értésem, abszolút.
3: Tehát ez fiatal felnőttek.
2: Hogy annyira filmszerű, te, hogy te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
3: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lásd, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilván van belém még, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
2: Mindenfélét látsz
3: Marvel
2: te is.
3: Marvel filmben is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benned, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
2: fajta. Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te máshogy, tehát te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
3: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomag itt van a lelkemben, és én is, és remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
2: Igen. Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
3: Ez most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
2: Igen.
3: Ugye a főszerkesztő, hát figyelj, lehet, hogy itt van, hogy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
2: Igen.
3: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, jó, ott is zseniális biztos forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Hé nélkülével, ő csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilvánvalóan ilyenkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni, és ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
2: Igen.
3: Érted?
2: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút, mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
3: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyadvára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyadvára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyadvárába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyadvárának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyadvárához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, akkor bizony a fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyadvárát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
2: Te ezt egy fotót csinálni?
3: Hát nyilván az AI-jal fogom, elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolában olyan vitákat folytat velem, hogy ezt miért csinálod? Meg kéne rajzolni valakinek, persze, csak erre időm nincsen. Érted? Meg
2: igen,
3: persze,
2: abszolút
3: az alkotókat, a kreatív alkotókat támogatom, de például abban bízom, volt egy ilyen ötletem, hogy jutalom kirándulásban bizonyos fejezeteket, ennek megvan a dramaturgiai oka, azt például a képregényben kéne csinálni. De ugye nyilvánvalóan most ez egy új projekt, ha nagyon sikeres, akkor lehet, hogy már a második könyvben ezt az elemet, imádom a képregényeket, rajongok értük, azt majd meg fogja rajzolni, nem egy AI, hanem meg fogja rajzolni egy kolléga, aki grafikus és tud ilyeneket csinálni. De lesz a Vix Színház is, ugye most látjuk, hogy hogy néz ki, na de vajon hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Vix Színház és környéke ebben a helyzetben?
2: Úgyhogy
3: lesz egy ilyen videó,
2: vagyok.
3: Igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen járok, most fogok a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
2: Úristen, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom, gratula.
3: Májusban volt az elővédésem, ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenés színházi képzésére. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színháztudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a tanárurat.
2: De nyilván jó az
3: emléket, én benne voltam ugye ebben az egészben, engem is tanított ezzel, persze óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
2: Igen.
3: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kálói Molnár Péter barátom elment. A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterre beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Azt mondta, hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Söveg Jártó Áron és Simon Kornél a partnereim, kitűnő színészek, egészen elképesztő, amilyen tisztelettel és tehetséggel tették bele magukat ebbe a történetbe, és megyünk Skóciába is, például augusztus végén, képzeld el, úgyhogy ez csodálatos, 24-én megjelenik a regény, és gyakorlatilag 28-án kint leszünk Skóciában.
2: Sikerre. Én most sajnos az időnk az nagyon-nagyon lejárt, viszont akkor még egyszer jutalom kirándulás 2065, augusztus 24-től jelenik. Lesz ez elérhető.
3: Már elérhető. Igen, a galaktikabolt.hu, ha mondhatok ilyet, ott már előrendelhető.
2: De hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az...
3: Hát 18-án már ott van a Galaktika, a Metropolis médiánál, én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik, és én örülök neki, hogyha sokan jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
2: Ez nagyon tetszik, ez, hogy jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
3: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
2: Így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
3: Köszönöm, Gabi.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkronszínész. Következő órában utazunk Sri Lankába. Moszkvába, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró segítségével.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától, halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek idei működéséhez, a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva, a kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területén, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a 3. összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5 megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpoi repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, akivel Sri Lankára utazunk. Pontosabban mondhatnám úgy is, hogy folytatjuk a Sri Lankai utunkat, hiszen ez már a 3. rész, amit ennek a desztinációnak szentelünk. Ugye a története, kultúrája és a spirituális hagyományai szorosan összekapcsolódnak Indiával, a sziget mégis egészen önálló, különleges világot teremtett. Ezt a különleges világot hozzuk egy picit közelebb a hallgatókhoz, és a zene után már is kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Manna. Ez a családi Manna.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mint ahogyan azt ígértük egy korábbi adásunkban, azt hiszem 2 héttel ezelőtt volt utoljára szó, Sri Lankáról beszélgettünk, hogy folytatni fogjuk a történetet, hiszen nem volt időnk, nem volt rá lehetőség, hogy befejezhessük azt a rengeteg élményt, és azt a rengeteg tudást, ami Szilvinek a fejében van, hogy ezt megosszuk a hallgatóinkkal. Így folytatni fogjuk, most jött el ennek az ideje, hogy folytatjuk a Sri Lankai történetet. Ugye a Sri Lanka kultúrája és spirituális hagyományai nagyon szorosan összekapcsolódnak Indiával. A sziget mégis egészen önálló, különleges világot teremtett. A buddhista és hindu vallási örökségéről beszélgettünk egyébként a legelső adásban, de az ajurvédáról még nem esett szó, ugye ez egy több ezer éves szemlélet, a szingaléz és tamil kultúra, valamint az őslakos veddák hagyományai egyaránt formálták ezt az országot. Ezekről is szó lesz többek között. A rendkívül gazdag állatvilágáról is beszélgettünk. És ami belefér ebbe az órába, azt gondolom mindenről is. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
2: És azt nem mondtam elő, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szervező, már olyan baráti viszonyban vagyunk itt Szilvia, hogy elfelejtem a konkrét titulus elmondását, de szerintem már a hallgatók is nagyon jól ismernek, legalábbis bízom benne. Aki nem hallgatta mondjuk esetleg az előző 2 adásunkat, természetesen visszahallgatható, ott van az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik, ajánlom, hogy hallgassák vissza, illetve a kis videót is, amit a Manna FM YouTube csatornáján nem sokára majd láthatnak a hallgatóink. Ők már tudhatják, hogy mi együtt voltunk, ugye, akik hallgattak minket Sri Lankán egy 10 napos csodálatos úton. Kicsit nekik mondjuk el, aki nem hallgatott minket, vagy aki nem tud erről, hogy hogyan történt ez az utazás, induljunk innen.
3: Hát úgy indult az utazásunk, hogy meghívást kaptunk Sri Lanka a legnagyobb beutaztató cégétől, amely az Aitken Spence cég. Magyarországon a szakmának ismert a cég, tehát így a közéletben lehet, hogy annyira nem, mert az ő útjaikat a helyi cégek adják el, tehát utazásirodák, utazásszervezők, de a szakmán belül rendkívül ismert. Tudjuk jól, hogy az egyik legmegbízhatóbb cég, hát nyilván
2: hiszen... Mi is tapasztaltuk a munkát.
3: Igen, tehát nagyon magas színvonalon dolgoznak, rengeteg alkalmazottjuk van, több száz alkalmazottjuk, és óriási profizmussal intézik ezeket az utakat. Tehát az ő meghívásukra ment, tölthettünk ki ezt a 7, illetve 10 napot Sri Lankán.
2: És hát csodálatos helyekre vittek el, ugye körbejártuk az egész Sri Lankát nyilván, mert 10 nap nem volt rá elég, de rengeteget utaztunk. Már beszéltünk is jó néhány dologról az előző műsorban, például a fűszerkertekről beszélgettünk, azt hiszem a teaültetvények is szóba kerültek, illetve a drága kövekről is volt szó, hát csodálatos helyen voltunk tényleg, ameddig a szem ellátott, mindenhol tele volt ékszerekkel, oda egy nőnek beszabadulni, hát ha nincsen elég pénze, akkor vétek inkább, azt mondom, mert tényleg mindent is meg akar vásárolni, ahogy ezt mondani szokták az ember. Viszont az ajurvédáról például nem esett még szó annak kapcsán, amikor Sri Lankáról beszélgettünk. Ugye elsősorban a legtöbben talán a masszázsokra és a gyógynövényes kezelésekre gondolnak, hogyha azt mondom, hogy ajurvéda, de ez egy világnézet, ez egy életszemlélet, ezt mondhatjuk.
3: Igen, ez így van. Az ajú az életet jelent, a véda pedig tudomány. Tehát az élet tudománya alapjaiban, ami ezt jelenti, és Indiából származik, ahogy nagyon sok minden, ami Sri Lankára vonatkozik, ugye tudjuk, hogy óriási a kötődés a két ország között a múltjukban, tehát maga a lakosság is onnan származik, több hullámban jöttek el Észak-Indiából, illetve délről, a tamil vidékekről, és az most Tamil Nadu nagyrészt ahonnan jöttek, és az északi részen Sri Lankán ez a népesség él még a mai napig is. Tehát mind 1000 szálon kötődik a kultúra, a népesség, a nyelv, a szokások, a vallás átalakulása, és ezen belül ugye a hinduizmus volt az első, ami az emberekkel együtt ugye átkerült a kontinensről Sri Lankára, habár tulajdonképpen ez is a része, tehát tudjuk, hogy ugyanazon a kőzetlemezen van, és a jégkorszakoktól függően volt egy földhíd, illetve, vagy nem volt, attól függően, hiszen a jégkorszakokban a földvíz mennyiségének egy sokkal nagyobb része volt jég formájában, tehát a tengereknek a szintje alacsonyabb volt. Ezekben az időszakokban történt az meg, hogy átjárható volt száraz lábbal, az egyébként egy kőzetlemeze tartozó, csak hát ugye az egy mélyebb rész, szárazlából át lehetett menni, és ezek voltak azok az időszakok, amikor a népesség átkerült több hullámban, illetve az állatvilág, amiről beszélünk, és ki tudott alakulni, utána pedig a jégkorszakok elmúltával az az endemikus állatvilág, amiről ugye azt a szót arra használjuk, amikor csak ott jellemző. Igen. Tehát oda kerültek, és egy egész speciális fajokat alakítottak ki. Úgy az ázsiai elefántok, úgy a leopárdok, aminek van egy fajtája, ami csak ott létezik. Van a sri lankai kék szarka madár, amire én mindig azt hittem, hogy varjú, mikor kint voltam, és közben nem
2: most
3: az.
2: Most nem láttunk viszont.
3: De láttunk ott.
2: Akkor én nem láttam.
3: Negombóban voltak sokan, emlékszel az asztalnál még.
2: Jaj, tudom, megvan, igen. Ó, az azt is ellopták
3: a kajánkat.
2: De ilyen igen. Másodpercet, hogy észre nem vetted, és odött és pikpak, már nem volt a tányéron semmi, igen, tényleg.
3: Igen, tehát ebben ugye a jégkorszakoktól függően ilyen hullámokban érkezett át az állatvilág, növényvilág, illetve az emberiség és a kultúráknak a különböző fejlettsége, vagy fejlettsége, hát szakaszai, és ezzel együtt ugye az első emberekkel ugye jött a hinduizmus is, és aztán szépen lassan a buddhista vallás, hogy ez hogyan történhetett meg, nem egyszerűen csak egyik napról a másikra, nyilván volt egy fokozatosság, és az embereknek ugye ismerősek voltak ezek a fogalmak, ugye a karma, az újjászületés, ami mind-mind ugye az indiai kultúrának a része, tehát ez így egy fokozatos átalakulás volt, először szerzetesek jöttek át, és utána egyes sri lankai királyok, hogy úgy mondjam, a hónuk alá nyúltak, elkezdték őket támogatni, templomokat építeni, a sztyúpákat, aminek ugye igen. Tudjuk, hogy különböző típusai vannak, ahogy a guide-unktól hallottuk, tehát ennek az építményeit, ennek a nem is tudjuk, hogy ez vallás vagy világnézete, a buddhizmus ki tudja.
2: Igen.
3: Tehát nagyon komolyan elkezdték pártfogolni, és gyakorlatilag így egy uralkodó vallásra tették. Ennek az épületei is, városai is megépültek, amiket láttunk. Például Polonnaruva, ugye az ősi város, csodálatos szép emlékei a hatalmas sztyúpával, ami a világ egyik legnagyobb sztyúpája, tehát ezek mind-mind a buddhizmusnak az épületei, és ugyanez van Anuradhapurán, ami egy kicsikét északabbra van, ott sajnos nem voltunk, ott is egy ilyen hatalmas, óriás sztyúpa van, csak az fehér, ezek mind-mind betöltötték ezek a városok a főváros szerepét is.
2: És akkor most muszáj lesz megállnunk, bocsáss meg, belé folytom egy picit a szót, hozunk egy életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
1: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Minden, ami az utazáshoz kapcsolódik, azt gondolom, hiszen szervezel is utakat, ugye?
2: Igen,
1: hát, hogy
2: igen,
1: ez abszolút igaz az állításom. A témánk pedig Sri Lanka, ez a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szentelünk. Hát nem véletlen, hallgatók is ezt érzékelhetik, hogy maga a... Hát most az a baj, ha azt mondom, hogy maga a mennyország, akkor azt gondolják, hogy itt túlzok, pedig tényleg nem túlzok, és egyébként benned is van, és benned is érezni, meg ki is mondtad többször is ott Sri Lankán, hogy te mennyire szereted ezt a helyet. Ha azt kérdezem, hogy mi az oka, amiért ennyire, vagy miért szerettél ennyire bele ebbe a desztinációba, akkor te mit emelnél ki leginkább?
2: Hát én azt emelném ki, hogy egy kis területen, ugye maga az ország nagysága körülbelül kétharmada Magyarországénak, de egy olyan óriási változatosság van, ugye maga az egzotikus helyszín.
1: Igen.
2: Tehát az óceán maga, tehát ha csak valaki nyaralni megy, már ez önmagában elképesztő. A növényzete, tehát ahogy szálltunk le, már úgy is látni, hogy teljesen zöld a sziget. Tehát, hogy a növényzet még így is, ugye, hogy tudjuk a történelemből, hogy azért óriási pusztítást végeztek rajta, de még így is csodálatosan zöld, ugye ehhez kapcsolódó állatvilág. Tehát amiről beszéltünk, tehát kint a strandon is, ugye nem ekkora pici gyíkokat látunk, hanem félméteres, tehát a majmokat, ahova kirándulni megyünk, meglátogatunk egy-egy helyszínt. Tehát maga önmagában a természet is oka lenne annak, hogy az ember kimegy, de hát a kultúra, amiről beszéltünk, és ugye ennek a csodálatos remek művei, az épületek, az ősi városok. Tehát ez egyszerűen olyan elképesztő hatással van az emberre, hogy mindenféleképp megéri érte kimenni. És hát ez ugye az emberek. Az embereknek a mentalitása, azt itt láttuk, ugye, amiről most beszéltünk, hogy a buddhizmus kapcsán, hogy a világ legszelidebb emberei, tehát végtelen jóság, ilyen gyermeki jóság, ilyen gyermeki jóság,
1: igen.
2: Amit lehet mondani. Mindenki mosolyog, tehát megvárják, amíg nem közelednek. És de hogyha csak ránézel, és egy kicsit elmosolyogod magad, biztos, hogy ők is fognak. Tehát kedvesek, rendkívül jók az emberek, és hát egyszerűen isteni ott lenni, tehát alapvetően ez.
1: Igen. Ugye itt említettük azt, hogy India milyen nagy hatással volt Sri Lankára, viszont én nem voltam Indiában, te már voltál, aztán ott sem egyszer, ugye? Többször is voltál? Négyszer vagy ötször voltál, mutatta Szilvi, csak mondom a hallgatóknak, hogy nagy hatással volt rá, de mégis Sri Lanka egyedi, hogyha legalábbis bárhol, ahol utána olvasok, amit én érzékeltem, az mindenképpen egyedi, de nem tudom én összehasonlítani, mivel nem voltam Indiában, hogy te mit mondanál, hogy valóban egyedi? Tehát oké, hogy rengeteg hatás éri, de ettől függetlenül.
2: Abszolút egyedi. Tehát csak ott jellemző ez a hangulat, ez az érzés, amikor ott vagy az országban, hogy nyilván Indiára is az jellemző, de hát azért hatalmas ország, ugye az egy szubkontinensnyi ország. Ez egy idézőjelben kis sziget, azért nem olyan kicsi.
1: Igen,
2: amikor úton voltunk...
1: Akkor érzékeltük, hogy
2: azért ez nem kicsi. Ez csak a térképről ránézve kicsi, de amikor ott vagy és ülsz egy buszban, akkor azért vagy egy kis autóban, akkor azért nem olyan kicsi. Abszolút egyedi, tehát semmihez sem hasonlítható. Semmihez sem hasonlítható. Nagyon Ázsia, azt látjuk, tehát ez a csodálatos ázsiai érzése az embernek megvan. Az ételek is olyanok, a zenék olyanok, tehát minden olyan, az emberek, nem tudom semmivel se hasonlítani. Nyilván ugye tudjuk, meg olvastunk is utána, meg hát tudjuk, hogy ugye elszakíthatatlan gyökerei vannak Indiától. Igen. Ha csak nézzük a hölgyeknek az öltözködését.
1: Pontosan.
2: Például. Bár ugye nagyon
1: milyen
2: sokan
1: csodálatos már... ifjú párt láttunk, mennyasszony vőlegény.
2: Na hát a tradicionális viseletet, az ünnepi tradicionális viseletet pedig az esküvőkön hordják, ami elképesztően szép. Tehát ilyen szépet nagyon ritkán látni. Igen, tehát a hétköznapi viseletben is teljesen egyértelmű, hogy az indiai gyökerek. És kapcsolódik hozzá. És amiről beszéltünk itt például az előbb, ez az ajurvéda dolog, hogyha elmentünk többször, ha vegyük azt egy masszázsra.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ahol felhasználták azokat a fűszereket, a krémekbe benne volt az illatokat, az illóolajokba, az egész környezet, tehát ahova vittek minket, az nem olyan volt, mint itt bemész egy szobába, és elkezdenek püfölni, hanem ahogy hozzányúlnak az emberhez.
1: Igen.
2: A technika, a mozdulatok, amiket vele csinálnak, ugye ezek az kifejezetten ajurvédikus masszást kértünk, tehát ez egy teljesen más hozzáállás az emberhez.
1: És szerintem ott máshogyan is csinálják, mint hogyha nem tudom, itthon megy el az ember ilyen ajurvédikus masszázsra, mert biztos itthon is van. Biztos, hogy teljesen más az ottani, mint ahogy ilyen itt csinálják, hiszen ott a hazájába vagyunk.
2: Igen. Hát a lányok is, akik ugye ezt elvégezték rajtunk, ők maguk is teljesen mások. Tehát egy találkozás egy egész más kultúrával, más emberekkel, ezt nem lehet így elmondani. Azok az illatok, hát hoztunk haza krémeket, az ajurvédikus krémek, abban mi van benne? Hát az csodájára járnak, én hoztam tuszatjával, és azt osztogatom itt szuvenírnek, és
1: azért
2: teljesen...
1: Fahéjas
2: volt, igen, nagyon intenzív illatú, isteni finom.
1: Tehát az olyan parfümöt se kell használni az embernek, mert rákenni a bőrére, és egyszerűen illatozik.
2: Igen. Ugye az ajurvéda szerint minden ember egy mikrokozmosz, tehát ugyanúgy kell magadra vigyázni, békében kell, hogy legyél a testeddel, a szellemeddel, a lelkeddel, a világgal, az olyan ételeket vihez be csak, ami ugye a földdel való kapcsolatodat jelzi, az ételbevitele. Tehát ezek ilyen érdekes gondolatok, vagy eszmék ugye ajurvédához kapcsolódóan, ha már ezt vesszük, szóval...
1: De nyilván ez is több ezer éves gyógymód, úgymond.
2: Igen.
1: Gyógynevé, tehát, hogy ennek biztos, hogy van alapja.
2: Persze, tehát ez a fűben fában orvosság,
1: igen,
2: hát ugye ez volt ott, és ugye olyan bőséggel, pontosan az intenzitása, tehát a növényeknek, a gyógynövényeknek a rendelkezésre állása, ugye, amit felhasználtak itt, és hát muszáj volt, hát ott nem volt, hogy elmegyek a patikába,
1: és megvásárolom,
2: hanem kitapasztalták, hogy melyik mire, hogy hat, melyik nyugtató, melyik fájdalomcsillapító, stb. És ez a tudás, amit most ugye mi is profitálhattunk belőle.
1: Az egyébként csodálatos, hogy ezt az ősi tudást, ezt megtartják így a 21. században is. Ezért mondom, hogy nyilván oka van, tehát, hogy láthatóan hatásos, de nagyon sok olyan dologról tudunk, ami hatásos lenne, de mondjuk nem tartják meg adott népek, adott kultúrák, mert hogy nem annyira jövedelmező. Igen, kérdés, hogy itt azért az láthatóan, tehát a turisták is nagyon szeretnek menni ezekre a különböző kezelésekre akár, meg mondjuk a világon azért több helyen vannak, tehát ez azért Európában is vannak ilyen ajurvéda központok. Sőt, azt hiszem, hogy itt Magyarországon is van. Én nem voltam, de hallottam róla, hogy van.
2: Én nem tudom, hogy van-e, de hogy óriási igény van erre, az egészen biztos. Tehát láthatóan a nyugati ember ugye rendkívül túlhajszolt, nincs rendben önmagával, egy felgyorsult életet él, egy hát megkockáztatom, valamilyen szinten boldogtalan életet él.
1: Igen.
2: Noha

0: Utazási rovatom vendége Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, akivel a Sri Lankáról beszélgetünk. Ugye ez már a harmadik adás, amit ennek a desztinációnak szenteltünk. Ugye a történetét a szigetnek különböző népek, vallások és kulturális hatások is formálták, és bár földrajzi és történelmi szálak is összekötik Indiával, mégis sajátos és jól felismerhető kultúra alakult ki ezen a szigeten. Erről is beszélgetünk többek között. Hírek, zene után jövünk vissza, tartsanak velünk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világos

0: Szerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartásokból származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük 1 gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Több mint 200 km/órás szélökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5 megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
3: Utazási rovatomban ma Sri Lankára látogatunk el Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervező segítségével. Ugye volt már 2 adás is, amit ennek a témának szenteltünk, de mivel nem értünk a végére, így a mai napon is ezzel folytatjuk. Ugye Sri Lanka állatvilágáról is szó esett, és még szó fog esni ebben az órában, ugyanis a kis területe ellenére rendkívül gazdag állatvilággal büszkélkedhet. Az elefántoktól, a majmoktól, a tengeri élővilágig számos különleges fajjal találkozhatunk, ugyanakkor az állatok védelme és a felelős turizmus kérdése is egyre fontosabb itt is. De most életöröm zene jön, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk!
1: Életöröm zene! Ez a

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember, utazás szervező a vendégem. Sri Lanka a témánk, ez már a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szenteltünk. Beszélgettünk itt ajurvédáról, beszélgettünk egy picit így a történelméről, a vallásokat is, ugye, hogy mi minden megtalálható itt, eszméletlen gazdag desztinációról beszélgettünk, a vidám emberektől elkezdve, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felhozni, hogy tényleg egy nagy kavar van a fejemben, viszont amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, említetted is egy gondolat erejéig az állatvilágáról, hogy milyen csodálatos állatvilága van. Milyen madár volt?
2: Kék szarka,
1: ugye kék szarka, akik ellopták a tányérunkról a kaját. Nagyon sokan voltak, ezt csak így mondom a hallgatóinknak, illetve láttunk ilyen kis leguán volt, ugye, amikor elmész a Stupáról, amikor jöttünk, és ott ment át, gyalogolt át előttünk. Igen. Azért kicsit ilyen ijesztő is volt, mert ilyet én csak a filmeken láttam eddig, hogy egy ilyen nagy csupasz leguán így át sétált lazán előttünk. Hát majmokat rengeteget. Igen. És hát elefántot, szintén rengeteget, de ez a nem volt olyan nap szerintem, amikor ne láttunk volna elefántot.
2: Igen, az ázsiai elefántnak egy jelentős számban, jelentős csoportja van Sri Lankán, van vagy 11 nemzeti park, és mindegyikben tele van elefántokkal, úgyhogy egy óriási kolóniát megőriztek szerencsére, ahol nagy területeken vonulhatnak, és ugye odafigyelnek rájuk, tehát nyilván sokkal tovább élnek, mint ha kint lennének a természetben. A kicsikre is odafigyelnek, meg a betegekre, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó vívmánya, de ugyanakkor ugye emlékszünk arra, hogy simán kint a természetben is találkoztunk, tehát úton, amikor közlekedtünk, nem az, hogy sajnos, hát ez előfordulhat, tehát kint is élnek, úgy próbálják ugye lelimitálni a mozgásukat ilyen kerítésekkel, ezzel-azzal, de hát ugye ők még a természet része ott is, ami ugye egy nagyon fontos szempont Sri Lankán, tehát a természetnek a része lenni.
1: Ugye, és ők egy vadelefánt volt, akivel összefutottunk.
2: Az vad volt, igen.
1: Ha valaki arra jár, és mondjuk guide nélkül császkál Sri Lankán, azért ezt nem árt tudni, hogyha csak így megjelenik az utcán elefánt, akkor az vadelefánt általában.
2: Igen, az vadelefánt, ott azért részen kell lenni, tehát közelébe menni semmiféleképpen, pillanat alatt ott volt nálunk is,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen. Pedig és autóban ültünk.
2: Tehát autóban ültünk, benyúlhat az ormányával, ahogy meg is teszi, tehát olyankor el kell tolatni, és lehetőleg persze nagyon izgalmas egy ilyet látni, de nem szabad a közelébe menni.
1: Hát az adrenalin az biztos, hogy
2: felugrik. Az biztos. Felugrott nekünk is rendesen. Úgyhogy azért jobb egy kicsit messziről. Tehát nagyon izgalmas, nagyon szép, de nincs elzárva, mint az állatkertbe.
1: Igen.
2: Vagy nem egy jeepbe ülünk, mint mondjuk, amikor szafarira mentünk, tehát nincs a lelépési lehetőség.
1: Igen, igen. Egyébként a szafari utat is, vagy azt is említsük meg, igen, ha már itt elefántok, és ha már említettető szafari, hogy hát oda is bementünk, szinte nem is láttunk pávát, meg mi, és rengeteg elefántot, de pici elefánttól elkezdve a nagyokig.
2: Meg a madarakat ott a madarakat tényleg, mintha Afrikában lett volna az ember, tehát itt is óriási számban és nagyon nagy területen, tehát nagyon jó életet biztosítanak nekik. És van egy évben egyszer egy ilyen gathering nevezetű, hát idézőjelben esemény, amikor összegyűlnek az elefántok ott a tó környékén, és azt olyankor nagyon szeretik fotózni, filmezni is nyilván az emberek, tehát az egy nagyon érdekes esemény.
1: És ugye azt is nagyon fontos elmondani, mert ugyanis vannak helyek, ahol nagyon azt hiszem Balin, most nem akarok, de majd kijavítasz, ha nem Baliról van szó, ahol az elefántokat ilyen nagyon, tehát a turistáknak, tehát felhasználják ilyen mindenféle látványosságra őket, ugye, tehát hogy nem mondhatnám azt is, hogy nem jól tartják őket. Itt ez ilyennel azért nem találkoztunk Sri Lankán. Lehet, hogy van, nem tudom, de mi nem találkoztunk ilyennel.
2: Nem találkoztunk, sajnos ez minden országban előfordul, tehát még pont egyébként Sri Lankán is van ez a Perendaria fesztivál, vagy nem is tudom, hogy hívják, ahol beöltöztetik őket, és fel kell vonulniuk. Tehát nagy számban azért. Uh-huh. Ez minden országban jellemző, hogy vitetik a turistákat az elefántok uh-huh. hátán. Tehát én magam is mentem többször Indiába is, Tajföldön is. De azért vigyázni kell. Tehát nagyon sok ilyen filmet láttam arról, hogy azért mégiscsak a víz az úr, ugye, hogy vegyük az idézetet, tehát, hogy egyszer csak elszakadt a cérna, tehát nem lehet a végsőkig, és aztán amit ott rendezni tudnak, az azért ijesztő, tehát ott életveszély konkrétan, tehát
1: Ha belegondolunk, akkor igen, ha fogságban van egy állat, ugyanúgy, mint ahogy az ember is, akkor kijönnek a különböző agresszív hajlamai.
2: Hát meg, ha nagyon túl van dresszírozva, nincs meg az a szabadság, a mozgása, bár ritka ez, de azért előfordul. Sajnos láttam rossz példákat.
1: És ha már állatvilág, amiről nem beszéltünk, az óriás teknőcök.
2: Az óriás teknősök nagy számban fordulnak elő itt bizony, és a legtöbb partszakaszon lehet úgy látni, tehát a fürdik az ember, és egyszer csak ott van mellette, mint egy asztallap akkora. De különösen van egy rész, ha Hikkadóva nevezető helység, ahol egyébként arról is híres ez a város, hogy kijön a korál szirtek, kijönnek egészen a partig, és ugyan a hajók meg csónakok készen állnak, tehát be lehet menni vele, és akkor ott merülni, és nézni a korallokat, meg a millió színes halat, de ez kijön egészen a partig, és ezt be lehet sétálni ugyanígy. Most ebben a városban egy kicsikét, ha sétálunk a parton, akkor itt nagyon sok minden megvan, többek között az óriás teknősök nagy számban, ahol etetni lehet őket. Úgyhogy ott
1: és mindig időre jönnek oda, gondolom, meg tudják, hogy mikor kapják a kaját, és oda jönnek.
2: Hát én nem tudom, mindig ott voltak, amikor én ott voltam, mert lehetett venni ott ilyen hínárt, valami apró pénzért, és akkor megetethettük mi is. És én csak évek múlva derült ki, én évek óta etettem ott a teknősöket, mikor egyszer valaki pont egy ilyen Facebook posztnál kitettem, és hogy nem félted az ujjadat, és mondtam, hogy miért kellene, és mondták, hát bizony kellene, mert le tudja harapni. Eszembe se jutott. Úgyhogy csak ajánlom, hogy tehát, ha valaki oda megy, és vannak ilyen programok, tehát többen vannak ilyen kisebb-nagyobb cégek, akik ilyen kirándulásokat szerveznek, hogy bemennek csónakkal, merülnek, és ott vannak teknősök, ott azért legyünk észen ezzel. Óvatosan, igen. És hát nem csak a teknősök, ugye a bálna les, tehát itt pont a déli parton Mirissa többek között arról híres, hogy a kékbálnáknak a vonulási helyszíne. És ki lehet menni hajóval ugyanúgy látni a bálnákat, tehát ez is, erről is nagyon híres ez a déli partszakasz. Nekem még nem sikerült, egy-két ilyen apró farkot láttam.
1: És akkor már boldog voltál, igen.
2: Akkor már boldog voltam, igen. Volt, hogy kint voltunk 5 órát, és rosszkor mentünk ki valószínűleg, tehát már nem voltak ott. És az esőbe megáztunk, de nem sokat láttunk, úgyhogy de lehet látni. Tehát azért mondom, ilyen programok vannak.
1: No, életörömzene jön újra, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem. Sri Lanka a desztináció, amiről beszélgetünk. Nagyon sok mindenről szó esett. Van egyrészt két különböző másik adás, ugye, amit vissza tudnak hallgatni, illetve ez a harmadik része, ajánlom, hogy így hallgassák sorba. Most a zene előtt viszont beszélgettünk az állatvilágról, és itt a teknősöknél hagytuk abba, hogy ugye egyrészt nagyon kell vigyázni, hogyha eteted a teknősöket, mert itt van arra is lehetőség Sri Lankán Hikkaduvánál, hogy etessük a teknősöket, hogy azért tehát az ujjunkat ne adjuk oda neki, mert arra még szükségünk lesz ugye a jövőben. Viszont voltunk egy ilyen, mi volt annak a neve, a teknős, nem árvaház, ahol ilyen kis mentet is láthattunk, teknős tojást, amit megfogtunk, és olyan volt, mintha egy rongyot, tehát nagyon érdekes, hogy egy ilyen kerek tojás, és mikor megfogod, akkor így bemélyed, de úgy, hogy semmilyen nyomást nem helyeztem rá, és akkor is így bemélyedt az ujjam, és úgy megijedtem.
2: Igen, több ilyen helyszín van, gyakorlatilag elég sok a part mentén. Megmentik a sérült állatokat, azokat is ott összegyűjtik, nevelgetik, ha olyan állapotban van, akkor kiengedik, illetve a teknős lerakó helyeket védik, tehát hogy összegyűjtik a tojásokat, mert ugye túl sok a turista, vagy hogyha nem tudják, hogy ott van, felnevelik a kis teknősöket, ami kiengedhető, és sokszor lehetőség van arra is, hogy mi a kezünkbe megkapjuk, és mi engedhetjük az útjára. Tehát ilyenek vannak, ez ilyen menhelyek, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát valószínűleg az ilyen sérült állatok, kis állatok,
1: rehabilitációs centrum mondjuk ennek, igen. De
2: hát igen. Ilyenből
1: mert
2: több
1: itt
2: van.
1: Volt pici, rengeteg kicsik pici vannak, apró teknős igen. Volt, és voltak hatalmas nagyok, igen.
2: Nagyok is voltak, ami valamiért sérült, tehát nem véletlen van, nyilván nem véletlen tartják ott, meg nem örökre, tehát nem persze. Egy medence lesz az otthona, hanem ki fogják engedni, ha kiengedhető. Hát én magam is láttam olyat, hogy kifogtak véletlenül helyi halászok, akik így mit tudom, egy 20-asával, 50-esével mennek be nagy hálókkal, de így lábon, tehát meg csónakkal a parton, tehát most nem a lehalászás a cél, de hát valami élelmet, hogy fogjanak maguknak, és akkor véletlen bekerült a hálóba teknős. Több is. És a teknősökre rátapadnak ilyen élősködők, én most meg nem mondom, mi volt annak a neve. Aha. Tehát azt lepuszolják késsel, letakarítják az állatot, és úgy engedik vissza, mert az ő rá veszélyes. Tehát olyan volt, mintha ilyen gombok lettek volna, vagy kagylók, nem is tudom mi, azokat lepattintották, letakarították az
1: kullancsszerű valami, igen. Kapaszkodik az állatba.
2: Aha. Ilyen kisebb faluba voltam, ott egyik ismerősnél laktunk akkor pár napot, és ott tehát rendszeresen néztem, hogy kimennek halászni, és hogy azt hogy intézik, nagyon érdekes volt, és többek között a teknősökkel, hogy ezt, és ott is volt egyébként pont egy ilyen kis menhelyszerűség, tehát ott is volt egy pár állat, hiányzott a lábából egy darab, vagy megsérült itt-ott, vagy a szeme, vagy, és kicsik is voltak, és utána kiengedtük azokat is, igen.
1: Szóval rengeteg egzotikus állatot, számunkra egzotikus állatot ugye láthatunk, és most eszembe jutott, nem tudom miért pont itt most ennél a teknősökről, amit beszéltél, hogy egyik délután egyedül besétáltam a valami boltba, vagy nem tudom mi volt, és most csak konkrétan most láttam így az utcát, ahogy erről beszéltél, hogy megyek a boltba, és olyan érdekes, hogy, és ezen gondolkodtam ott az úton, a bolt felé, hogy milyen érdekes, hogy olyan biztonságot érzek, szóval, hogy nem volt bennem semmi egy teljesen egy vadidegen helyen vagy. Ugye ott egyébként az angolt is beszélik, de szóval van például boltban senki nem beszélt az angolt, ahol vettem magamnak egy ruhát, szóval, hogy azért tehát, hogy igazából, ha valami történne, nem is tudom, hogy hogyan, mondjuk nyilván mobiltelefon, meg internet, meg lehet oldani mindent, de hogy nulla félelem volt bennem. Olyan lazán, mintha csak így itthon mentem volna az utcán, hogy van egy ilyen, az egész Sri Lankának is ez így most fogalmazódott meg bennem, egy ilyen nagyon erős biztonságérzet.
2: Igen, nem kell félni semmitől nyilván, tehát láthatod, milyenek az emberek, tehát meg nem fordult volna a fejembe első perctől fogva, már sokatszor vagyok kint én is, hogy bármitől féljek.
1: Tehát ez olyan, hogyha arra gondolok, hogyha mondjuk ott elestem volna, vagy bármi történik, én biztos vagyok benne, hogy azonnal segítségemre siettek volna. Nem történt meg ne is történjen meg ilyen senkivel, de hogy nem érett, tehát olyan bizalmat éreztem, nagyon furcsa, mert azért egy idegen országban, nem tudom honnan jön egy ilyen, nyilván a környezet adta lehetőségekből.
2: Szeretik a külföldieket, szeretnek minket, ez látható volt a bánásmódból végig. Igen. Tehát ha mondjuk a szállodákban pincérek is, meg a lányok, akik kiszolgáltak, tehát, hogy azt lehet látni, hogy őszinte egy mosoly, vagy ahogy veled bánnak, igen. Vagy ahogy kezelnek, hogy az őszinte olyan volt az ember, mint valami filmsztár, tehát úgy kezelnek tényleg ahhoz képest. Igen. És ezeken a helyeken, tehát ahol fontos, tehát a szállodákban is vannak üzletek, most nem a kiskereskedőkről beszélek, persze, ahol persze. Tényleg nem beszél angolul, de azért ott vannak, mindenhol vannak olyan üzletek, ahol biztos, hogy beszélnek, az éttermektől kezdve, ilyen élelmiszerüzlet is, Calgary's például, hálózat ott van, tehát lehet beszélni angolul, és hát kell is, tehát az országnak azért egy komoly bevétele. Igen. Attól függ, hogy jönnek-e a turisták,
1: turizmus,
2: vagy nem.
1: Persze, igen. Hogy ne. Na, a műsorunk végére értünk sajnos, még mindig egyébként beleférne, de most egy időre lezárjuk szerintem Sri Lankát. Amit még szeretnék tényleg egy mondat erejéig, ez a Szigiria nevű hegy, amit ugye mi megmásztunk, hogy erről kérlek néhány infót még mondjunk el, mert hogyha valaki arra jár, akkor annak mindenképpen ajánlom, hogy ezt tegye meg, ezt az utat fel a Szigiriára.
2: A Szigiria sziklaerőd az egyik.
1: Szikla, igen, nem
2: hegy. Ilyen sziklaerőd, pár száz méter magas. Hát az UNESCO világörökség helyszíneknek az egyike is méltán, ugye láttuk, hogy csodálatos festmények vannak a falán, tehát a királyoknak a lakhelye volt, erőd is volt természetesen, hiszen megközelíthetetlen volt, azt látjuk, hogy palota volt a tetején, medence hátán, igen. Óriási ilyen tigrisláb, vagy nem is tudom, milyen karom,
1: oroszlán karom. Igen.
2: Bár ugye oroszlán nincs Sri Lankán, csak a leopárd a legnagyobb ragadozó, azt tudjuk, de mindegy, tehát az kifaragva ott sziklából. Tehát egy elképesztően szép természeti jelenség, és hát történelmi helyszín. Ugye az ősi városokkal együtt, amiket már említettünk korábban, együtt nem véletlenül UNESCO világörökségi helyszín ez is. Hát ez is, ha felmegyünk észak-keletre, ha felmegyünk, ennek a túráknak ez a része szokott lenni, tehát feltétlenül menjünk el, de benne is lesz, hogyha ha kérünk ilyen kirándulásokat, vagy választani lehet, ezt meg kell látogatni. Hát jó kis kaptató, tehát azért ember próbáló, sok-sok vagy lépcsőfok, van, ahol létrán, van, ahol a levegőbe megy a létrán, tehát úgy tériszonyosoknak kimondotta jó, de kihagyhatatlan.
1: Kihagyhatatlan egyrészt, másrészt meg ami fent, ha felér az ember és onnan lenéz, ami elét árul, hát azt nem szabad kihagyni, de nem csak a látvány, hanem ott van fönt, tényleg van valami energiája annak az egész sziklának onnan fentről, szóval mindenképpen, ha arra jár, bár ki a hallgatóink közül, nagyon tudom tanácsolni, hogy látogassa meg. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélhettünk. Szerintem majd egyszer még foglalkozni fogunk Sri Lankával. Most egy kicsit betesszük a hogy is mondta, szokták mondani, a szekrényfiókba, aztán majd újra elővesszük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége. És ennyi volt mára a Családi Manna. Én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Holnap is itt leszek. 7 és 11 óra között várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Meleg nyári időre számíthatunk, másodfokú hőségriasztás van érvényben mától. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Russin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük 1 gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovári járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 000 illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5 megsérültek, 14 000 épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csücsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kedves hallgatók, kezemben a bőség kosarra, ami még üres, irány Kapolcs az idei művészetek völgye, annak is egyik remek helyszíne az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Ott forgattam ugyanis a bőség kosara következő részét, amelyben szó lesz Somról, Kökényről, Csipkebogyorról és a többiekről. Zene, aztán irány Kapolcs.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk a pesti stúdiót, és itt vagyunk a Kapolcsi Művészetek völgyében. Bejöttünk egy olyan helyre, hogy csak a Balaton környékén és Balaton mellett élő termelők kézesek vannak, mellettem pedig Maligáspár Edit, mindjárt beszélünk, hogy minek az apropóján, de előtte arra kérem, hogy mondja, hogy kik vannak itt pontosan ebben az udvarban.
2: Szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Itt az Éltető Völgynek az udvarában, a Csigaház udvarán vagyunk, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, a Balaton fal felvidéken működő termelőket, kézműveseket fogja össze, illetve az érdekeiket képviseli, úgyhogy ennek a helyszínén vagyunk mi most.
1: És hogyan találkoztunk, ugye én beestem ide, mert végre látom, hogy rendes üvegpohárban lehet egy fröccsöt inni, és észrevettem az egyik kedvenc gyümölcsömet, és ilyen gyümölcsök, kedves hallgatók, hogy som, kökén, csipkebogyó, tegyetek szívétekre kezdeteket, a csipkebogyó még oké, de a som meg a kökén lehet, hogy nincs meg sok hallgatónak, ugye? Ebből készülnek lekvárok és gyümölcsnyelvek, erről beszélgetünk. Miért pont ezekből készülnek a lekvárok, ez a kérdés?
2: Én ebbe beleszülettem, mi Szent Antalfán gazdálkodunk, szőlőtermesztéssel foglalkozik alapvetően a családom, de augusztusban, amikor a pincetakarítás lett volna abszolút ideszerű, még emellett a saját erdőnkben somot kell legyűjteni, mert bizony augusztusban érik a som, és a nagymamám hagyományos receptjét őrzöm bele, tehát nekem a húsos som több, mint egy gyümölcs, valójában egy örökség.
1: Az a superfood, az nem csak egy hangzatos szó, hanem tényleg ezek a gyümölcsök tudnak valamit, nem? Ha picit arra kell, hogy nézzünk a gyümölcsök mögé, mire jó ez, és miért kell nekünk som és kökény és csipkebogyót enni?
2: A régi népgyógyászati adatok alapján is, de most már számos kutatás igazolja, hogy a húsos somnak nagyon sok élettani pozitív hatása van. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma, akár négyszer több, mint a citromé. Nagyon magas azoknak a biológiailag aktív vegyületeknek a száma és mennyisége a húsos somban, ami védi a sejtjeinket, tehát egy antioxidáns hatású termékről, illetve gyümölcsről van szó, illetve a somnak olyan pozitív élettani hatását is szeretném kiemelni, hogy a vérképzést támogatja igazoltan, az immunrendszer működését, megfelelő működését, illetve a májnak és a vese működésnek is jött. Tehát egy olyan termékről van szó, ami végre egészséges és finom.
1: Ezek igazi vadon termő dolgok, azt mondja, erdőtökben teremnek, akkor ez nem egy tenyésztett dolog, tehát nincs nektek még som, vagy kökény, vagy csipkebogyó ültetvényetek.
2: Igen, ennek az előnyét, hátrányát is érezzük, saját egy molyhos tölgyes kazbokor erdőnk van, de Magyarországon számos mészkedvelő tölgyesnek a perem, a szélén megtalálható ez a bokor habitusú növény. A vadon termőt kezdtük el gyűjteni, és erre alapoztuk mi igen ezt a tevékenységet, illetve ezt a márkát. Egy szűk keresztmetszetet kellett megoldanunk, valójában a magozáspasszírozást, mert a kedves hallgatók nem biztos, hogy tudják, de ez egy apró termésű gyümölcs, szorványosan található az erdőben, tehát úgymond becserkéjük mi ezeket a gyümölcsöket. 2 grammosak nagyjából a vadon termő gyümölcsöknek a súlya, illetve ennek a közel a fele a kőmag, tehát a gyűjtése is szaporátlan, a feldolgozása is, tehát nekünk ezt a részét kellett hatékonyabbá tennünk, hogy ugyanazt a minőséget, amit a nagymamám készített házi körülmények között, azt ebben a kereskedelmi mennyiségben is biztosítani tudjuk.
1: A nagyi, hogy ült a konyhába, és akkor magozta, leszette a gyümölcshúst, akkor hallgattam mondjuk a Kossuth rádiót, és ezt sikerült gépesíteni akkor?
2: Igen, igen, és itt vissza is kanyarodnánk, hogy egy nagyon komoly helyi értékről van szó, és mi ezt az értéket őrizzük. Szent Antalfán a háziasszonyok évtizedek óta generációra generációra átadják ezt az értékes receptet, mert én úgy fogalmazok itt, és szeretem ezt elmondani, hogy a som bizony tanít lelassulni, tehát nem fáról gyűjtve szedjük még keményen, mert nagyon fontos a higiénia, a tisztítás, de 2-3 napot ennek a már tisztított gyümölcsnek meg kell hagyni szobahőmérsékleten, mert puhul, és akkor válik el a magjától, tehát alapvetően nem válik el a magjától, rendkívül nehéz magozni, de ha lelassulunk hozzá, és ezt elfogadjuk, hogy bizony ezt a 2-3 napot meg kell a somnak adni, akkor utána könnyen feldolgozható, és ami a különlegessége, hogy nem főzve hidegen. Tehát cukor hozzáadásával ez az egyedüli összetevő, amit hozzáadunk a magához, a gyümölcshúshoz, és eltartja önmagát. Tehát pont ezeknek a superfood jellegű összetevőknek köszönhetően védekezik a gyümölcs a környezeti tényezőkkel szemben, de védhető a lekvár is főzés nélkül, tehát egy évig eltartható.
1: Na innen folytatjuk, kedves adatok, most zenélünk, aztán még beszélgetünk, hogy mi készül még ezekből, mert van itt olyan gyümölcsnyelv, hogy pontosan mi ez, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk Edittel.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A remek zenék után még folytatjuk kapocsi kirándulásunkat. Itt vagyunk a MyFit Berries, ami ugye azt mondta, hogy a fiatalok miatt lett egy ilyen neve ennek az egésznek. Igazából mit jelent ez magyarul? Én tudom, de mondjuk azért.
2: Klasszikus a receptem, ugye a húsosom is ősidők óta benn volt a mindennapi ember életében. Az én örökségemnek tekintem a húsosom receptjét, mégis a fiatalokhoz szeretnék vele szólni, és trendinek gondoltam, és gondolom ma is, hogy egy angol névvel, bár hagyományos magyar értéket őrzök vele, de megszólítsam a fiatalokat, és hogy nyissam a lekvárok fele, nyissanak az egészséges életmód és egészséges élelmiszerek fele. Úgyhogy ezért fogalmaztam meg a MyFit Berries, az én egészséges, az én fit gyümölcseim, bogyós gyümölcseim.
1: Ott tartottunk, hogy sikerült a nagy munkásságot egy picikét gyorsítani. Ez gépeket jelent? Ez egyfajta technológiát jelent?
2: Igen, egy magozópasszírozót sikerült vennünk, egy nagy teljesítményűt, és igazából a legkritikusabb pontját, a kézi passzírozást váltottuk ki vele, és ugyanazt a minőséget tudjuk így biztosítani. Tehát minden más fázisa ugyanaz, mint a klasszikus recept. Egyedül a magozás passzírozás jelentette a nehézséget, és ez volt az első lépcsőnk, hogy sikerült ezt a házi készítésű és kézműves terméket nagyobb mennyiségben és azonos minőségben elkészítenünk, és a kezdők bátorságának hívom a kökényt, mert úgy gondoltuk, hogy ez is magas cselsav tartalmú, ez is bogyós gyümölcs, magas színanyaggal, megcsináljuk ugyanígy hidegen, ugyanezzel a recepten, amivel a nagymamám, és hát sikerült, tehát innentől már egy magabiztossággal folytattuk, a csipkebogyó már év volt, tehát az egy kihívást jelentett, nehezen adta magát, ugye a hecsetét többen ismerik, tehát a márkának is szerettünk volna ezzel egy plusz ismertséget, mert a csipkebogyót különösebben nem kell elmagyarázni, hogy milyen értékes gyümölcsünk, de szigorúan mi azt szerettük volna, hogy ezt is hidegen készítsük el. Ez két évbe telt.
1: Én egyszer csináltam otthon házilag csipkebogyó lekvárt, soha többet nem, nagyon macerás volt. Azt a sok magot mind letakarítani, hogy az ilyen dolog. Mennyire találnak ide a fiatalok, és mennyire idegen nekik ez a sok gyümölcs?
2: Hál' Istennek a völgyteli van fiatalokkal, úgyhogy én nagyon örülök ennek a helyszínnek, ahol először mutatkozom be a termékeimmel. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sikeres volt ez a két nap, én nem teljes időszak alatt voltam jelen. Nagyon fiatal és friss a gondolkodásuk fenntarthatóság szempontjából is, tehát tudatosak és keresik igen azokat a kézzelfogható megoldásokat, ami az ő egészséges életvitelükhöz jó. Úgyhogy igen.
1: Azt mondom, hogy két év volt ilyenkor, van egyfajta családi kopogtatás, csak aki mindig kóstolgat, vagy amíg elengeditek, az, na ez már kész van akkor, oké. Tehát mi ez a folyamat, amíg elkészül az, ami kikerül a pultra, vagy akár a boltba, a webshopba és a többi helyre?
2: Nincs klasszikus folyamatunk, ötleteink vannak, céljaink természetesen közösen a férjemmel, meg támogatólag a gyermekek a háttérben, mert az ő részükről ez is türelmet igényel, mint a somhoz való hozzáállás. Ez most az ötlet volt meg, kertészmérnök az alapvégzettségem, a somból indultam ki, hogy a nagymamám hogy közeledett hozzá, hogy melyik az a pillanat és állapot, vagy érettségi állapot, ahol el tudja készíteni hidegen. A kökényt is így lefordítottuk, de igazából nekünk, hangsúlyozom csak, hogy nagyon fontos a tisztaság, a gyümölcs tisztasága, tehát keményen kell szedjük, de akkor is csak akkor, amikor már érett, tehát a kökényt is lombhullatás után szedjük, amikor már valamennyi beltartalmi értéke kialakult.
1: Megcsípte a dér, azt mondják, igen, meg kell csípni a dér.
2: Igen, de mi még az előtt, az és előtt. Azt otthon adjuk meg neki. Tehát mi ezt hűtőben, illetve ezt a hőfokot biztosítva adjuk meg, a dércsipte állapotot már mosva. És ugyanezt fordítottuk le a csipkebogyóra is, tehát ez volt az alapötlet, hogy nagyon finom a csipkebogyó januárban, amikor a bokorról szedjük egy jó havas kirándulás során, ez most már napjainkban ritkán, de hogyha ezt az állapotot érnénk el a gyümölccsel, akkor azt a nagyanyáink féle mozzanatot, ami két lépcsős, hogy először fenezték, magozták, tisztították, főzték, utána pürésítették, újra főzték, majd a belső szőrképletet leszették, és valójában a valamennyi C-vitamint ebből sikeresen kifőzték, de ezt szerettük volna mi a munkafázist is, illetve magát a C-vitamin megőrzést is biztosítani, illetve a munkafázist meg megtakarítani. Úgyhogy ezt a fagyott télvégi vagy tél közepi gyümölcs állapotot érjük kell, és akkor megint úgy, hogy teljes érettségben szedjük télen, és fagyasztóban biztosítjuk.
1: Jó kaland, azt mondom, innen folytatjuk, megint zenélünk az ilyen fűsz, és már megtudjuk, hogy mi lesz az a gyümölcs nyelv, amit promóztam az előbb, de most meg is kóstoljuk, hogy pontosan mennyire adja vissza a gyümölcs igazi értékét. Zene, aztán folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ez a 98 Manna FM Bőség kosara, zene után vagyunk. Érkeztek érdeklődők. Tessék, kóstolj még együtt, mert én sem kóstoltam még meg. Tessék venni egy kanalat, most itt a lehetőség.
2: Engedje meg, hogy a párjának.
1: Az órám lehet. Akkor kóstolj meg együtt, jó, önkezdi akkor. És mit kell, ez milyen lekvár akkor?
2: Ez a húsos sombból készült lekvár, Boros gazdalányához méltóan nálam is van kóstolási sor, úgyhogy kezdjük a sommal. A soma nagymamám eredeti receptje szerint készülő, illetve eredeti termék.
1: Na, hölgy, megkóstolj, belenyúlok én is egy kis pálcikával.
2: A somot nem szeretem. Akkor, hogy nem szólalok meg, figyelem a tekintetüket, hogy milyen íz.
1: Nekem visszahozza a somot, imádom a somot, és nagyon jó.
2: Tehát én abban bízom, hogy ezt a páratlan gyümölcs ízt érzik önök is, ilyenkor elárulom, hogy hozzáadott cukorral készül, de nem főzve hidegen. Tehát tényleg csak annyi a cukortartalma, amivel stabilizáljuk a terméket, és nem romlik meg.
1: Amikor ön vesz lekvárt, akkor megnézve, hogy készül, mi van benne, mennyire tudatosan tetszik mondjuk akár lekvárt venni.
3: Én nagyon szeretem termelői piacon vásárolni, mert akkor tudom, hogy házi recept alapján készül, meg hogy valódi gyümölcsből. Ugye mi is a nagymama vonalán azért a házi lekvárt tettünk, meg azzal vesszük magunkat körbe, tehát hogy a termelői helyeken, mint az ilyen termelői piacon is azt nézem, hogy tényleg hiteles legyen a forrása, illetve az, hogy mennyire van cukorral kezelve, de hát ez elkerülhetetlen, tehát én nem hiszek abba, hogy cukormentesen készül a lekvár, mert nem ebben nőttem fel.
1: Cukor legyen benne, ne édesítőszer. Igen. Ez a lényeg, cukor legyen, ami természetes. És hogy ízlett akkor ez a somlekvár?
3: Nagyon finom, tényleg a gyümölcs érződik, így van.
1: Hát ilyen a teszt, és ez nem volt megbeszélve, hogy ide jött, és akkor betettük adásba. Így készül a Bőség kosara. Úgyhogy most megkóstoljuk azt is, jó?
2: Én szándékosan kérem, egyrészt a hulladékot csökkentjük, hogy a pálcika másik felével kóstoljunk. Jó, most a következő kóstolási soromban a kökény.
1: Kék a kökény, zöld a petezsem, hogy Dal mondta régen, igen, akkor a másik felét átfordítjuk akkor.
2: Majd így kell fogyaszt, otthon is majd így kell. Ezt nyitva marad.
1: Nem baj, lesz másik. Ebből látszik, hogy az a jó, amit mindenki megeszik. Így van.
2: No. Na, ez a kökény, és a másik felével kell otthon is fogyasztanunk, mert ugye ez még egy élő anyag, nincsen főzve, és egy évig tartható el a kamra polcán, és egy év alatt is változik az íze. Most még ez egy friss készítésű, de egy év után képzeljék el, és mindjárt mutatok önöknek egy korábbi gyártást, egy ilyen fahéjas, aromás, füstös íz jön ki a kökényből. Tehát ez egy rendkívül komplex ízű, nem annyira letisztult, mint a som.
1: De nem, íze ott is picit ilyen összehúzó hatása van a kökény, mint a csertömörcés szájvíz, hogyha lehet valami. De íze persze nem. És akkor mi majd az is, amit én bepromóztam. És ezt akkor egy új kanállal, akkor ízen belenyúltunk. Addig azt eltesszük, azt új kanalat veszünk a hölgye. Tessék venni egyet. Egy kanalat vesz a hölgy. Veszek én is egyet. És akkor mit kell erről tudni?
2: Most duplázunk a kökényből. Ez nem a friss készítésű, hanem egy korábbi. És ez már egy érettebb.
1: Ez egy évet volt üvegben?
2: Igen.
1: Az állaga is más?
2: Ütemezzük a gyártást, és félkész állapotban is tárolunk termékeket.
1: Más.
2: A kapacitástól függően. Ez érik.
3: Igen.
2: Mint egy jó
1: igen. Más. Nagyon jó. Tényleg. És mint az ember ezt megveszi, ugye ez hidegen van készítve, meddig áll le üvegben?
2: Gyártást követően egy évig, a kökény és a som, utána pedig a hűtőben, tehát nem is utána, hanem felbontás után a hűtőben.
1: Ez az a fajta lekvár, ha az ember kivonja, akkor nem sokáig marad a hűtőben, szerintem nem, főleg a gyereke van és rájár. No, oké. Megnézhetjük a gyümölcsnyelvet is? Vagy lesz egy sor? Oké, van még egy másik oldal a kanálnak, most jön még egy, nem szólunk bele.
2: Remélem a látogatói nem találták meg, csak önök, akiket célzottan keresek. Ez a csipkebogyó, ez volt a kihívás. A kökényt hívtam a kezdők bátorságának, a somot örökségnek, a csipkebogyót meg a kihívásnak, és azt a pillanatot szeretném visszaidézni vele, amikor az erdőben járunk, és leszedjük a bokorról, vagy egy réten, egy havas tájon, azt az érett csipke.
1: A csipkebogyót én imádom, én hogy van vele?
3: Én is nagyon. Én rászoktam, hogy a fánkhoz már nem csak a baracklekvárt teszem farsang idején, hanem kipróbáltam egy ilyen savanykásabb más ízzel a csipkebogyóval, és teljesen más a farsangi fánkhoz is. Én nagyon szeretem.
1: Jó macerás lekvár azért, ugye mennyi mag van benne, meg szúrós van, miért más, de ők megoldották. No, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza a MyFitBerry pultjához, mert még megkóstoljuk azt a nyelvecskét is. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: A hölgyek kivárták a zenéket, és akkor most, is ami jön, itt van a tálcán, sok-sok-sok ilyen, hát ilyen lapkának, nem tudom minek kinéző, nyelvnek kinéző gyümölcet, pontosan mi Edit elmondja.
3: Rendben, a frutledőrt egy angol szász eredetű készítményt éreztem úgy is, hogy helye van az én kínálatomban. A gyerekek célcsoportom, mind a lekvárokkal, a fiatalok, meg az egészségtudatos háziasszonyok, édesanyák, de a gyerekek kiemelten, és szeretném egy természetes alternatíváját adni az édes nasolnivalóknak. Úgyhogy gyümölcs készítményeket készítek, asszalom őket, saját termesztésű gyümölcseinkből, és jó értelemben játszok ezekkel a gyümölcsökkel, nem csak a klasszikus szilva sárga barackot asszalom, hanem ami nálunk megterem, és így amit kínálni szeretnék önöknek, ez egy aszalt málna nyelvecske. A frut ledőrt fordítottam le gyümölcs nyelvnek a macska nyelv után, ami sokaknak mond még valamit, de nek számomra mindenképp kedves. Itt megint a málna nem egy klasszikusan asszalható gyümölcs, úgyhogy úgy játszom velük, hogy a adalékanyagként egy másik gyümölcsöt használok, és pótolom például a málna esetében a pektint. Tehát nem mesterséges adalékanyagokkal, hanem természetes forrásokkal. És szeretném, ha megkóstolnák, ez még rajta van az asszaló fólián szándékosan, hogy meg lehessen fogni. Ez egy sütőpapír, ezzel a technológiáját is nagyjából tükrözi, és ez természetesen ez így egy.
2: A mázik legkényesebb gyümölcs, ami létezik szerintem, akkor lekezdted egy ilyet, ugye? Így leszedem, segítesz nekem leszedni a papír, csak úgy, hogy tartom a mikrofont. Na akkor mennyire málna, tessék, kóstoljuk meg egyszerre?
3: Na mennyire málna?
2: Nekem nagyon.
4: Igen, teljesen.
2: Most azért vagyok csöndben, mert meg nagyon jó.
4: Igen,
2: ebben cukor nincs?
3: Ebben nincsen. A magját meg szándékosan benne hagyom, mert abban is vannak olyan értékes összetevők, természetes olajak, amik számomra is és az emberek számára is hasznosak. Természetesen, akinek esetleg a mag problémát okoz, az annak más terméket kínálok, más lehetőséget.
2: Aki már próbált málnát születeni, az tudja, hogy mennyire kényes gyümölcs, hogy egy sorba kell szedni igazából, de itt lehet, hogy másképp is lehet. Málnásotok van amúgy?
3: Ezek a saját, tehát nem komoly málnásunk, vagy nem nagy mennyiségekre kell, hogy gondoljatok, de azért nem is csomagoltam most be ezt a terméket, hogy itt ezen a fesztiválon magát a minőséget tudja tükrözni az érdeklődőknek. A nagyobb mennyiségű gyümölcseinkből, szilvából, virsalmából csomagoltam a szaltakat.
2: Ez igazából tök jó alternatív lehet egy ilyen, akár most nem mondok márkát, de akár még gumicukornak, hogy gyerek inkább ezt tegye, nem a csontenyből kifőzött, mit tudom, mivel, na, igazi gyümölcs és pektin.
3: Ez pontosan, tehát kimondtad, ami a nyelvünkön volt, nem csak a gyümölcsnyelv, hogy ez egy jó alternatívája a gumicukornak. Én is a cukor pártján állok, a szükséges és elégséges mennyiségben, mert kell a gyermekek luxus életmódjához is, luxus mozgásaihoz is, és teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy értékes dolog, de mértékkel kell fogyasztanunk.
2: Milyenek a munkának a szépsége? Azért van benne bőven kihívás, hogy ősszel nem nagyon mentek nyaralni, télen nem nagyon mentek nyaralni, tehát azért valami szépsége csak van ennek, hogy valami értéket csak létrehozol akkor.
3: Én mindenképpen közvetíteni, tehát üzenetértéket szeretnék ezzel. A tervezőasztal mellől még mindig ott hagyok, de álltam föl, és szeretnék a terveken túl konyhakész megoldásokat kínálni azok számára, akiknek fontos az egészséges életmód. Ezt mutatom kertjeimmel is, most ez nem a riport témája, de ebből nőtte ki magát az egészséges gyümölcsök profilom is. A recepteket is nem titkolom, mert aki szeretné saját maga elkészíteni, azt bátorítom rá, de akinek meg vagy ideje nem engedi, vagy a lehetőségei nem, azoknak pedig készen kínálom.
2: Kedves aggatok, a MyFitBe részt ezt beírjátok, akkor szerintem megtalálnak benneteket bárhol. Valami, keresni kell. Ha éppen jöttök jövőre, kapolcsa, hát itt lesz Edit, meg kell kóstolni, és hát igen, oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mert ugye azzal leszel, amit eszel. Köszönöm szépen. Azt pedig egy másik riportéma lenne majd a függőleges konyhakert, ami ott van, mutatom a hölgynek, akivel kóstoltatok, hogy nem kell nagy terület ahhoz, hogy valami megteremjön. Köszönöm szépen. Mit kell kívánni? Az, hogy hát ez az asztaltól való felállása sikeres legyen, az asztalt azt felejtsd el, és hogy ezek hát kapjanak még nyilvánosságot. Köszönjük a kóstolót és a bemutatót.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm
0: zene. Manna morzsa.
4: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
5: Reklám hangzott el.
8: Meleg nyári időre számíthatunk. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyalnak ma. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal a mai ülésén a Tiszapárt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnökválasztást tartani. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnök Sulyog Tamás. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51-es Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalog dandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a laktanya alakulat nevekre. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken. Nagyobb károk azonban nem történtek. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei-tó 26, a Tisza-tó 29 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával.
6: 98.6 Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora. 2026. augusztus 8-án az Ikigai módszerről beszélgetünk. Hogyan hat a testre, hogyan hat a lélekre. Segítőm ebben szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Szia Nelli, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük rögtön azzal, hogy mi is az az Ikigai.
2: Az Ikigairól nagyon nehéz egyféleképpen beszélni, de ha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor tulajdonképpen a létezés öröme az értelmes élet. Hiszen két olyan rövid japán szónak a szó összetételőről beszélünk, ami ma már egy ilyen módszertanként, vagy egy ilyen modellként, amit ilyenként ismerünk, és alapvetőleg már ráhúzzuk a saját életünk értelmének keresésére is. Akkor is, hogyha a karrierről beszélünk, akkor is, hogyha magánéletről.
1: És akkor tulajdonképpen ugye ott van az a bizonyos négy pillér, amit mi most majd kettesével szépen megbeszélünk, meg hát nyilván kitérünk majd arra, hogy ez hogyan hat az egyénre, mire kell figyelni, hogyan tudjuk erősíteni, honnan tudjuk, hogy melyik a legkönnyebb számunkra. Ugye ott van az, amit szeretünk, amiben jók vagyunk, amire a világnak szüksége van, és amiért megfizetnek. Ez a négy rész van, és akkor szépen ennek mentén is haladunk tovább. Melyikkel kezdjük, Nelli? Talán amit szeretünk, nem?
2: Igen, és talán azért is érdemes ezzel kezdeni, mert alapvetőleg ezt szoktuk leghátulra hagyni, nem azért, mert a sorrendisége talán ezt kívánja, hanem azért, mert ezzel van a legtöbb konfliktusunk. Én azt veszem észre, hogy azok az emberek, akikkel én találkozom, akár azért, mert ügyfeleim, akár azért, mert egyszerűen csak beszélgetünk, valahol ott érzik a problematikáját annak, hogy megtalálják a saját ikigájukat, hogy nagyon nehezen találják meg fiatalon például, hogy mi az, amit nagyon szeretnek, amivel egy életen át foglalkozni akarnának. Ha pedig idősebb korosztályról beszélek, akkor ott pedig alapvetően ez az, ami elfogy. Ez az, ami kiüresedik. Ezért érezhetjük sokszor, ma már ilyen divatos szóként is használjuk a kiégést, ezért érezhetjük azt, hogy kiégtünk például a munkánkban. Nincs már benne az a fajta izgalom, az a fajta belső motiváció, az a fajta belső tűz, amit akkor érzünk, amikor azt csináljuk, amit szeretünk. És ugye itt jelenik meg a szenvedély kifejezés először ebben a modellben is. Ugye a szenvedély az, amit tulajdonképpen akkor is csinálnánk, hogyha nem fizetnének érte. Persze erről majd beszéljünk, mert hiszen a modell szempontjából ugye ez is nagyon fontos, hogy vajon megfizetik-e. De hogy ugye a szenvedélyünk az, ami belülről érkezik, ami egy olyan belső hívás, amit egyszerűen, ha ügyesek vagyunk, akkor a hobbingban például meg tudunk élni. De ha nem figyelünk oda, ha nincs szenvedély az életünkben, ha nem foglalkozunk olyannal, amiben elérhetjük akár azt a bizonyos flow állapotot, akkor előfordulhat, hogy a kiüresedés érzése mellett megjelenik az, hogy tulajdonképpen már nincs miért lelkesednem, nincs miért élnem, nincs miben kiteljesednem, hiszen ez a modell alapvetőleg a kiteljesedett teljes életről szól, arról szól, hogy ha minden így találkozik, és minden ígyet tudjuk művelni, akkor értük el azt az állapotot, amit teljes életnek vagy egész életnek élünk.
1: Elcsípem azért azt a kifejezést is itt az Ikigai szétszállazása közben, hogy flow, mert nagyon sokat emlegetjük, de igazából az ember nem tudja, hogy mit jelent az, milyen érzést hoz, és akkor talán az érzés alapján fel tudom ismerni, hogy hopp, én most ebben vagyok. Ezzel folytatjuk majd. A mai lélekszörben az Ikigairól beszélünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Surf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az ikigájról beszélgetünk ma, hogyan hat ez testre, lélekre, és mit jelent az, hogy flowban vagyunk, mi is az a flow. Muszáj, hogy ezt kiragadjam, ezt a részt itt, mert nagyon sokszor emlegetjük, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy hopp, én most abban vagyok.
2: Csíkszentmihályi Mihályhoz, illetve az ő nevéhez kötődik, ugye ő az, aki ezt a fogalmat először így írta le, illetve így magyarázta. A flow, ahogy te az előző részben talán így fejezted be, különböző érzéseket vélünk felfedezni magunkban, de valójában az az ember, aki flowban van, ő annyira a tudatalattiában mozog, hogy semmiféle érzést nem azonosít be akkor. A flow-t követően viszont igen. Ugye a flow az egy olyan én állapot, vagy egy olyan állapot, amiben maradéktalanul, ellazultan és nagyon is fókuszáltan vagyunk benne valamilyen tevékenységben. Egy olyan tevékenységben, ami egyértelműen, ugye, ha már az ikigáról beszélünk, mindenképpen az amit szeretsz kategóriába tartozik. Gondoljunk csak bele, amikor a gyerek játszik, akkor többnyire flowban van, hiszen annyira belefeledkezik magába abba a történetbe, amiben benne van, amiről a játék szól, vagy rajzol, vagy fest, vagy zenét hallgat, vagy táncol, vagy bármi, akkor ugye ebben az állapotban egyáltalán nem érzékeli a körülötte zajló eseményeket, nem figyel arra, hogy mi történik körülötte, hogy halad az idő, hogy ki beszél hozzá, hogy milyen egyéb információk vannak, amik egyébként őt körülveszik, hanem teljesen és egyértelműen arra az egy dologra fókuszál, amiben benne van, mert annyira elkapja az a belső tűz, az a szenvedély, amiről tulajdonképpen az amit szeret szól is.
1: Ezt észre is veszem, Nelly? Tehát, hogy nagyon sokszor van a kételkedés alapból bennünk, akár azzal kapcsolatban, hogy meg tudom-e mondani, hogy mi az, amit szeretek, miben vagyok jó, mire van szükség a világnak belőle, miért fizetnek meg igazán jól, megfizetnek-e azért, vagy azt csinálom-e, amiért pénzt kapok én, az-e a munka, amiben én igazán jó vagyok. Szóval, hogy a kételkedést hogy tudjuk kiütni, mert akkor ez a flow-val kapcsolatban, és ez ikigájjal kapcsolatban is nagyon fontos.
2: Ahogy mondtam, a flow élményében nem vizsgálod magad kívülről, nem látod
1: csak
2: magad,
1: érzed,
2: nem látod ezt a folyamatot, egyszerűen csak vagy, benne vagy, és utólag veszed észre, hogy jó, okay. Csak egy egyszerű példával, tehát amikor írtam például, és nagyon szeret kiírni, amikor írok, akkor voltak olyan téli esték, vagy téli napok, amikor ugye nyilván korábban is sötétedik, de leülsz, még világos van, kortyogatod a kávédat, majd egyszer csak felfigyelsz arra, hogy jó is sötét lett, és nem is tudod, mennyi idő telt el, és teljesen kihűlt a kávéd. Tehát, hogy annyira benne vagy abban a tevékenységben, amiben vagy, hogy itt tulajdonképpen a tudatos megfigyelésnek és érzékelésnek, az érzéseid beazonosításának nincs helye. Mm-hmm. Utólag már tudod, hogy ez nagyon jó volt, ezt nagyon szerettem, ez nagyon elvitt. Ez most valami olyan volt, amiben teljesen, tehát amikor azt mondtad, hogy flowban voltam. Tehát utólag fogod ezt érzékelni.
1: Aha.
2: A másik, amit mondasz viszont az, hogy mennyire fontos a négyesünk szempontjából, az ikigáj szempontjából az, hogy beazonosítsuk, vagy hogy tudjuk azt, hogy egyáltalán mi az, amit szeretünk. Tulajdonképpen az, hogy ha van olyan tevékenységed, amiben néha flowban vagy, vagy tudod, hogy flowba tudnál kerülni, hiszen azt tényleg szereted, az egyszerűen nem kell, hogy különösebb vizsgálattárgya legyen, hiszen alapvetőleg azt mindannyian tudjuk, hogy mi az, amit élvezünk, mi az, amit kevésbé. Akár a munkában vannak olyan feladatok, amiket szeret, és vannak olyan feladatok, amiket ki nem állhat. És ez egyébként mindenben így van. Nincs abszolút olyan, amit teljes mértékben szeret. De az egészen biztos, hogy ha tudatosan akarsz rátalálni a saját ikigájodra, akkor azért érdemes leülni, és elkezdeni azon gondolkodni, hogy ha most azt érzed, mondjuk egy kicsit ilyen kiégés közeli állapotban vagy, és azt érzed, hogy nem is igazán van olyan, amit téged tűzbe tudna hozni, nem is igazán van olyan, amit úgy könnyedén le tudsz írni, vagy ki tudsz mondani, hogy igen, ezt szeretem, mert valahol már elveszteted ezt a fajta belső tüzet, akkor picit menj vissza a flow állapotába olyan szempontból, hogy gondolj vissza, hogy gyerekként, vagy korábban, néhány évvel ezelőtt volt-e olyan tevékenység, amiben egyébként megélted ezt az állapotot? Volt-e már olyan, hogy annyira élvezted, hogy nem számított az idő, mint ahogy az előbbi példában mondtam, volt olyan érzés, hogy úristen, ezt csinálnám bármikor és bármeddig. Mert mindannyiunknak van ilyen. Van egy hobbi, amit lehet, hogy abba hagytál évekkel ezelőtt, lehet, hogy sportoltál például, és már nem csinálod nagyon régóta, akkor lehet, hogy érdemes visszacsatolni hozzá. Lehet, hogy azt mondod ma már, hogy nincs időm festeni, rajzolni, nem tudom kézimunkázni, de ha visszagondolsz, hogy ezt téged mennyire feltöltött és mennyire szeretted, akkor érdemes újra elővenni, pontosan azért, hogy felidéz küzd, hogy vajon még mindig el tud-e vinni téged a flóba, még mindig fel tud-e téged tölteni annyira, hogy na ő legyen az, ami a szenvedélyt adja az életedbe.
1: A mai műsorban az Ikigáról beszélgetünk, hogyan hat testre és lérekre, hogyan hat a pszichénkre. Segítségemre van ebben Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az Ikigáról beszélgetünk a mai műsorban, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Beszélgettünk a flowról, és beszélgettünk a négy alappillér, az Ikigáj négy alappillérének az első részére, vagy az első pilléréről, az amit szeretsz. Ugye, mert hogy négy alappillér van, amit szeretsz, amiben jó vagy, amire a világnak szüksége van, és amiért megfizetnek. Az, hogy mit szeretünk, és amit szeretünk, az hogyan szerepel, hogyan vesz részt a mi életünkben és a boldogságunkban, erről már szó volt, és akkor most folytassuk azzal, hogy amiben jók vagyunk, mert hogy egyáltalán, ugye ott kezdődik a dolog szerintem, hogy el kell tudnunk mondani, meg kell tudnunk fogalmazni, hogy mi az, amiben én jó vagyok, és ehhez kell annyi önismeret, hogy valóban azt tudja mondani, hogy igen, ez és ez és ez, ebben én nagyon jó vagyok.
3: És fontos is egyébként, nem csak azért, mert az önismeretünk, vagy meg az önértékelésünk szempontjából ez egy fontos, hogy meg is állapítsuk, mik ezek a dolgok, hanem azért is, mert el kell tudnunk jutni oda, hogy például, ha valamit rutinszerűen csinálunk, akkor azt nagy valószínűséggel jól csináljuk, hiszen már nem kell odafigyelnünk. Ezek nem, tulajdonképpen nem arról szól az, amiben jó vagy, hogy ülj le, és akkor mindenképpen kezd el végig sorolni, hogy melyek azok a készségek, képességek, vagy erősségek, amelyekkel rendelkezel, de érdemes ezeket egyébként listába szedni. Uh-huh. Pontosan azért, mert sokszor nem vesszük észre, hogy miben vagyunk jók. Csak csináljuk a dolgunkat. Ugye ki is jelentjük, ó, én csak csinálom, ami az én feladatom. Ó, hát ezt mindenki meg tudja
2: teszem
3: csinálni.
2: Teszem a dolgomat, igen.
3: Így van, teszem a dolgom, ezt te is meg tudod csinálni, ez nem egy nagy dolog, ó, hát ezt minden nap megteszem, hát dehogy nem, van akinek meg ez óriási dolog, vagy óriási segítség az, amit csinálsz, és amiben jó vagy, hiszen rá tudja bízni saját magát. Csak gondolj bele, hogy a szakértelmed az mekkora érték tud lenni egy másik ember számára. Nem öndicséretről beszélünk, ugye szoktuk, és erről már szerintem számtalanszor beszélgettünk ilyen adásokban is, hogy büdös, tehát hogy az öndicséret büdös.
2: És szerintem nem az. De meg nem is az.
3: Így van. Tehát, hogy nézzünk szembe azzal, hogy igen, van olyan dolog, ami az értünk. Lehet, hogy ez a rutinunk, lehet, hogy ez a munkánk, lehet, hogy ez egy olyan fajta képességkészség, ami miatt minket szeretnek megtalálni mások. Mondjuk jól tudunk kommunikálni, mondjuk megértők vagyunk, mondjuk nagyon jó hallgatóság vagyunk, az is egyébként egy elképesztő jó készség és képesség. Nem kell ahhoz nekünk lenni a megmondónak, hanem ugye az is nagyon fantasztikus, hogy van egy olyan ember az életünkben, akinek elmondhatjuk a dolgainkat. Szóval számtalan ilyen dolog van, nem csak a munkánkban, hanem a magánéletünkben is. És ezeket a képességeket, készségeket, vagy tulajdonságokat, mondhatjuk akár erősségeket, érdemes listába szedni, és megnézni, hogy például a magánéletemben hol erősség az, hogy jól tudok kommunikálni, vagy a magánéletemben hol erősség, vagy hol számít, hogy megértő vagyok, és az összes többi. Mert nem csak a munkahelyi képességeink, vagy a szaktudásunk az, amik a képességeink, vagy az erősségeink, hanem minden tulajdonságunk, ami minket tulajdonképpen meghatároz.
2: Hogyha mindezzel tisztában jön az ember, akkor szerintem már egy olyan nagyon klassz startköve van, amiről a lehető legmesszebbre tud elrugaszkodni. Ugyanakkor természetesen érdemes tovább menni, az Ikigai módszer további pilléreit nézve, és hogyha majd ezzel folytatjuk, hogy amire a világnak szüksége van belőlünk, de ezért még egy picit maradnék itt, csak két mondat erejéig, Nelli, hogy amiben jók vagyunk. Nagyon fontos látni szerintem azt, hogy ugye a külvilág mond valamit, hogy miben vagyunk jók, bólint valamire, elismer valamit belőlünk, valamilyen módon, de közben lehet, hogy én sokkal több mindenben érzem jónak magam, csak mivel arra nem bólint a külvilág, azt meg sem merem próbálni.
3: És ez azért fontos, amit most mondasz, mert az Ikigai modell négyese az össze is kapcsolódik egymással. És kapcsoljuk össze az, amit szeretünk, és az, amiben jók vagyunk. Hiszen ennek a két dolognak a kapcsolatánál találjuk meg a szenvedélyünket, amiről már ugye az első részben beszéltünk. Uh-huh. Mert ha gondoljunk bele, ha rutinosan jók vagyunk valamiben, és ugye összekapcsoljuk az, amit szeretünk el, akkor azért alakul ki a kapcsolat a kettő között, mert hiszen ha valamiben jó vagy, akkor belülről megérkezik hozzád is az érzés, az a fajta belső sikert, az a fajta belső tudás arról, hogy igen, ebben jó vagyok, ezt jól csinálom, ebben itt van a siker érzése, a siker élménye. És ennek a kettőnek a találkozásánál, ahol gondoljunk csak bele, ha olyan hobbit űzünk, amit szenvedéllyel tudunk végezni, akkor valószínű ott van benne a rutin, ott van benne az ügyességünk, a kézügyességünk, vagy azok a képességek, készségek, amiket már említettem, és ezeknek a használatával együtt megérkezik az a belső pozitív élmény, az a belső pozitív érzés, ami megadja, hogy miért szeretem ezt annyira csinálni.
2: Az Ikigai módszerről beszélgetünk, hogyan hat testre, lélekre és a pszichére, miért fontos ez, mire figyeljünk, mik az alappillérek, hogyan tudjuk alkalmazni, mindenről szó lesz a mai műsorban. Szakértő vendégem, aki segítségünkre van ebben, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az Ikigai módszerről beszélgettünk a mai Lélekszörfben, és tesszük ezt mindazért, mert az egyik legnagyobb segítőnk lehet, hogyha egy kicsit már úgy elfáradtunk, hogyha elveszett a lendületünk. Nagyon jó kapaszkodó tud lenni, ugye beszéltünk már arról, hogy ennek van 4 alapillére, az amit szeretsz, az amiben jó vagy, és most jön a harmadik, az aminek a világra szüksége van. Honnan tudjuk ezt, hogy ez valós szükséglete a világtól felém, és hogy amire szüksége van a világnak belőlem, azt én valóban akarom-e? Honnan közelítsük meg ezt a pillérét az ikigájnak?
3: Vannak azok a szerencsés emberek, akik akár a munkájukban, vagy egyszerűen csak a mindennapjaikban olyan dolgokkal foglalkozhatnak, aminek társadalmi szinten is értéke van. Ugye erről szól tulajdonképpen amire a világnak szüksége van rész. Összességében ezek az emberek elmondhatják magukról, hogy a missziójukat teljesítik, hiszen szeretik valószínű azt, amit csinálnak, valószínű ebben kellő rutinossággal is vannak benne, és azzal, hogy a világnak szüksége van arra, amit csinálnak, azzal kapnak egy nagyon erős, pozitív visszajelzést arra vonatkozólag, hogy csináld, tedd, mert nélküle, vagy enélkül a dolog nélkül nekem nehezebb lenne, nekem rosszabb lenne. Mm. Gondoljunk bele akár az UNICEF-nek a munkájába, akár nem tudom, nagyobb ilyen jellegű szervezetek munkájára, vagy nem menjünk annyira messzire, csak a civil szervezetek munkájára, akik a ténylegesen felmerülő problémákat oldják meg, akár az egyén, akár a csoportok szintjén. És ugye érezni azt, ha már szó volt arról, hogy milyen érzés az, amikor érzem ezt a belső sikert, amikor a missziónkat teljesítjük, akkor pedig ugye megjön az a siker érzése mellett az az érzés, hogy jót teszek, és ezt jó tenni. Jó érzés jót tenni másokkal, jó érzés segíteni másokat, támogatni másokat, gondoskodni másokról, olyan ügyeket képviselni, olyan ügyekért tenni, amelyeknek társadalmi szinten van értéke, vagy mondjuk nagyobb csoport szintjén van értéke, ugye így hívjuk. A mai modern ikigai egyébként már nem feltétlenül a világot megváltó dolgokról beszél, hanem arról beszél, hogyha olyan tevékenységben vagy benne, amiben a másokért evés, akár egy emberért, az már a környezetben megvalósuló pozitív hatásról szól, tehát mindaz, amit csinálsz, amire a világnak tulajdonképpen szüksége van, az az egyén szintjén is megjelenhet. Nem kell neked, nem tudom, most azonnal elmenni, és nem tudom, egy jótékonysági szervezethez dolgozni, hanem akár a saját munkahelyeden, ha azt látod, hogy a te kis közeged, az a néhány ember, aki téged körbevesz, a számít rád, és te teszel értük, és teszel valami olyat, ami nem csak a feladatod, nem csak a munkád, nem csak az, amiért megfizetnek, hanem egyébként is, tehát valami magasabb szintű dologért teszel, egy nagyobb ügyért teszel a helyi közösségedben, az is ide számít.
2: Hogyha sorra vesszük mindezt, ami ide számít, ahogyan mondtad, akkor vajon érezni fogjuk ezt, hogy mi az, ami oké számomra, mi az, ami nem? Mert lehet, hogy én valamiben jó vagyok, és lehet, hogy az hasznára van a világnak, vagy szüksége van a világnak belőlem, de én azzal olyan nagyon nem szeretek foglalkozni. Érted, amit mondok?
3: Igen, nem feltétlenül arról szól az ikigai modell, hogy neked mindenképpen kell, hogy legyen egy olyan személyes missziód, ami nagyon sokaknak segít, vagy ami akár ilyen társadalmi szintű. De azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos az, hogy érezzük azt, hogy amit csinálunk, annak van értéke. És az értéke az ugye nem csak pénzben kifejezhető. Ami hasznos, amiért mondjuk mások hálásak tudnak lenni. Csak a hétköznapok szintjén például. Ha segítesz egy öreg néninek például átkelni a zebrán, egyébként összességében ez is már valami hasonló. Ha megérkezik vele együtt az a fajta érzés, hogy ma valami olyat tettem, aminek volt értelme, ami szolgált valami többet annál, mint nem tudom, a munkáltatóm érdekei, akkor az is ide tartozik. Ugye hétköznapi hős bárki lehet. Nem a hős nőkről, vagy a hősökről beszélek most alapvetőleg, nem arról a nagy misszióról, ugye, amit ide szoktunk ilyenkor képzelni, hanem a hétköznapi pillanatokról, azokról a pillanatokról, amelyek megadják, és amelyek megajándékoznak téged annak az érzésével, hogy értékes vagyok. Értékes vagyok, és nem pénzben kifejezhetően értékes, hanem valami olyan értelmet adtam az életemnek, és olyan olyan értelmet adok a napjaimnak, a pillanataimnak, vagy mások értelmének, amiért érdemes élni. És az Ikigai szerintem filozófiája tekintetében erről akar beszélni nekünk. Hiszen a misszió az valami nagyon nagy dolog, legalábbis így van a fejekben. De ha az apró napi pillanatnyi missziódban gondolkodol, ma ezt fogom tenni, ma ez lesz az én jó, hogy is szoktuk ezt mondani, jó cselekedetem. Vagy ma ez volt a jó cselekedetem, ha így utólag gondolsz vissza rá. Már ez is feltölthet ezzel az érzéssel.
2: Antoni Cornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendég. Az Ikigai módszerről beszélgetünk, hogyan hat testre, lélekre, hogyan hat a pszichénkre. Ezzel folytatjuk majd.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg nyári időre számíthatunk, az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Rétmajori és Rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el, a közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranyponty Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök három férfit kihallgattak. Az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrököz között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezeték hiba miatt ritkábban jár a H5-ös hív. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98 pontat Manna FM Lélekszörf című műsora. 2026. augusztus 8-án az Ikigai módszerről beszélgettünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Az Ikigai 4 alappillére az, amit szeretsz, az, amiben jó vagy, az, amire a világnak szüksége van, és az, amiért megfizetnek. Ugye az első háromról már beszélgettünk az előző órájában a Lélekszörfnek, és most jön az, amiért megfizetnek. Munka, hivatás, szolgáltatás, amiből az ember pénzt keres, de nagyon fontos tekintettel arra, hogy az Ikigainak pont ez a lényege, hogy ez az előző három benne legyen, amit szeretünk. Legyen az olyan, ez a munka, vagy ez a szolgáltatás, vagy a hivatás, amit szeretek, amiben jó vagyok, és amire a világnak szüksége van. Mi a helyzet ezzel a negyedik pillérrel, Nelly?
3: Nagyon sok ügyfelem egyébként azért keres meg, mert a négy közül valamelyik hiányzik. És hát ugye a legtöbbször ez a fajta egzisztenciális bizonytalanság, nem fizetnek meg, azt érzem, nem fizetik meg a munkámat, nem értékelik kellőképpen a munkámat, ez nem fizetődik ki, vagy nem fejeződik ki pénzben. Igen, hogy nem becsülnek meg, és ugye a megbecsülésnek nyilván ugye az erkölcsi oldala mellett úgy tűnik, hogy ugye anyagilag sem. És már beszéltünk a korábbiakban arról, hogy milyen összefüggések vannak, mondjuk akár az, amiben jó vagyok, amit szeretek, hiszen az ugye a szenvedélyem, vagy az, amit szeretek, és amire a világnak szüksége van, ugye ez a misszióm. De alapvetőleg, ha összekötöm az, amiben jó vagyok, és amiért megfizetnek, ez általában a munkánk, ugye ez a szakmánk. Ez az, amihez értünk, ezért vesznek fel minket, általában ezek vannak felsorolva, vagy azok a képességek, készségek vannak felsorolva, mondjuk egy állás hirdetésben, amire az adott cégnek szüksége van, ami bennem is megvan, és ez találkozik valamilyen pénzben kifejezhető ellenszolgáltatásban. Vagy elfogadom, vagy nem, vagy már a kezdetekkor azt érzem, hogy nem teljesen, vagy nem olyan, amit én elképzeltem magamnak, szerintem nincs tehát a feltételeknek megfelelek, de ugyanakkor azt érzem, hogy nem fizetik meg az én szaktudásomat, de elvállalom. Ugye ez a fajta csapda, amiben bekerülök tulajdonképpen azokkal a hitrendszerekkel együtt, hogy hát máshol se fizetnek többet, vagy hogy nekem már késő, én már máshol úgysem fogok kelleni. Tehát, hogy belemegyünk ebbe az úgynevezett játszmába, valószínűleg később sem lesz jobb. Uh-huh. És az értékem, vajon mennyire értékel engem a cég, mennyire értékel engem az adott vállalat, vagy mondjuk az adott megbízó, ha mondjuk vállalkozó vagyok, ez nagyon nagy mértékben összefügg azzal, hogy én mit gondolok magamról, hol vannak az én értékeim, én mennyire vagyok értékes, uh-huh. mennyit ér az én munkám, és ezzel együtt én mennyit érek. És hogyha arra gondolunk, hogy ha mondjuk a missziónkat teljesítjük, és mondjuk abban fizetnek meg minket, akkor az ugye az a fajta hivatás, amire akár egy életet szívesen ráteszünk, hiszen mindig ezt akartuk csinálni. Mondjuk mindig orvos akartam lenni, vagy mindig segítő akartam lenni, és világéletemben ezt fogom csinálni, mert ezt akarom csinálni, de közben nem fizetik meg azt, amit csinálok, vagy nem olyan mértékben fizetik meg, amilyen terhelés ér mondjuk például az adott munkában, akkor egy idő után megint csak megérkezik hozzám ez a kiüresedés élmény, és megint azt fogom érezni, hogy túlterheltek, túlvállaltam magam, nem húztam meg a határokat, és nem értékel engem a környezetem.
2: Ha nem értékelnek, akkor nagyon gyorsan ki lehet égni, függetlenül attól, hogy az ember mennyit keres.
3: Ki lehet égni, és ugye nem csak abban égünk ki egyébként, hogy mi az a munka mennyiség. Nagyon érdekes kutatások vannak egyébként arra, amikor két azonos munkakörben dolgozó embert vizsgálnak, és hogy más-más élményről számolnak be a terhelés kapcsán. Ugyanazt a munkát, ugyanazt a mennyiségű munkát, ugyanazokat a feladatokat kapják, és az egyik úgy érzi, hogy elképesztően boldog, és nagyon, nagyon ki tud benne teljesedni, míg a másik azt érzi, hogy kihasználják, visszaélnek a türelmével, visszaélnek a szaktudásával, és nem értékelik eléggé. A mögöttes tartalom egyébként nagyon is összefügg az ikigájjal, bár maga a kutatás nem az ikigájról szól. Azzal függ össze, hogy azt csináljuk-e, amit szeretünk, azt csináljuk-e, ami meghozza a saját sikerélményünket, az, amiben jók vagyunk, és vajon van-e értelmes munkát csinálunk-e a saját szempontunkból, nem a munkáltatónk szempontjából, azaz valami olyan misszió jellegű dolog, dologgal foglalkozunk-e, amire tényleg szükség van. Nem csak papírtologatunk, nem csak, nem tudom, táblázatokat gyártunk egyfolytában, hanem értéket teremtünk minden egyes nap. És ezeknek az összetevőknek a függvényében az egyik ember érezheti úgy, hogy alul van fizetve, a másik pedig érezheti úgy, hogy tökéletesen megfelel az, amit kap.
2: Az ikigáról beszélgetünk, és az ikigáj kapcsán beszélgetünk nagyon sok mindenről még, ami hat a mentális egészségünkre, a testi egészségünkre és a pszichénkre is. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és akkor beszélgetünk tovább arról a négy pillér után, hogy hogyan alkalmazzuk ezt a gyakorlatban. A listakészítésről már beszélt Nelly, de van itt más is, ami ikigáj módszerként segíthet abban, hogy ezt jól és egészen hétköznapi gyakorlatként a magunkévá tegyük. Hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: A mai műsorban az Ikigai módszerről beszélgetünk, a négy alappilléről már beszéltünk, a flow-ról már beszéltünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője van segítségemre ma is a témában. És akkor itt van, hogy hogyan alkalmazzuk mindezt a gyakorlatban. Ugye a listakészítést már említetted, de azért a metszetek keresését és a türelmet is sorra vesszük, és akkor most egy kicsit térjünk vissza a listakészítésre, és szálazzuk szét ezt jobban. Miért, hogyan, miért fontos, hogyan csináljuk, mivel kapcsolatban csináljuk, mindenhez külön lista kell-e? Ugyanez az a listázás, mint amit naplózásnak nevezünk.
2: Van erre egyébként egy konkrét módszertan, amit én is alkalmazni szoktam, és azt látom, hogy eléggé hatékony. Nagyon könnyen otthon is elkészíthető, hiszen hogyha valaki utána néz, hogy tényleg mi ez a négy pillér, akkor elkezdheti listába szedni, ahogy te is mondtad, egyfelül azokat a képességeket, amikben tényleg jó. És ne maradjunk azoknak a képességeknél, amiknek a birtokában lennünk kell ahhoz, hogy minden nap elvégezzük a feladatunkat, hanem teljesen tágítsuk ki ezt a listát méghozzá olyan mértékig, hogy azokra az erősségekre és azokra képességekre, készségekre is gondoljunk, amelyekre alapvetőleg szükségünk van ahhoz, hogy azok legyünk akik. Tehát lehet, hogy bizonyos képességeket, készségeket nagyon sokszor használunk minden nap, mert szükség van rá mondjuk a munkában, vagy mondjuk bizonyos emberekkel való kommunikációnkban. De lehetnek olyan képességek, készségek, amik egyébként bennünk vannak, csak nem használjuk őket, vagy nagyon ritkán, nem azért, mert nem szeretnénk, hanem azért, mert nem tudjuk megélni őket. Azért, mert azt érezzük, hogy nincs szükség rá, mert abban a közegben, amiben mozgunk, egyszerűen nem használjuk ki. És ilyen szintig gondoljuk végig, hogy tényleg mik az erősségeink. És ide tartozik az is, hogy türelmesek vagyunk, ahogy te is mondtad. Az is, hogy empatikusak vagyunk, az is, hogy nagyon, nagyon aprólékosan tudunk dolgozni, kidolgozni dolgokat, az is, hogy ötleteink vannak, nagyon jó ötleteink vannak, az is, hogy nem tudom, nagyon könnyen tudunk lelkesedni. Mindent írjunk fel, ami csak az eszünkbe jut, és nem baj, hogyha ezt a listát egyébként csak hagyjuk lógva, akár napokig, és amikor éppen eszünkbe jut valami, akkor ezzel kiegészítjük. Mert nem szabad rohanni azzal, hogy a végén megtaláljuk, hogy mi lesz számunkra az ikigáj, hol fogjuk megtalálni a saját életünkben, a saját értelmes életünkben azokat a dolgokat, amik ennek az összetevői lesznek. Szóval szerintem ezt érdemes ilyen szempontból végig gondolni. Aztán az, amit szeretünknél, ugyanez az eljárás, menjünk végig azokon a dolgokon, amiket lehet, hogy már évek óta nem csinálunk, de régen, ahogy említettük a flow-nál, voltak olyan élményeink, amik tényleg elvittek minket. Egyszerűen úgy végeztük ezeket a tevékenységeket, hogy oda sem figyeltünk arra, hogy mi zajlik körülöttünk, és tényleg akár órákat töltöttünk vele, anélkül, hogy éberek lettünk volna arra, hogy éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, vagy valaki éppen, nem tudom, valamit akar tőlünk kérdezni. Szóval, ha pár éve már nem festünk, nem rajzolunk, nem járunk énekkarba, nem zenélünk, stb., de régen ezt szerettük, ezeket mind vegyük elő, ezeket a tevékenységeket, mert lehet, hogy lesz közte olyan, ami még most is ugyanúgy fel tud minket tölteni ezzel a pozitív érzéssel. Azt egy icipicit nehezebb összeszedni egyébként, hogy vajon miben van érték, mi miben tudunk értéket adni másoknak, mi számít a világnak, mi az, ami a világ számára egyébként értékes. Én azt gondolom, hogy itt sem kell nagy dolgokra gondolni. Azokra kell szerintem, azokra érdemes gondolni, hogy a mindennapokban, ha jót teszünk valakivel, valakinek, valakiknek, vagy akár a munkánkban, akkor melyek ezek a dolgok? Vagy hogyha mondjuk most felmondanánk például a munkahelyünkön, akár ilyen szempontból is megvizsgáljuk, akkor mit veszítene velünk egyébként ez a munkahely? Mit veszítene velünk az a közösség? Mi lenne az, ami utána lehet, hogy nehezen pótolható lenne, vagy nehezen lehetne csak pótolni, vagy lehet, hogy egyáltalán nem lehetne pótolni, hiszen szerintem, amikor egy ember elmegy egy munkahelyről, akkor nem egy ember megy el, hanem eltávozik vele együtt az az energia, amit ő képvisel.
1: Na, hogy hogyan tudjuk megtartani ezt az energiát, amit ő képvisel, ahogy a Nelly fogalmazott, és hogy mire kell még figyelnünk, amikor szeretnénk az Ikigai módszert megtanulni, alkalmazni, és a hétköznapi életben gyakorlatként, és aztán később rutinként megélni, akkor a metszetek keresését és a türelmet is figyelni. figyelembe kell vennünk, de mit jelent pontosan a metszetek keresése, és a türelem hogyan gyakorolhatom, még nagyon nehéz dolog, ezzel folytatjuk még a mai Lélekszörföt hamarosan.
3: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
0: Hamarosan folytatjuk.

4 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az Ikigai módszerről beszélgettünk ma, és arról, ami ehhez kapcsolódik. Hogyan hat ez a módszer, és miért fontos a pszichénknek, a mentális egészségünknek és a testi egészségünknek, illetve hogy hogyan alkalmazhatjuk a gyakorlatban, most már itt járunk, a listakészítésről már szó volt, a metszetek keresése és a türelem, ez a kettő van még hátra. Most a metszetek keresése jön, ugye ott az a lényeg, hogy megnézzük, megtaláljuk, hogy hol vannak átfedések, vagyis hogy mi az a tevékenység, ami egyszerre szenvedély, hivatás, küldetés és egy professzionális akár munka, vagy egy professzió, ahogy szoktak fogalmazni, de ez nehéz, mármint hogy megtaláljuk magunkban, ez nehéz, józannak kell lenni, és azért itt kell a megfelelő önismeret újfent, ugye ide lyukadunk ki.
3: Igen, nagyon sokan azért nem adjuk fel, inkább így mondom, egy idő után az ikigájunknak a keresését, mert elfogadjuk és tényként kezeljük, és ugye az agy is így működik, hogy ha túl sokat mondjuk, hogy ez így van, akkor az agy is azt fogja hinni, hogy ez ténylegesen ez a valóság. Szóval, hogy tényként kezeljük azt, hogy a világ olyan, hogy nagyon kevesen vannak, akik annyira szerencsések, hogy ezt a teljes életet élhetik. Nincs választásom, valamivel foglalkozni kell, valamit csinálni kell, én ezt tanultam, ehhez értek, én már idős vagyok, én már nem változtam, nem léphetek ki ebből, hiszen akkor ott hagyom őket cserben. Szóval egyfajta imposztorság, egyfajta megfelelési kényszer, egyfajta önismereti gát, ami minket akadályoz, és tulajdonképpen szabotálja azt, hogy ezen az úton legyünk kellően merészek, és az őszinte felismeréseinket követően kezdjünk el végre lépéseket tenni afelé, hogy elkezdjük megtalálni az ikigájunkat.
2: Nagyon fontos szerintem ebből a szempontból az is, hogy kire figyeljünk. Hallgathatunk-e valakire ilyenkor a környezetünkben, vagy csak befelé figyeljünk, csak magunkra figyeljünk, a saját érzéseinkre?
3: Hát én inkább költőinek érzem ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy hosszú távon mindig az a tapasztalat, hogy ha nem magunkra hallgatunk, akkor jó pár évig el tudjuk húzni egyébként, hogy elinduljunk a változás folyamatán. De ha például jutunk oda, hogy felmondunk egy munkahelyen, akkor azt a felmondást nem abban a pillanatban tettük le az asztalra, hanem lehet, hogy évekkel korábban meghoztuk ezt a döntést. Az a tapasztalatom, hogy mindig megjön a döntés, hogy megjön az érzés. Belül már pontosan tudom, hogy nem itt van a helyem, pontosan tudom, hogy mást kéne csinálnom, pontosan tudom, hogy váltanom kéne, és pontosan tudom, hogy kéne hallgatnom arra a belső hangra, mert az a belső hang az folyamatosan ott fog motoszkálni, és folyamatosan ott fogja nekem sugni, bugni azokat az üzeneteket, hogy nem fizetnek meg például ezen a munkahelyen, ezért nem is lehetsz boldog, és nem élhetsz teljes életet, mert állandó anyagi bizonytalanságban vagy. Vagy például azt is mondhatja, hogy hiányzik az életedből a szenvedély, lehet, hogy van pénzed, lehet, hogy sikeres vagy, de egyszerűen nem véletlenül érzed, hogy üres vagy, nem véletlenül érzed ezt a belső ürességet. Vagy azt is el fogja mondani neked, hogy nincs sikerélményed, már nagyon régóta nincs sikerélményed. Úgy érzed, hogy nincs benned már az a tűz, nincs benned az a tehetség, ami téged a jó szándékú próbálkozások ellenére is folyamatosan alkalmatlanság érzéssel töltenek el. És azt is el fogja neked mondani, hogy valahogy azt érzed, ugye, hogy néhány éve, mint hogyha nem lenne semmi értékes abban, amit csinálsz, nincs hasznosságod, nincs maga hasznosság érzés bennem, mert lehet, hogy egy ideig önelégült vagy, és elégedett vagy azzal, amit csinálsz, de egy idő után azt érzed, hogy amikor másoknak beszélsz a munkádról, akkor így elfordulnak, vagy értetlenül néznek rád, mert hát az, amit csinálsz, az hát nem egy valami nagy dolog. Uh-huh. Szóval meg fogod kapni ezeket az üzeneteket, és ezek az üzenetek mindig ott lesznek a fejedben, és mindig fognak jönni, súgni-búgni ezek a hangok. Úgyhogy igazából a döntés abban a pillanatban megszületik, ahol megjön ez a felismerés, bármelyik a négyből, vagy akár mind a négy, bár az lehetetlen az ikigáj szerint, de három akár felismerülhet egyszerre. És abban a pillanatban, hogy megjön az az érzés és az a felismerés, ha nem mész ezzel tovább, ha nem kezded végig gondolni, hogy milyen lehetőségeid vannak, akkor ez éveken keresztül vissza fog hozzád járni, míg nem eljön az a nap, mikor azt fogod mondani, hogy na, ma már nincs tovább, ma már nem tudom tovább csinálni, ma már lesz, ahogy lesz, de fel kell álljak. És hát ugye már erről is beszéltünk szerintem, ugye januárban eltörtöm a bokámat, és van olyan, hogy az élet állít meg. És van olyan, hogy nem te hozod meg ezt a döntést, hanem egyszerűen eljön az a pillanat, amikor az összes korábbi gát és ellenállás ellenére egyszer csak megérkezik egy olyan megoldás, idézőjeles megoldás, ami téged kibillent abból a tanult tehetetlenségből, amiben benne vagy.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a lélekszörf mai szakértő vendége. Az Ikigai módszerről beszélgetünk, annak a fontosságáról és a jelentőségéről a mentális, a pszichés és a testi egészségünket tekintve, és minek után az Ikigai pont erről szól, hogy együtt kell, hogy működjenek ezek a dolgok, ugye a négy pillér, az, amit szeretünk, amiben jók vagyunk, amire a világnak szüksége van belőlünk, és amiért megfizetnek, ugyanígy együtt kell, hogy működjön holisztikusan szemlélve ezt a kérdést is, a pszichénk, a mentális egészségünk, tehát az agyi működésünk, a tudatos működésünk, a lelkünk, és nyilván a testünk is. Erről szól a mai lélekszörf, és hogyha már arról beszélgettünk eddig, hogy hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban, akkor az összefoglaló előtt még szó lesz a türelemről, ami az egyik legnehezebb dolog a mai gyors világban, ugye tekintve azt, hogy úgy robog minden, mint a francia TGV vonat. Hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.
0: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az Ikigai módszerről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner. Az Ikigai négy alappilléréről beszélgettünk ugye az első órában. Ez a négy alappillér az, amit szeretünk, amiben jók vagyunk, amire a világnak szüksége van belőlünk, és amiért megfizetnek. És aztán beszélgettünk még a flow után arról is, hogy hogyan alkalmazzuk mindezt a gyakorlatban. Lista készítés, a metszetek keresése, és most jön az útravaló előtt a türelem.
3: Az egyik legcsodálatosabb erény egyébként a türelem. Én egy elképesztően türelmetlen ember voltam nagyon sok éven keresztül. Most sem vagyok igazán türelmes. Vannak bizonyos dolgok, amikben úgy siettetném az időt, aztán vannak olyan dolgok, amikben meg azt érzem, hogy várjunk még, ezt jobban át kéne gondolni. De a türelem kapcsán, ami talán az Ikigai kapcsán nagyon-nagyon fontos, és tényleg el kell mondanunk, az az, hogy ne akarjunk egy pillanat alatt világot váltani. Szóval nem arról szól, hogy ha én ma nem élek teljes életet, akkor nekem holnaptól, ahogy megvannak a listáim, meg ahogy egészen beazonosítottam, hogy mi is lehetne az a tevékenység, ami elhozhatná nekem ezt a teljességérzést, na akkor azt nekem holnaptól működtetnem kell, vagy holnaptól csinálnom kell. Egyfelől nincs is realitása ennek, másfelől gondoljunk bele, hogyha évtizedeket töltötünk egy félikigályban, mondjuk így, akkor biztosan nem az a feladat, hogy holnaptól már, vagy másnaptól már egy egészen másik életet éljünk. Ér és valid minden belső érzés, ami egyébként ez gátolja továbbra is. Tehát azok az érzések, hogy de biztos, de valóban megérdemlem itt az idő. És ezeket a kétségeket ugye azért kapjuk, és ugyanúgy, ahogy a belső hangról már beszéltünk, a belső hang küldi ezeket is, mert ő meg ugyanakkor megpróbál minket, hogy mondjam, nem csak türelemre inteni, hanem megpróbál bennünket megvédeni. Ugye az agynak az a fontos feladata, hogy megakadályozza minden olyan lépést, vagy olyan döntést a részünkről, ami eltér a korábbitól, hiszen azt nem ismeri, mert az lehet, hogy veszélyes ránk nézve. Lehet, hogy valami olyan felé sodor, ami nem biztonságos. Szóval a biztonságra való törekvés, az egyik lépésről a másikra, jól megtervezni, hogy mi következik most, hogy felismertem, most, hogy elkészültem, most, hogy látom, hogy mit kéne csinálnom, akkor kezdjem el először kibontani, hogy hol vannak ehhez a lehetőségeim. Közvetlen környezetemben van-e lehetőségem? Kell-e bármit tennem azért, hogy újabb lehetőségeket találjak a változásra? Például kell-e tovább képeznem magam? Ha igen, akkor milyen képzések vannak? Egyetemi, egyéb képzések? Hány év? Meg tudom-e tenni? Hova kell járnom? Be tudom-e illeszteni az időmbe? És a többi. Tehát jön egy tervezési szakasz, ami meg tényleg előkészíti a konkrét lépések szakaszát, mert addig teljesen felesleges valamiről álmodnunk, amíg mondjuk ennek a feltételeit nem teremtjük meg. Úgyhogy a türelem ilyen szempontból is nagyon-nagyon fontos. Nem csak a meccéspontokat kell tudnunk látni, hanem azt is, hogy ahhoz, hogy tényleg be tudjuk építeni, egy új életet tudjunk élni, és ne csak álmodjunk továbbra is róla, ahhoz tényleg türelmesen és jól megtervezetten kell megtennünk a lépéseket.
2: Egy pillanatra azért ott megakadtam, amikor azt mondtad, hogy ne álmodozzunk olyanról, ami még nincs meg. Talán ilyesmit mondtál, ugye? Nem tudom most pontosan szó szerint idézni, ezt mondtad?
3: Inkább talán az, hogy ne álmodozzunk olyanról, amit most rögtön nem tudunk megtenni, hát álmodhatunk nagyot.
2: Nem azért, csak hogy akkor hol jön be a manifestáció, tudod? Mert hogy arról is mindig beszélnek, hogy akkor teremtsük meg.
3: A manifestációnak szerintem a legeslegfontosabb része a hit. Tehát anélkül, hogy hinnék abban az álomban, valószínű, hogy a megvalósulását blokkolom. Nem feltétlenül arról szól a manifestáció, hogy gyakorlatban megteremtem minden lehetőségét, hogy ez megtörténjen. Nyilván a lehetőségek megteremtése is egy része, hiszen nekünk is tennünk kell, biztos, hogy nem fog az ölünkbe hullani. Meg attól, hogy nagyon vágyom rá, meg nagyon álmodom valamiről, attól nem fog megvalósulni. De mindegyikkel, ez ugyanolyan, ez egy külön modell, tulajdonképpen beszéltünk erről, mint az Ikigai. Tudnom kell azt is, hogy mit szeretnék, én mit akarok. Tudnom kell azt is, hogy hogy mire vagyok képes, tehát ugye az erőforrásaimat is fel kell tárnom, aztán meg kell tudnom nézni azt is, hogy milyen lehetőségeim vannak, ugyanúgy, mint az ikigájnál, amikor tervezek, és utána hinnem is kell ebben az egészben, hogy ez megvalósul. Általában ez az utolsó szokott elmaradni. Ó, hát akkor biztos nem fog sikerülni. Ó, hát ha nincsenek ilyen közvetlen környezetemben, a másik utca, vagy a mellettem lévő utcában nincs ilyen képzés, ó, hát akkor én már el sem megyek. Szóval le tudjuk magunkat beszélni, mert ebben nagyon ügyesek vagyunk, és újra bekapcsol ez az önkorlátozó hitrendszer, ami bennünk van, és elkezdjük magunkat szabotálni. Itt úgy szintén azt hiszem, hogy türelmesnek kell lennünk saját magunkkal a megvalósításban is, és a manifestációban is. De a hit, anélkül, hogy hiszem, hogy ezt meg tudom, és meg akarom, illetve meg is fogom csinálni, anélkül nagyon nehéz.
2: Nelly, összefoglalóként, útravalóként kettő mondat, ami a legfontosabb az ikigájjal és az ikigájra való, az ikigáj útjára való rálépéssel kapcsolatban. Mi ez a két mondat?
3: Először is legyünk hálásak mindazért, amik vagyunk és akik vagyunk, mert tele vagyunk pozitív, és nagyon is másoknak is fontos, de magunk számára is nagyon értékes képességekkel, készségekkel. Ezekkel jó szembe nézni, és ezeknek a tükrében, ezeknek a fényében nagyon jó megállapítani azt, hogy vannak dolgok, amikhez még szeretettel és akár flowban tudunk kapcsolódni. Vannak olyan dolgok, amikben igenis megélhetjük a sikert, megélhetjük a szenvedélyt, megélhetjük akár az értékesség érzését, és az, hogy mások mennyire értékelnek bennünket, az nem és nem kizárólag és nem egyedülállóan pénzben kifejezhető.
2: Ma az ikigájról beszélgettünk, az ikigáj testünkre, a testi egészségünkre, a pszichés egészségünkre, a mentális egészségünkre gyakorolt hatásáról, arról, hogy hogyan tudjuk a módszert magunkévá tenni, és ebben volt segítségemre Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Köszönjük szépen az idődet!
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Az államfőjelöltről tárgyal a Tisza frakció, gyökeres változást tervez a miniszter a magyar iskolákban, folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A köztársasági elnökjelöltek körül tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedélyfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros 3. kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Ebben az évben az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz. Már több mint 700 hektáron pusztít az erdő és bozott tűz a szerbiai Deliblati homokpusztán. A lángok nem csak az erdőt és a növényzetet semmisítették meg, hanem a Pannon-medence egyik legértékesebb ökoszisztémáját, és számos ritka faj élőhelyét is veszélyeztetik. A szakemberek szerint a tűz eloltása után a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a terület képes lesz-e regenerálódni. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a 3 férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. A borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Kapcsolódva a múlt heti epizódunkhoz, folytatjuk a teremtés történetről való elmélkedést a Biblia történetén keresztül, hiszen a kettő nem elválasztható egymástól. Össze is fonódik szerencsére, mert így könnyebb talán megérteni, mert azért vannak benne hát nem is nehezebb, de talán egy kicsit nehezebben, vagy időigényesebben megérthető részek. A vendégem újra Nemes Pali, a Székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora, hiszen megígértem a múlt héten, hogy vele fogunk újra beszélgetni a Bibliáról. Szia Pali, köszönöm, hogy jöttél újra.
2: Szervusz, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi is a Biblia? Honnan került elő? Ki fordította le először? Hányan fordították le? Miért? Biztos, hogy akik fordították, azok nem a saját tapasztalásuk szerinti értelmezésnek megfelelő szavakat használták. Ilyen gondolataim voltak már a kezdet-kezdetén a Bibliával kapcsolatban, amellett, hogy ez a könyv maga a varázslat, és és a szónak tiszteletteli értelmezésében mondom, a legzsiványabb és legvagányabb használati utasítás egyébként az élethez, meg néha azt is gondolom, hogy kicsit kódnyelves is. Aztán vagy így van, vagy nem.
2: Hát, hogyha most elkezdjük egyrészt, tehát, hogy mi a Biblia, tehát, hogyha most figyelmen kívül hagyom azt, hogy én mit hiszek, és mondjuk egy Biblia igazságaiba, kijelentéseibe nem hívő ember, hogy mit fogalmaz meg, hát ugye Biblia, ezt beírtam a DeepSeek-be, és akkor ezt írta ki, hogy filozófiai szempontból egy nem hívő ember számára a Biblia filozófiailag egy ókori szöveggyűjtemény, stb. Azt mondja, egyfajta tükör, amiben az emberi lélek, a társadalom és az istenség fogalma tárgyalható. Azt mondja, az emberi gondolkodás és spiritualitás egyik legnagyobb hatású dokumentuma. És stb. Tehát többet ír. Ezt azért olvastam föl, mert hát el lehetne indulni erről, de hadd ne induljunk el erről az oldalról, hanem induljunk el onnan, hogy hitem szerint és meggyőződéseim szerint is, és személyes megtapasztalásom szerint is, Isten a Biblián keresztül elkezdte kijelenteni önmagát, máshogy megosztani önmagát.
1: Definiálni is, mondjuk?
2: Is, de én mondom tovább, hogy miért nem mondtam egyből igent rá. Azért, mert Isten szellem. És most képzeljük el, hogy egy olyan lény számára, akit ő teremtett az ember számára, aki bűnbe került, és a szelleme meghalt, és akarja megismertetni a szellemi lény egy pszichikai szinten élő lénnyel önmagát. Ahhoz nyilván keresett valami olyan nyelvet, ami talán legtöbb mindent legárnyaltabb módon próbál, vagy tud kifejezni, és így találta ugye mondjuk a héber. Ha megnézem a héber nyelvet, vajon a héber tökéletese arra, hogy Istent úgy tökéletesen kifejezze, mint ahogy mi is magyarul azért sok mindent szeretnénk úgy kifejezni, érzéseinket, tehát anyanyelven, ahogy kommunikálunk egymással, sokszor nekünk is, akiknek anyanyelvünk se tudunk mindent úgy, ahogy szeretnénk. Vajon Isten, aki tökéletes és teljes, vajon ki tudta-e fejezni magát tökéletesen mondjuk egy nyelven keresztül? És akkor ott van az Ószövetség, mondjuk ott van a héber, akkor ott az Új Szövetség, mondjuk ott van a görög. Ezek mind egyfajta korlátok, minden egyes nyelv korlát. A fordítás aztán még plusz. De én úgy hiszem, hogy nem véletlenül választotta Isten a héber nyelvet, nem véletlenül választotta a görög nyelvet, mert még mindig azokat találta talán legalkalmasabbnak arra, hogy legtöbbet önmagából kifejezzen, megértettessen.
1: Mit gondolsz te személy szerint, és mit tudunk arról, hogy miért kellett, hogy megszülessen a Biblia? Miért írta, vagy iratta oktatta, vagy diktálta le az Isten ezt nekünk embereknek? Vagy hát még anno, ahogyan ez megszületett.
2: Tehát én hiszek abba, hogy tehát a Bibliának azért van egy egyedülálló természet fölöttisége, tehát bemutatja a Biblián keresztül a kultúráktól, a korszakoktól, nemzetségektől, szokásoktól, hagyományoktól, teljesen függetlenül az embernek, most idézőjelben azért sokak számára objektíven, azért számomra idézőjel nélkül, az, hogy az ember honnan jött, mi lett velünk, mi lehet velünk, mi lesz velünk, hogyha így döntünk, vagy úgy döntünk, és miért van ez az egész? Miért vagyok, miért születtem, mit akar Isten, ki Isten, hogyan tudom megismerni, hogyan találok rá, és mi az Isten és ember kapcsolatnak a lényege és az egész kifutási lehetősége?
1: A Bibliában olyan fontos igék vannak, olyan fontos versek vannak, amikből az ember rendre talál magának egy kis, vagy nem is kicsi, útmutatást. Sőt, azt is szokták mondani, hogyha van valami problémája az embernek, akkor kezdj el olvasni a Bibliát, és biztos, hogy azon keresztül szól, vagy segít neki az Isten. Hogyan kezdjük el olvasni a Bibliát? Hogyan tud a legkönnyebben közel kerülni a lelkünkhöz? Mert azért valljuk be, hogy például az Ószövetség nem egy könnyű olvasmány. És természetesen hangos könyvben is lehet hallgatni a Bibliát. Én úgy kezdtem el. Régen is olvastam a Bibliát, többször innen-onnan, van, hogy csak felcsaptam, van, hogy célirányosan olvastam el belőle részeket. A hangos könyvben, pontosabban a dramatizált Bibliában, ott mondjuk annyiban más, inkább így mondom, hogy nincs meg az a lehetőségünk, hogy a saját fejünkben szólaljon meg Jézus a saját hangján, vagy Isten a saját hangján, vagy Ábrahám, vagy Sára, vagy bárki, hanem ott kapunk egy kész hangot, egy tónussal. Tehát szerintem mindenképpen előbb érdemes olvasni, sem mint egy hangzó Bibliát hallgatni, de persze kinek, hogyan. Szóval visszatérve, hogyan kezdjünk el barátkozni a Bibliával, mert szerintem ez első körben nagyon fontos, mert a hitem szerint másfél éve alatt, amit a legtöbbször hallottam minden vendégemtől, az az, hogy olvasd a Bibliát.
2: Igen. De, nem de. Szóval nincs de. Igen, olvassuk. A másik kérdés az, hogy milyen motivummal.
1: Az mit jelent?
2: Például, mit is értek alatta? Hogyan tudom megközelíteni a Bibliát? Egy racionalista módon, emberi elmével akarom megérteni, tehát mert mondjuk hiszek abban, hogy az emberi értelem minden fölött áll, stb.
1: Egyébként nem, én szeretném azt mondani, hogy nem.
2: Vagy egy misztikus módon, tehát, hogy ebbe benne vannak, amit természet fölött itt át tudok élni személyesen, annak adok teret, amit nem, annak nem, stb. Vagy egyfajta romanizmussal, amikor egy kifejezet, egy felekezet értelmezése szerint próbálom csak olvasni, és nem adok teret semmi más gondolatnak, vagy esetleg valami kultuszból fakadóan, amikor a Bibliához hozzárakok még valami mást, vagy pedig egy olyan, ha nevezzük ortodox módnak, olyan módon, hogy mi az Isten? Én úgy hiszem, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogy kezdetben volt, ugye így van a János evangélium, így kezdődik, kezdetben volt a szó, és a szó az Istennél volt, Isten maga volt a szó, a beszéd. Ez kezdetben együtt volt Istennel. Minden általa lett. Nála nélkül semmi se lett, ami lett.
1: hányféle dolog kapcsolódik ehhez? Emlékszel, hányszor hallottuk gyerekkorunkban nagyszülőktől, hogy evés közben nem beszélünk, hogy vigyázz, mit mondasz. Hányféle, ha csak a magyar szólásmondásokra gondolunk, ne szólj szám, nem fáj fejem, bár ezt még az angolok is mondják. Hallgatni arany, ugye? Tehát, hogy akkor szólj, hogyha valóban van mondani valót, hogyha van annak értelme és értéke. Talán túl könnyen bánunk, vagy könnyedén bánunk a beszéddel és a szavakkal.
2: Igen, és itt visszakanyarodnék azzal, hogy teszek egy kérdést, vajon befolyásolja-e a Biblia megértését, máshogy fogalmazza, vajon befolyásolja-e a hozzáállásom, a megközelítésem, az olvasási attitűdöm a Biblián keresztül Isten által megértetni kívánt célt? És erre egyértelműen azt mondom, hogy igen, befolyásolja, mert döntő befolyásolja, hogy hogyan állok ennek a beszédnek a megértéséhez, vagy olvasásához. A Tesszalonika levélbe beszél erről Pál apostol, csak egy mondatot hadd olvassak föl. Azt mondja, hogy hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, és ezt nem úgy fogadtátok, mint emberek szavait, hanem mint Isten szavait, ahogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Kvázi, hogy hogyan viszonyulok a Bibliához, hogyha egy vizsgálat tárgyaként, egy művészeti vagy kulturális produktumként, vagy erkölcsi szabályok gyűjteményeként, vagy akár...
1: Most, hogy ez mind egyébként, amit mondasz.
2: Ha csak így, akkor nagy valószínűséggel a mindenható, az örökkévaló, a teremtő nem fogja tudni kijelenteni magát számomra ezen a hozzáálláson keresztül. Ugyanazok a szavak, és mégsem, mert belül kell, hogy valami megelevenedjen, mert mi Istennek a célja, hogy ő szellemi lény, bármilyen furcsa is, ugye, amit talán múltkor felolvastam János evangélium elejéről, hogy és a szó testé lett. Tehát, hogy Isten, a fiú, ő maga a logosz. Ő hússá vérré testé lett. Ha megnézem a Bibliát, mi logosznak mondjuk. Tehát sok fordítás igének, Isten szava, Isten beszéde. A kérdésem, hogy vajon a Biblia betűi az Isten fia? Én úgy hiszem, hogy az csak egy része, egy megnyilvánulási burka, formája. Maga a testélet logosz, az a 2000 évvel ezelőtt názáreti Jézusban megjelent Isten fia, akivel, mint föltámadottal, megváltóval tudok a megtérésemen keresztül személyesen találkozni. De amíg ez nincs meg, addig a valóságos logosszal, ha úgy tetszik, az íróval, aki az egészet ihlette, nincs egy személyes kontaktusom. Hogy mit akar ezzel a betűvel, ami írott logosz, vagy például jó esetben vasárnaponként istentiszteleteken mondjuk mi prédikáltatik a logosz. Az is logosz, de a kérdésem, most az a prédikáció a Krisztus? Valamilyen módon, bízom benne, részben igen, de teljességében nem tudja. És az írások, a Biblia valami olyasmi, ami a hozzáállásomtól, az olvasási motivációmtól függően képes kijelenteni Istent, a logoszt. Bár ez az írott logosz.
1: Hol van a kapcsolat, és milyen a kapcsolat? Az összefüggés Jézus, Jézus élete, létezése, beszéde és a Biblia között. Mert minthogyha a Biblia, tehát az új szövetség Jézust írná le, de ott van az ószövetség, ami meg azt az időt jelöli, amikor a semmiből lett valami.
2: Igen, azt fölírtam én magamnak két Biblia verset, és ezt mindjárt föl is olvasom. Ugye a keresztény hit szerint a Biblia nem pusztán emberi mű, hanem egy isteni ihletésű, a forrása Isten, abszolút természet fölötti. Mit értek alatt? Ez a két Biblia vers az egyik Pál apostoltól, a másik mondjuk Pétertől. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedése, megjobbítása, stb., hogy tökéletes legyen minden jó cselekedetre, fölkészített legyen Isten embere. Ez a rövid mondat rész, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Péter apostol ezt a második levelébe, mondjuk ezt olvasom föl, azt mondja, tudnotok kell, hogy az írásban egyetlen egy profécia, vagy profétai szó se származik saját magyarázatból, mert sosem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak Isten szent emberei. Ebből a kettőből számomra azt jelenti ez, hogy minden egyes szó, minden egyes mondat profétai szó. Ha minden egyes szó, minden egyes mondat a Bibliában Istentől ihletett és profétai szó, akkor igaz, ami a jelenések könyvébe is le van írva, mert talán mondtuk, beszéltük azt, hogy számomra a leghitelesebb Biblia magyarázó a maga a Biblia. És Isten azért adott és rejtett el kulcsokat, hogy megérthessünk dolgokat. És ott azt mondja, hogy a Jézus Krisztusról való bizonyságtevés szelleme a profétaság szelleme. Ez mit jelent? Ha ezek profétai szavak, azaz Istentől ihletett szavak, az Ószövetség legelső lapjától, mondjuk a jelenések könyve legutolsó lapjáig, akkor minden egyes mondatának van egy célja, hogy a Krisztust kijelentse, a logoszt kijelentse, a személyt.
1: Mármint, hogy annak legitimizálja, vagy validálja a létezését, így érted a kijelentést?
2: Nem, hogy megismertesse.
1: Megismert. Mit bemutassa
2: ő,
1: nekünk?
2: Ő nem akarja ahogy tehát validálni, az ember mert számára, Isten számára axióma, hogy én vagyok. Uh-huh. Így mutatkozott be. Uh-huh. Én vagyok, tehát ez nem kérdés, ő nem olyan, mint Lenin, hogy él, és élni fog, uh-huh. hanem ő vagyok. Uh-huh. Ő ezelőtt, évmilliókkal ezelőtt is vagyok, meg évmilliók után is, ha még lesz évmilliók utáni idő, mert nem biztos, hogy lesz, mert vége lesz az időnek, de az örökké valóságban is én vagyok, ezt mondja Isten.
1: Hogy lehetne vége az időnek? Csak azzal lehetne vége, hogy az Isten azt mondja, hogy mostantól vége az időnek, mert ennyi elég volt?
2: Vége lesz az időnek. Ahogy van kezdete, úgy lesz vége is. Pont ez a lényege a teremtésnek. Így kezdődik, hogy kezdetben. Tehát van kezdet. Aha. Ha nincs kezdet, akkor nincs idő. Nincs végtelen idő.
1: Az örökké valóság... Az idők végezete, az el fog jönni. Vagy olyan. A végidők, ahogyan fogalmaznak így. Van.
2: Lesz az időnek vége, a jelenések könyvében beszél erről Jézus egyértelműen. Tehát lesz az időnek vége. És onnan már a téridővilág egészen mást fog jelenteni, ezt nem tudom, hogy csináljam, mert sose voltam még olyan helyzetben, állapotban, de az azt jelenti számomra, hogy az örökké valóság kezdődik el. Uh-huh. Számunkra is. Ez azt jelenti, hogy már most is belekóstolunk valamilyen módon a természet fölöttin keresztül gyógyulások, ima meghallgatások, megtapasztalások az örökkévalóba, de ez csak ilyen ízelítők.
1: De hogyan kezdted el olvasni a Bibliát, Pali? 1977. május 7-én. Vagy hát nem azon a napon, de a körül, amikor megtértél.
2: Igen, ez a, csak mondtad, hogy nem azon a... Én előtte is olvastam, mert ugye piaristákhoz jártam.
1: Akkor kellett. És amikor először kezedbe vetted, akkor kezdjük onnan.
2: Előtte kezembe vettem, hát otthon még a családban, egy katolikus családban növelkedtem, fölöttem vagyunk testvérek, és hát ősztől koratavaszig otthon azért rendszeresen föllett olvas, vagy rész a Bibliából, így nevelkedtünk. Uh-huh. Aztán piaristákhoz jártam, gimnáziumban ott volt, ilyen plusz tantárgyak voltak, hogy egyháztörténet, erkölcstan, dogmatika, apologetika, hitvédelem, és akkor kellett mindig Bibliából szó szerint megtanulni dolgokat. Engem akkor már bosszantott bizonyos dolgok miatt, személyes tanár és diák ellentétből fakadt, tehát nem jó motivumból, egyfajta lázadásból bosszantottak dolgok, és ezért sokszor a tananyag cáfolatát kutattam a Bibliába, és ezért olvastam.
1: De ez nem baj, hiszen hogyha belegondolunk, akkor szerintem az egyik legfontosabb dolog az a kritikus gondolkodás, amiatt, hogy ha kérdéseink lesznek, akkor arra van lehetőség az Istennek választ adni, és még inkább és könnyebben megismerhetjük őt, a szándékait és őt magát is, nem? Vagy ezt most belemagyarázom csak?
2: Igen, röviden ott válaszom azt, hogy nem. Hosszabban kicsit az, hogy amit az előbb mondtam, az olvasásom és a hozzáállásom motivuma meghatározza a megértésemnek a módját. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt jó a motivumom, ahogy olvastam éveken át a Bibliát, nem is ismertem meg személyesen. Az egy más kérdés, hogy Isten azt föl tudta használni, de ez külön kegyelem volt, mert olyan kapcsolatokba belevitt, hogy adott egy nyitottságot, és elmentem egy ilyen összejövetelre, ahol beszéltek még előtte már az osztálytársam, hogy meg kell térnem, stb. És elmentem, megtértem, befogadtam Jézus Krisztust, jóval éjfél után, ahogy lefeküdtem, és akkor itt van, másnap reggel, amikor fölébredtem, egy ilyen ifjúsági összejövetel volt, lehetünk olyan 150-en, a padláson aludtunk, mint a heringek a fiúk hábúzsákokba egymás mellett, úgyhogy nem úgy volt, hogy fölkelsz, és akkor bóklászva, nem tudtál fölkenni a másikra, tapostál volna. Fölébredtem, és nekem Istenen járt a gondolatom. Nem úgy, hogy fölébredtem, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi történt velem, hanem arra ébredtem, hogy vele gondolkodok. És akkor elővettem a Bibliát, előtte való este kaptam egy új Bibliát, és akkor kinyitottam talán a Rómaiakhoz írt levélni, és elkezdtem olvasni. Én azt a részt előtte is olvastam már. De akkor egy olyan személyes megtapasztalás volt, ez egy élmény. Ez nem biztos, hogy másnál így van, nekem így volt. Mint azt kifejezetten neked Nemes Pali írattattam meg. És ha senki más nem lenne, akkor is megírattattam volna, hogy megismerj engem. És élveztem. Tehát ott föl se keltem a hálózsákból, ott ültem, és oldalakat olvastam, mert ezt érte. Azt élveztem, hogy ez nekem szól. Mm. És utána is számomra egy nagyon nagy élmény volt, hogy egyrészt személyesen is, először ez az élmény töltött be. Aztán kezdett ez szélesedni, és rájöttem, hogy igen, személyes élményként is akarja, és személyes üzenetként is akarja Isten, de ennél sokkal több. Sokkal, nem szeretem mostanában ezt a szót, hogy globális, de egyetemesebb üzenete van.
1: Hogyan kezdjünk hozzá a Biblia olvasásához?
2: Tehát egy rövid imával.
1: Életében először kap egy Bibliát a kezébe. Kap ajándékba valaki egy Bibliát. Ahogy én, Hanna unokavugomnak, keresztlányomnak most karácsonyra vettem egy szép rózsaszín Bibliát, és arra nem tudtam neki válaszolni, hogy hogyan kezdjük. Én azt próbáltam mondani neki, hogy nyissuk fel valahol, és kezdjünk el olvasni. De ennél biztosabban okosabb módszer is.
2: Ha megvan arra a nyitottság az olvasóba, bármilyen állapotba és stációban van az Istennel való kapcsolatán, de ha megvan arra a nyitottság, hogy egy rövid mondatot mondjon el Istennek, hogy Istenem, kérlek, jelents ki magad. Csak ennyi. Ha ezzel kezded, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten megteszi. Mert ez a motivumnak a lényege. Mert én meg akarom magam ismertetni. Szerelmes levelet.

0: kutatás.
1: Volt nagy aha élményed? Tehát volt olyan, amikor mi volt ez?
0: Számomra az egyik az, hogy igaz vagyok. Tehát, hogy mi...
1: Mármint igaz ember, vagy a létezésed valódi?
0: Hogy igaz ember vagyok. Uh-huh. Mert előtte, tehát akár amikor jártam gyónni, vagy amikor, mit tudom, én nem jártam gyónni, de azért mondjuk a lelkiismeretem dolgozott, vagy hát azért sok ilyesmiket azért olvastam, könyvet, láttam, hogy embereket mennyire meg tud gyötörni a bűntudat. És voltak időszakok, amikor engem is. Volt, amikor nem annyira foglalkoztam, és megpróbáltam másfele fordulni, de azt éltem át, nem csak az, hogy tiszta vagyok, hogy már megbocsátott Isten, hanem élveztem az Istennel való közösséget. Ezt hogy lehet élvezni? Úgyhogy szólt hozzám. És sokszor Biblián keresztül szólt hozzám. És sokszor úgy nagyon sokféle emberrel találkoztam, hogy sokféle módon szólt Isten hozzá, volt, aki ez így volt, aki az úgy. Nekem sokszor úgy, hogy egy Biblia helyett kaptam, mit tudom én, az első Zsoltár második verse, és akkor kikerestem, nem tudtam, hogy mi van ott. És akkor egyértelműen szólt, ez egy konkrét eset volt egyébként, megtérésem után, vagy mit tudom én, Izaiás profétától más. Aztán, amikor nagyon zavart az ember, és akartam, hogy olyan nagyon speciálisan, személyre szabottan szóljon, a sok hülyeség is kijött belőle, és akkor rájöttem, hogy azért ez nem erre van, hogy most állandóan szeretlek, így van, hogy ezt csináld, azt csináld, mert ennél azért egyetemesebb üzenete van, egyfajta érettségre akar elvezetni Isten, de az értelmemet tágította, a szívemet tágította, vezetést adott, tanácsot, útmutatást, különbségtevési képességet. Mi a jó, mi a rossz?
1: Az érdekel még nagyon engem, Pali, emellett, és ez nagyon érdekes, és ezt köszönöm, hogy mondtad, mert szerintem mindenkinek meghozza így a kedvét arra, hogy újra nekiveselkedjen, hogyha esetleg mondjuk már egyszer elkezdted, de nehéz volt neki, mert így lehet könnyíteni ezen, mert aztán utána rákap az ember, és akkor már könnyebb. De hogy a modern világhoz képest a Biblia ugyanaz. Gyorsul a világ, nagyon sok mindent tudunk már, persze az intelligens ember ezt pontosan jól tudja, a sok mindennek köszönhető, hogy mennyi mindent nem tud még, ugye újabb és újabb ablakok és ajtók nyílnak ki a tudásnak köszönhetően, de a világ az modern, és egyre gyorsabb, és egyre sokfélébb, és egyre furcsább, sokszor egyre riasztóbb, de a Biblia ugyanaz, és mégis mindig minden időhöz, bármennyire modern, bármennyire gyors, bármennyire ijesztő vagy nem, a Biblia mindig választ tud lenni. Ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges, hogy kaleidoszkópként stimmel, és a pici kristályai fordíthatók rá a modern időkre?
0: Tehát, hogyha azt nézem, hogy hány történeti írás maradt a korunkra más forrásokból, más írásokból, akkor messze szegényes a Bibliához képest. Uh-huh. Ugye, ha megnézem a Bibliát, 1600 éven át körülbelül 40 emberen keresztül írattatta le Isten, és ha megnézem, 3 nyelven keresztül, tehát héber, arám, görög nyelven keresztül, és mégis egy konzisztens, egységes és harmonikus, és ugyanakkor időszerű évezredekkel ezelőtt is, meg most is. Ha megnézem a legkülönböző foglalkozású emberek, összeszámoltam tegnap, amennyit én találtam, valami 14-15 féle foglalkozás, királytól kezdve parasztig, minden előfordult, azokon keresztül írattatta le, és ez pontosan az, hogy Isten egy természet fölötti, ő szellemi lény, ő Isten, mindentudó, és egy olyan betűburokba jelentette ki, mutatta be önmagát, ami koroktól függetlenül a szív

0: akaratától függően ugyanazt az Istent, a most élő, és most téged szerető, és most az életedet megváltoztatni akaró személlyel akar közösségbe vonzani.
1: Vajon, amikor eljön majd az idők végezete, amikor itt lesz az, ami a kezdethez kapcsolódó vég, születik-e, születhet-e, megjelenhet-e még írás valahogyan számunkra?
0: Én úgy gondolom, hogy nem. Megmondom miért. Egyrészt a Mózes könyvében is, másrészt a Jelenések könyvében is, a legvégén, Mózes 5. könyvében és a Jelenések 22-ben is. Benne van, hogy ne tegyünk hozzá ehhez, meg ne vegyünk el belőle. Tehát az Óban is, meg az Újban is. Persze vitatkoznak, hogy most miért pont ez az Ószövetségnek ezek a könyv. Ez olyan, mint hogy ha te valakivel kapcsolatba vagy, szövetségbe vagy, akkor én arról a szövetségről, hát én nem a történelmi eseményeken meg stb. Kultúrán akarok többet tudni, hanem tőled. Hogyha az előző mondjuk Ószövetség a zsidósággal köttetett, akkor fogadjuk már el, hogy a zsidók megőriztek egyfajta mércét, egy kánont, és akkor azokat a könyveket fogadjuk el, és akkor ha mondjuk ezt olvasom, hogy ne tegyünk ehhez hozzá, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ad kijelentést pluszba, de meggyőződésem, hogy nem egy ilyen mérőzsinórként ad. Tehát nem ad egy ilyen plusz dolgot, hogy na, ez aztán sose volt. Le tudom mérni. Tehát azzal a kánon mérőzsinórral tudom használni az ezután jövő kijelentések felé. Belepasszol ahhoz a szívbeli, isteni hozzáálláshoz. Passzol-e, egyenértékű-e, amit én megértettem az Istennel való kapcsolatomból, vagy a Bibliából, vagy ami egyáltalán így egyetemesen mondjuk más megtért és újjászületett gondolkodók megfogalmaztak. És úgy hiszem, hogyha annak ellentmond, tehát a kijelentett írásoknak ellentmond valami, hogy most ezt mondja az Úr, ezt kaptam Istentől, akkor én azzal nem sokat foglalkozok.
1: Mi van a nehezen érthető részekkel? Van sok olyan rész, amit az ember újraolvas, még egyszer újraolvassa, próbálja értelmezni, és akkor az ember elkezd rajta gondolkodni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne vigyen el a fantáziánk? Tehát, hogy ne kezdjem el én megmagyarázni, hogy szerintem akkor itt azt akarja mondani, hogy, és ne fordítsam úgy, hogy számomra kedvező választ csikarja ki a Bibliából. Értesz, mire gondolok?
0: Hogyne. Hogyha egyszer csináltunk egy szemináriumot, egy hetest. Az kifejezetten az ilyen emberi elme számára, tehát a ráció számára olyan bibliaverseket gyűjtöttünk össze, ami egymásnak, ha úgy tetszik, látszólag első olvasásra ellentmond. Tehát mit tudom én, talán a legközismertebbek, hogy hitáltal van az üdvösség, vagy nem hitáltal, hanem cselekedetek által, stb. És úgy hiszem, hogy a kulcs az, ami a zsidókhoz írt levélbe van megfogalmazva, hogy hitáltal értjük meg. Azt is hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtett mindent. Hitáltal értem azt is meg, hogy a láthatók a láthatatlanból álltak elő. Hitáltal tudom ezeket megérteni, és hitáltal tudom azt is megérteni, a cselekedet, a hit, vagy a múltkor valakivel beszélgettem, ez a szabad akarat és a eleve elrendeltségtől kezdve, a nő és a férfi, ezeket hitáltal tudom megérteni. Ez mit jelent, hogy hit? Az, hogy az Istenbe vetett bizalomban közelítek az írásokhoz. És amikor ez megvan, és kérem Istent, hogy adjon ebben egy megértést, akkor bennem ez harmóniára, egy békességre jut. Van, amikor ezt nem tudom megfogalmazni racionálisan, de legtöbbször azért igen.
1: Pali, érthető, befogadható és értelmes, most tisztelettel használva az értelmes szót, az új szövetség, az ószövetség ismerete nélkül?
0: Én úgy hiszem, hogy mivel az egész az teljes, és az ószövetség az a Krisztusról szól. Ezért sokan, akik nem olvassák az ószövetséget, csak az újat akarják, nem fogják megérteni Istent. Mert az Isten nem változott. Tehát attól, hogy a názereti Jézust, az ő fiát emberi formában elküldte, emberi alakban, és ő benne megmutatta az ő szeretetét és az ő kegyelmét, ez nem jelentette azt, hogy ő megváltozott. Ő ugyanolyan szent, igaz, bűngyölölő, tiszta, ugyanaz az Isten maradt, mint aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene.
1: A Bibliát, ha az ember elkezdi forgatni, kezébe venni, akkor sokszor hallottam azt is a hittem szerint beszélgetések során, hogy érdemes így kezdeni a napot. Tehát, hogyha először, ha és ezt most értsük jól, ha rá akarunk szokni a Biblia olvasásra, akkor érdemes abban a bizonyos aranyórában, az ébredés utáni első órában tiszta fejjel olvasni. Ez így van-e? És hogyha igen, akkor mivel kezdjük?
0: Hát minden tiszteletem azoké, akik ezt következetesen meg tudják csinálni.
1: Jó, de mondjuk, amikor igen. Csak lehetőségünk van rá.
0: Igen,
1: mondjuk.
0: Igen.
1: Legyen vasárnap, jó? Kezdjük azzal, hogy egy héten egyszer vasárnap ébredés után, akkor nem is egy aranyóránk van, hanem aranyórák vannak. Mondjuk lehetőségünk van pihenni.
0: Hát ugye többféle módon lehet, tehát már egy bizalommal való megközelítéssel, megfelelő attitűddel is, azért többféle módon olvastam és olvasom én is a Bibliát. Van, amikor egyszerűen csak leülök, és azt akarom, hogy olvassam, hogy megértsem. Amikor mondjuk egy népmesét olvas az ember, vagy egy népmesét hallgat az ember, vagy egy népmesét mondjuk egy tableten megpróbál előre egy ilyen rajzfilmet megnézni, és azt megmutatni a gyereknek, különbség van. Én úgy hiszem, hogy az olvasást rá kell szoktatni újból a gyerekeket, mert az olvasásnál valahogy a képzelő erő oly módon tud beindulni, hogy amikor én elkezdem olvasni, és ott csak a célom az, nem az a célom, hogy most személyesen legyen egy üzenet, mert erre azért vágyok. De amikor kifejezetten azért olvasom el mondjuk Péter második levelét, nem csak az egy fejezetet, hogy így legyen egy rálátásom, akkor is Isten elindítja a képzeletem és a pszichémen keresztül, amit változtat a bibliaolvasás megfelelő motívumán át, és a szellememen át, a szelleme által, már a gondolkozás módom krisztusibbá válik a végén. Hát, bonyolultan fogalmaztam, de így. Aztán lehet úgy olvasni, hogy elolvasok egy rövid részt, és az a célom, hogy Istenem, ezen keresztül, vagy pedig addig olvasom, még szólj hozzám, mert most nekem van egy kérdésem, és hogy szeretnék erre választ kapni.
1: Oké, erre például hogyan kapunk választ?
0: Én általában mondjuk, ha van egy kérdésem, akkor elkezdek a kérdés témájával kapcsolatba kutatni. Mit tudom, beírom a konkordanciába, és elkezdek keresni. Akkor megnézem a hébert, vagy megnézem a görögöt. Most már vannak ilyen nagyon jó bibliaprogramok, nem kell ahhoz héberül meg görögöl tudni, mert most már például vannak olyan bibliaprogramok, nem reklámozom ott egyiket se, aminek az óhéberű, ógörög szótára is magyarul olvasható. Csak ráklikkelsz, és akkor megvan, vagy stb. Akkor ezeket szoktam végig bogarászni, és kizárt dolog, hogy ne szóljon Isten. Nem mindig az első. Most a hétvégén volt egy egész napos összejövetelünk, és arra is készültem, volt egy téma, valami 450 biblia vers. Ó, Istenem, nincs annyi időm. Mert most általában szoktam, akkor végigolvasom. És akkor abból mondjuk egy olyan 10-20, ami úgy ütősebb, és akkor azt kijegyzetelem, és akkor azt kiírom. Most már úgy rászoktam, vannak olyan biblia programok, meg olyan számítógés programok, amik nagyon gyorsan meg lehet ezt csinálni. És akkor abból van egy-kettő, ami tudom, hogy útmutatást kaptam belőle. Én például így csinálom. De aztán van, amikor olyan, hogy nincs arra időm, és akkor olvasok, mit tudom én, YouVersion-be föliratkoztam, és akkor jön egy ilyen napi üzenet, és akkor minden nap kiszoktam nyitni, de hát az csak egy mondat. De van, amikor azon keresztül is szól, útközben vezetsz, és akkor... Ó.
1: Ha már itt tartunk, akkor végezetül még azt mond meg nekem, Pali, hogy mennyi idős korban érdemes megmutatni a Bibliát a gyerekeknek, hiszen vannak nagyon jó gyerekeknek szóló leegyszerűsített, rajzos, illusztrált Bibliák. Mikor mutassuk meg nekik először ezt? Mikor mutassuk be nekik Istent és a Bibliát?
0: Hát én az apáknak, anyáknak azt szoktam mondani, amit mi is csináltunk. Miután Kati megtudta, hogy állapotos a fiunka, minden nap egy fejezetet elolvastunk neki. Minden nap. 18 éves koráig.
1: Tényleg?
0: Minden nap. Már volt, amikor már volt, fáradt volt a feleségem is, vagy én is, de már megszokta, és akkor ő kérte. Minden nap. És tudod, a kedvenc része mind a mai nap a Jelenések könyv. Hát egy csomó dolgot az ember agya nem is tud befogadni. Az én agyam is, és sok minden nem értek belőle. A kedvenc része is volt, amikor újból olvasuk el még egyszer. És akkor voltak nyilván egy csomó történet, amit eljátszottunk, de az azt jelenti, hogy számomra nem lehet elég korán kezdeni. Tudom, hogy vannak szülők, át ezt a véres dolgot, nehogy már ott a gyerek megrémül, meg stb. Azt meg lehet egy olyan lelkülettel, hozzáállással, hogy az nem fog megrémíteni senkit se. Nagyon érdekes, hogy Isten fölolvastatta az írásokat. Jó Mózes idejében, ott csak Mózes könyve. Józsué idejében csak ugye Mózes könyvei voltak. De azért később, már a királyok idejében voltak már proféták, akik szintén felolvastak. De Mózes könyveit állva az egész nép gyerekestől végighallgatták. Mózes 5 könyvét. Azért az megdöbbentő. Azt olvassuk, hogy attól a kortól kezdve, ahol már, ahonnan már képesek voltak megérteni. Hogy az most hány éves kor, ezt nem írja a Biblia. De én úgy gondolom, hogy ahhoz nem kell tizenvalahány évesnek lenni.
1: Hát ezért fantasztikus a Biblia, úgyhogy ajánljuk szeretettel Nemes Pali is és én is, hogy kezdjük el forgatni, barátkozzunk össze vele. Vegyünk magunknak egy olyat, ami kívülről tetszik, hordhatjuk magunknál, hiszen hogyha belegondolunk, akkor van valami, ami az embert meglepi, legalábbis én így gondolom, hogy bárhol is járunk a világban, azért többnyire például a szállodák és a jéli szekrényének a fiókjában ott a Biblia.
0: Igen.
1: Úgyhogy van ennek valami olyan csodaszép, varázslatos, megfoghatatlanul tiszteletet parancsoló pátosza, ami függetlenül attól, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, hány év telt el a világban, a teremtés óta, és merre halad az emberiség, mennyire gyors és mennyire modern, a Biblia az állandó.
0: Meg örökké valóságot akar Isten rajta keresztül, önmagát akarja kijelenteni és megosztani. És hogyha így közelítem meg, akkor valami olyasmibe kapcsolódok be, valami olyasmibe nyúlok bele, ami túlmutat az én 50-60-80-120 évemen. Az örökké valóságban nyúlok bele, Isten természetébe nyúlok bele, és érinthetem meg.
1: A mai hitem szerintben a Bibliáról beszélgettünk, a vendégem volt Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid sátor a gyülekezet pásztora. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Bár jó keveset beszéltünk azért ezekről, de máskor is. Isten áldjon mindenkit.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Parti őrség lesz a Sziget Fesztiválon a Duna alacsony vízállása miatt. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfő jelölt jogtudós, főiskolai tanár, az állami és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamást tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Hívták fel rá a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északi szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Kellemes szombatot kívánok, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, startol a mai kanapé, gyertek mondom, hogy mivel készültem mára. Horváth Zoltán a játékkunyhó játékmestere, friss társas megjelenésekkel, színes nyári hírcsokorral érkezik hozzánk az első órában. Aztán megnézzük azt, hogy meddig változik a kézírásunk. Erre a kérdésre volt kíváncsi egy hallgatónk, dr. Szőlősi Csománikő grafológus, igazságügyi írás szakértő pedig válaszol. Az utolsó órában pedig Zsíros Márk, futóedző, magyar bajnokat segítséget abban, hogyan is sportoljunk a nyári nagy melegben. De előbb érkezzen Cory Wrong és a Golden.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, jó, hogy itt vagytok velem a Manna kanapéban. Sziasztok! Kezdünk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Az első órában társas játékozás. Ugye múlt héten zajlott a társas maraton, meg hát a nyári táborokon is túl vagy már, Zoli, úgyhogy mesélj először nekünk, hogy mik voltak a nyári tapasztalataid.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Krista. Hát valóban túl vagyunk egy 42 óra 19 perces folyamatos maratoni társas játékozáson, két hosszú éjszakával és hajnallal, sok-sok játékossal, közel 150 fős részvétellel, valamint voltak olyan táborok, ahol én a játékunyhós csapattal társas játékozás élményében igyekeztünk részesíteni gyerekeket, és hát a tábor vezetőit is sok esetben. És hát ezekből bőségesen gyűltek össze tapasztalatok. Kedvesebb élményeim közé tartozott az, amikor egy második osztályos kis táborozó azt mondta, hogy úgy tudja, hogy én mindent tudok a társas játékokról. Ő valahol már korábban találkozott velem, és hát ő ezt gondolta, ez a tudás, vagy ez az ismeret volt számára rólam, hogy én mindent tudok a társas játékokról. És hát bevallom, ez a mondata nagyon-nagyon jól esett ennek a kis másodikos fiúcskának, de természetesen nem tudok én mindent, de azért elég sok tapasztalattal rendelkezem. Arról például biztosan rendelkezem tapasztalattal, hogy a hosszú évek alatt azért látom, hogy mennyire képes elvarázsolni gyerekeket, felnőtteket, fiatalokat, időseket egyaránt a társas játékozás, és gyakorlatilag amikor én egy tábori foglalkozásra elmegyek, akkor egy bő másfél órás társas játékos élményt igyekszünk átadni, és az a tábor, ahol én most voltam, ott 4-től 13 éves korú gyerekekig nagyon-nagyon vegyes életkorral voltak jelen, nagyon vegyes életkor, nagyon vegyes érdeklődési kör, nagyon vegyes képességek, nagyon vegyes társas játékos tapasztalatokkal bírtak, és hát ilyenkor nekünk játékvezetőként, programbiztosítóként nagyon széleskörű játékkínálatot kell biztosítanunk, ahhoz, hogy tényleg mindenkinek tudjunk játékot biztosítani.
0: Mi volt a legnagyobb élményed ezekben a táborokban?
1: Fantasztikus dolog azt látni, ahogy a gyerekek merik elengedni magukat, és bele mernek merülni egy-egy játékba, mernek feloldódni. Észrevétlenül az a gyermek is bekapcsolódik a játékba, aki néhány perccel ezelőtt még azt mondja, hogy hát ő most bevallja, hogy szeretne hazamenni, de természetesen kerestünk neki játékot, nagyon sok személyes figyelmet fordítottunk irányába, kerestünk neki játékos csapatot, és bizony-bizony ez a hazamenős mondat utána a játékfoglalkozás alatt már nem is jutott eszébe. Szóval azt látom a táboros tapasztalatoknál, hogy a játék tényleg varázserővel bír. Mindig-mindig elmondom az utóbbi időben, és talán a rendszeres rádióhallgatók is most már kezdik megszokni, hogy nagyjából az adások végén azzal zárom, hogy a társas játék sokkal több, mint kártyák, figurák és kockák összessége, és ezt most is megtapasztalom, hogy tényleg kirakjuk a táblát, kirakjuk a bábukat, kirakjuk a kockákat, és ahogy ezek a gyerekek kapcsolódnak egymáshoz, ahogy kommunikálnak egymással, ahogy bíztatják, bátorítják egymást, még akkor is, hogyha egy versengő játékról szól. Szóval ezek nagyon-nagyon jó élmények.
0: Na, hogy mi volt a múlt hétvégi maratonnal kapcsolatos élményed, és mi volt a leginkább meghatározó ebből a 42 órányi társashozásból, ezzel fogjuk folytatni Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: sose lesz vége.
1: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társas játékozunk, mert hogy múlt hétvégén zajlott a társas játékos maraton, több mint 42 órányi játék egyhuzamban, na milyen élményeid voltak, mesélj erről is nekünk, Zoli.
2: A társasjáték maratonnál pedig, ahogy kezdtem, közel 150 játékos vett részt ezen a péntek délutántól vasárnap délelőttig tartó rendezvényen. Tényleg rengeteg féle játék került asztalra. Ez az alkalom valóban alkalmas arra, hogy nagyon hosszú, akár több órás játékidejű játékokat is asztalra tudjunk tenni. Itt például az Zuccocsma, a Nemesis, a Gyűrűkor, a Harc középföldéért, Twilight Imperium, szóval nagyon sok komplex, összetett játék is ilyenkor asztalra kerül. És hát ez az alkalom pedig arra ad számomra mindig biztatást, hogy van értelme családi társasjátékprogramokat szervezni. Tehát ne csak felnőtteknek szervezzünk klubként társasjátékos eseményeket, hanem családok közös játékát próbáljuk megteremteni.
1: Miért fontos az, hogy több generáció is ki tudja venni a részét a játékból?
2: A szülő és a gyerek együtt játszik, a szülő és a gyermek együtt játék az nagyon-nagyon sokat erősít a szülő-gyerek társas kapcsolaton, az érzelmi kapcsolódásaikon mindenképpen, és a szülő látja, hogy hogyan fejlődik, hogyan viselkedik a gyermek társas játékozás közben. Számomra ez mindig egy hatalmas élmény, ahogy félig szülőként, félig játékvezetőként rá tudok nézni játékos szituációkban a gyermekeinkre. Nagyon-nagyon izgalmas és szívet melengető dolog ez. Szóval a klubokat tényleg arra bíztatom, hogy szervezzenek családos játékeseményeket, mert nagyon-nagyon megéri a gyermekszülő közös játékát segíteni, és ha egy-egy klubnak széleskörű családi gyermek társasjáték kínálata is van, az nagyon-nagyon jó, hasznos befektetés lesz a későbbiekben. És a társasjáték maratonnál is, és a táboroknál is összefoglalóan elmondhatom azt, hogy ha bevonódnak a gyermekek, ha játszanak a játékainkkal, akkor már is megteremtünk egy másfél, két, három órás képernyőmentes valóságot számukra, egy offline jelenlétet, egy valós személyes közösségben megélt időt élnek meg a gyermekek, és a szülők is természetesen egyaránt. Úgyhogy mindenképpen bátorítom a szülőket is, a klubokat is, hogy szervezzenek családi játékeseményeket.
1: Akkor folytassuk most színes nyári hírekkel. Mi az első infód a társas kedvelőknek?
2: Színes híreink közül elsőként a kékjáték hamarosan megjelenő játékát mutatnám be. A Kard és Korona kiadótól már megszokhattuk, hogy magyar történelemhez kapcsolódó társasjátékok sokasága kerül ki a kezük alól, illetve a Magyar Népmesék Társasjáték család is az ő gondozásukban jelent meg. Hamarosan augusztus végén itt lesz legújabb játékuk, a Busó Rege elnevezésű játék, amely 7 éves kortól játszható, 2-6 fő játszhatja, és egy 30 perces játékidővel bíró, hangulatos, taktikus társasjáték, ahol gyakorlatilag az erdő javaiból, szörméből, koromból, fűszfából faraghatjuk ki a legértékesebb busó maszkokat. Nyersanyagokat gyűjtünk, török időben játszódik a játék, és a maszkokkal, a maszkot felvéve igyekszünk elijeszteni a törököt, mégpedig győzelmi pontok gyűjtögetésével együtt. Szóval a Busó Rege hamarosan érkezik a kékjátéktól, összefoglaló adat még egyszer, 7 éves kortól játszható, 2-6 fő játszhatja és 30 perces játékidővel bír. Akit érdekel, a kékjáték.hu honlapon részletesebb információkat találhat a játékról, már képeket is, illetve a játékszabály is letölthető. Már aki érdeklődik iránta, már bele tud olvasni és látni fogja a játékmenetet.
1: Vannak még színes híreink a nyárra a társasjátékok kedvelőinek, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni hamarosan itt a 98.6 Manna FM-en Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Annak kanapé, amiben nyári társasjátékos hírekkel jövünk nem sokára, Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, a Pet Shop Boys és a Domino Dancing után folytatja.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában Argyelán Kriszta köszönt titeket, sziasztok! Jöjjön most a társas játékos óránkban Horváth Zoli, a játékkunyhó játékmestere, aki mindenféle nyári színes hírt tartalmazó csokorral érkezett. Na hát akkor mit tartogatsz még nekünk, Zoli, a nyárra?
1: A Doble játékcsalád egy újabb taggal bővül. Ugye ez az a játék, amit gyakorlatilag ma már tényleg majdnem mindenki ismer. Kártyákat hasonlítunk össze egymással, amiken különböző darabszámú 6, 8 vagy 10 különböző ábrát találunk, és mindig a kártyák között találunk egy-egy olyan ábrát, amely mindkét kártyán szerepel, és ezt az ábrát kell minél gyorsabban felismerni, megnevezni, vagy éppen rámutatni, és akkor gazdagodunk az újabb kártyával. És egy nagy csavar volt néhány évvel ezelőtt a Double Connect elnevezésű játék, amely gyakorlatilag csapatjátékká varázsolta a játékot, és egy valódi asztali játékélményt hozott el számunkra, hiszen már is a doble élmény keveredett egy amőba játék élménnyel, a csapatok saját színű kártyapaklival bírtak, és gyakorlatilag a cél az volt, hogy a saját színű lapjainkból hozzunk létre egy négyes vonalat, összefüggő vonalat. Aztán ez a játék elfogyott, kikopott, és most itt van a Double Connect Power Up elnevezésű játék, ami most már egy praktikus fémdobozban jelenik meg. Káosz, kiabálás, villámgyors felismerés lesz az asztal körül. Tapasztalom már ezt a sima Doble Connect játéknál is. Itt is megjelenik a csapatjáték részt, viszont a Power Up játékban extra képességkártyák is megjelennek, amelyek megfűszerezik, illetve hát akár úgy is mondhatom, hogy kaotikusabbá, látványosabbá teszik a játékpartikat, hiszen egy-egy jól időzített örvény vagy napfogyatkozás kártya teljesen

0: írhatja az addig biztosnak tűnő csapat terveket, és megfordíthatja az addigi állást. Ez a játék most már a boltok polcain van. A Double Connect Power Up játékot 2-8 fő játszhatja, 15 perces játékidővel bír, és 7-8 éves kortól már simán játszható.
1: Milyen rendezvényed van a társasjátékos rajongóknak az év hátra lévő részére?
0: Kicsit távolabbi esemény, de azért érdemes már ilyenkor a nagy hőségben az őszre, a hűvösre és a téli bekuckózós estékre gondolni. November 21-én és november 22-én kerül megrendezésre a következő társasjátékok ünnepe nagy esemény, amely ugye a hazai társasjátékos közösségnek a legnagyobb találkozója. Ilyenkor társasjáték kiadók és társasjátékokat szeretők találnak egymásra ezen a rendezvényen. Idén a Hung Expo-ban kerül megrendezésre, és hamarosan most már jegyeket is tudunk vásárolni az eseményre. A naptárakba érdemes beírni, november 21-22, szombat, vasárnap, társasjátékok ünnepe. Aki még nem volt, én arra biztatom, hogy látogasson el erre a rendezvényre, megéri, hiszen nagyon-nagyon sok társasjáték kiadó rengeteg-rengeteg játékával találkozhat az ember, és hát ilyenkor természetesen akciók is már előkerülnek az adventi időszakban, és ilyenkor a család számára izgalmas élményekkel teli játékokat tudunk esetleg beszerezni.
1: Folytatjuk innét, ha van kérdésetek, 0677 1986, ide lehet feltenni, SMS és Viber számom ez, Horváth Zoltánnal, a Játékkunyhó játékmesterével pedig életöröm zenék után még folytatjuk nektek.

0: Szombati kanapé, sziasztok, itt a 98.6 Manna FM-en és Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, még hozunk nektek színes híreket, infókat a nyárra. Na Zoli, mivel megyünk akkor most tovább, mit tartogattál nekünk a végére?
1: Egy újabb társasjáték díj lesz látható hamarosan, ugyanis a Mensa társasjáték díja is most már a jelöltek kategóriájában van. Gyakorlatilag a Mensa Hungarika csapata is évek óta, 2009 óta megtartja a társasjáték versenyét. Itt maguk a játékok versengenek igazából a győztes címért, és a Mensa Hungarika tagjai választják ki szavazataik, játékélményeik alapján a számukra legkedvesebb játékokat. 2009 óta minden évben átadják a díjakat. A 2026-os évben lezárult a tagok általi tesztelés, összesítették a szavazatokat, és gyakorlatilag a Mensa Hungarika játékkedvelő tagjai kipróbálták, pontozták, értékelték a játékokat, amelyeknek a fő szempontjai azok voltak, hogy megjelent magyar nyelven az elmúlt évben, kiskereskedelmi forgalomban kapható, hozzájárultak a kiadók a megmérettetéshez, és négy kategóriába csoportosították a tagok a játékokat. 2026-ban a jelöltek családi kategóriában a Csodák kertje, a Karnuta és a Meister Makacu játékok, haladó társasjáték kategóriában a Clank katakombák, az Orloj, Peaks csúcstámadás trió került be, logikai játék kategóriában az Állati kanapécsata, az Uralkodó és a Lidércfény hármasa közül kerül ki a győztes játék, illetve kooperatív kategóriában a Bombaírtó, az Időhurok, valamint a Jekyll and Hyde Scotland Yard ellen elnevezésű játéka közül kerül ki majd a kooperatív játék kategória győztese.
0: Mi történik azután, hogy megvannak a jelöltek?
1: A következő lépésben a Mensa Hungarika csapata játszik a játékokkal, értékeli a játékokat, és ezek közül fognak kategóriánként kikerülni a játékok, amelyek jogosultá válnak a Mensa társasjáték díj pecsétjének, matricájának viselésére. Tehát családi kategória, haladó kategória, logikai kategória és kooperatív kategóriában újabb társasjáték díj kerül majd hamarosan átadásra. Ezek a díjak mindig arról szólnak, hogy egy adott közösség, egy adott szakmai zsűri, egy adott szempontrendszer alapján segítsék a játékosokat abban, hogy eligazodjanak a nagyon bő, nagyon széleskörű társasjáték kínálatban, hiszen hogyha valami játék egy megmérettetésen részt vesz és díjat kap, akkor az egyfajta garancia lehet arra, hogy minőségi produktummal találjuk magunkat szemben, és tényleg több, mint kockák, kártyák és bábuk összessége. Maga az élmény, a varázslat, a kommunikáció, a személyes kapcsolódás jelenik meg ezekben a játékokban. Legyen az egy hamarosan megjelenő busórege játék, vagy éppen egy díjazott társas játék. Jó játékot kívánunk még a nyár hátralévő részére mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével beszélgettünk, aki hozott új társas megjelenéseket is, de beszélgettünk arról is, hogy milyen volt a múlt hétvégi társasjáték maraton, illetve hogy miért jó a táborokban például a társasjáték élményét megmutatni a különböző korosztályoknak, a kicsiktől egészen a nagyokig. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek majd.

0: Rádiózást a Manna kanapét választóknak. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és négy után is számítok rátok, hogy vajon meddig változik az emberek írása. Ezt fogjuk körbejárni majd szakértőmmel, és a Kensington féle bort is bekészítettem. Ugye meghallgatod velem?
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Az ellenzéki párt továbbra is Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalék előleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. Az állomás forgalmi ügyeletese észlelte a megriadt emlőst, értesítette az érkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte az utasokat, hogy szálljanak vissza a metró kocsikba. Ekkor az állat is beszállt a szerelvénybe, majd lement a sínek közé és behúzódott a jármű alá. A szakemberek megpróbálták befogni a riadt vadat, de sérülése miatt végül lelőtték. Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Négy után is köszi, hogy itt vagytok a 98.6 Manna FM kanapéjában. Argyelán Kriszta vagyok, és hívlak benneteket, hogy a következő órát is töltsük el együtt. Azt nézzük majd meg ugyanis dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel, hogy mennyit változik az írásunk, és hogy meddig változik az írásunk. Kensington War, ezzel kezdek, aztán bele is csapunk a téma részletezésébe.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, én pedig nagyon hálás vagyok, hogy együtt tölthetjük az időt, és szokás szerint jön egy kis grafológia, a kézírásunkkal foglalkozunk, és a ti hallgatói kérdéseiteket vesszük elő, amik sorban-sorban érkeznek hétről hétre, és amiből ezúttal dr. Szőlősi Csománikő grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa szemezgetett. Anna írta nekünk azt, hogy vajon hány éves korig változhat a kézírásunk? Köszönöm előre is.
1: Kedves Anna, köszönjük a kérdést. A kézírásunk folyamatosan változik. Eleve nem úgy születünk, hogy írni tudunk. Ennek elsajátításához magas szintű figyelem koncentrációra, koordinációra, jó kézügyességre, megfelelő idegrendszeri és testi fejlettségre van szükség. Mindez az évek során fokozatosan alakul ki, ugye születésünktől kezdve 6-7 éves korig, az iskola érettségi állapotunk, mint életkorig. Tehát ezért is van az, hogy csak 6-7 évesen kezdjük meg az írástanulást. Amikor pedig megtanulunk írni, ugye a kisiskoláskorban, akkor mindannyian azt az írásnormát tanuljuk meg, amit a tanítónénink abban az adott iskolában az adott írásnorma szerint megtanít nekünk. Tehát ez még nem a végső írásképünk, hanem egy kezdeti írásstandard.
0: Ez mit jelent pontosan?
1: Ha bemegy valaki egy első osztályos tanterembe, és kinyithatja az első osztályosok füzeteit, akkor szépen fogja látni, hogy gyakorlatilag mindenki szinte ugyanúgy ír. Az írásfejlődésünk különböző szakaszokon megy át, ez iskolai fejlesztéseinkkel és az egyéb iskolai tanulmányainkkal, graduációinkkal párhuzamosan ez folyamatos tanulást jelent. Ennek a folyamatnak van egy olyan ritmusa, amely szerint egy-egy szakaszban megtanulunk egy-egy adott információs csomagot, például az iskola első osztályában, tehát az alsó tagozat első éveiben megtanuljuk magukat az írás elemeket, majd megtanuljuk ezeket egyre gyorsabban kivitelezni, és megtanítjuk őket teljesen automatizálódni, és a következő szakaszban ezt pedig begyakoroljuk, és a sok gyakorlással ezeket rögzítjük.
0: Na, hogy mi történik ezután, hogy begyakoroltuk az írást, és kellőképpen rögzítettük is, innétől kezdve már egy konstans állandó folyamat az, amit tudunk produkálni életünk végéig. Erre is kíváncsi vagyok, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csománikő grafológus, igazságügyi írásszakértő, és nyugodtan lehet kérdezni adás közben is természetesen, vagy ha más témát dobnátok be, akkor azokat a következő alkalommal fogjuk megválaszolni. Az e-mail címem argyelen.krisztina@mannafm.hu, de jöhet SMS, Viber is 0677 1986.

0: Jó kanapézás, sziasztok, ez a Manna FM, én Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel folytatjuk a témánkat, amit Anna dobott be a nagy közösbe, hogy vajon hány éves korig változhat a kézírásunk, és ugye elmondtad, Enikő, hogy gyakorlatilag folyamatosan változik, ugye először a kisiskolás korban megtanuljuk az írást, aztán utána sokat gyakoroljuk, és a begyakorlással megtörténik a rögzítés is. Na, utána mi következik?
1: A következő szakaszban újabb információkat tanulunk, és újabb dolgokat rögzítünk. Tehát így mindig egyre fejlettebb, kidolgozottabb, érettebb lesz az írásunk. Egyre inkább automatizálódik. Ha álmunkból felriasztanak, akkor is le tudjuk írni a gondolatainkat. Ez a folyamat a személyiségfejlődésünkkel párhuzamot mutató folyamat, és az életünk során egy állandó változásban vagyunk. Egy darabig ez egy teljes fejlődési ív. Sajnos azonban az életkor előre haladtával, a testi-szellemi állapotunk romlásával, az idegrendszerünk, az agysejtjeink leépülésével együtt a kézírásunk is elkezd hanyatlani. Tehát az írásunk változása, ahogy mondtam, egy ideig általában felfelé ívelő, fejlődő irányt mutató, majd később egy hanyatló jellegű változás. Olyan ez, mint egy, ha egy koordinátarendszert magunk elé képzelünk, hogy, mint hogyha egy kis dombocskát rajzolnánk ebbe a koordinátarendszerben, egy darabig megy felfelé, aztán utána, hogy a dombvető milyen, hogy ez egy csúcsos, vagy egy szép, lassú, fensíkot rajzoló egyenes vonal, és utána egy lefelé induló ereszkedő vonal, körülbelül így tudom illusztrálni így a rádión keresztül. Ez azért eléggé egyéni.
0: Ez az ív akkor nagyjából mindenkinél hasonló?
1: Ennek a periodikussága, szakaszolása nagyban függ attól, hogy ki milyen személyiség és milyen iskolázottságú személy. A nagy vonalakban általában azt tudjuk elmondani, hogy körülbelül 30 éves korunkra alakul ki a felnőttkori érett kézírásunk. Ez az az íráskép, ami egy kiforrott fejlődést mutatóan, még némi előrehaladást mutatóan megjelenő grafikai anyag, és sokaknál ugye ez hosszan stagnál, ahogy a elképzelt grafikont mondtam, ott fönt a kis fensíkot, ezt így hosszan tudjuk rajzolni azoknál, akik egészséges személyiségek, egészséges testi, lelki, fizikumú állapotban élő egyének. Tehát ez hosszan tud stagnálni, ez a jól kiforrott kézírásunk, tehát hosszan jellemezhet minket ilyen szerencsés esetben, de úgy 50 év fölött elkezdődhet egyfajta hanyatlás.
0: Folytassuk akkor innét, hogy amikor a hanyatlás elindul a kézírásunkban, az pontosan milyen folyamat is és hogyan érhető tetten az írásban. Erre fogunk kitérni dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja.

0: Jó rádiózás, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem. A folytatásban is még grafológia, hogy mi történik, ha hanyatlik a kézírásunk 50 éves kor után. Erre is ki fogunk még térni, de jön Sam Smith, és Kaigótól is bekészítettem egy dalt a Manna listámba.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Kellemes rádiózást, a Manna kanapét hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel járjuk körbe a kérdést, hogy vajon meddig változik a kézírásunk. Anna erre volt ugyanis kíváncsi, és eljutottunk oda, hogy ugye kis iskolás kortól, amikor megtanulunk írni, van egy folyamatos emelkedés, aztán olyan 30 év körüli korunkban egy stagnálás, és hogy 50 éves korban kezd el hanyatlani az írásunk, akkor folytassuk innét.
1: Hogy ez nem kell kőbevésetnek tekinteni ezt az információt, hogy 50 évnél, de azért általában az 50-es éveink után mindig elindul egy biológiai hanyatlás, egyre több betegség, egyre több mozgásszervi probléma, egyre több látás probléma adódhat az adott személyeknél, és ez teljesen természetes, hogy az írásban is majd nyomot fog hagyni. De hogy tényleg ez pontosan kinél, mikor, milyen dinamikával történik, ezt egyedi dologként kezeljük. A tapasztalataink és a szakirodalmi forrásaink szerint a szellemileg aktív, magasan iskolázott személyeknél ez a hanyatlás később indul meg, és mint a kevésbé képzett személyeknél, és igazából nem is olyan nagy dinamikával történik a romlás. Akik kevésbé képzettek, és eleve egész életük során kevesebbet írtak kézzel, tehát a finom motorikájuk kevésbé volt használva, hogy csúnyán fogalmazzam, azoknál a személyeknél ez általában drasztikusabban romlik, és ez a kézírásban is látszik. Nyilván a nagyon drámai megbetegedések, vagy az idegrendszert érintő betegségek ezt felülírhatják, tehát ott nem számít az iskolázottság. De ezért is mondtam azt, hogy ez egy egyéni történet.
0: A konkrét kérdés ugye az volt, amiből kiindultunk, hogy meddig változik a kézírásunk, akkor egy picit térjünk erre vissza.
1: Körülbelül ezt tudom elmondani így általánosságban, de azért mindenkit biztatni szeretnék, hogy figyelje önmagát, illetve a környezetét, hiszen én úgy gondolom, hogy erre nézve mindenkinek lehet tapasztalata, akár saját személyes tapasztalata, mert egyfelől a saját írásunkat is tudjuk figyelni, nézegethetjük, és láthatjuk ezt a fajta fejlődést, vagy hanyatlást. Másfelől, ha nem a sajátunkat, akkor ugye általában azért minden családban vannak idős vagy idősödő személyek, és ott nagyon látványos ez a folyamat, úgyhogy ezt tapasztalati tudással is lehet lekövetni. Köszönöm szépen, kedves Anna, ezt a kérdést. Remélem, kielégítő volt.

0: választ. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő volt a vendégem, és ugye annak kérdését próbáltuk körbejárni, hogy meddig változik a kézírásunk. A rövid válasz az volt, hogy folyamatosan egészen életünk végéig változik az írás, és Enikő lerajzolt legalábbis a lelki szemeink elé felskiccelt egy ábrát, ami egy folyamatos emelkedést, aztán stagnálást, végül ereszkedést mutat, nagyjából így jellemezhető a kézírásunk változása. Nyilván az időskorban már megtörténhet egy hanyatlás, de betegség vagy bármiféle más külső tényező is behatárolhatja ennek a görbének egyébként az alakulását. Ha szívesen visszahallgatnátok, ezt a beszélgetést is fel fogom tenni a Manna FM podcast felületére, akár iTunes-on, akár Spotify-on meg tudjátok majd ismételni, sőt, ott lehetőségetek van arra, hogy az összes korábbi eddigi grafológiai témájú beszélgetésünk közül szemezgessetek, és megtaláljátok a kedvetekre valót. Ha pedig van kérdés, akkor az természetesen jöhet továbbra is, e-mail címemet is mondom, argyelen.

Kellemes rádiózás, sziasztok, ez a Manna kanapé, én Argyelán Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel töltöttük ezt az órát, és beszélgettünk arról, hogy vajon hogyan is változik az írásunk, vagy meddig változik az írásunk. Erre volt Anna kíváncsi, Enikő pedig rögtön ezzel kezdte, hogy a kézírásunk folyamatosan változik. Ugye nem úgy születünk, hogy tudunk írni, ennek az elsajátításához figyelemkoncentrációra, jó kézügyességre, koordinációra, megfelelő idegrendszeri és testi fejlettségre van szükség. Ezt, hogy nagyjából 6-7 éves korunkra érjük el, pontosan ezért kezdjük is el az írás tanulást ekkor. És amikor megtanulunk írni kisiskoláskorban, még ugye nem a végső írásképpen rendelkező módon írunk, mert hogy különböző szakaszokon megy át az írás tanulás. Ez a fejlesztéseinkkel és a képzéseinkkel párhuzamosan történik meg. Van egy olyan ritmusa, ami szerint egy-egy szakaszban új ismereteket sajátítunk el, íráselemeket, gyorsabban kivitelezett íráselemeket, majd a következő szakaszban ezt begyakoroljuk és rögzítjük. Így mindig fejlettebb, kidolgozottabb, érettebb lesz az írásunk. Ez egyébként a személyiségfejlődésünkkel párhuzamot mutató folyamat. Sajnos nyilván az életkor előre haladtával, a testi szellemi állapotunk romlásával együtt jár az is, hogy a kézírás is hanyatlani kezd, tehát az írás változása egy jó ideig általában fejlődő irányt mutat, aztán később hanyatló ez a változás. Ennek a periódikussága, szakaszolása azért nagyjából egyedi, mégis elmondható nagy vonalakban, hogy 30 éves korunkra alakul ki körülbelül a felnőttkori írásunk. Ez egy kiforrott, érett írás, ami kis fejlődést mutatóan még ugyan előre haladhat, de nagyjából 50 év fölött kezdődhet el egyfajta hanyatlás. És hogy ez pontosan kinél, mikor, hogyan indul el, az ugye teljesen egyedi, de a tapasztalat, illetve a szakirodalmi források is azt mondják, hogy azok, akik szellemileg aktívak, magasabb iskolázottságúak, azoknál ez a hanyatlás egy kicsit később kezdődik el, mint azoknál, akik kevésbé képzettek, célok nélkül működők, vagy az életet csak elszenvedőek, szellemileg kevésbé aktívak, illetve akik ugye nem igazán használják a kézírásukat. Persze mindenkinek lehet erről személyes tapasztalata is, érdemes a saját írását nézegetni mindenkinek, hogy mit tud ebből megállapítani, sőt, hogyha van olyan lehetőség, hogy régi időkből naplót, noteszt, akár iskolás füzetet elővesz, akkor megnézheti ezt a saját írásában is, és érdemes a hozzátartozók írását is egy picit ilyen tekintetből is szemügyre venni. Hogyha van kérdésetek, akár idevágóan, akár bármilyen más grafológiai témával kapcsolatosan, akkor tudjátok, legyetek ti a Manna kanapé szerkesztői, írjatok nekem SMS és Viber számom 0677 1986.

óra múlt, talán már egy kicsikét csökkent a nagy meleg is, úgyhogy lehet, hogy lassan lehet készülődni egy kis kinti sportolásra, mozgásra is, de hogy mire érdemes figyelni, mik az alapszabályok, ezeket fogjuk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában megbeszélni. Tartsatok velem és Zsíros Márk futóedzővel.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázat, közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Reklám hangzott el.
4: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Sűrített járatokkal készül a BKK Sziget Fesztiválra. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elfogadta a felkérést Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységéért, és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A törvényjavaslat a kormány honlapján véleményezhető. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre. A H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű

0: járművek közlekednek. Az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől. De a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév is a fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon.
1: Időjárás.
0: Terült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik, élénk helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, és a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok! 5 óra elmúlt. Argyelán Kriszta vagyok, és arról fogunk most beszélgetni szakértőmmel, hogy hogyan érdemes ebben a nagy melegben, a hőkupolában kint sportolni. Kings of Leon, Waste the Moment, ez pedig a nyitó dalom.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hát sokunknak ebben az elmúlt nagy melegben, és hát ugye várható még hasonló hőség, nemhogy sportolni, de mondjuk lemenni a közértbe is nagyon-nagyon megterhelő lehetett. Mégis sokan szeretnének mozogni, és nem elhagyni a jól megszokott rutint ebben az időszakban sem. Úgyhogy próbálunk segíteni ezúttal Zsíros Márk futóedzővel, magyar bajnokkal, hogy hogyan és miként sportolhatunk a kánikulában. Egyáltalán már szabad ilyen időben 40 fok felett kint mozogni?
1: Hát ő szabad. Én azt tudom javasolni egyébként, hogy nézzük meg az időjárást, hogy az adott napon mennyire van meleg, illetve érdemes az időszakokat is megnézni, hogy egy adott héten például mikor van a legmelegebb, és mikor vannak hűvösebb idők. Tehát, hogyha valaki például ki szeretne menni futni, és egy nehezebb futást megcsinálni, akkor érdemesebb azokra a napokra időzíteni a nehezebb edzéseket, amikor kicsit hűvösebb van.
0: Mik az alapszabályok, amiket mindenképpen érdemes betartani a kinti mozgásnál?
1: Hát érdemes kerülni mindenképpen a napot. Tehát ebben a 30 fok fölötti időjárásban igazából a szervezetünket nagyon-nagyon megterheli a meleg. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy próbáljunk meg a délelőtti időpontokban minél korábban kimenni, akár reggeli órákban kimenni futni, és próbáljunk meg mindenképpen a frissítéssel is foglalkozni, tehát a folyadék elektrolit pótlással, illetve a szénhidrát pótlással is.
0: Van speciális felszerelése egyébként már a nyári futásnak?
1: Hát ez több oldalú, szerintem mindenki be tud szerezni magának világosabb ruházatot. Persze vannak kifejezetten futóspecifikus ruházatok, amik ebben az időjárásban például vékonyabbak, légáteresztőbbek, illetve mindenképpen a fehér vagy nagyon világos tucokat szoktam javasolni, illetve egy baseball sapka is, akár ilyen futósapkát is lehet beszerezni, amit könnyen tudunk vizezni, hogy kicsit hűtse a szervezetünk és a testünket.
0: Az edzőteremben ugye állandó a klíma, hogyha oda megyünk mozogni, akkor azért számíthatunk arra, hogy ott nincs olyan nagyon-nagyon meleg, de hát azért a kinti klíma ugyanúgy hat ránk, nem?
1: Igen, itt az a kérdés mindig, hogy mire készülünk fel. Mert hogyha valaki például egy félmaratonra készül flag versenyre, ami kint a melegben lesz, nem feltétlen lesz a legjobb megoldás az, hogyha bent edzünk az időnk vagy a esetek nagy részében. Tehát jó megoldás lehet a nagyon nagy kánikulában az, hogyha egyszer-egyszer bent edzünk, hogy meg tudjuk csinálni az edzéseket, viszont a szervezetünket teljesen máshogy fogja megterhelni a kinti meleg, úgyhogy én azt javaslom, hogy ha valaki például kinti versenyekre vagy valamilyen eseményre készül, akkor próbáljuk meg az időnk legalább 60-70%-át olyan körülmények között tölteni, mint amilyen lesz a verseny is mondjuk. Vagy a félmaraton, vagy a adott célunk.
0: Na hát nézzük azt, hogy milyen másfajta mozgásforma javasolt ilyenkor a nyári melegben, nem feltétlenül a futás. Zsíros Márk futóedző a beszélgető partnerem a kanapé.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! 5 óra után arról beszélgetünk Zsíros Márk futóedzővel, magyar bajnokkal, hogy hogyan és miként érdemes ebben a nagy melegben sportolni. Ugye tudjuk, hogy te elsősorban a futásra koncentrálsz, de hát ilyenkor a nyári melegben milyen más mozgásforma az, ami javasolt, ami inkább például előnyben részesítendő?
1: Szerintem nagyon jól lehet ilyenkor például az úszás. Egyrészt ez szerintem mindenkinek, vagy viszonylag mindenkinek könnyen elérhető sport lehet. Másrésztről egyébként, hogyha még mindig a keringés vadaláról, tehát hogy hasonló edzettségi terhelés jelentsen a szervezetünk számára, akkor a kerékpár is jó lehet, bár itt ugyanolyan akadályokba ütközünk, hogy nagyon meleg van, vagy akár az edzőtermi edzésekben is, hát nagyon sok hasonló kardió van, tehát például jó lehet a lépcsőzőgép is, vagy egyéb eszközök is erre.
0: Azt ugye tudjuk, hogy ilyenkor nagyon oda kell figyelni az idősekre, a gyerekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre. Mit csináljanak másként?
1: Hát először is mindenképpen figyeljünk oda kiemelten a hidratációra. Hogyha valaki sportolni szeretne, vagy akár a gyerekét, vagy a nagymamáját, idősebb szüleit szeretné egy kicsit sportos segíteni, ott viszont mindenképpen egy fokozatos hozzászokást, illetve hát amit már korábban is mondtam, hogy próbálj még olyan időszakokat választani sporttevékenységre, amikor még nincs olyan meleg, akár 2-3 fok különbség is nagyon nagy jelentőséggel tud bírni, illetve maga az, hogy például mennyire magasabb páratartalom, vagy süt ránk a nap. Tehát az is nagyon-nagyon fel tudja hevíteni a testünket, hogy azonos hőfokban mondjuk ránk süt a nap, vagy nem, tehát árnyékban mozgunk, vagy nem. Úgyhogy én ezekre figyelnék mindenképpen oda, hogy próbáljuk meg a lehető legjobb körülményeket kialakítani, már ami adott az adott időjárás tekintetében.
0: Azt gondolom, hogy ilyenkor a vitaminpótlásra, ásványi anyagpótlásra is sokkal, de sokkal jobban oda kell figyelni, hogy hogyan és miként. Erről is beszélgetünk még a folytatásban Zsíros Márk futóedzővel, magyar bajnokkal itt a Manna kanapéban, mert hiszen nem lehet akadály a nagy kánikula és a nagy meleg, hogyha igazán sportolni szeretnénk, és az eddig megszokott rutinunkat nem félbehagyni. Persze természetesen vannak alapszabályok, amiket be kell tartani, ezeket vesszük át. Ha van nektek is kérdésetek ezzel a témával kapcsolatosan, hogy mit, hogyan kell csinálni, mit gondol erről a szakember, akkor írjatok nekem a 0677-1986-ra SMS-t, Viber-t, de természetesen a Facebookon keresztül Messenger üzenet formájában is el tudtok majd élni.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Hogyan és miként kell pótolni az ásványi anyagokat, sókat ebben a nagy melegben, hogyha sportolunk, erre fogunk kitérni nem sokára, és a placebo-féle Every You, Every Me is jön ide a Manna kanapéra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM, amiben Zsíros Márk futóedzővel, magyar bajnokkal beszélgetünk a nagy nyári melegben történő sportolás szabályairól. És ugye elmondtad, hogy nagyon fontos az időzítés, hogy mikor, milyen időszakban megyünk ki sportolni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor a vitamin és ásványanyag pótlásra is egy picit jobban oda kell figyelni, nem?
1: Igen, mindenképpen. Egyrésztről, amikor izzadunk, akkor nem csak folyadékot veszít a szervezetünk, hanem rengeteg elektrolitot, sót, tehát a só elektrolit pótlás az kiemelten fontos lesz, de egyébként ebben a nyári melegben az is jellemző a futókra, hogy a vérképük eléggé le tud romlani, úgyhogy mindenképpen a vitaminok pótlására is érdemes figyelni. Ugye a vitaminpótlásokat inkább az edzés előtt és után szoktuk végezni, a sópótlás az viszont nagyon sok esetben, mert az edzések közben is fontos lesz, ugye ez lesz a frissítésnek az egyik alapja.
0: A te sportolásod egyébként milyen most ebben a nagy melegben? Segíts nekünk egy picikét, azt gondolom mindig a személyes példa a leginkább motiváló. Hogy néz ki egy napod edzés szempontjából?
1: Én úgy szoktam felépíteni, hogy heti bontásba tervezem meg a saját edzéseimet is, illetve a tanítványaim edzéseit is. Tehát meg szoktam nézni azt, hogy egy héten belül hogyan alakul az időjárás. És akkor, amikor hűvösebb van, akkor tervezzük a nehezebb edzéseket. Egyébként meg ugye a napot bontva meg szoktam nézni azt, hogy milyen időjárás várható, hogyan néz ki az időbeosztásom, és az időbeosztásomhoz képest ugye figyelembe véve azt, hogy mikor milyen hőmérséklet van, megpróbálom kiválasztani a legmegfelelőbb időpontot, és akkor ehhez képest próbálom meg az edzéseket úgy beilleszteni, hogy megtörténjen maga a fejlődés is, amiért mondjuk én sportolok, hogy folyamatosan tudjak fejlődni, de ne hajtson magam túl, tehát ne legyen például egészségkárosodás hatása, ugyanis ebben a melegben egyébként elég rizikósak itt akár az ájulással kapcsolatos dolgokat is, nagyon sokat lehet látni az interneten, illetve én is tapasztalom, hogy azért sok futó bele tud szaladni olyanba, hogy nem frissít, és akkor rosszul lesz, fejfájás, szédülések és rosszul lét azért elég jelentősen

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok! Nagyon köszönöm Anettnek a képet, aki egy aquafitnessről, sport tevékenységről küldött nekem fotót. Hát nincs is jobb ilyenkor a nagy melegben, mint a vízben mozogni egy picikét. Hogyha titeket is érdekel az, hogy hogyan és miként kell a nagy kánikulában biztonságosan sportolni, akkor maradjatok. Zsíros Márkkal beszélgetünk, futóedzővel és magyar bajnokkal erről a témáról. És ott tartottunk már, hogy milyen testi jelek mutathatják azt esetleg, hogy hát baj van, készüljünk, mert valamit rosszul csináltunk.
1: Amikor valaki kimegy futni, azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy megtervezzük a frissítést is, tehát a folyadékbevitelt, a sót, illetve a szénhidrátraktárakat is visszatöltsük. Először általában egyébként szomjúság jelentkezik, ilyenkor fejfájás, szédülés, elmegy az erő, tehát ezek szoktak lenni az alapok, és akkor utána jöhet egy ilyen ájulási dolog, amikor már a szervezetünk annyira ki van merülve igazából, hogy el tud jutni erre a pontra. Viszont, hogyha valakinek van egy belső figyelme, egy önreflexiója, akkor igazából ezeket nagyon könnyen el lehet kerülni, csak nagyon fontos az, hogy érezzük azt, hogy mi történik a szervezetünkben.
0: Készülsz most egyébként valamilyen versenyre, meg mérettetésre?
1: Igen, most jön el Magyarországra először a HYROX versenye, ez crossfit és futás egyvelege, és itt szeretnék futni egy országos csúcsot szeretnék most futni open kategóriában.
0: Ez milyen kategória?
1: Itt úgy van igazából, hogy különböző súlyokkal dolgoznak, az open kategória azok a kisebb súlyok, és van a pro kategória, azok pedig nagyobb súlyokkal vannak. Hát ugye én futó oldalról közelítem meg a dolgot, úgyhogy nekem a kisebb súlyok ezáltal jobban mennek, akik erősebbek, például crossfit vonaláról jönnek, vagy edzőteremből, nekik egyébként a pro kategória lehet, hogy jobb lesz. A lényege egyébként ennek a versenynek az, hogy van 8000 méter futás, 1000 méterenként megállunk, és akkor van különböző crossfit jellegű feladat.
0: Tiéd a csúcs egyébként? Megdönthető?
1: Nem az enyém a csúcs. Hát én azt gondolom, hogy megdönthető, nagyon nehéz lesz, tehát hogy nem lesz egyszerű. Most az előző héten edzettem az országos csúcstartóval, ő most azért még jobb állapotban van, mint én. De nem vagyunk egyébként egymástól távol, ez mondjuk meglepett. Októberben lesz egyébként ez a főverseny, úgyhogy idő még van, de hát nagyon necces lesz, erős nagyon az országos csúcs, és sokat kell hozzá edzeni, meg ez egy új sportág abból a szempontból, hogy azért itthon ez még nem annyira foglalkoztatott, vagy kevesebb embert mozgat meg. Épp ezáltal ugye azt gondolnánk, hogy könnyebb megdönteni az országos csúcsot, de azért nehezebb egyébként, mert sokkal nehezebb ráedzeni, még nincsenek kijárva annyira az utak ezen az oldalon.
0: Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánunk neked, és hát halljunk mindenképpen erről a versenyről is, majd is az eredményekről is később.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Zsíros Márk futóedzővel, magyar bajnokkal beszélgettünk itt a Manna FM kanapéjában, és elmondta Márk, hogy ilyenkor is nagyon fontos az, hogy sportoljunk, de fontos az időzítés, és természetesen a nagy melegben sokkal, de sokkal jobban oda kell figyelni, és be kell tartani a szabályokat. Ezeket visszahallgathatjátok a Manna podcastjára, felteszem ezt a beszélgetést is, kereshetitek majd akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Véget ért a szombati kanapé, köszi a figyelmeteket, színes nyári társas híreket hoztunk Horváth Zolival, megnéztük azt, hogy meddig változik a kézírásunk, de beszéltünk arról is, hogy ebben a nagy melegben hogyan érdemes sportolni, úgyhogy visszahallgathatóvá teszem a beszélgetéseimet, ha lemaradtatok volna valamelyikről, de érdekel, akkor ismételjetek, és persze gyertek velem holnap is, akkor is lesz majd kanapé itt a Mannán, arról beszélünk majd, hogy a nagy nyári melegben a rosszul létek ellen például hogyan lehet védekezni. Horváth Patrícia is a vendégem lesz. Most nagyon kellemes szombat estét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
5: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük. Reklám hangzott el.
7: Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. Kórházba került az Igali gyógyfürdő több vendége. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Példanélkülének nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy a felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett, hosszú távú gondozásában. Vegyszer túladagolás miatt 6 embert, köztük 2 gyermeket kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből. A létesítményben nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. A mentők 14 vendéget vizsgáltak meg. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét átmenetileg lezárták, a helyszínen méréseket végeztek. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
6: CrossGPS.
1: CrossGPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
6: CrossGPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
8: Függőségekről függetlenül. Hello, köszi, hogy ismét velünk tartasz. Rendkívül izgalmas beszélgetésre készülünk a CrossGPS új epizódjában. Én Bali Mónika vagyok, és állandó beszélgető társammal köszöntünk ismét.
9: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, Bajor Tamás vagyok.
8: Mai vendégünk azt mondja, hogy 20 évet töltött a pokolban. Szerintem felsorolhatatlanul sok és sokféle szert használt. A kábítószereket elhagyta, de gyorsan rászokott az alkoholra. 2023. szeptember 1 óta szabad ember. Azt mondja, hogy nagyon boldog, de hát alig mer beszélni erről, nehogy már megutálják. Azt mondja a 24.hu újságírójának, hogy mit hoz a jövő, nem tudom. Csak azt, hogy a józanság mindig is egy tökéletes jelzőbúja lesz számomra. Mutatja, hogy jó úton járok, akárki akármit mond. Azt mondja, nem akar a függőségekről beszélni, a jövőre koncentrál. De hozzánk azért eljött beszélni. A CrossGPS vendége egy Artisius díjas magyar zenész, dalszerző. A Wiki ezt mondja róla, istenhívő, film, képregény, életrajzi könyv és Beatles rajongó. Ezen kívül körülbelül 250 dal tulajdonosa.
9: Szerintem az erre fogékony vágyfülűek már kitalálhatták, hogy Bércesi Róbertről van szó, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk itt, Robi, és köszönöm, hogy elvállaltad a meghívást. Én is hozzátennék egy kis felvezetőt, az kicsit személyesebb lenne, mert jó barátok vagyunk a Robival, és aztán átadom a szót neked. Én jó 10 éve találkoztam először vele, akkor azt tudtam mondani, hogy nem igazán volt a vonal túlvégén valós reakció ezzel az eufémisztikus jelzővel, vagy szerkezettel utalnék arra, hogy elég lerobbant állapotban volt Robi minden szempontból, és számomra egy gigacsoda az, ami végbe ment vele, benne, és példamutató. És ami csodálatos, hogy az ő addig is kimagasló dalszerzői előadói munkásságában, ez nem hogy negatív fordulatot nem hozott, hanem inkább pozitívat. Noha sokan, akik a különböző drogok mellett érvelnek, gyakorta használják azt a szerintem hamis érvet, hogy a drogok bármilyen kreativitásra ajándékozzák meg használóikat. Mm. Robinak sikerült most az ellentétét igazolnia az elmúlt néhány évben, és nagyon szépen új dalokkal is, régiekkel is óriási tábort tud maga mögött mellett, és azok közé tartozik, aki ezt nem érdemtelenül, és nem ilyen egy nyári módon teszik, hanem időről időre megújulnak. Tiéd a szó, Robi.
10: Nagyon szépen köszönöm a szót. Igazából azért jöttem, hogy beszélgessünk bármiről, tabuk nélkül, amit kérdeztek tőlem.
9: Jó. Vagyok. Kérdés nem hozott el, csak felvezetés, de akkor szerintem legyen az az első kérdés, hogy haladjunk egy picit kronológikusan azon hallgatóink kedvéért is, akik talán kevésbé ismernek téged. Így a gyermekkortól kiindulva, hogy hogyan épült fel nálad akár a zene, akár a drogfüggőség, illetve a kettő párhuzamossága.
10: 1976. szeptember 12-én születtem Gyulán.
8: Vicces a fiú, nagyon jó.
10: A szüleim elég korán elváltak, egy éves voltam, aztán Komlóra költöztünk, és ott éltem 20 éves koromig. Ott szocializálódtam, mondjuk ebbe a szocialista iparvárosba, a bányászvárosba. Ott éltem meg a kamaszkoromat, a gimnáziumi éveimet. Ott kezdtem el alkoholizálni, és elkezdtem ott gitározni, énekelni és dalokat írni, és ott döntöttem el 15 évesen, hogy én a dalszerzői pályát választom.
8: 15 évesen?
10: 15 éves voltam, amikor mondtam anyukámnak, hogy már pedig én ezen az úton fogok menni, nem leszek se orvos, se ügyvéd, lehettem volna, mert nagyon jók voltak a jegyeim, mindig is jó tanuló voltam, és hát a szüleim nagy szomorúságára mondtam, hogy én nem szeretnék se egyetemre, se főiskolára menni, bár bármelyikre felvettek volna, azt mondtam, hogy vége a giminek, elmegyek katonának, mert akkor az még muszáj volt, aztán utána irány Budapest is, és dalszerző leszek.
8: És hány évesen írtad az első dalt?
10: 14 éves lehettem, vagy 15. Amikor először kezembe fogtam gitárt, két akkordot megtanultam váltani, abból már én dalt írtam.
8: Hát ezt fel nem fogom. Én már nem találkoztam ilyen emberrel, mert ez nem az én pályám nyilván, de hát milyen... Várjátok, már keresem a szavakat. Szóval mi kell ehhez? Ihletettség, felismerés, hivatástudat, 14-15 éves kölyök? Hol járunk körülbelül?
10: 1993-ban voltam 17 éves, hát akkor ilyen 91-92 körül.
8: Aha, te jó ég. Hát akkor eldönti valaki két akkord, első dal, és akkor jó, innentől kész, szavaz,
9: hát igazából
8: szavaz.
9: Így megy ez, és így megy. Ez persze, és ez a hiteles, mert ez egy olyan intuíció, amiről aztán tényleg nem lehet lebeszélni az embert. Én legalábbis így tapasztaltam, te is.
10: Hát engem nem sikerült lebeszélniük a szüleimnek, bár a kezdeti szárny próbálgatásaim ott abban a panelházban, az 5. emeleten, ahol laktunk, azok meglehetősen idegborzolóak lehettek. Főleg a családomnak, de a szomszédoknak is. Azért, hogy csépeltem egy elektromos gitáron erősítőn a húrokat a kis szobámba, közben gajdoltam hozzá, és az már az elején világos volt, hogy nem vagyok se egy kimagasló tehetségű szólógitáros, se egy olyan énekes, akinek egyből felkapja az ember a fejét a hangjára. Az én titkos fegyverem a dalszerzői képességemben rejlett, de azt akkoriban még rajtam kívül senki nem sejtette, én is csak éppen hogy.
8: Hát figyelmetek már, ezt most muszáj megkérdezni, hiszen a Cross Rádió és a Manna FM stúdiójában két profi zenésszel ülök, akiknek azért az életében nagyon sok hasonló szegmens megtalálható. Tamás, te hány éves voltál, amikor az első dalt írtad, és hány éves, amikor eldöntötted így bele a pöcökbe, hogy oké, engem semmi, senki nem érdekel, jöjjön a muzikpálya.
9: Sok közös halmaz van bennünk a Robival, de vannak eltérőek is. Az egyik eltérő például, hogy a Robi az tényleg zenész, én meg tényleg nem. Tehát ugye engem nem a zene, hanem a botrány, a jelenség vonzott meg, elsősorban a megbotránkoztatás, a szembehelyezkedés, a rebellis lét, a lázadás, az anarchia, a feltűnés, az exhibicionizmus, a performance, engem ez vonzott be ebbe a szakmában. Nekem a zene mindig is kisegítő volt. Most ilyen idősebb fejjel kezdem újra felértékelni. Mindig is szerettem a zenét, de felértékelni. Rengeteg zenész kollégával életen át tartó összefeszüléseim voltak ezen, mert számomra mindig a szöveg felől, meg a jelenség felől közelítettem. A Robinál pedig az a csodálatos kiegyensúlyozottság van, hogy azon kevesek egyike, akiben a szövegírói kvalitás és a zenészi kvalitás együtt pont úgy kiegyensúlyozza egymást, és azt nagyon helyesen, önkritikusan mondta ő is, hogy nem az ének hangja vagy a gitártudása az, ami miatt szeretik, hát ez talán rám még inkább igaz, sőt biztos, de nálam el van billenve a dolog a performativitás irányában, nála pedig ez ki van balanszírozva, és talán ezért is ír ilyen gyönyörűséges, de mindig egy kicsit olyan kellően fésületlen, kellő ponton kibicsakló dalokat, amitől az egész iszonyú bizarr.
8: Igen,
9: és
8: olyan rendezetlenség.
9: Miről is van itt szó?
8: Igen. Ugye, hogy rendezetlenség egy kicsit
9: abszolút,
8: a Robi? Abszolút. Jaj, hát ez a napsütötte rész, de azért most eszembe jutott megint ez a dal, az az abszolút kedvencem, Robi, tőled. Ezért is kaptál Artisjus díjat, meg se lepődtem. Lehet, hogy kifilézlek benneteket. veletek ülhetek a stúdióban. A performance, az exhibicionizmus, értem, hogy ez, valahogy jobban értem, hogy ez az alkohol a drogok világába behúzza, behúzhatja az embert. De ha téged nem a performance vonzott, meg te nem vagy ennyire exhibicionista, Robi, akkor téged mi vitt be ebbe a nagyon-nagyon mély pokolba, és azért te ott 20 évet lehúztál.
10: Én egy meglehetősen introvertált ember vagyok, egy befelé forduló személyiség, így éltem az egész életemet, a gyerekkoromat, a kamaszkoromat és a felnőtt koromat, és jelenleg is ilyen vagyok. Viszont a színpadi élet, a dalírás, az önkifejezés az olyan, hogy valamilyen szintű exhibicionizmus kell az emberek felé fordulás, és ez mivel ez bennem nem volt meg természetesen, éreztem azt 23-4 éves koromban, hogy van bennem valami, aminek ki kellene jönnie, amit meg kellene mutatnom az embereknek dalszövegekben, dallamokban, akár a kiállásomban is, és ezt belőle nem jött így ki, és nagyon elkeseredtem, és valamikor ez időtájt fordultam így a kábítószerek felé, amik megnyitottak bennem kapukat, és elkezdtem kifelé forduló lenni, találtam magamban egy szuperstrádát, egy óriási nagy adatbankot, amit Isten tudja csak, hogy honnan hoztam, de azt biztos, hogy nem tanultam ebben az életben. És ezt ki tudtam magamból akkor aktázni, de hát kamatos kamattal megkérte az ördög az árát ennek.
8: Te ezt így egyetemen látod, hogy az ördög van a mögött. Olyan határozottan teszel már erről kijelentéseket, sok interjút megnéztem, és sok interjúba belenéztem, amit veled készítettek, és azért te nagyon nyíltan beszélsz erről, hogy itt ez nem csak emberi erő, hanem itt már mintha transzcendensbe belenyúlna az ember ilyenkor.
10: A világot szerintem egyértelműen és logikusan, nyilvánvalóan szellemi lények irányítják, akik irányítják az embereket. Megszállják őket, és irányítják a testüket, kényszerítik őket különböző módokon.
8: Bedrogozott állapotban ezt azért nem gondolja át az ember, ugye?
10: Hát a drog az csak kaput nyit, nem csak a megvilágosodásnak, hanem ezeknek a bizonyos démonoknak, ördögöknek is. És hát egy drogos embernél jobban senki nem tudja azt, aki a bőre alatt tapasztalja, hogy valóban szellemi lények irányítják az emberiséget, az emberek tetteit, azokét is, akik teljesen józan életet élnek.
8: Tamás,
9: keményeledel.
8: Ez egy nagyon keményeledel.
9: De viszont teljesen igaz, tehát tulajdonképpen ez egy biblikus felismerés. Én azon árnyalnám, vagy egészíteném ki, hogy ne zúdítsuk rá itt az emberiség azon részére, aki a hallgatóságot képezi ezt a nehezen feldolgozható üzenetet, hogy azért ez sajnos igaz. Ez ezzel párhuzamosan az Isten kegyelme is körbeveszi ezt az egészet, és hát az evangélium, ami egyébként azt jelenti, hogy jó hír, ez pont attól jó hír, hogy ez csak jött valaki, egy 2000 évvel ezelőtti római birodalomnak egyik tartományában, Judában, akinek hatalma volt a démonok felett, meg minden rossz fölött, és elkezdte kiűzni őket, és hogy ez ma is működik, én ezt át is éltem, és én tovább is abban hiszek, hogy ő már, mint a názareti messiás Jézus az, aki e fölött hatalmat tud gyakorolni, és én, egyébként az is érdekes, hogy a Robival való beszélgetéseink mindig valahogy ösztönösen is egy köré fonódtak, mert az évek során nagyon sokszor, miután megismerkedtünk, hívott a Robi ezzel az a bibliai kérdésekkel, Jézussal kapcsolatos kérdésekkel, és olyan őszinte gyermeki érdeklődés volt, és van a mai napig is ebben, ami miatt én egészen biztos vagyok benne, hogy a Robi az egy nagyon Istenhez közelálló, közelítő és jó szívű srác.
8: Amikor készültem erre az interjúra, azon gondolkodtam, hogy na itt aztán tegyek félre mindenféle újságírói bravúroskodást, mert hogy én nem ismerem a világotokat, nem csak zenész nem vagyok, meg énekes, azt megbeszéltük a karamellel a múltkor, mikor itt volt, hogy nem baj az, csak legyek érzékeny, de a függőség világát sem ismerem. És azt sem tudom, de nagyon sok hallgatót képviselek. Remélem, hogy sok hallgatót képviselek ezzel. Azt sem tudom, hogy mi tartja bent ebben a világban a függő embert. És jön még egy következő naív kérdés. Amikor egy szerfüggő leül, hogy alkosson bedrogozott állapotban, gyerekek, akkor mi a célja? Mit akar? biztos nem megváltani a világot. Tamás, ez a kérdés hozzád is.
9: Most rád is vonatkozik. Robi,
8: persze, Robi is mondja, igen, de hogy kíváncsi vagyok rád is, igen.
10: Azért írok dalokat elsősorban, mert szeretném a saját kis világomat megváltani, hogy úgy mondjam. Szeretném, hogyha boldog lennék, félelemmentes, és a személyes fejlődésemet szolgálja az, hogy megismerem magamat, és így testről testre a lelkem szépen járja a maga útját, és azt, hogy ez más embereknek is örömet okoz, segít, tehát van visszacsatolás, visszahatás, azt én konkrétan varázslatnak hívom. Igazából ez az egésznek a savaborsa, azt, hogy mindamellett, hogy ez az egész hiperkarma, ez arról szól, legalábbis az elején, meg szerintem igazából most is, hogy az én személyes fejlődésemet segítse, hogy én jobb emberé váljak, amellett, hogy ez másnak is segít, az, ami igazából teljessé teszi a képet.
8: Ez már szent, olyan szent
9: pillanat. Talán a hiperkarma kifejezés is megérdemel egy kis egzegézist, már csak a keresztény szóhasználathoz szokott fülek számára is, ugye nyilván ez a keleti miszticizmusnak egy fogalma, és azért érdekes az elnevezés, mert ugye a karma az azt a valóságot jelöli, amivel az ember a cselekedeteinek a következményeiként szembesül minduntalan, és ez ugye a keleti misztikában azt jelenti, hogy nem tud kikerülni a következmények alól, tehát a cselekedeteinek a hatás alól, és nem tud eljutni abba a mennyországba, mondjuk most azt, ma nem menjünk bele, hogy az mennyire nem azonos a zsidó-keresztény mennyországgal, de mindesetre egy pozitívabb állapotban épp ez a karma tartja fennben, és a hiperkarma az ugye a hiper szóval, az meg egy a különlegességet jelenti, vagyis utal arra, hogy azért ki lehet kerülni a, úgymond a büntetés alól, most így leegyszerűsítve. És hát ez pont, ez azért egy mélyen jézusi gondolat, mert ő az, aki a büntetésünket magára vette. Tehát ha valakivel ki lehet kerülni a cselekedeteink következményei alól, ami alól senki nem mentesül egyébként, akkor az pont Jézus. Az, amit meg az alkotás folyamatáról mondott a Robi, az szerintem tök jól megmutatja azt, hogy a Robit miért is szereti a közönség. És most erről egy egészen friss élményem is volt, ez eddig is tudtam, de ez csak megerősített benne. Most volt nemrég egy közös előadóestünk az Ingában, ugye az Acper Kávé előadás sorozat, és ott az előző epizód az pont együtt volt. És hát a Robiban van egy ilyen gyermeki őszinteség, ami mind a dalaiban, a szövegeiben, mind a személyes jelenlétében megjelenik. Az alkotói munkásságában is ezt tudatossá tette, például amikor arról beszéltünk, hogy hogyan képez sorvégeket, rímeket, szövegi fordulatokat, akkor az egyik ilyen alkalommal azt mondta, hogy a nagyon jó hangzó rímektől és fordulatoktól is hajlandó elállni, ha egy kevésbé jól hangzó, de érzelemgazdagabb és szívhez szólóbb dolog kézre áll, és ez nagyon jellemző rá, és lehet érezni, hogy a közönség ezért szereti őt, mert nem a bravúr, a kivagyiság, a sziporka megmutatása a főmotívum, hanem a közösség teremtés.
8: Fú, ezt, amit most megfogalmaztál, én arra azt mondom, hogy alázat.
9: Nem? Igen, igen. Hát igen.
8: Szerintem
9: igen.
8: Ebben a sázban az van.
9: Igen, nem, most ne dicsérjük, szerintem mondjunk valami rosszat is róla. Nem tudom, mi rosszat lehet mondani, mindesetre.
8: De egy szerethető figura, így most, mint hogyha hátra magad kibeszélnénk.
9: Az a durva, hogy most nemrég voltam Budapest Parkos koncertjén is, és nagyon széles a közönség spektruma, tehát egészen fiatalok is követik. Nemrég megyek a Deák térnél, és ott egy utcazenész is hiperkarma számot játszik, és ezek tényleg ki vannak találva, mert a Beatlesnek a hatása azért tetten érhető, de hát ez lenne a legkisebb gond, ugye a világtörténelem legnagyobb zenekaráról beszélünk, de ahogy mondtam, mindig a sorvégeknél bejön egy olyan kurfli, egy olyan csavar, ami eltéríti azt a közhelyességet, a várva várt befejezést. Na erről beszélj kicsit, hogy ilyenkor mi száll meg téged, amikor ez a kizökkenés manifesztálódik?
10: Kicsit olyan érzés, mintha én egy médium lennék, aki az egész dalszövegíráshoz a testet adja, és a kezet, amivel begépeli a szövegeket.
9: Jó, azért nem vagyunk ennyire robotok, azért nem.
10: Többször is előfordult az, és sokszor a legsikeresebb dalaimnál, hogy a szószoros értelmében egy hang a fejemben lediktálta. Tehát meg tudom különböztetni a fejemben levő hangokat a saját gondolataimtól. Uh-huh. És ez egy hang volt, amelyik azt mondja, hogy tessék, ez írd, és szépen leírtam a sorokat, utána elmentettem a doksit, például a Jó Szerencsét című számnál, aztán utána másnap elővettem, memorizáltam a szöveget, megtanultam, és onnantól kezdve éneklem. Úgyhogy igazából ez a médiumi dalszövegírás, ez ami jellemző rám.
9: Hát majdnem, mint hogyha a Kraftwerk billentyűsét hallgatnám.
7: Vagy a bércesi apokrif, tudod? Ez, nem, a, ugye, ez mennyei ismerte
9: és. Nézd, szerintem mindenkinél más, hogy van ez, de most ugye téged kérdezünk. Mitől jön be az, hogy az ember az akkordmenet meg a melódia alapján várna egy megérkezést, egy olyan típusú rímre, amiben egyébként a megelőző sorok talán bővölködnek is sok esetben, szóval vannak bennük közhelyszerűségek, de mégis aztán ez átfolyik valami olyanba, ami teljesen váratlan.
10: Én csak azt tudom mondani, hogy amikor írom a szöveget, az nekem egy olyan érzés, hogy van egy hang a fejemben, amelyik diktálja a sorokat, és előfordul az is, hogy néha én is bele akarok kicsit okoskodni, hogy itt ez lenne jó, és akkor konkrétan mondja, hogy nem, hidd el nekem, nem az lesz az út, figyelj nekem a dal, erre meg erre akar menni, és ezt írd le, és végül igazából igaza lesz ennek a hangnak, úgyhogy már egy jó ideje, nem vitatkozom vele.
7: Mit mondanak a hallgatók? Mit mond a közönség? Mit mondanak az olvasók, amikor hallják, olvassák ezeket a sztorikat Bércesi Robitól? Nem mondják, hogy a Robi megkattant, mert egyszerűen odáig vannak azért, amit te nem produkálsz, direkt nem ezt mondom, hanem átadsz magadból.
10: A legáltalánosabb reakció, amit a legtöbbször hallok, és szerintem ez egyik legjobb dolog az életemben, hogy odajönnek és azt mondják, hogy az életüknek bizonyos nagyon nehéz időszakain átsegítette őket. Akár az öngyilkosságtól mentette meg őket az én dalszövegem, az árt osztályról hozta ki őket. Valószínűleg ezt már csak én teszem hozzá valami olyasmire ebbe a dologba, hogy mikor meghallották a dalaimat, akkor így felfogták azt, hogy hát igen, nem csak ők élnek ezzel az úgymond őrülettel, azt nem kell belehalni, lehet vele élni. Én például dalok formájában, tehát hogy mondjam, ezt csapolom le ezt a dolgot.
7: Tehát mindenkinek van egy kiút, vagy lehet egy kiút ezekből az állapotokból, de egy kérdés, amíg nem válaszoltatok, hogy ebben a szerfüggőségben mi tartja benn a művészt?
10: Hát az elején az ember, én legalábbis azért kezdtem el, hogy megnyíljak, hogy egy kicsit a személyiségem az emberek felé jobban nyíljon, felfedezzem azt, hogy mi van bennem, és hát amit ott találtam, az, ahogy mondtam is, egy óriási adatbank, amit Isten tudja hány ezer éve cipelek magammal, és ez nagyon jó dolog volt, de aztán mivel, hogy emberi testben vagyok, és ugye az élet az nagyjából az a szokásoknak a tömkelege, megszoktam a dolgot, és egy idő után automatikusan összekapcsoltam.
7: Okay.
10: Reflexként, hogy ha írás van, akkor drog van.
7: És te, Tamás? Hogyha még volt egy gondolat beléd, nem akarom belét.
10: Ennyi, nagyjából ennyi.
9: Nálam is egyébként így működött, nálam még azzal tetéződött, hogy én csomó mindent, tehát én csomó mindent nem mertem úgy drogok meg izé nélkül, meg csinálni rásegítés nélkül.
7: Na most mondd, hogy mik ezek a csomó minden például.
9: Azt a fajta pofátlan megélését a szabadságnak, amitől én az volt, vagy amitől úgy véltem, hogy az vagyok, aki. Uh-huh. És igazából ez omlott össze bennem a megtérés pillanatában, és a megtérésnek, és az Isten élménynek, és az vele való együttjárásnak köszönhetem, hogy ma már te bármit megmerek csinálni, amit persze helyesnek tartok, tehát mindent nem csinálok meg, de eléggé nem ijedek meg semmitől, és semmi nem kell hozzá. Tehát semmi. Tehát elég hozzá az Isten jelenléte, meg a személyiségem, meg a tőle kapott ajándékok. Úgyhogy ez egy nagy szabadulás, és ezért látom, hogy ez a Robinál is a maga világában ugyanúgy megvan, mert most már nem használja ezeket, és mégis tök jó, amit csinál, és mégis ugyanúgy kiáll emberekkel, és nem
8: és megvan ez a felszabadultság a drogok nélkül is?
10: Sőt.
8: Igazából, na, mesélj!
10: Hát igazából a drogozásnak, ami nagy felmenő ága volt nálam, az igazából az első néhány év. Aztán jött 18 év, amikor már folyamatosan szabadulni akartam tőle, kevés sikerrel, ugye egészen 2020-ig, és hát onnantól kezdve akármilyen gondolatom volt, akármilyen döntésem, tettem, akkor azt így megkérdőjeleztem, hogy de mi van, hogyha ez csak azért van, mert hogy folyamatosan be vagyok drogozva, és valójában ez nem a helyes út. Na és ebben segít a józan élet, mint ahogy az elén azt fel is olvastad, hogy nekem azért jelzőbólya a józanság, mert ott nincs olyan, hogy azt mondja a hang, hogy jó, ezt most csak azért gondolod így, erre az útra csak azért akarsz rálépni, azért akarsz erre indulni, mert hogy be vagy drogozva. Mert hogy józan vagyok, akkor tudom, hogy jó úton járok.
8: Mesélj nekünk még arról az alkalomról, amikor már józanul írtál. Én tudom, hogy olvastam, hogy 2023. december 24-én történt, amit a hallgatókkal is, Tamás, veled is megosztanék, hogy azért hátborzongató, mert nemrég vendégünk volt itt a Cross és a Manna stúdiójában Lackfi János, és 2023. december 24-én ő egy újabb lehetőséget kapott a teremtőjétől. Élet 2.0, azóta beszélhetünk erről. Ő felgyógyult egy infarktusból, és ez ugyanaz a nap. És 2023. december, ugye?
9: Nagyon.
8: Mi, veled emlékszel? Én elkezdtem
9: 23,
8: gondolkodni.
9: 23,
8: 24. Komolyan elkezdtem gondolkodni. Mi történt akkor? És nem, semmiféle misztikum nincs ebbe, csak
9: hát azért... nem tudom. Én azt mondanám, vagy én azt kérdezném a Robitól még, hogy amiket te most itt elmondasz, azok tulajdonképpen mind az iskola példái annak, amit a büszke, modern, nyugati közbeszéd és közgondolkodás sok esetben megvetéssel illet, kivéve persze, hogyha egy közkedvelt személyiségről van szó, úgyhogy használjuk ki ezt a versenyelőnyt most, hogy egy Bércesi Robi fogalmaz meg, akár a művészi alkotói folyamattal, akár a hit valóságával kapcsolatban olyan irracionális hitvallást, ami nagyon is valid, legitim és része a valóságnak. Azért mondom ezt, mert tegnap is hosszú beszélgetésem volt egy nagyon aranyos emberrel, aki maga teljesen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen pozitív, de inkább ilyen esse eldöntött, hogy pozitív agnosztikus vagy. Nem pozitív agnosztikus, nagyon nehezen meggyőzhető, nagyon racionális ember, de mégis van egy érdeklődésben, és ő kezdeményezte ezt a beszélgetést, és benne tulajdonképpen ebben a beszélgetésben megjelent az európai kultúrtörténet szinte összes ilyen ellenérvrendszerre a hittel szemben, és ezért számomra most magas labda az, hogy te pedig olyan magától értetődően és ilyen fesztelenül és őszinte gyermeki leírással vezetett be számunkra azt az alkotói folyamatot, meg a hitnek a belső mozdulatait, amelyek ezen fittyet hánynak erre az ateista narratívára, hogy, és ezt te büszkén vállalod más interjúkban, meg más megszólásában is, mi a közönség, vagy a veled szembe jövő emberek visszajelzése erre?
10: Igazából eszembe jutott erről egy komment. Régebben olvastam még kommenteket, most már jó ide, nem, ez nagyon régi. Van velem egy interjú, fönn van a YouTube-on valami ilyesmi a címe, hogy 21 gyógyszer naponta, 12 napig lekötözve. Ez volt a 2014-es kálváriám, amikor ugye mi először találkoztunk a Nyírőben. És van az interjú, és ott alatta van egy komment, hogy hát azért örülök annak, hogy az Isten barna megmenekült. De kb. hogy nagyjából, nagyjából ilyen ezt gondolják, de hát majd rájönnek. Tehát mindenkinek eljön az életében egy olyan bizonyos pont, amikor térdre rogy. Csak ennyit mondhatok.
8: Miért mentél be te akkor Tamás a Nyírőre?
9: Egy közös barátunk, Robinak legjobb barátja volt, én pedig inkább egy jó ismerős, aki engem ismert még a régmúltból, Pite Megyes, mi volt a
10: kereszt? Megyesi Ferenc.
9: Megyesi Ferenc volt a neve, Pite a beceneve, ő volt a nagyon jó barátja Robinak és menedzsere, és a Pite keresett meg engem, hogy hát biztos rám hallgatna a Robi, és akkor én bementem, és hát nagyon, máig megvan a beszélgetés, nagyon érdekes nagyon egzotikus. De, de, de, de, de, de, de, de

0: hogy milyen nagy, meg milyen jó, és akkor meg készséggel próbáltam válaszolni, meg sokszor találkoztunk is. Úgyhogy én azért abszolút hiszem, hogy az Úrnak a keze benne van ebben a gyógyulási folyamatban, még ha nem is azokon a lépéseken keresztül, mint nálam, de hát mindegyikünk útja más, tehát egyének vagyunk, de én ebből nem tudom az Istent kihagyni, hát és főleg azért sem, mert maga a Robi is ezt azért így apostrofálja, hogy állandóan hit való életet él, és azért ez egy nagy dolog egy olyan világban, amikor mondjuk úgy, a hívőket azért hát hogy is mondjam, ahogy ez a komment is beszél róla, hogy jó van, Pistike, nem vagy kockafejű, tehát eltűrjük, de azért komolyan vehető alternatívának sokan nem gondolják, pedig ha tudnák, hogy ez mennyire komolyan vehető, de hát ugye ezt előre megmondta Pál apostol, hogy az Isten bolondsága az ugye bölcsebb az embereknél, szóval van ebben valamit, ha direkt Isten úgy csinálta meg ezt az egészet, hogy senki se dicsekedhessen, hogy legyen egy ilyen kis ilyen szépséghibája ennek a hitnek, hogy nem van kerek a világ, mint ahogy egyébként nem is az, most nem a föld geometriai formájára gondolok, hanem a berendezkedésünkre.
1: Meg a működésre, igen.
0: A működésre, és hogy nagyon nem kerek, és akkor már, ha ennyire feje tetejére állt minden, akkor miért az Isten útja legyen olyan szabványos, tökéletes, miért nem abban legyen olyan botrány kő, hogy az megpróbálja az embert, hogy most jó szívű-e, vagy nem jó szívű, erről szól itt a történet.
1: 2014 nyírő, te mire emlékszel a Tamással való beszélgetésből, és utána hatalmas ugrás az idővonalon, és jöjjön az a 2023. december 24-e, amikor is mondhatjuk azt, hogy TikTok vagy TikTok, TikTok.
2: Az első beszélgetésünkre nem igazán emlékszem, mivel tényleg akkor napi 21 gyógyszert szedtem, ott kint álltunk a dohányzóba, pizsamába voltam, nagyjából ennyire emlékszem. Az első emlék az igazából az volt, amikor egy 10 napra vagy egy hétre a Tamás bejött a kórházba, és kikért engem egy ilyen kikérő lappal az orvostól, mert hogy ilyen kényszergyógykezelésen voltam benne, mert nem csak a mentők, hanem a rendőrök is vittek be, tehát így velük karöltve vonultam be.
0: Még hogy a tűzoltók nem kellett csatlakozni.
1: Katasztrófa védelem.
2: Meg az üdvhadsereg. Szóval, hogy kényszergyógykezelésen voltam, és nem jöttem ki, nem hagyhattam el majd fél évig a nyírőnek a területét.
1: Okay.
2: Kivéve egy alkalmat, amikor Tamás bejött értem, és elvitt engem a hídgyülekezetének az egyik istentiszteletére. Ott eltöltöttem egy kellemes délelőttet, és utána visszahozott engem a nyírőbe, és emlékszem arra, az nagyon benne maradt, hogy mentünk az úton, én ültem a hátsó ülésen, és néztem ki az ablakon, és láttam a normális embereket, ahogy közlekednek az utcán, mennek át a zebrán. Ugye én akkor már hosszú hónapok óta csak valódi elmerodjantakat láttam magam körül, leszámítva a néhány ápolót, szóval azért felemelő érzés volt.
1: Hú, vajtok, ez így
0: ez jó.
1: Hú.
0: Ez nagyon jó.
1: Ebbe azért az ember beleszédül azt a mindenit. Fel nem tudom fogni, hogy ilyen, mondjuk nem ebben az állapotban, nem ebben a mélységben, kicsit föntebb, hogy a fenébe tudtál te olyanokat írni, amiket letettél az asztalra? Hogy működik ez? Tehát ez az elmének a csodája. Nem értem, fiúk, nem értem.
2: Én egy egyszerű ember vagyok, teljesen átlagos tulajdonságokkal, én minden nekem ismerem magamat jól. Annyi az egész, hogy van egy hang a fejembe, ami nem a gondolatom, hanem egy különálló entitás, egy szellemi lény, akinek igazából azon kívül, hogy teste nincsen, teljes mértékben egy személyiség. Nek felel meg, és ő az, aki az én utamat egyengeti, irányítja, és igen, a legfőbb szellemi lény Istennek a nevében segít engem át az életemen. Akárhogy is hangzik ez, a gyakorlatban, a fizikai világban ez működik, úgyhogy én csak ennyit tudok erre mondani most.
0: Lehet. Szerencsére, hogy én már nem vagyok olyan mértékben indoktrinált, mint mondjuk 10 éve, amikor találkozunk, akkor arra biztos meg lenne a kész válaszom, hogy ez micsoda. Ma már nincs kész válaszom. Tehát ma inkább azt mondom, hogy fogalmam sincs, de hát hogyha jó, akkor hadd szóljon.
1: De azért van különbség ezen állapot és a 2-3 évvel ezelőtti állapot és alkotó folyamat között, vagy akkor is azt érezted, hogy van veled mellette valaki, jönnek ihletek, tehát ez ugyanaz az állapot?

0: Igen, ez a hang, ez mind végig velem volt, amióta az eszemet tudom, és sanszos, hogy ez a hang fog utoljára elhallgatni az életem végén a fejemben. Úgyhogy nem küzdök ellene. Nyilván kamaszkoromban, meg a 20-as éveimben nem tudtam mire vélni ezt a dolgot, mivel így születtem, ezért sokáig azt hittem, nagyon sokáig azt hittem, hogy mindenki ilyen. Ugye 30 éves korom körül kezdtem ráébredni, hogy nem, kevesebben vagyunk, mit gondoltam.
1: Egyébként pont nem láttam egy videót arról, hogy az intelligens emberek különböző ismérveiről, és akkor az egyik ismérve az volt, hogy állandó beszélgetésben vannak önmagukkal. Tehát én azt is hogy itt a személyiség, tehát hogy itt nem feltétlenül kell, most nem azt mondom, hogy kizár, de nem feltétlenül kell transzcendens dologra gondolni, tehát ez lehet egy pszichológiai jelenség is, ami nálad valami miatt és valamiképpen markánsabban jelenik meg.
2: Nagyon intenzív.
1: Vagy intenzívebb, mint egy olyan embernél, akinek szintén megvan ez, csak olyan...
0: Én hiszek teged, de a hang kikéri magának. Ő azt mondta, hogy a saját jogán sokkal régebb óta létezik, mint te, és nem te találtad, hát ki jött, nem én, hanem már
1: ez azért, nincs értelme a vitának, mert ez úgyis, hát szóval a talányok világában maran. Mondom, én már kinőttem abból, hogy ilyen dogmatikai kézitúságba belemenjek, mert annak nagyon nagy híve voltam, és azt hittem, hogy ez az Isten szolgálata, de hát arra rájöttem, hogy ez nem. Vagy most legalább úgy gondolom, hogy nem. Úgyhogy hagyok békén mindenkit azt abban, amit...
2: Úgy is kiderül. Úgy is kiderül. Persze.
1: A lényeg az, hogy hát amit Jézus mondott, hogy akkor megkérdezték, hogy na melyik a két legnagyobb, melyik a legnagyobb parancsolat, így szólt a kérdés a Tórából, tehát az Isten beszédéből, melyik a legnagyobb parancsolat, és maga az Isten fia, a földre szállt istenség azt mondta, hogy az első úgy van, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből, a második pedig hasonló ehhez, szeresd az embertársadat, mint önmagadat. És ettől függ az egész törvény. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ebben foglalhatott össze a Biblia lényege, tehát aki nem olvasta a Bibliát még, vagy semennyit se olvasod belőle, de ezt a kettőt meghallja, hogy szeresd Istent, és szeresd a másikat, mint önmagadat, az már a Biblia lényegét meg is értette. És ilyen egyszerűen el tud indulni ezen az úton. És azt hiszem, hogyha ezen az úton haladunk, akkor hát ahogy Ézsaiás proféta mondja egy helyen, hogy akkor a bolond se tud eltévedni.
2: És odaérkeztünk, hogy 2023. december 24.
0: Igen, otthon voltam, éppen a szobámban tettem-vettem, és emlékszem, hogy fölemeltem a gitárt, nyakamba akasztottam, és járkáltam fel alá, és elkezdtem így fel alá pengetni egy émol akkordot, és akkor született meg életem első józan dala. 1993 óta írok dalokat, és már az első dalaimat is részegen írtam, szóval utána jöttek a drogok, és ez a 2023-as dal, tehát akkor az
1: pont
0: 30 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy megírjam életem első józan dalát.
1: Na mondj egy szövegrész belőle.
0: Én azon gondolkodtam, hogy amikor az ember részeg vagy be van téve, akkor mindig tehet rá egy lapáttal. Mindig lehet az ember részegebb, bedrogozottabb, egészen a halálig lehet vinni. Viszont olyan, hogy józanabb, olyan nem igen lehet az ember, hogyha józan, akkor józan. Józanabb, tehát a valóság szint az a szint, ahonnan nincs tovább. És akkor jött ez a szöveg, hogy egyedül a valóságtól nem menekülhetsz. Az út végén ott vár, mindegy neki, mit gondolnak róla, akikbe te végig megbíztál. Tudom, előre meg kellett volna látnom, hogy mit teszel, mikor én elhibázom.
1: Nagyon szép.
0: Ez volt az első.
1: Nagyon szép.
2: És amikor először színpadra léptél, életed első józan, ezt most tegyük idézőjelbe, életed első józan dalával, hát figyelj, én a helyedben, rettenetesen ideges lettem volna, hogy vajon hogy fogadja ezt a közönség, hiszen mondjuk ők nem tudták, hogy te már más állapotban írtad. Milyen volt a te lelki állapotod, és hogy fogadta a közönség?
0: A dalaim tükrözik azt, ami akkor történik velem éppen, amikor megírom őket, naplóbejegyzések, terápiás célt szolgálnak, és hát józanul írtam dalt, és sejtettem, hogy azok az emberek, akik ugye megszerettek engem ezek által a sámánisztikus, olykor dörgedelmes, de mindenképpen furcsa asszociációs drogok által inspirált dalszövegek által, azoknak furcsa lesz az a letisztult, barátságos dalszerkezetű refrénekkel teli egyszerű dallamvilág, de hát egy letisztult elméből az ember ne várjon ilyen bonyolult.
1: Na és ezt hogy fogadja a közönség? Tehát milyen a reflexió? Kérdés.
2: Így van.
0: Igazából szerintem jól fogadják, bár nyilván akik már az eleje óta hallgatják a Hiperkarmát, azok azt mondják, hogy az első két album az a jó, és ami utána van, az már nem olyan jó.
1: De ezt mindenkinek mondják, akik még az embernek a régi dolgait szeretik. Tehát ez nem a drogokkal összefüggésben, hanem ez egy ilyen általános tünete, mert az emberek együtt öregszenek a dalokkal, és a fiatalkorukat idézi fel, azzal függ össze nagyon sok dal.
0: Ettől függetlenül játszunk új dalokat is sikerrel, nem érzem úgy, hogy töltelék dalok lennének, mint például most az egyik Józan dalt, amit írtam, a Kicsike fény című számot, mikor játszuk, akkor nem látom azt, hogy az emberek a büfé felé vagy a WC felé veszik az irányt, hanem...
1: Mondja Kicsike fényből valamit?
0: Kicsike fény, legyen erőd, tudod, hogy fejben már eldőlt, melyik az út, amire lépsz, szólok majd, ha túl messze mész, legyen erőd, mert hív a világ, tudod, hogy szükség van rád itt, ha te szomorú vagy, mindig szar az idő, amikor sírsz, kin ömlik az eső.
1: Nagyon klassz. Yeah.
2: Jaj, de jó, hogy itt van velünk a Bércesi Robi, már nem sokáig, még pár perc van a beszélgetésből. Meg kell veletek osztanom egy nagyon, nagyon érdekes dolgot, és a hallgatókkal, a Crosson és a Mannán. Én pár héten ezelőtt letöltöttem az Út, kötőjel On, applikációt, amit a Szentírás Szövetség adott ki. Hát mondom, megnézem már mi, már az a bátorító néhány gondolat, ami a reggeli kávémhoz éppen majd passzol. És képzeljétek el, hogy fú, nagyon tetszik a cím, és passzol hozzátok, mustármag forradalom.
1: Jó.
2: Milyen erős.
1: Te jó, jó, igen.
2: Mekkora mustár, Robi, tudod mekkora mustármag? 1-2 milliméter. Én ezt néha fiúknak, meg férfiaknak meg szoktam mutatni. Mindenki előáll a színpadon, és parolázik ezekkel a nagy jézusi bölcsességekkel, és akkor menjünk be a konyhába, és nézzük meg, hogy az Isten fia miről beszélt. Mert a mustármag az tényleg a köröm alatti piszok, és erre mondja Isten, hogy ennyire picike hit. Ennyire elég, ez a picike is elég lenne, és hatalmas fává tud nőni. A madarak meg ott szépen ott majd ellesznek az ágain, eszegetnek, meg dalolgatnak. Mit gondolsz, ez a picike hit megvan, ez a mustármagnyi megvan, ez benned a további elkövetkező, nem tudom, évtizedekre, hogy te meg tudsz maradni józanul, vagy elég a hit hozzá?
0: Hát, ahogy mondani szokás, és egyet is értek vele, Isten kezében vagyunk, én legalábbis mindenképpen. Úgy vagyok vele, hogy rajtam nem fog múlni. Eddig nem terveztem hosszú távra, napról napra éltem. Most már megpróbálok, merek tervezni, mert az ember tervez, de azért, hogyha az ember nem tervez, akkor még Isten se tud rajta segíteni. Úgyhogy igyekszem tervezni, és szívből remélem, hogy még az a sok minden, amit érzek, hogy bennem van, nem feltétlenül dalszövegek, hanem prózai dolgok, azok elő tudnak jönni ebben az életemben. Kop, kop, kop.
2: Hát én azt mondom, hogy ámen. Kísértések, még van pár percünk kísértések, mennyi időn keresztül érik még az embert, mikor azt mondja, hogy kész, vége?
1: Ez eltérő, nagyon sok mindentől függ, de én még a végére azért azt megkérdezném, mint aki erről tudok, hogy egy nagyon, nagyon jó dolog is van a Robinál, ami szintén előremutató, és ebben nagyon jó választ adtál, de mert egyszerre igenlő, más részről pedig az Istenre hagyatkozó, de hogy ez a konkrétan az eddigi ilyen-olyan párkapcsolatokat most úgy tűnik, hogy felváltotta egy nagyon komoly, amit Robi is élethosszígra tervez, hogyha ez csak egy mondatban is publikus, ha nem, akkor kivágjuk.
0: Igen, van barátnőm, 4 hónapja vagyunk együtt, boldogok vagyunk, ez rólam tudni kell, hogy nyilván a drogos időszakaimban szó se lehetett arról, hogy nekem komoly kapcsolatom legyen, hiszen főállású drogosként minden napom arról szólt, hogy előkerítsem a betevő adagot, és kamaszkoromban is elég problémás volt nekem a párkapcsolathoz való hozzáállásom. Most 4 hónapja boldog kapcsolatban élek, úgyhogy tényleg erre is azt tudom mondani, hogy rajtam nem fog múlni, én most elégedett vagyok ezzel meglehetősen.
2: De jó, hogy behoztad ezt, és akkor nem kell kivágni ezt a személyes szállat.
0: Nem.
2: Szóval valószínű a kapcsolat ereje, az élni akarásod, a hited itt tudnak tartani a józanság útján. Én annyira nagyon kívánom ezt neked. Olyan különleges figura vagy. És azért így a végére tegyük már oda, hogy szerintetek, mind a kettőtöktől szeretném most a választ. Miért hallgassák a Cross és a Manna hallgatói, meg az ő egész házuk népe a Hiperkarmát?
0: A Hiperkarma, ahogy már említettem is korábban, azért született meg, hogy én saját magamon segítsek, hogy úgy átevickéljek az életen, a személyes fejlődésemet segítsen, hogy boldogabb, teljesebb életet tudjak élni. És hogyha valakinek esetleg lelki problémái vannak, vagy a szeretteinek, vagy nem tud kikeszperegni akármilyen gödörből, vagy úgy érzi, hogy egyedül van az őrületével, és ennél lejjebb már nem lehet, talán elsősorban nekik szól ez a zene azoknak az embereknek, akiknek lelki sérüléseik vannak, és hát valljuk be, azért kinek nincsenek.
1: Szerintem meg azért, mert egy nagyon őszinte, maníroktól mentes és nagyon tehetséges alkotó dalait hallhatja, aki képes arra, hogy a dalaiban egyszerre legyen szerethető, felismerhető mintázatokat ad, de aztán a végig mindig kizökkent, és a meglepetés erejével szolgál.
2: Hát, mint az Isten. Én ahogy megismertem őt, ugye?
1: Isten az meg pláne. De mi meg az ő képére vagyunk teremtve.
2: Így van.
1: Ez az Isten képűség generálja bennünk azt, hogy menekülünk a dögunalomtól, a szériáktól, az utánzattól, és hát adja Isten, hogy ne is legyünk soha olyanok.
2: Bércesi Robi, annyira köszönjük, hogy eljöttél, és az Isten áldjon meg téged, de nagyon.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom nektek is.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük a figyelmet. Bércesi Robi volt a Cross GPS vendége. A Cross Rádióban keddenként este 7 órától jelentkezünk új epizódokkal, a Mannán pedig szombatonként este 6-tól. Megtalálsz és keres is minket a social felületeken. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással jövünk még, és várunk.
1: Sziasztok!
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Keddig maradnak érvényben a hőség miatt bevezetett postai intézkedések. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Manna Hits.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: We're Caleb and John.
2: Somebody like me, somebody like me.
3: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
4: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.
5: I'm the

0: Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

stúdiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Towell with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Megtapasztalattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton. This is Finale.

0: Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrár támogatások egy részét. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. A Tisza párt ma jelentette be, hogy Baka Andrást jelöli a tisztségre. A jogtudós elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz már korábban jelezte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg. Majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, valamint az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják.
0: Időjárás.
2: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van, az örök kivaló Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: így. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6 Manna FM.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: A Burn
3: készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

Cause if you let

0: Morzsa. Űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Csak júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett. Szép Balázs 11, Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, még Erdős Rita 12. helyen zárt. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyi színen is lehet.
1: Időjárás.
2: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Manna Hit. Manna Hit.

0: ez a Manna Hits.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. Trees roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: tengerben.
1: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hi, I'm Ozzy.
4: And I'm Roxanne.
3: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
5: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ma azt szeretném megmutatni, hogy a rajtunk lévő rózsaszín szemüveg miatt azt gondolhatjuk, hogy minden rendben van. Talán észrevettétek, hogy azt mondtam, gondolhatjuk. Maradjatok velünk, mert ez a tanítás talán megváltoztatja majd azt, ahogyan magatokat látjátok.

Ma főként három különböző magatartás formáról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy meg kell kérdeznünk magunktól, én is így viselkedem? És ha igen, akkor meg kell kérnünk Istent, hogy változtassa meg ezt. Hányan lesztek elég bátrak ahhoz, hogy magatokban nézzetek egy kicsit? Tudjátok, szerintem az bátorságot igényel, hogy magunkban nézzünk. Ahhoz nem kell nagy bátorság, hogy valaki mást vizsgáljunk meg, és rájöjjünk, hogy velük mi a gond. Ahhoz azonban bátorság szükséges, hogy önmagunkkal igazán szembenézzünk. Valaki megkérdezett engem nem is olyan régen, hogy szerintem mi volt az a kulcs, ami segített nekem legyőzni azt a sok rossz dolgot az életemben, amik a sok évi gyermekkori zaklatás eredményei voltak, ugyanis nekem nagyon-nagyon sok problémám volt a lelkemben. Természetesen tudom, hogy Isten segített, és az Isten igéje, de a válaszom a következő volt, és nektek is szeretném ezt most elmondani, mert én úgy érzem, hogy ez nagyon fontos a ti életetekben is. Tehát azt feleltem, hogy úgy érzem, az volt a kulcs, hogy hajlandó voltam szembenézni azzal, hogy mi is az igazság magammal kapcsolatban. A Biblia azt mondja, ha megmaradsz a beszédemben, akkor megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz téged. Minden egyes magatartásforma, amiről ma beszélni fogok, az olyan magatartásformák, amelyekkel kapcsolatban egy bizonyos ponton az életemben Isten megítélt. Segített azzal megküzdeni, majd tovább lépni. Nagyon fontos, hogy hajlandó légy szembenézni az igazsággal saját magaddal kapcsolatban. Mi olyan sokszor azzal vagyunk elfoglalva, hogy valaki mást próbálunk megváltoztatni, de az igazság az, hogy ez a gonosz csapdája, hogy távol tartson minket attól, hogy valaha is felismerjük a saját problémáinkat, és változtassunk azokon. Soha ne félj attól, hogy magadban néz. Ismerd be, hogy épp hol tartasz, és akkor majd eljuthatsz arra a pontra, ahol lenned kell. Van itt valaki, aki egyetért velem? Rendben. Tehát az első, amit meg fogunk nézni, az az a viselkedés forma, amikor azt akarjuk, hogy az emberek észrevegyenek minket, csodáljanak, és elismerjenek. Persze mindnyájunknak szüksége van elismerésre. Kérhetjük ezt Istentől, és hihetjük, hogy ő megadja ezt nekünk az életünkben, de az igazság azonban az, hogyha te csak azért dolgozol a gyerekszolgálatban, hogy elismerjenek érte, akkor rossz indítatásból teszed ezt, és nem fogsz ezért jutalmat kapni a mennyben. Mindent, amit teszünk, azzal a motivációval kellene tennünk, hogy mi ezzel Istent szolgáljuk. Hogy valakinek adunk ezzel, nem pedig azzal, hogy magunknak szerzünk valamit. Nagyon érdekes számomra, hogy milyen sok ember akar magának szolgálatot. Persze mindannyian szeretnénk, ha Isten szolgálna minket, azonban őszintén hiszem, hogy ez az egész a mi és az én szolgálatom dolog egy kissé kibillent az egyensúlyból. Sok ember évekig ücsörög, miközben megpróbálja kitalálni a szolgálatukat, pedig a szolgálatuk ott van az orruk előtt. Csak annyit kellene tenniük, hogy elkezdenek segíteni valakinek. Tudjátok? Nem vádaskodom, de úgy gondolom, hogy nagyon sokszor, amikor az emberek azt mondják, hogy szeretnének egy szolgálatot, akkor ők valójában egy pódiumot akarnak. Amit igazából szeretnének, az egy lehetőség, hogy felállhassanak az emberek elé, akik majd látják, csodálják és elismerik őket. Ezeket a dolgokat nagyon nehéz beismernünk saját magunk előtt, de véleményem szerint, hogyha hajlandó vagy azt mondani magadnak, hogy tudod mit, én tényleg elég bátor akarok lenni, hogy szembenézzek a rólam szóló igazsággal. És tudjátok, ez nem a vád. Szól. Nem azt mondom, hogy kérd Istent, hogy mutassa meg a változásra szoruló területeket az életedben, hogy aztán rosszul érezhess magad. Nem erről van szó. Azonban, ha nem nézel szembe az igazsággal, akkor az igazság nem is tud szabaddá tenni téged. A Biblia szerint is olyan dolgokért ítélünk meg másokat, amiket mi magunk is elkövetünk. De hát miért tenne ilyet egy épesző ember? Nos,

0: egyszerűen csak azért, mert mi lehet, hogy tudjuk, hogy egy bizonyos személynek mit és hogyan kell tennie. Azonban, ha mi nem tesszük azt, akkor mindig van magyarázatunk, hogy miért van az rendjén, hogy mi nem tettük meg ezt a dolgot. Évek óta mondom, hogy mi mindenkit egy nagyítóval vizsgálunk, de valamiért saját magunkat mindig egy rózsaszín szemüvegen keresztül látjuk. És olyan egyszerű mást vádolni. Ez a világ legegyszerűbb dolga másokat vádolni.
1: Hát, ha nem viselkednél úgy, ahogy, akkor nem lennék állandóan mérges.
0: Most tudod mit? Csak mert mások rosszul viselkednek, ez még nem jogosít fel téged arra, hogy állandóan mérges légy. Mert a Biblia azt mondja, hogy nem csak békésnek kell lennünk, de még békét is kell teremtenünk. Ezért úgy gondolom, hogy nyitva kell tartanunk a szemünket, hogy mit is tesz az ellenség. Amikor állandóan másokra irányítja a szemünket, és emiatt soha nincs bátorságunk saját magunkra nézni. Dávid azt mondja az 51. Zsoltár 8. versében, te pedig a szívben levő igazságot kedveled. Ha csak el nem juttok arra a pontra, ahol szembe tudtok nézni a saját magatokkal kapcsolatos igazsággal, akkor azt kell mondanom, hogy soha nem fogtok felnőni az Istenben. Mindig ugyanazon a helyen maradtok majd, és újra meg újra körbejárjátok majd ugyanazt a hegyet. Lehet, hogy most azt gondolod, nézd, én már elég rosszul érzem magam, és azért jöttem, hogy jobban érezzem magam saját magammal kapcsolatban, úgyhogy nem akarom, hogy egy órán át prédikálj arról, hogy mi a baj velem. Oké, figyeljetek! Az, hogy sajnálod magadat a benned lévő rossz dolgok miatt, az nem ugyanaz, mint szembenézni az igazsággal. Szerintem nagyon sok ember gondolja azt, hogy ó, igen, én nem vagyok jó. Én is éveken keresztül ezt csináltam. Jól van, nem vagyok jó. Nem vagyok jó. Ha bármi rosszul sül el, akkor mindig én vagyok a hibás, túl nagy a szám, ez nem megy, az nem megy. De tudjátok mit? Én nem néztem szembe az igazsággal, csak sajnáltam magamat, nyögtem és sóhajtoztam. Amikor azonban tényleg azt mondtam, hogy tudod mit? Rossz a magatartásom. Azért vagyok boldogtalan, mert önző vagyok. Nos, ekkor kezdtem megváltozni. Csak mondom nektek, mind olyan furcsán néztek rám. Ez az igazság. Ha szeretnétek tudni, hogy mi volt az egyik elsődleges dolog, ami segített eljutnom onnan, ahol voltam, oda, ahol most vagyok, akkor ez az volt. Elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy engedd a Szent Szellemet megfogni a kezedet, és engedd, hogy megmutassa neked az igazságot, te pedig ne aggódj többé, hogy a körülötted lévők mit szólnak és mit csinálnak. A következők miatt mondom ezt. Amikor Isten előtt állsz, akkor ő csak rólad fog kérdezni. Engem nem fog Dave-ről kérdezni. Nem fog engem a szomszédai miatt elővenni, sem a gyermekeim miatt. Saját magamról fogok elszámolni Istennek. Ezért biztos akarok lenni abban, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy azzá váljak, akivé Isten akar tenni. Meg kell szabadulnunk attól a magatartástól, ami azt mondja, hogy azt akarom, hogy észrevegyenek, hogy lássanak, hogy csodáljanak, mert így majd egy olyan helyen kötünk ki, ahol jó dolgokat teszünk ugyan. Teljesen rossz okból kifolyólag. Már mondtam ezt korábban, hogy Isten a szívek istene. Az igazság az, hogy Isten inkább vesz valakit, akinek jó a hozzáállása, de a viselkedése hagy némi kívánnivalót maga után, mint valakit, akinek nagyszerű a viselkedése, de vacak és gonosz a szíve. Hallottátok, mit mondtam? Ezért van az, hogy Istent a legkevésbé sem érdekli egy képmutató, aki kívülre felteszi a szép jelmezt, de belül kritikus és ítélkező, és bármit megtesz azért, hogy mások észrevegyék. Máté 23:1-7, akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz, az írástudók és a farizeusok a Mózes hatalmi székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Nos, az első dolog, amit meg kell próbálnunk megragadni, az az, hogy bármit is mondunk az embereknek, nekünk biztosnak kell lennünk abban, hogy mi magunk is tesszük azt a dolgot. Ne mondd a gyerekeidnek, hogy ne hazudjanak, és ne büntesd őket ezért abban az esetben, hogy amikor majd megszólal a telefon, te azt kéred tőlük, hogy vegyék fel, és azt mondják az illetőnek, hogy anyu nincs itthon. Amen. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. A vallásos és törvénykező emberek mindig egy csomó tennivalót raknak mások nyakába, de ők még csak nem is imádkoznak értük, hogy legyen erejük megtenni azokat. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Tudom, hogy bizonyos szempontból ez egy kicsit nehéz lesz ma, főleg, ha még soha nem tetted ezt meg.
1: De szeretném, ha megkérdeznéd magadtól, hogy miként viselkedsz, amikor úgy érzed, hogy a lelkedet is kitetted valakiért, de senki sem vette észre. Tudjátok, sokszor mi úgy érezzük, hogy figyelemre lenne szükségünk, de Isten visszatartja ezt tőlünk, mert mi rossz indokkal akarjuk ezt. Emlékszem, volt egy nő, amikor a szolgálatom még sokkal kisebb volt, és a helyi gyülekezetemben voltak heti alkalmaim. Valakitől visszahallottam, hogy ez a hölgy nagyon megbántódott, mivel én nem sokat beszéltem vele, nem beszéltem hozzá. Ott mentél el mellette, és még csak hozzá sem szóltál, és ő nagyon megbántódott. Őszintén szólva, én nem is láttam ezt a nőt, észre se vettem. Nem próbáltam én készakarva udvariatlan lenni, egyszerűen csak nem láttam őt. Ugyanez megtörtént néhány héttel később is, és valaki megint azt mondta nekem, most aztán tényleg megbántódott, mert már kétszer mentél el mellette. Én meg azt mondtam, Istenem, miért nem segítesz észrevenni őt? Nem akarom őt mellőzni. Kérlek, segíts észrevenni. Nem őt. Isten pedig azt felelte, én rejtettem el előled, mert a te figyelmedre vágyik, ugyanis ettől akar én jól érezni magát a bőrében, én viszont nem akarom, hogy ő emiatt értékelje magát, én azt akarom, hogy az ő értékét abból nyerje, hogy ki is ő én bennem. Tudjátok, hogy őszinte legyek veletek, olyan sokszor nem kapjuk meg, amit akarunk, és aztán olyan dühösek vagyunk emiatt. Pedig, ha csak egy kicsit mélyebbre mennénk Istenben, akkor rájönnénk, hogy ő éppen megpróbál elvégezni valamit bennünk, ami nagyon értékes lesz számunkra. Tudjátok, milyen fájdalmas dolog az, amikor csak úgy tudsz boldogan élni, ha mindenki elegendő figyelmet szentel neked, eleget simogatja a buksidat ahhoz, hogy valahogy túlélje egy napot. Én is ilyen voltam. És állandóan sérült voltam. Most pedig szabad vagyok ettől. Azonban ahhoz, hogy szabad lehessek, keresztül kellett mennem azon, amiről itt beszélek. El kellett jutnom arra a pontra, amikor azt mondtam, tudod mit? Én egy kicsit túl sokszor akarom, hogy észrevegyenek, és általában rossz okból kifolyólag, és ez nem az, amit Isten akar az én számomra. Oké, szerintem mostanra már felébredtetek. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Lapozunk a Máté 23:23-hoz. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból, a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Nézzük a 25. verset. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rombolással, rablással és féktelenséggel. Wow! Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató, tettető, írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak csontokkal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok színleléssel, képmutatással és törvényszegéssel. Van egy példa, ami eszembe jut, és ezen keresztül megértitek majd ezt. Szóval felöltözhetsz, és mehetsz gyülekezetbe, de ebből még senki sem fogja tudni, hogy mi is folyik a bensődben. Ránézhetsz valakire, és mondhatod, dicsőség az Úrnak, testvérem. Magadban meg azt gondolod, remélem nem marad itt sokáig ez a nő, mert ki nem állhatom. Na, ez hamisság. Ez színlelés. Emlékszem, amikor Dave és én szépen felöltöztünk vasárnap reggelente, ő a három részes öltönyébe, én meg egy műszálas suhámba, és szépen összeillettünk. Felöltöztettük a kicsiket, minden hajuk szála megfelelő helyre került. Nagyon oda voltam azért, hogy minden ruhadarabnak passzolnia kellett, a hajuknak jól kellett állnia, és mindenkinek tökéletesen kellett kinéznie. Azonban minden áldott vasárnap reggel a gonosz belevitt minket valamilyen veszekedésbe. A gyülekezetbe vezető úton veszekedtünk, lármáztunk, tomboltunk, kiabáltunk egymással, de amint átléptük a gyülekezet ajtaját, dicsőség az Úrnak! Dicsőség az Úrnak! Köszönöm Jézus! Halleluja! Igen! Amen! Hogy vagyunk? Egyszerűen csak áldottak vagyunk. Áldottak, amikor kimegyünk, bemegyünk, áldottak! Halleluja! Igen! A gonosz a lábam alatt van. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Mindezt az elsősorban. Tudjátok, nekünk nagyon jó benyomást kellett keltenünk, ugyanis benne voltunk a gyülekezet vezetőségében. Volt külön nevünkkel ellátott székünk is. Senki sem ült a mi székünkben. Végül én még egy névre szóló parkolóhelyet is kaptam. Na, az volt az aztán, ahol nem semmi. Elképesztő, hogy ezek a pitiáner dolgok milyen sokat tudnak jelenteni számunkra, és még csak észre sem vesszük ezt, amíg Isten ki nem rántja ezeket alólunk. Aztán persze az egész életünk összedől. Ha neked egy pozícióra van szükséged ahhoz, hogy értékesnek érezd magad, akkor a te önértékelésed abból fakad, amit csinálsz, és még sokat kell tanulnod arról, hogy ki is vagy te Krisztusban. Már most tudom, hogy egy nap valaki majd valószínűleg rám néz, amikor már nem leszek képes azt csinálni, amit most csinálok. És talán egy nap azt hallom majd valakitől, hogy nem te voltál egyszer Joyce Meyer? Olvastam egy ilyen történetet Joan Crawfordról, amikor már megöregedett, és többé nem játszott mozifilmekben. Valaki látta őt a liftben, és azt mondta, nem ön volt egyszer Joan Crawford? Miért? Mit gondolt? Ki volt ő akkor ott a liftben? Tudjátok, én több vagyok, mint egy beszélő fej. Több vagyok, mint egy tévés személyiség. Vagy az, aki könyveket ír. Én egy személy vagyok, és nem válok majd más emberré, csak mert nem fogom már ezt csinálni többé. Ugyanaz a személy maradok majd, és Isten ugyanúgy szeretni fog engem. Nektek is tisztában kell lennetek ugyanezzel. Hadd mondjak nektek valamit. A dolgok folyamatosan változnak az életünkben. Mindig változnak. Különféle időszakokban éljük az életünket, lehet, hogy egy bizonyos dolgot végzel egy ideig, és aztán nem teszed többé. Aztán lehet, hogy valami más csinálsz majd. Lehet, hogy amit a következőnek csinálsz majd, az nagyszerűbb lesz az előzőnél, de lehet, hogy a te személyedben még annyira sem lesz nagyszerű, mint amennyire az előző dolog volt. Nem szabad, hogy az önértékelésünket abból nyerjük, hogy kitapsol nekünk, milyen pódiumon állunk, kit ismerünk, mit viselünk, milyen címke van a ruhánkban, és ehhez hasonló külsőségek. Gondoljátok, hogy Isten elégedett volt velem, amikor jól kiöltöztem, elmentem a gyülekezetbe, és úgy tettem, mintha minden rendben lett volna, miután végig veszekedtem a gyülekezetbe vezető utat a férjemmel, és az volt a szándékom, hogy jól kiosztom őt, amint kitettük a lábunkat a gyülekezetből, és elindultunk hazafelé. Nem mondjátok, hogy ti még nem tettetek ilyet. Néhányan úgy ültök itt valaki mellett, hogy végig veszekedtétek vele az ide vezető utat. És már tervezitek, hogy jól kiosztjátok őt hazafelé, de most még nagyon szelleminek kell kinéznetek. Emlékszem, ahogy ott álltam az első sorban, mindent átadok neked. És aztán elgondolkoztam. Most sokszor kettős életet élünk. Egy bizonyos dolgot teszünk a külső szemlélők számára, és egy teljesen különböző dolog folyik a belsőnkben. Erre szeretnélek ráébreszteni ma benneteket, hogy Isten látja és hallja a belsőnket, és hallja azokat a gondolatokat, és látja a mindenki mástól elrejtett magatartásunkat. Azonban ő ezek alapján fog megítélni minket. Többé ne akarjatok másokat elkápráztatni, hanem tanuljatok meg az egyszemélyes közönség előtt élni. Ameddig ez nem megy, addig nem tettetek eleget a kihívásnak. Őszintén mondom ezt nektek. Ha nem mentél keresztül ezen Istennel, akkor semmilyen igazi kihívásnak nem tettél eleget egészen addig, amíg igazán magadban nem nézel, és meg nem kéred Istent, hogy változtassa meg azt a bizonyos területet az életedben. Tudjátok, akkor majd beszélhetünk a kibeszélhetetlen örömről, meg a minden értelmet túlhaladó békességről. Hadd mondjak neked valamit. A mi békességünk és örömünk nem a körülményeinken múlik. Ameddig azt hiszed, hogy igen, addig azt hiszed majd, hogy boldogabb lennél, ha több pénzed lenne, de elmondom neked, hogy csak több olyan dolgot vennél belőle, amiket tisztítanod kell meggondozni, és ettől nem lennél boldogabb. Azt gondolod, hogy boldogabb lennél, ha lenne bejárónőd? Nos, valószínűleg nem tetszene a személyisége. A dolgok nem tesznek minket boldoggá. Az az egyetlen dolog, ami boldoggá tehet minket, ha a megfelelő dolgok zajlanak bennünk, és ha ez a tied, akkor senki sem lophatja el az örömödet. Egy Korintus 3. Emlékszem, amikor a Szent Szellem megérintett 1976-ban, és utána először kezdtem el tanulmányozni az igét. Emlékszem, ez volt az egyik első igecsokor, amiken keresztül mentem. Isten nagyon kezdett dolgozni bennem. A másik pedig a János 8 volt az igazságról. Ezek a motivációról szólnak. Nagyon örülök, hogy ez volt az egyik első dolog, amivel kapcsolatban Isten dolgozott benne, mert őszintén szólva, ameddig ez nincs helyre téve az életünkben, addig nem sok fejlődést érhetünk el. Tehát ezt mondja a Biblia 10. versben. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus, a Messiás. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, azt a Krisztus napja fogja egyértelműen világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített az alapra, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nos, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tölthetem az időmet, az egész életemet azzal, hogy embereket nyűgözzek le, nagyon sok időt tölthetek jó cselekedetekkel, de egy nap ezeknek a cselekedeteknek az értéke próba alá kerül. És mindazok, amiket nem tiszta motivációból tettem, azok megégnek, amikor elhaladunk majd a tűzszemek előtt, vagyis amikor Jézus megvizsgálja majd az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk majd a mennybe, de elveszítjük majd a jutalmat ezekért a cselekedetekért. Szóval a lényeg a következő, a hamis, törvénykező, farizeusi, képmutató emberek majd megszakadnak, hogy másokra jó benyomást tegyenek, azonban az az idő, amit mi itt töltünk, nagyon rövid az örökké valósághoz képest. Mi pedig Isten előtt állunk majd, aki nem csak azt kérdezi majd meg, hogy mit tettünk, hanem azt is, hogy miért.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti világítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik világítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és világító tetőreklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszközre. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő világító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyos bodó, aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város park fenntartó cégének, a Főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A Főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és ívelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A Főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicom mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtalálják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel, vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetette a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtér figyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvízellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivirágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kérekelem mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írta a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, lassítják a metrót, és ahol lehet, kiváltják a trolikat. Egyre több nagy vállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Augusztus 30-ig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
2: A bírzsá...

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 8-a van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje. Jelentős közlekedési változások jönnek Újpesten. Szigorú ellenőrzésekre készülnek a Sziget Fesztiválon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a hozzá kapcsolódó autóbuszhálózat tervezett menetrendje. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a magyarországi szakaszon néhány napja megkezdődött a személyszállításhoz szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Amennyiben a tesztelés sikeresen lezárul, megindulhat a személyforgalom a vasútvonalon. Az utasok a tervezett vasúti és csatlakozó buszmenetrendről is elmondhatják véleményüket, illetve javaslatokat tehetnek. Az észrevételeket péntekig várják a menetrend.kti.hu oldalon. Komoly közlekedési fennakadásokra és torlódásokra kell készülni hétfőtől Újpesten és környékén. Több beruházás is egyszerre zajlik majd a térségben, emiatt pedig augusztus 10-e és 19-e között a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok sem közlekednek, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az István út és a Pozsonyi utca felújításának következő ütemében a Pozsonyi utca és a Tér utca kereszteződésében dolgoznak. Elbontják a meglévő útburkolatot, elvégzik a szükséges szigetelési munkákat, majd új aszfaltréteget építenek. A kivitelezés miatt 10 napos vágányzárra van szükség, ezért a 12-es és a 14-es villamos teljes vonalán szünetel a villamos közlekedés. A kieső járatokat pótlóbuszokkal helyettesítik. A helyzetet nehezíti, hogy augusztus közepén több más közúti beruházás is zajlik a környéken. A Budapest közút, az Árpád út és az István út csomópontjában végez burkolatfelújítást, miközben a 13. kerületben folytatódik a Béke utca és a Tahi utca kereszteződésének átépítése. Utóbbi helyszínen új jelzőlámpás, gyalogos és kerékpáros átkelőhelyet is kialakítanak. A BKK arra figyelmeztet, hogy a párhuzamos munkálatok miatt a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalom és jelentős torlódások alakulhatnak ki. Különösen a reggeli és a délutáni csúcs időszakban nőhet meg az utazási idő, ezért az Újpesten és a környező városrészekben közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk augusztus 19-éig. Változik a 2-es metró közlekedése vasárnap délelőtt Budapesten előre tervezett karbantartási munkák miatt. A Budapest Közlekedési Központ közölte, hogy a szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között szállítják az utasokat. A vonal keleti szakaszán a Deák Ferenc tér és az Ösvezértere között szünetel a metró közlekedés. A kieső szakaszon M2-es jelzéssel pótlóbuszok közlekednek az Ösvezértere és a Deák Ferenc tér között. A BKK ezért azt javasolja, hogy az érintett utasok vasárnap délelőtt a megszokottnál hosszabb menetidővel tervezzék utazásukat. Fontos előrelépés történt az egykori óbudai gázgyár évtizedek óta húzódó környezetszennyezési ügyében. Az állami MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Dunamedrének szennyezett felszínét, és megkezdi a folyóba beszivárgó veszélyes anyagok semlegesítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A probléma több mint egy évtizede ismert, az egykori gázgyár területén ugyanis becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag és szennyezett föld található. A veszélyes anyagok között arzén, benzol, cianid, ólom és fenol is van, egyes szennyeződések koncentrációja pedig jelentősen meghaladja az egészségügyi és környezetvédelmi határértékeket. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a folyóparton most szabad szemmel is láthatóvá vált a szennyezés egy része. A főváros tavaly csatlakozott ahhoz a perhez, amelyet a Graphisoft Park indított annak érdekében, hogy az államot a kármentesítés elvégzésére kötelezzék. Budapest 2025 májusában jogerősen megnyerte az eljárást, a bíróság megsemmisítette azt a hatósági döntést, amely korábban többször is elhalasztotta a kármentesítés határidejét. A mostani beavatkozás első lépéseként a Dunameder érintett részét határolják el, és megkezdik a beszivárgó szennyező anyagok semlegesítését. Karácsony Gergely szerint ezt azonban a teljes körű kármentesítésnek is követnie kell, amelyben a főváros együttműködését ajánlotta fel. Az óbudai gázgyár 1913 és 1984 között működött a Duna jobb partján, a hajógyári sziget bejáratánál, és kőszénből állított elő városi gázt. A gyár bezárása után visszamaradt veszélyes anyagok azóta is komoly környezeti kockázatot jelentenek, ezért a mostani intézkedés egy hosszú ideje megoldásra váró probléma felszámolásának első jelentős lépése lehet. Hivatalosan is átadták Csepelen, Királymajorban az új sétányt, amellyel befejeződött a Brenner János Park több éve tartó fejlesztése. A csaknem 370 millió forintos beruházást teljes egészében a 21. kerületi önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A munkálatok során új utak és járdák épültek, megújították a parkolókat, korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki, valamint felújították a rózsalugast. Fedett kerékpártárolót és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek, a közterület több pontján pedig

0: kell, a régi burkolatok bontásával és a terület rendezésével. A park névadója Brenner János, ciszterci szerzetes és Rába kerthelyi káplán, akit 1957. decemberében gyilkoltak meg. A mostani fejlesztéssel az önkormányzat szerint teljessé vált a park megújítása, és Király Major egy korszerűbb, rendezettebb közösségi térrel gazdagodott. Szigorú ellenőrzésekre készülnek a Sziget Fesztiválon, éjszakai ellenőrzésekkel és hatósági razziákkal is készül Budapest főváros kormányhivatala a fesztiválra. A hajógyári szigetre naponta több tízezer ember érkezik majd, ezért a hatóságok a rendezvény teljes ideje alatt kiemelten figyelik a közegészségügyi, fogyasztóvédelmi és biztonsági előírások betartását. A népegészségügyi szakemberek már a fesztivál megnyitása előtt ellenőrzik a területet, majd a rendezvény alatt is rendszeresen visszatérnek. Vizsgálják egyebek mellett az illemhelyek és zuhanyzók számát, tisztaságát és felszereltségét, az ivóvíz ellátást, a szennyvíz és a hulladék megfelelő kezelését, valamint az egészségügyi ellátás feltételeit. A vendéglátóhelyek és az élelmiszertárusító egységek működését szintén figyelemmel kísérik. A fogyasztóvédelmi ellenőrök elsősorban az ételt és az italt kínáló helyeket, valamint az ajándék és ruházati termékeket értékesítő kereskedőket vizsgálják. Ellenőrzik, hogy az árakat és a kiszolgált mennyiségeket megfelelően feltüntetik-e, illetve nem károsítják-e meg a vásárlókat. A fesztivál szórakoztató berendezéseinél azt is vizsgálják, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos üzemeltetéshez szükséges dokumentumok. A hatósági jelenlét nem ér véget nappal, a kormányhivatal szakemberei az esti és az éjszakai órákban is végeznek majd ellenőrzéseket. Ha szabálytalanságot találnak, eljárást indíthatnak, súlyosabb esetben pedig bírságot is kiszabhatnak. A korábbi évek tapasztalatai ugyanakkor kedvezőek, a kormányhivatal szerint a szigeten működő vállalkozások többsége együttműködő, a feltárt problémák pedig általában kisebb hiányosságok, például az árak vagy a kiszolgálási mennyiségek nem megfelelő feltüntetéséből adódnak. Ezeket a kereskedők jellemzően már a helyszíni ellenőrzés során kijavítják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Viráv Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling ödön és Mihalik győző tervezete, magassága 56 6,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bomba találatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt, ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlenség ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést. Pedig a magyar Szentföld templomot a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani. Működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a második világháborúban felépült bunker a hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekertváros között magasodik. A bunker a második világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedve sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Taubel Géza volt, ám az építést Vür Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot, az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kijutni Cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a második világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk. Inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okostelefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok! Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngésző és a netböngészése közben. Ez például az...
2: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profiloz minket kulcsszók alapján, kulcsszavak alapján a telefonunk, és hogyha találkozunk, akkor a keresési előzmények valahogy összegabajodnak ilyen telematikus azonosítások kapcsán. Ezért van az, amikor a Facebookot használjuk, egy nagyon régen látott ismerőssel találkozunk, még nem vagyunk a közösségi média platformon ismerősök, akkor föl fogja dobni nekünk az illetőt. Vagy ez történik akkor például, amikor egy Viber üzenetben például megjelennek ugye a telefonszámok és a hozzájuk kapcsolt név is. Tehát, hogy ez a profilozás ez egy igen elterjedt formája gyakorlatilag ennek a telematikus keresésnek.
1: Hogyha a lehallgatásban gondolkodunk, akkor nem csak az jut eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, mármint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, akik azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
2: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye is szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
1: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták, és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
2: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszín figyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
1: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
2: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
1: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató, tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen freak vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
2: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit ha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok, ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, ott akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
1: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat az okostelefonunk, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye az, itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen, miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
2: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta. Csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogjál olvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek, és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
1: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
2: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárási rendje.
1: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
2: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
1: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból, ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgatta bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőc használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasztal fogok tudni fordulni, hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek is. Uh-huh. Mivel minden idősnek van már okostelefonja, és ugye a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt videórögzítésre, illetve fotó felhasználásra. El kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba, kirakjam a Facebookra, tehát hogy itt nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, hogyha elküldöm neki a fotót az ismerősömnek, vagy aki ugye a fotóalany, vagy a fotón szerepel, és megkérdezem tőle, hogy akkor én ezt a közösségi média platformra kiraknám, lehet-e, szabad-e, megtehetem-e. És akkor rengeteg jogi hercehúrcától tudjuk megkímélni magunkat. Ugye ez vonatkozik a családon belül is a nagymamákra, nagyszülőkre, mert hogy a gyerekek képeit ők előszeretettel rakják azért ki az internetre.
1: Lenke, ami még nagyon fontos a GDPR-ral kapcsolatban, hogy ez nagyon-nagyon fontos és nagyon komolyan veszik, nagyon szigorúan veszik szerencsére itt Európában. Az Egyesült Államokban miért nem?
2: Teljesen más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk. Tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy, ahhez való jog. Tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez, az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag az sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magántitok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgatta bennünket az okostelefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője, egyik személyes kedvencem, a zseniális Rubik Ernő, aki egészen pontosan ifjabb Rubik Ernő, mert hogy az édesapját is pont ugyanúgy hívták, ő pedig idősebb Rubik Ernő volt. Budapesten 1944. július 13-án

0: kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre is tett szert. Rubik Ernő többször elmondta, hogy mellette sok mindent megtanult. Megtanulta például, hogy a munka értéket létrehozó folyamat, amelynek van célja és egyben pozitív eredménye is. Olyan ember volt, aki képes volt akár egy dombot is elhordani a helyéről, ahogyan sokszor szó szerint így fogalmazott Rubik Ernő, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy ha meghozott egy döntést, akkor ezt véghez ne vigye, meg ne valósítsa, akár saját két kezével is. Egyetlen munkát sem tartott méltánytalannak, vagy érdemtelennek. Az ő édesapja mindig így emlegette az édesapját, Rubik Ernő. A képző és iparművészeti szakközépiskola, vagyis a kisképző, jó indulás volt a szülők mérnöki és művészi vénájának folytatására. Ötvös festő és szobrász tanulmányokat folytatott, 1967 építészmérnökként végzett a BME építészmérnöki karán, majd 1971-ig az iparművészeti főiskolán szobrászatot és belső építészetet tanult tovább. Rubik Ernő az egyetemet és az általa biztosított oktatást az életét meghatározó eseménynek tekintette, ahogyan ezt kijelentette, az iskolák lehetőséget kínáltak nekem a tantárgyak ismereteinek megszerzésére, és ezzel egy időben olyan kézműves ismeretek elsajátítására, amelyek mentori irányítást, sok gyakorlást, kitartást és szorgalmat igényeltek. No hát akkor beszéljünk egy kicsit az életút során a Rubik kocka születéséről. 1971 és 79 között Rubik Ernő építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán, ahol tanársegéd, majd adjunktus, végül docens lett. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Rubiknak egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémája ennek a megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy egy olyan szerkezetet hoz létre, ami lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását, anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, hogy ezzel dolgozzon, nem igényel kifinomult gépeket. Rubik kézzel készítette a kocka eredeti prototípusait, vágva a fát, fúrva a lyukakat és elasztikus szalagokkal tartva egybe a találmányt. Megmutatta a prototípust az osztályának, a tanulóknak nagyon tetszett, és aztán rájött Rubik Ernő, hogy a kocka egyszerű felépítése miatt viszonylag egyszerűen gyártható és nagyobb közönség számára is vonzó lehet. Az édesapja több szabadalommal rendelkezett, így aztán Rubik Ernő is ismerte az eljárást és szabadalmat kért a találmányára, ezután pedig elhatározta, hogy gyártót keres Magyarországon, ám ez nagy nehézségekbe ütközött abban az időben a magyar merev tervgazdaság miatt. Végül aztán Rubik Ernőnek sikerült találnia egy kis céget, amely műanyaggal dolgozott és sakdarabokat készített. A kocka eredetileg Magyarországon Bűvös kocka néven került forgalmazásra. Mivel hasznos eszköznek bizonyult az algebrai csoportelmélet oktatásban, 1977 végén a Consumex, egy magyar állami kereskedelmi vállalat elkezdte forgalmazni, 79-ben pedig engedélyezte a Magic Cube-ot az Ideal Toys, az amerikai társaság számára, mely aztán újra tervezte a Rubik kocka elé, mielőtt 1980-ban bemutatta volna a nemzetközi közönségnek. A kocka prototípusától a jelentős tömegtermelésig tartó folyamat 6 évig tartott, a Rubik kocka azon is siker lett világszerte, többször nyert évjátékadíjat, és a 80-as, az 1980-as évek népkultúrájának meghatározója lett. 1980-ra a Rubik kocka az egész világon forgalomba került, több mint 100 millió eredeti darabot értékesítettek belőle, leginkább a kibocsátást követő nagy népszerűséget hozó első 3 év során. Becslések szerint 50 millió hamis utánzat is készült a Rubik kockából egyébként. Körülbelül 50 könyvet publikáltak arról, hogy hogyan lehet megoldani a Rubik kocka rejtélyét, a mai napig több mint 350 millió Rubik kocka került értékesítésre, így aztán ez minden idők egyik legkelendőbb játéka. Rubik Ernő életútjának a folytatásával, illetve az egyéb találmányokkal folytatjuk hamarosan.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rubik Ernő élete és munkássága folytatódik tovább most a történelem nagyjai sorozatunkban. Ugye azt tudjuk már, hogy hogyan született meg a bűvös kocka, vagyis a Rubik kocka, ahogyan azt többféleképpen is nevezik, de érdekes dolog az, hogy hogyan vallott a pénzügyekről Rubik Ernő, hogyha a Rubik kocka utáni életet nézzük. Ugye először ő matematika korrepetálással keresett pénzt, még 10 éves korában, és aztán maga sem gondolta persze 74-ben, hogy a diákjai számára kitalált kockával egy vagyont fog keresni. Azt mondta, hogy nem is álmodtam róla, hogy egy rejtvény feltalálásával megütöm a főnyereményt, egyszerűen csináltam, ahogy a tanítványaim és a környezetem is. Így meséli Rubik Ernő, akinek eleinte egy hónapig tartott kiraknia a kockát. Akkoriban volt ugye a Budapesti Iparművészeti Főiskola oktatója, és akkor azt hitte, hogy nem lehet majd eladni, mert túl nehéz megoldani. Aztán rájöttem, ahogyan ezt mondta később, hogy semmi sem túl bonyolult ahhoz, hogy egy tanár tanítson vele, a fiatalok pedig tanuljanak belőle. A kocka értékesítésével milliómos lett, de a pénz sohasem érdekelte igazán. Azt mondta, gyermekkorában nem sokat beszéltek otthon a pénzről, főleg azért, mert alig volt belőle. Gyermekkorom a vasfüggöny mögött telt az 1950-es évek Magyarországán, így megtanultunk boldogulni abból, amink volt. Azt hiszem, ez bennem maradt, mert még most sem gondolok a pénzre, ha csak nem kell bankba mennem. Számomra a pénz praktikus módja az áruk cseréjének, de én sohasem hajszoltam, és soha nem gondoltam arra, hogy vajon hiányzik-e, nem gondolkodtam azon, hogy hiányzik-e. Ha van mit enni, van mit felvenni, és van időd arra, amit szeretsz csinálni, az épp elég, mondta Rubik Ernő. 1980-ra viszont már több mint 1 millió darabot eladtak a kockából Magyarországon is, ahogy korábban ezt már mondtam, de ez még csak apró profitot hozott. Az igazi sikert azt hozta meg, amikor ez Amerikába is kijutott. Ez persze akkoriban nem volt könnyű, hiszen a szocializmusban korlátozva volt, hogy mennyi profitot hozhat be az országba, de legalább a régi Fiat 500-as autóját le tudta cserélni egy Volkswagen Golfra. Azt is kérdezték tőle egyszer, hogy mi volt a legjobb pénzügyi döntése, arra pedig Rubik Ernő azt válaszolta, az volt, hogy megkértem a feleségemet, Ágnest, hogy legyen ő a főnök, mert megakadályozza, hogy rossz döntéseket hozzak. Saját bevallása szerint szerény életet élnek, a legnagyobb beruházásuk eddig az volt, hogy vásároltak egy ingatlant Spanyolországban, hogy telente is élvezhessék a jó időt. A feltaláló első számú pénzügyi prioritása a fiatalok oktatása, és szerinte a világ kormányainak is ezt kellene, hogy legyen a prioritás. Szerintem a kormányok költségvetésének felét az oktatásra kellene fordítani, így mondta Rubik Ernő, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan vélekedett a járványról és a klímaváltozásról. Rubik Ernő azt mondta, hogy ez is egy rejtvény, amire megoldást kell találnunk. És amikor azt kérdezték tőle, hogy vajon miért mozgatják meg ennyire az embert a játékok, akkor azt mondta, hogy ehhez fontos meghatározni a játék fogalmát, ami nem is olyan könnyű. Az egyik ismérve, hogy a játék egy önként vállalt tevékenység, tehát nem a létfenntartás kényszeréből fakad. Aztán fontos elem a szabálykövetés, egy játék igazából bizonyos szabályok összességét jelenti, épp emiatt rendkívül tanulságos a játék. A szabálykövetés ugyanis a társadalmi együttélés, sőt a létezésünk alapja. Nem véletlen, hogy az állatvilágban is játszanak a kölykök, közben sajátítják el mindazokat a szabályokat, amelyeket követve sikeresek lehetnek az életben. Akár ragadozóként is a préda elejtésében, akár potenciális áldozatokként a menekülésben. Mindkét szerepet meg kell tanulni, és erre teremt biztonságos keretet a játék, illetve a játszás maga. A játékban ugyanis lehet veszíteni anélkül, hogy meghalnánk. A tényleges halálból nem tanulunk semmit, hiszen nincs folytatása. A játékbeli halál után viszont újra és újra próbálkozhatunk, így előbb-utóbb megtanuljuk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, hogy elkerüljük a végzetes kimenetelt. A játék tehát komoly dolog. A játékra való igényünk állandó, ám az érvényesülése minden bizonnyal változó, ugyanis utóbbi nagyon függ a körülményektől. Egy olyan világban, ahol ez a lehetőség csökken, a játékra is kevés lehetőségünk marad. Számomra úgy tűnik, a világ most a szabadidő kiterjesztése felé halad. Az emberi munka hatékonyabbá válása lehetővé teszi, hogy ne látástól vakulásig dolgozzunk, sőt, ha ez így folytatódik, elképzelhető, hogy 100 év múlva csak napi 2-3 munkaórára lesz szükség, hogy megteremtsük a szükséges létfeltételeket, és több idő marad a játékra is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon honnan tudja a macska, hogy merre van a gazdája? A 98 pontot Manna FM mannapköziének az állatbarát rovata következik most, ahol erre találunk választ a National Geographic segítségével. Ugye mi macska gazdik, és szerintem közöletek is, remélem, hogy egyre többen lesztek macska gazdik, gondolkodtunk már azon, hogy vajon hogyan jön rá a macska, hogyha nem látja a gazdáját, hogy ez épp merre tartózkodik. Hát nem lesz nagy meglepetés a válasz, de minden esetre nagyon érdekes lesz. Japán kutatók vizsgálták meg a kérdést, hogy vajon honnan tudja a cica, ha épp nem látja az otthon lévő gazdáját, hogy ez merre van a lakásban. Hát az anekdotánk szerint az emberrel együtt élő macskákat egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinál a gazdájuk, ez egy nagy hülyeség egyébként, vagy hogy éppen mi történik körülöttük, ez is hülyeség. És ugye a másik anekdot, hogy ebben csak az etetési idő a kivétel, amikor előfordulnak a cicák, hazajönnek, aztán újra elmennek. Ez sem igaz, de nagyon jól lehet ezzel viccelődni. Sok állat számára előnyt jelent, ha képesek a környezetük tagjait, a fajtársakat vagy az ellenségeket mentálisan is követni, vagyis ki tudják találni az adott állattartózkodási helyét akkor is, ha azt nem látják. Ehhez különböző hangokon alapuló stratégiákat alkalmaznak. Stratégiákat, figyeled? Ez az úgynevezett tárgypermanencia képessége, vagyis tudjuk, hogyha valamit nem látunk, az még létezik. Ugye kisbabákkal is szoktak ilyen idézőjelben játékos kísérleteket folytatni, hogy mikortól tanulja meg a gyerek azt, hogyha valamit nem lát, attól az még van. Az e képességekkel rendelkező állatok között van számos főemlős, legközelebbi rokonainkat is beleértve, ugye, illetve a medvék, a kutyák és a macskák is. A cerkófokkal végzett, ugye azok a majmocskák, a cerkófmajmok, szóval a velük végzett kísérletekből ismert, hogy azok hangszóról lejátszott hangok alapján képzelték el a fajtársaik helyét. Amikor a kísérletekben a fajtárs rendre nem ott jelent meg, ahol a hangok alapján várta volna a majom, az állatok igencsak meglepődtek, ezt a viselkedésük és a gesztusaik árulták el. A japán kutatók most a macskákkal végeztek hasonló hangszórós, teleportálós, idézőjelben teleportálós kísérleteket a macskák otthonában, illetve macskás kávézókban. A macska elképesztően jó hallású állat, és a füle arra is alkalmas, hogy az egészen halk zörejek alapján követni tudja például a nem látott zsákmány rejtett mozgását. A kísérletekben a cicánkat egy külön szobában helyezték el, és mind a szobában, mind pedig azon kívül felszereltek hangszórókat, és ezeket aztán arra használták, hogy különféle hangokat játszottak le, hol a szobában, hol pedig a szobán kívüli hangszóron, és a hangok lejátszása közepette videók is készültek minden cicáról, és aztán később ezeket a felvételeket elemezték. A lejátszott hangok között olyan is megszólal, először a szobában lévő hangszóron, aztán rögtön utána a helységen kívülin, amelyen az adott macska a gazdája a cica nevét mondta. A videókat kiértékelve kiderült, hogy amikor hirtelen máshol hallották megszólalni a gazdit, mint egy pillanata korábban, a cicák nagyon meglepődtek. Az eredmény ugyanaz lett tehát, mint a cerkófok és a fajtársaik hangjával végzett vizsgálatokon. A cica, ha nem is mutatta külön jelét, ennek igenis követte, hogy éppen merre van a gazdi, mégpedig annak a hangja alapján. A tesztek során aztán az is kiderült, hogy egyedül csak a gazdi hangjára reagáltak így a macskák. Semmilyen más hang esetében nem érdekelte őket, hogy hol a hang forrása, legyen szó idegen emberről, másik macska hangjáról, vagy random környezeti zajokról, vagy esetleg zsákmányállat neszezéséről. Ilyenkor jelét sem mutatták annak a meglepetésnek, hogy a hang máshogy szólal meg, csak is a gazdi hangjának az esetében. A kísérletek alapján megállapították a kutatók, hogy a macska a hangok alapján készít ugyanígy mentális térképet. A gazdája tartózkodási helyéről igenis nyomon követi, hogy hol a gazdi, tehát fontos neki, hogy hol a gazdája, azért mert kötődik hozzá, nem csak helyhez, hanem az emberhez is kötődik a macska, félreértés ne essék. És ha már itt tartunk, ments meg három életet, fogadj örökbe te is cicát, elképesztő varázslat veszi kezdetét az életedben, a te saját életedet is megváltoztatod és megmented, hidd el nekem, megmented azt a cicát, akit örökbe fogadsz egy menhelyről, vagy az utcáról, és megmentesz egy harmadikat, aki bekerülhet a menhely gondozásába az örökbefogadott cica helyére. Úgyhogy legyen neked is cicád.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy jó kis gyors talpaló a mai vitamin szerdában. A vitaminokkal kapcsolatban mondjuk úgy, hogy egy alapképzés. A vendégem, aki segít nekünk ebben, Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel már többször beszélgettünk itt a Mannán. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük az alapoktól. Léteznek vízben és zsírban oldódó vitaminok, szerintem ezt úgy nagyjából mindenki tudja, A, B, C, D, E vitamin, de kb. Itt meg is áll a tudás.
2: Hát igen, ez egy jó indulás, hogy ha ennyire messziről közelítjük meg a problémát, akkor igen, két nagy csoportja van a vitaminoknak.
1: Alapképzést tartunk most.
2: Jó, tehát ezt tudni kell, hogy vannak a zsírban oldódó vitaminok, szerintem róluk azért kevesebbet, és akkor vele is velük kezdeni, hogy az A vitamin, a D vitamin, az E vitamin és a K vitamin, hogy a legfontosabbakat említsük, illetve vannak a vízben oldódó vitaminok, amiből a B vitamin, ami egy nagyon nagy csoport igazából, mert a B vitaminban van a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B12 és a folát, és ez mind a B vitaminok csoportjához tartozik. Illetőleg a C-vitamin szerintem, ami mindenkinek ismerős, hiszen ennek a feltalálására ez ugye abszolút van magyar kötődés, szerintem ezért is egy nagyon nagy népszerűségnek örvend itthon. Tehát ezt ugyan szét kell szedni ilyen csoportokra. Amit érdemes tudni, hogy azért hívjuk a vitamint vitaminnak, mert ezek olyan kémiai elemek, amiket nem tudunk egyébként előállítani, vagy legalábbis ugye ez az alaptézise a vitamin szónak. Ez azért nem teljesen igaz, erre most már később rácáfolt a tudomány, de megmaradt ez a nomenklatúra.
1: Mi a legfontosabb, akkor kezdjük nem csak, kezdjük akkor most a zsírban oldódó vitaminokkal, és aztán menjünk át a vízben oldódóakra. Miből mennyit érdemes szedni, mert ugye most már azért az is alapvetés, és ezt nagyon sokan tudják már, vagy egyre többen, hogy hiába is gondoljuk azt, hogy be tudjuk vinni természetes módon, muszáj étrend kiegészítőkhöz fordulni, mert a föld ki van zsigerelve, mert a növényeket az érési folyamat vége előtt leszedik, szóval nagyon sok sebből vérzik ez a dolog.
2: Én még ehhez hozzátenném azt, és ez is valóban igaz, és ugye vannak abszolút kutatások, amik ezt alátámasztják, hogy a elfogyasztott élelmiszereknek a tápanyag tartalma az sajnos kevesebb, mint volt. Nyilván erről szakmai vita van, hogy a mérték az valóban mennyire csökkent, vagy hova csökkent, de szerintem, ami még egy nagyon fontos eleme a vitamin bevitelnek, és hogy miért van szükség étrendkiegészítőkre, akár mindennapi gyakorlatban, az, hogy nagyon megváltozott a táplálkozási gyakorlatunk. Tehát ugye sokkal kevesebbet mozgunk, ugye a fizikai aktivitásunk nagy mértékben lecsökkent az elmúlt 100-150 évben, és tulajdonképpen nem eszünk már olyan mennyiségű ételt, nincs is rá szükség, hiszen ugye nincs akkora energiaigényünk, amivel egyébként, hogyha még ez rendben is lenne, akkor be tudnánk mindent hiánytalanul vinni. Ez azért ma már ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát ahhoz nagyon aktív életet kellene élni, vagy kell olyannak élni, aki azt gondolja, hogy csak táplálkozásból mindent bevisz, és akkor is, amikor egyébként mondjuk van egy betegség, például amikor például a C-vitamin vagy a D-vitaminnek az igénye megnő, ahhoz azért egy nagyon erős vagy nagyon magas fizikai aktivitás szükségeltetik. Az A-vitamin, hogyha már így visszakanyarodunk, akkor a zsírban oldódókhoz, ugye az A-vitaminnak kétféle forrása van. Az egyik az ugye maga kész A-vitamin, ugye ezt leginkább húsokból, illetve állati eredetű tápanyagokból tudjuk bevinni, vagy ugye a különböző karotinoidok, tehát ilyen beta-karotin például a sárgarépának, ami a narancssárga színét adja, ugye ezeket is át tudjuk alakítani A-vitaminnel. Tehát az A-vitaminnál például a pótlás az egy kérdéses, hogy mennyire szükséges, vagy mennyire nem, ott nagyban függ például attól, hogy a táplálkozásunk az milyen, illetőleg ami még egy érdekesség, és ezért az A-vitaminnál fontos, hogy maga ez a karotinoidokból mennyire tudunk előállítani A-vitamin magunknak, ez egy genetikailag definiált paraméter, tehát ez például nagy mértékben függ ettől is, hogy erre kell lepótolni, vagy nem kell lepótolni. A következő azt gondolom az abszolút sláger D-vitamin, hiszen erről szerintem a csapból is ez folyik. Ugye a D-vitaminról tudjuk, hogy 95%-os valószínűséggel hiányzik. Egyszerűen nem tudunk eleget bevinni, bár a D-vitamint elvileg elő tudjuk állítani, hogyha a feltételek adottak, de ahhoz viszont meg ugye napon kellene annyi időt tartózkodni, amennyit mi nyáron sem tartózkodunk igazán, főleg úgy, hogy ugye a napvédő krémeknek megvan a maguk jelentősége és szerepe bőrvédelem szempontjából, de azt tudni kell, hogy ha bekenjük magunkat egy naptejjel, akkor bizony a D-vitamin szintézis az nagymértékben lecsökken, hiszen ott az UV-sugárzás az egy fontos eleme, mozgatórugója ennek a folyamatnak. Tehát a D-vitamin például tipikusan olyan jellegű vitamin, ami én azt szoktam javasolni, hogy érdemes akár folyamatosan is pótolni. Én azt gondolom, hogy ha egy 2-3 ezer nemzetközi egységet pótol valaki felnőttként, akkor nagyon nem tud mellé lőni, de nagyon fontos elem az, hogy ez nagy mértékben függ például attól, hogy mennyire elhízott valaki, mert annak nagyobb igénye van rá, mennyire aktív, mennyi állati eredeti tápanyagot visz be.
1: Tehát, mert hogyha sokat mennyi... például, akkor több D-vitaminra van szükség?
2: Akkor mondjuk kevesebb. Mert hogy a D-vitaminnek az egyik forrása az ilyen állati eredetű, például a tojás tipikusan például ilyen tud lenni, vagy ha mondjuk ne adj Isten eszik valami olyat, amihez már adnak hozzá D-vitamint, azért már nálunk is előfordulnak például a tojáshoz, lehet kapni itthon is már ilyen dúsított tojást, tehát az például azt, hogy mennyit kell kiegészítőből bevinni, ez nagy mértékben lecsökken. Lehet, de ezt nyilván ezt mindig az egyének is végig kell nézni, hogy mennyi az, amit magához vesz, illetőleg ott például abszolút szoktam javasolni azt, hogy időnként legalább, ha más nem, akkor egy vérképet nézzünk, hogy mennyi a D-vitamin szint vérben, és ahhoz igazítani a kiegészítést. A D-vitaminnál nagyon fontos az, hogyha betegek vagyunk, akkor viszont akár ennek a többszörösére is szükség lehet rövid ideig, tehát ott akár lehet ilyen nagyobb dózist is pótolni.
1: Két kérdés még a D-vitaminnal kapcsolatban, aztán haladunk majd tovább. Az egyik az időskori D-vitamin bevitel, a másik pedig az, hogy ezek szerint a D-vitamin karöltve dolgozik értünk az immunrendszerrel.
2: Így van, ugye a D-vitaminnak a maga a vitamin szerepe is már sok esetben megkérdőjeleződik, hogy valóban vitamine vagy nem-e sokkal több, hiszen annyi funkcióban, annyi élettani funkcióban vesz részt aktívan, hogy szerintem az egyik legfontosabb elem, amire kezdve ugye a pajzsmirigy működéstől, kezdve az immunrendszeri szerepén át, ugye a csontépítéshez, amihez ugye klasszikusan köti a legtöbb ember, ugye hogy a csonterősség, a csontsűrűségnek a minősége, a csontképzés hogyan működik, ugye itt abszolút megjelenik a D-vitaminnak a jelentősége, illetőleg azért látjuk azt, hogy hormonális folyamatoknál is bizony ott van, tehát hogy azt gondolom, hogy a D-vitamin az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy ha már tudjuk azt, hogy jó eséllyel hiányunk van, akkor tegyünk érte, hogy ezt megelőzzük, és azért egy D-vitamint szedni, ha lásnám legalább ezt, akkor már nagyon sokat tudtunk tenni az egészségünkért.
1: Mosó Attila fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, a műsor mai vendége, akivel a vitaminokról beszélgetünk, gyakorlatilag egy vitaminok alapképzést tartunk most, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, beszélgetni fogunk ugye továbbiakban a vízben oldódó vitaminokról is, illetve arról is, hogy milyen életkorban, milyen vitaminokra, milyen mennyiségben van szükség. A C-vitamin beviteli mennyiségéről, illetve a C-vitamin és a vese kapcsolatáról is kell, hogy majd beszéljünk. Ugye itt is vannak városi legendák, amiket érdemes megcáfolni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vitaminok fontossága egy vitamin alapképzés. Itt a mai műsorban a vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Folytatjuk még a vitaminok sorát itt az alapképzésben, a zsírban oldódó vitaminokból, ami kimaradt.
2: Igen, ami még kimaradt a zsírban oldódóból, az a E meg a K vitamin. Ugye az E vitamint azt leginkább ugye a bőrünk egészsége kapcsán, illetve egy antioxidáns szerepben fontos. Ugye E vitamint azt növényi forrásból tudunk bevinni, illetőleg ugye kiegészítőben. Ami az E-vitamin kiegészítőjén, azt gondolom, hogy fontos, hogy az E-vitaminnak is van összesen 8 féle formája, tehát hogy mindenfélét, hiszen a növényekben mind a 8 forma előfordul, tehát ne csak egy formát, egyfajtát vigyünk be. De az E-vitamin pótlás az például tipikusan olyan, ami abszolút egyéni szükséglet szerint ideális, és nem is biztos, hogy kell folyamatosan, de ha van valami olyan jellegű probléma, ami ezt igényelni, akkor szakemberrel konzultálva ott azért az lehet a minőség vagy a mennyiséget is az adagot beállítani. A K-vitaminnak is van 2 formája, ott ugye a K1 és a K2. A K1 vitamin az, amit mindenki ismer, hiszen ugye csecsemőkorban is ugye a véralvadás elősegítésére ugye K-vitaminos oldatot adunk. Ugye a K-vitaminnak a másik formája a K2 vitamin, aminek például a érfalak rugalmasságában van szerepe, illetve a K2 vitamin az a D-vitaminnak a működését segíti. Ugye az fontos az, hogy a szervezet képes K1-et és K2-t oda-vissza alakítani. A K1 vitamin vagy a K-vitaminnak a természetes forrása, ezek a leginkább ezek a sötétzöld keresztesvilágúak, illetve ott is az állati forrás, az mindenképpen egy szempont. A bevitel szempontjából a K-vitamin pótlás azért az is szintén olyan, hogy én azt gondolom, hogy azt nem feltétlenül kell folyamatosan pótolni. Ha valaki nagy dózisban szed D-vitamint, akkor ezt érdemes azért megfontolni, de mindenképpen azt gondolom, hogy főleg a K1 vitaminnál, meg különösen, hogy azért egy szakemberrel konzultáljon, mielőtt valaki ennek a pótlásába belekezd, és akkor tulajdonképpen végéhez is értünk a zsírban oldódó vitaminoknak.
1: Akkor mehetünk tovább a vízben oldódó vitaminokra, és azokra az információkra, amik ezzel kapcsolatban a legfontosabbak.
2: A vízben oldódó vitaminoknál, ami nagyon fontos, hogy a B-vitamin az egy nagy csoport ebben, tehát ugye a B-vitaminoknak ugye nagyon sok formája van, és mindegyiknek egyébként más és más a funkciója a szervezetben, tehát ott azért nehéz ezt így egységesíteni. Talán ott ugye, amit kiemelnék a B-vitaminok közül, az a idegrendszeri működés szempontjából ugye a B1, a B5 és a B6 vitamin, illetőleg a folát és a B12, amiről szerintem mindenképpen érdemes sokat beszélni, hiszen ezeknek a bevitele és fogyasztása azért meghatározza az életminőséget. Ugye az idegrendszeri panaszok kapcsán a B1 vitamin, és itt azért az egy nagyon fontos elem, hogy a B1 és a B5 vitaminnak is például ugye a mai modern életvitelünkben, ahol ugye rengeteg stressz ér minket, a stresszmenedzsment az nagyon sokszor hagy teret fejlődni, hogy finoman szóljak, tehát, hogy nem tudjuk jól kezelni. Nagyon sok embernek meg kell tanulnia ezt a fajta nagyon gyors, nagyon felgyorsult, nagyon sok ingerrel járó életvitelt kezelni. És ilyenkor azért például a szervezetnek a B-vitamin igénye az megnő. A másik eset, ahol a B-vitamin adagolásnak van jelentősége, hogyha például olyat tapasztalunk magunkon, hogy rendszeresen visszatérő zsibbadás, picit azt érezzük, hogy nehézkesen működünk, akkor ott a B-vitamin az lehet egyébként egy jó segítség ezeken átlendíteni. Azt gondolom, hogy B-vitaminból nem véletlenül vannak ők egy csoportban azért, tehát hogy nem véletlenül úgy nevezzük őket, hogy B1, B2, B3, B5, B6, mert azért a gyakorlatban azt tudni kell, hogy ezeknek a működése sok esetben összefügg egymással, tehát nem érdemes úgy feltétlenül külön egy B-vitamin valamit pótolni, ahogy a többit ne. Tehát egy jó B-komplex az igazából a legtöbb esetben hatékony segítség lehet. Itt is azért van két olyan elem, amit én ki szoktam emelni. Az egyik az a folát, ami szintén a B-vitaminokhoz tartozik, illetőleg a B12. A folátnak a jelentősége, amit talán mindenki ismer, ugye a magzati fejlődésben a folátnak elképesztő jelentősége van, hiszen ugye az idegrendszeri fejlődés, főleg a korai szakaszban, hogyha nincs az anya kellőképpen ellátva foláttal, akkor ott ugye annak lehetnek a magzatra nézve negatív következményei, ugye ez az, amit szerintem mindenki ismer, itt ugye az idegcső záródásnak a jelentősége az egy nagyon fontos fázis a magzati fejlődésben, és ott például nagyon nagy mennyiségben van szükség folátra. Ettől függetlenül a folát azért nagyon sok mindenben részt vesz, és nagyon sok folyamatnak kofaktora, tehát a folátbevitel az nem csak várandósoknál nagyon fontos, bár ott abszolút kiemelten, de azért a mindennapokban, főleg a vérképzés, sokat sporttól, bármilyen autoimmun kórképpel, allergiával és szemben ott a folátnak van jelentősége. A másik, és az inkább már elsősorban az időseknek szól, ugye a B12 pótlás, hiszen a B12 hiánynak az egyik legmarkánsabb dolga most a vérképzésen túl, ami szintén ugye nagyon fontos, de azt viszonylag hamar észre szokták venni mindenki, hogyha ezzel gond van, és a B12 pótlást amikor beállítják, de az idősebb korban nagyon fontos az, hogy a demenciának az egyik eleme lehet a B12 hiány, tehát ugye feledékenyebbeké válunk, sőt adott esetben ugye memória gondokkal is szembenézhet az, akinek a B12 ellátottsága nem jó, és ugye ezért van a B12 pótlásnak főleg idősebb korban óriási jelentősége, de azért azt látni kell, hogy ez nem ott kezdődik, tehát ez korábban is már előkerül, de hogyha van egy jó B-komplex a mindennapokban, akkor abban elvileg meg kell, hogy legyen a kellő mennyiségű B12 is.
1: Még egy gyors kérdés a B-vitaminokkal kapcsolatban. Nagyon sokan félnek a B-vitamintól, idézőjelben félnek, mert hogy hízlal. Ugye ez is, nem tudom, hogy a városi legendák közé tartozik, vagy igaz-e, és hogyha igaz, akkor mi a feltétele annak, hogy ez ne így történjen, tehát ne etessen bennünket a B-vitamin.
2: Van, ennek valamennyi alapja van. Igazából ugye két nagyon fontos dolog van a B-vitamin és így az étvágy kapcsán. Az egyik az, hogy nyilván a B-vitamin adagolásnak lesz az étvágyra hatása, és igazából az, hogyha odafigyelünk magunkra, és nem eszünk többet annál, ami, akkor egyébként nem fog hízlalni. De egy másik eleme az, ami szerintem inkább érvényesül egyébként, és ez sokkal markánsabb, az, hogy ugye, hogyha B-vitamint elkezdünk pótolni, tehát az idegrendszeri funkcionálitás javul, tehát ugye sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a hullámzás, és például előkerül az éhségérzet, ami valószínűleg ott volt a háttérben eddig is, csak mondjuk egy stressz miatt ez el volt nyomva, és ilyenkor ez jobban érvényre jut. Ugye a másik az, ami nagyon ide tartozik, és nagyon mindig szoktam hangsúlyozni, hogy a B-vitaminnak ugye van. A legtöbb B-vitaminnak van aktív és inaktív formája, és ott ugye a forma az nagyon nem mindegy, hiszen a felszívódás és a hasznosulás az nagy mértékben függ ettől, tehát ott ugye a jó B-komplex alatt az egy nagyon fontos kitétel, hogy a formák is jók legyenek. Én preferálom azt azért, mert a többségnek azt a jobb, hogyha ilyen aktív formájúak a B-vitaminok, tehát a metilkobalamin, a B12, a folsav az folát, és nem csak egyszerű folsav, mert ezek általában jobban működnek, vagy jobb valószínű, a többségnek ez a jobb. És a másik az, hogy nem szabad egyszerre nagyon sokat, hanem kisebb mennyiséget pótolni, akár hosszabb távon, és akkor ezzel az étvágy és elhízás dologgal nem lesz gond.
1: Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, a műsor mai vendége. Vitamin alapképzés, ezzel folytatjuk majd a továbbiakban is, hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin biblia vagy vitamin alapképzés, kinek hogy tetszik, a vendégem Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. Nagyon sok vitaminról megtudtunk már, nagyon sok mindent tőled, Attila. Ami a következő, és mik a legfontosabb tudnivalók így a záró beszélgetésben, a vitaminokkal kapcsolatban? C-vitamin szedési adagok, mi igaz ez a vese és a C-vitamin kapcsolatával, mi igaz abból, hogy csak egy bizonyos mennyiséget szabad szedni, mi igaz abból, hogy Szent György Albert 20 000 mg most szedett, amikor rákos megbetegedése lett. Hol állunk ebben? Hol az igazság?
2: Na, C-vitamint hagytam a végére, nem is véletlenül, hiszen szerintem a legtöbb embernek a vitamin kapcsán a C-vitamin ugrik be, és ugye ennek leginkább Szent Györgyi Albert kötődése miatt. Ugye a C-vitamin azért nagyon sok mindenben előfordul, természetes formában is, bár sajnos a mennyisége az ugye egyre kevesebb, illetőleg a C-vitaminnál nagyon fontos az, hogy hőre nagyon érzékeny, tehát hogyha már valamit megfőzünk, akkor a C-vitamin tartalma az eltűnik. Valóban ugye vannak ilyen legendák, hogy mennyit és hogyan érdemes pótolni. Ugye ez nagyban függ sok mindentől. De a C-vitaminnak például az igénye az nagyon dinamikusan változik. Tehát egy normál állapotban nincs olyan extrém sok C-vitaminra szükségünk. Viszont, hogyha jön egy bármiféle, akár egy vírusos megbetegedés, akkor akár ilyen 10-15-szörösen is, sőt még akár a fölé is nőhet a C-vitamin igény. Tehát igazából azt például én C-vitamin pótlást a legtöbb esetben így leginkább a téli időszakban szoktam javasolni. Nyáron nem biztos, hogy akkora segítséget fog adni, allergiások kivételek, de igazából leginkább télen mutatkozik meg a nagy mennyiségű C-vitaminra az igény. Ami viszont nagyon fontos ebből a szempontból, hogy ugye szájon át, tehát akár ami kapszulából, tablettából, spréből, ez a forma van már igazából, ugye van egy határ, amennyit föl tudunk dolgozni, mert egyszerűen abból többet nem lehet, nem fog felszívódni, tehát amiatt nem érdemes ilyen hűde extrém mennyiségeket fogyasztani, hiszen adott esetben ezzel több kárt is okozunk, és ugye itt már említetted a vesét, amire igenis nagyon kell figyelni, főleg, hogyha valaki extrém mennyiségben fogyaszt C-vitamint, bár ott az, ami nagyon fontos, az leginkább a folyadékbevitelnek nem maradhat el, tehát az ideális folyadékfogyasztás mellett, még úgy is, hogyha valakinek ebben van hajlama, van vasekőképződésre hajlama, neki azért nagyon óvatosan érdemes fogyasztani. Én azt szoktam javasolni, hogy a legjobb, hogyha keresünk valami olyan készítményt, aminek ilyen nyújtott felszívódása van. Erre vannak nagyon jó előállítási módszerek. Itt talán az egyik legjobb az a liposzómás, amikor egy vízben oldódó vitamint betesznek egy zsírbuborékba tulajdonképpen, és ugye annak a bontása az egy jóval lassabb folyamat, és akkor így lesz egy nyújtott felszívódású. Én nagyon szoktam szeretni azt a készítményformát is, ami egy mondjuk szájon át keresztül, tehát akár valami sprében, vagy szopogatós tablettaként nyújt C-vitamin pótlást. Ezek azért mindig hasznosak. Illetőleg, ami nagyon fontos elem a C-vitamin készítménynél az az, hogy a természetes formák azért tudnak többet egy szintetikus formához képest, mert azok a plusz vegyületek, amik a felszívódásához kellenek, azok általában ott vannak a növényi kivonatban, tehát ugye emiatt a hasznosulása az valamivel jobb lesz, mint egy szintetikusnak. Az adagolás tekintetében én azt gondolom, hogy ha nincs olyan extrém terület, mondjuk télen például, akkor ilyen 300-500 mg C-vitamin plusz pótlás, mert bőven elégséges a mindennapokban. Ha éppen betegek vagyunk, akkor ennek a többszörösét is lehet és van is értelme fogyasztani, de az csak addig, amíg mondjuk hágyat nyomjuk, addig érdemes, addig fel is fogja használni a szervezet. Normál esetben ezt csak a vesét terheljük vele valóban, mert ugye a vese ki fogja választani a fölösleget, ugye ez egy vízben oldódó vitamin, tehát igazából nem fogjuk tudni leraktározni. Tehát ez teljesen fölösleges előre készletezni magunkat, mert nem vagyunk erre képesek. Tehát ezt abszolút lehet így a éppen pillanatnyi állapotunk szerint eldönteni, hogy mennyit és hogyan érdemes pótolni. Nyáron, amikor ugye kevesebb, meg jobb az idő, meg többet vagyunk szabadban, meg általában azért aktívabbak is vagyunk, illetőleg azért jellemzően több frisset, nyerset fogyasztunk, ott kérdéses, hogy kell-e C-vitamin pótolni. Van, akinek akkor is, például allergiásoknak például akkor is javasolt lehet, de én azt mondtam, hogy nagy általánosságban nyáron nem biztos, hogy kell külön C-vitamint pótolni. Nyilván lehet, főleg, hogyha nem ész nélkül tesszük, akkor nagy kárt nem tudunk vele csinálni, hiszen csak egy kicsit ellenállóbbak leszünk maximum, de azt tudni kell, hogy igazából ezt nem készletezzük magunkat, tehát ez nem fog bennmaradni, és adott esetben ez lehet, hogy csak egy nagyon drága hobbi lesz.
1: Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Remélem, hogy mindenkinek sikerült jegyeznie a vitaminokkal kapcsolatos nagyon fontos alapinformációkat. Ha valaki lemaradt volna, akkor a Manna honlapján visszahallgathatja ezt is. A vendégem volt Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Köszönjük az idődet.
2: Én is köszönöm a figyelmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője Alfred Joseph Hitchcock, vagyis ismertebb nevén Alfred Hitchcock, vagy a még ismertebb szakmában ismert nevén Hitch. 1899-ben született Londonban, Golden Globe díjas angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Legendás filmjei voltak. Egy többségében ír katolikus családban született, jezsuita nevelőintézetbe járt iskolába, műszaki rajzolóként kezdte, aztán 1920-tól angol-néma filmek inzertjeit, vagyis feliratait rajzolta a Famous Players Lasky amerikai cég londoni irodájában, illetve irodastúdiójában. Később aztán fordította és írta is őket, már mint a feliratokat. Hamarosan rendező asszisztens lett belőle, ami akkoriban voltaképp az egész stúdió munkában való részvételt jelentette, a forgatókönyv írástól a vágásig. Az amerikai cég hamarosan kivonult a városból, a megüresedett stúdiójukat egy fiatal angol producer, Michael Bacon vette meg. Hitchcock legnagyobb korai támogatója volt ő, akiről mindig is hálával beszélt az élete során aztán. 1922-ben elkezdte forgatni első filmjét, a 13-as szám címűt, de soha nem fejezte be. A saját elmondása szerint, ami inkább csak legenda, mint valóság, de úgy hangzott, hogy már ezelőtt elkészített egy amatőr saját pénzből forgatott filmet, ami azonban nem maradt fenn. Ezt követően egy másik rendező helyett fejezte be az Always Tell Your Wife című munkát, amit az első filmjének tekinthetünk tulajdonképpen filmtörténeti szempontból, és ott a forgatáson ismerkedett meg Alma Reville-lel, akit aztán 1926. december 2-án feleségül is vett. 28-ban megszületett egyetlen gyermekük Patricia, aki később kisebb szerepekben fel is tűnt apja 3 filmjében, a Rémület a színpadon címűben, az Idegenek a vonaton, illetve a Pszichóban is. Feleségét Almát csak akkor merte elhívni randevúra, amikor már segédrendezőként dolgozott, és bár termetes volt Hitchcock, hozzá képest különösen apró volt az asszony, egészen haláláig 4,5 évtizedig volt Hitchcock társa. Ez utóbbit a szó legteljesebb értelmében kell venni, a filmes munkáiban rengeteg segítséget nyújtott a forgatókönyvírástól a szervezésig, többségében csendben a háttérből. Egyes beszámolók szerint a rendezőtől elnyerhető legnagyobb elismerés az volt, ha felkiáltott, hogy Alma imádta. A házastársak egyetlen nap eltéréssel születtek, 1899. augusztus 13-án született Hitchcock, és 14-én pedig Alma. Alma pedig Hitch halála után 2 évvel követte, és a férjét nem is nagyon tudtak egymás nélkül lenni. Még így sem. Legendás a morbid humorát volt kitől örökölnie. Az édesapja egy londoni zöldségkereskedő valamilyen rosszalkodás után egy levéllel elküldte a kisfiút a helyi rendőrösre. A kis Alfred átadta az üzenetet, mire a szolgálatban lévő rendőr azonnal bezárta a kisfiút egy cellába. Aztán 10 perccel később kiengedte magyarázatul, annyit fűzve a dologhoz, hogy ez történik azokkal az emberekkel, akik rossz dolgokat tesznek. A pedagógiai módszer totális siker volt, Hitchcock egész életében rögeszmésen rettegett a rendőröktől. Állítólag ezért nem tanult meg vezetni sem soha, hogy nehogy megállítsák valaha is a járőrök. A filmjeiben is megfigyelhető egyébként ez a rendőrséghez való hozzáállás, tehát hogyha valaki majd megnéz valamikor egy Hitchcock filmet, akkor érdemes ezt is figyelni. A másik fóbiája a tojásoktól való félelem volt, ezzel kapcsolatban nem tudni hasonló háttértörténetről, pedig hát biztosan volt valami. A hiúsága és a humora keveredett abban a gesztusban, hogy a filmjeiben rendre feltűnt néhány másodperc erejéig, minden filmjében lehet őt magát is látni, és ezek a védjegyévé vált kis cameók olyan népszerűek lettek, hogy a rendező egy idő után attól tartott, hogy teljesen elvonja a nézők figyelmét a történetről az, hogy azt vadásszák, hogy mikor bukkan fel a jellegzetes, korpulens alakja a vásznon. Így néhány filmjének egész az elején, akár a főcím alatt letudta, vagy letudja ezt a kötelezőkört. Például a Pszichóban is gyorsan túlesik ezen. A tehetsége mellett a sikeréhez hozzájárult a remek marketing érzéke. Nem csak saját nevét és sziluettjét alakította márkává, de a filmjeinek reklámozásában is aktívan részt vett. Egy korabeli Hitchcock film előzetesen merőben eltérte most megszokott filmtrélerektől. A rendező kedélyesen csevegve körbevezette a nézőket és a kamerát a díszletben, és elmesélte a történet vázlatát többé-kevésbé pontosan, de számos rejtvényt és utalást rejtette el benne. Leúsztatott a Temzén egy saját magáról mintázott bábút, mint egy vízi hullát, ezzel csapva hírverést, és a legendák szerint a munka módszerei finoman szólva is megkérdőjelezhetőek voltak. A madarak forgatásán például azt a jelenetet, amikor Tippi Hedrenre rátámadnak a madarak a padláson, állítólag úgy forgatták le, hogy a színésznőt kikötözték, majd ráeresztettek egy csapat szárnyast. Más források szerint a madarakat nylon szálakkal kötötték a színésznő ruhájához, hogy ne tudjanak elrepülni. Ennek az egyetlen jelenetnek a forgatása egy teljes hétig tartott, amit Tippi Hedren élete legszörnyűbb hetének titulált. Annyira megviselte a dolog, hogy kórházba került abban a jelenetben, amikor kimentik, és a férfi ölben hozza le a padlásról, egy dublőr alakította a kórházban lávadozó színésznőt. A színésznő lányát, Melanie Griffithet sem kímélte az angol humora. A kislánynak egy az édesanyját ábrázoló Barbie babát ajándékozott, hozzá csomagolva egy apró koporsóval, tehát azért azt leszögezhetjük, hogy nem volt teljesen normális Alfred Hitchcock. Azt is mondta a madarak kapcsán, hogy mindig kínozd meg a közönséget, amennyire csak lehetséges. Például a pszichozuhanyzós jelenetének a forgatása valójában a legédesebb filmes munka volt. Vér helyett ugyanis csokoládészirupot csorgattak a lefolyóban, mert ennek az állaga hasonlított hozzá a legjobban, a fekete-fehér filmben pedig nem tűnt fel a különbség. Úgyhogy aki szereti Hitchcock filmjeit és az érdekes élettörténeteket, akkor érdemes Hitchcock életében még tovább kutatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: süss le rám.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.